0: De térjünk rá az import kitettségre és az ellátásra.
1: Még ne arra, ugye? Még egy dolgot hogy mondjak, hogy ez a fenéküszöb ez azért nagyon lényeges beavatkozás, mert hogyha megépül, akkor tartósan fogja biztosítani azt a vízállást, aminél az erőmű a mostani blokkokkal bennmarad a méretezési alapjában, a tervezési alapjában, és folyamatosan fog tudni működni. Ez azért lényeges, mert a magyar villamosenergia ellátás nagy mértékben épít a paksi atomerőműre. Ugye nincsen más zsinortermelő karbonsemleges erőmű Magyarországon, tehát a gerincét a villamosenergia ellátásunknak a paksi atomerőmű adja. És ugye azt kérdezi, hogy az importkitettségünkkel mi a helyzet. Szóval, ha megnézi valaki a Mavirnál rendelkezésre álló adatokat, akkor azt fogja látni, hogy egy ilyen nagyon érdekes, billegő villamosenergia ellátás van Magyarországon. Napközben a nagymértékű napenergia betáplálás és a paksi atomerőmű termelése azt eredményezi, hogy napközben a déli órákban export pozícióba kerülünk, valamennyi villamosenergiát, néhány száz vagy akár ezer megawattot exportálunk, és amint lecsökken a napenergia betáplálás, azonnal import pozícióba csúszunk át, és bizony az elmúlt 3 hétben azt lehetett látni, hogy ezekben az importigényes időszakokban, tehát ez minden nap bekövetkezik este, éjszaka, 3-4 ezer megawattnyi kapacitással importálunk villamos energiát. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen minden környékbeli ország hasonlóan meleg időjárásnak és nagy légkondicionáló igénynek van kitéve. Tehát ezért van az, hogy arról beszéltünk folyamatosan, hogy a villamosenergia rendszer ki van feszítve.
0: De tegyük rendbe a számokat, hogyha ez a 3-4 ezer megawatt ugye importból jön, és tudjuk azt, mert ez tegnapi adásunkban hangzott el, hogy nem itt, hanem egy másik műsorban, hogy 5500 megawatt körüli a rendszer terhelés, akkor az azt jelenti, hogy a kettő közti különbség az tulajdonképpen a saját előállítás?
1: A rendszer terhelésünk jelenleg nyáron, ugye egy szabadságos időszakban vagyunk, amikor kisebb az ipari termelés, és kevesebben vannak az irodákban is, emiatt a fogyasztás kisebb, de a rendszerterhelésünk az tipikusan ilyen 3500 megawatt, 4000 megawatt körül van éjszaka, és 6000 megawatt környékén van napközben. Még mielőtt a szabadságos időszak elindult, akkor voltak 7000 megawatt körüli.
0: Hát az átlag az ilyen 2000 a saját.
1: És a saját termelés, tehát paksi atomerőmű ad, hogyha működnek a blokkok 2000 megawattot, és akkor amellett még mindig ott van valamennyi néhány száz megawattal a mátrai erőmű, néhány száz megawattal a gázturbinák, amelyek aztán igazándiból az esti időszakban futnak fel, és igen, napközben ezekben a nagy melegekben olyan 6000 megawattnyi napenergia betáplálás szokott lenni. Tehát e között a két határ között ingadozik napról napra a villamosenergia igény, és még egyszer hangsúlyozom, az import segít a magyar villamosenergia rendszert ezekben a napenergiával nem rendelkező időszakokban ellátni. Amikor meg süt a nap, napközben, ez tipikusan mondjuk 10 délelőtt 10 óra és délután 4 óra között van, amikor a csúcson van a napenergia termelés, akkor pedig ellátjuk magunkat villamosenergiával, de a délutáni és az esti éjszakai időszak az, amikor nem tudjuk magunkat villamos energiával ellátni, és ezért szorulunk olyankor jelentős importra.
0: A világgazdaság arról írt, hogy Magyar Péter megkérdőjelezte a Paks 2 beruházás környezetvédelmi engedélyének megalapozottságát, éppen a jelenlegi alacsony Duna vízállás fényében. Mit jelentene az, hogy felülvizsgálják ezt az engedélyt, és milyen késedelmet okozhat-e? Mert ugye ez nem biztos, hogy így lesz, hogy felülvizsgálják, de ez szóba kerül, ha a miniszterelnök ezt felveti.
1: Én megmondom őszintén, én nagyon régóta, 2018 óta mondom azt, hogy a Paks 2 hűtését át kell alakítani, a friss vízhűtés helyett hűtőtornyos hűtést érdemes alkalmazni.
0: Ez 100 milliárd forintba kerül, ahogy mondta. Nagyjából.
1: Hogy ez mennyibe kerül, erről én most nem nyitnék vitát, mert ugye jelenleg van a tervekben egyfajta hűtési rendszer, aminek szintén vannak specifikumai, azt szintén létre kell hozni, berendezéseket kell beépíteni. Ehhez képest, hogyha hűtőtornyot alkalmazunk, akkor egy csomó mindenre nincsen szükség. Nincsen például arra a csatornahídra szükség, ami jelenleg a jelenlegi tervek szerint a Paks 2-nek a megmelegített hűtővizét át kell, hogy vigye a hidegvíz csatorna fölött. Tehát, hogy ennek milyen többletköltsége van, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni, ehhez meg kell tervezni ezeket a létesítményeket, de egyértelmű, hogy a klímaváltozás olyan helyzetet teremtett a Dunán, ami korábban nem volt megszokott, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell. Közben változott egy nagyon fontos energiastratégiai ügy, mégpedig az, hogy a Paks 1 további üzemidő hosszabbítását eldöntötte a kormány, és ezt megszavazta a parlament, tehát zajlik ez a projekt. Nagyon más körülményeket teremt az, hogyha a paksi telephelyen nem fejezi be a Paks 1 a működését a 30-as években, hanem egészen az 50-es évek végéig működik. Ez plusz 20 év, és plusz 20 évig kell a Paks 1-nek meg a Paks 2-nek párhuzamosan működnie. Úgy, hogy látjuk, hogy egyre többször jelentkezik ez a vízhiányos időszak. A Duna a mostani állapotával, azzal a nagyjából 700 köbméter per másodperces vízhozamával, ami jelenleg mérhető a Paksi szelvényben, nem képes 6 atomerőmű blokkot ellátni friss vízhűtéssel, ezért teljesen jogos a kormánynak az az igénye, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Paks 2-t át lehet-e, hogyan lehet átállítani hűtőtornyos hűtésre, mert hogy ennek a vízigénye sokkal kisebb. Ha a Paks 2 nedves hűtőtornyokkal lenne felszerelve, akkor nem 120 köbméter per másodperces hűtővízigénye lenne, hanem csak 3 vagy 4 köbméter per másodperc. Ez pedig akármilyen vízállásnál is ki lehet emelni a Dunából. Tehát igen, észre kell vennünk, hogy egy természeti katasztrófa van ma Magyarországon, az aszály miatt, ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk kell, hiszen 2018 után most 2026-ban újra egy nagyon komoly aszály jelentkezik. Azt mutatják a mostani klímamodellek, hogy ezek az események gyakrabban fordulhatnak elő, nem feltétlenül minden évben, de gyakrabban, mint korábban, és nyilvánvalóan az erőműre, az általa megtermelt villamosenergiára az év 365 napján szükség van, ezért olyan hűtőrendszert kell tervezni a Paks 2 számára, ami nagyobb megbízhatósággal tudja ezt az igényt kiszolgálni. Ugyanakkor a Paks 1-nél is beavatkozásra van szükség. Nagyon lényeges, hogy ez a fenékküszöb most megépül. Ez a fenékküszöb ez hosszú távon fogja tudni biztosítani, hogy legyen olyan vízszint a Dunában, mindig a hidegvíz csatornában, hogy a beépített szivattyúk elérjék a vizet és a szükséges mennyiségű vizet ki tudják emelni a Dunából. Ugyanakkor a Duna hőmérsékletével is komoly kihívások vannak. Most volt olyan nap, amikor 28-29 fokos volt a Dunának a vize még az erőmű előtt, tehát nyilvánvaló, hogyha a Paks 2 további üzemidő, bocsánat, a Paks 1 további üzemidő hosszabbítása megvalósul, egészen az 50-es évek végéig működik a létesítmény, akkor szükség van ott is olyan kiegészítő hűtőrendszerre, ami ezeknél a nagyon meleg időszakoknál, ezekben a nagyon meleg napokban biztosítja azt, hogy a Duna helyett a levegőbe tudjuk elvezetni a hőt, vagy a hőnek egy részét.
0: Egy szavas választ kérek, az ukrán külügyminiszter a Rosatom szankciók napirendre vételét sürgette, egy egyiptomi Rosatom erőmű kultúrájával és kivitelezésével kapcsolatos hiányosságok miatt. Esély nyílik-e arra, hogy ezeket a szankciókat bevezetik, és nálunk ez eredményezheti a Rosatom lecserélését?
1: Én azt gondolom, hogy a Rosatom ezt az erőművet meg tudja építeni. Azt gondolom, hogy a Magyar Munkavédelmi Hatóság és a magyar tulajdonos, a Paks 2 ZRT van annyira jó szakemberekből álló, és van annyira erős, hogy a magyar munkakultúrához illeszkedő munkavédelmi szabályokat érvényesít a magyarországi atomerőmű építésben. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, amelyeket az egyiptomi építkezésnél jeleztek, azokat a magyar építkezésnél el lehet kerülni.
0: Asszódi Artinának köszönöm a beszélgetést, jöjjön máskor is.
1: Én is köszönöm.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szigorítana a kormány a kiemelt beruházások, köztük az akkumulátorgyárak szabályozásán. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian örvendetesnek tartjuk. Itt van velünk Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója, aki régóta figyelemmel kíséri ezt a területet, és hát tényleg egészen döbbenetes állapotok uralkodnak az akkumulátorgyárak között. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
2: Köszönöm,
1: itt vagy velünk. Mit jelent ez a szabályozás? Mire kell számítani itt a következő időszakban?
2: Hát tulajdonképpen az a gondom nekem, hogy pontosan nem lehet tudni. Tehát azért részletezték a kormányzati szereplők, hogy a kiemelt beruházások, azt mindannyian tudjuk, hogy kedvezményeket jelentenek a cégeknek. Eleve úgy indult minden kiemelt beruházási történet, hogy a valahol lakók értesültek arról, hogy a településeken egy beruházási célterületet kijelöltek, azt se tudták, hogy mire. És ugye mondjuk kiderült, hogy akkumulátorgyár, ami a kiemelt beruházás esetén azt jelentette, hogy semmilyen országos építési szabályt nem kell betartani, zöld felületi arányt, épületmagasságot, ezeket mind felül lehetett írni a kiemelő rendeletben, és fel lehetett gyorsítani a környezetvédelmi és katasztrófavédelmi engedélyezést, ugye ezek veszélyes üzemek, tehát ez sem mindegy, hogy hány nap van arra, hogy megítéljék, hogy megfelelő-e az iparbiztonság. Szóval valószínűleg, hogy ezeknek a gyorsításoknak akar véget vetni a kormány. Azt, hogy szigorúbb környezetvédelmi szabályok szerint működtetik, annak más eszköze is van a kormány számára, mert ugye most augusztus, illetve egész nyáron folyt az a tárcaközi bizottsági munka, ami új jogszabályi rendszert akar létrehozni az akkumulátoripar számára, mert az is túlságosan megengedő volt. Tehát a kettő együtt, tehát ugye kiemelt beruházások esetében garanciák, környezetvédelmi és egyéb garanciák, másrészt pedig az egész akkumulátoripar jogszabályi környezetét át kell alakítani.
1: Itt ugye folyamatosan olyan lakossági bejelentések érkeztek, hogy én nem tudom, valahol zöld víz folyt ki, kikerültek fotók, dokumentumok arról, hogy hol találtak fekete port, mi szivárgott, hogy működött. Közben hivatalosan voltak azért ellenőrzések, amik ilyen pár millió forintokra büntették ezeket a gyárakat. Itt maga az, hogy új rendszer áll föl, az, hogy komolyabb pénzbírságokat is belengedtek, ez összehozható azzal? Tehát, hogy működhet ez a dolog tényleg normálisan, úgyhogy nem mérgeznek mindenkit a gyárak közelében?
2: Hát eleve ugye az, hogy mit engedtek meg nekik eddig, az azért befolyásolta azt, például, hogy hova épülhettek ezek az üzemek. Tehát eddig azért jellemző volt például a Gödi Samsung esetében, hogy ráépült szinte a településre. Tehát, hogy ezen, hogy úgy mondjam, nem nagyon lehet segíteni, illetve ha visszatérek a Gödi gyárra, akkor olyan módon kellene segíteni, hogy például az ajszennyezés folyamatos 8 éve, tehát nem alszik több ezer ember. Ugye ebbe az ügyben már perek folynak. Tehát olyan szintű zajcsökkentő berendezéseket kellene alkalmazniuk, vagy egyáltalán megszabni, korlátozni az éjszakai működést, ami élhetővé teszi a várost. Mindenféle egyéb szennyezés és veszély esetében arról van szó, hogy valóban független hatóságok tudják rendszeresen ellenőrizni ezeket. Tehát ugye a feladat hosszú és sokrétű, mert meg kell nézni, hogy az engedélyek megfelelőek-e. Azok az építmények, amik már állnak, azokat ugye lebontani nem lehet. Most itt a kormány azt hangsúlyozza, hogyha nem felel meg a magyar jogszabályoknak, környezetvédelmi és egyéb jogszabályoknak, akkor nem bővülhet. Azért ezt a lakosság és a civilek most nem fogadták ki törő örömmel, mert ugye volt egy olyan ígéret, hogy például Debrecenben, ahol már 7 akóipari beruházás van, hogy az újabb ütemek nem készülnek el. És most azt látjuk, hogy azért itt van egy olyan erő, ami azt mondja, hogy de hát lehet majd a második meg a harmadik ütemét építeni ezeknek a nagy gyáraknak, csak tartsák be a környezetvédelmi szabályokat. Itt ugye az előbb elhangzott, hogy zöld víz folytás és zajszennyezésről beszéltem, szóval hogy ezek az üzemek meg már, hogy úgy mondjam, bizonyítottak negatív értelemben, hogy szennyeznek. Igen. Tehát lehet szigorítani a szabályokon, lehet szigorítani a kibocsátási határértékeken, de kikbe bízunk, ugye itt ez a kérdés.
1: Beszéljünk egy picit erről a cikkedről, amiben arról van szó, hogy az akkumulátorfeldolgozók környezetvédelmi engedély nélkül működnek, vagy működhettek.
2: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye a kormány 24 nyarán jutott arra végre, arra a megállapításra, hogy kötelező környezetvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni és engedélyhez kötni ezeknek az akkuipari üzemeknek a működését. De a hulladékfeldolgozó üzemek, amelyek korábban csak hulladékgazdálkodási engedélyt kaptak, amíg le nem jár, mint kiderült a jogászokkal egyeztetve, amíg az le nem jár az 5 éves ciklus, addig nem kell megújítaniuk az engedélyüket. Ez nagyon nagy engedményt jelent azoknak, akik ugye elkezdtek működni 21-22-23-ban, mindenféle hatásvizsgálat nélkül, és gyakorlatilag 24 után és még 25-ben is működhetnek. Én azt remélem, hogy azért most ez az új jogszabályi változtatás, amit egy ilyen tárcaközi munkabizottság végez, azért ezt majd szigorítja, és minden hulladék gyűjtő és feldolgozó telepnek megnézik a kibocsátásait és a hatásterületét. Tudnélik, hát azért ez egy nonsens, hogy veszélyes anyagok tömkelege van az országban, mert ugye nem csak az a 40 akkuipari beruházás fontos itt ebben az esetben, hanem a maga a keletkező hulladéknak a kezelése.
1: És ezt tudjuk, hogy ezekkel mi történik? Tehát, hogy megvan, ott vannak ezek a félig üres, vagy lemerített, vagy nem tudom milyen sósoldata, bocsánat, igen, hogy ennyire szakmaiatlan vagyok, de...
2: Nem, ez így tökéletes.
1: Tehát, hogy ezek a lemerített, vagy lemerítetlen szemetek, használt akkumulátorok, hogy ezeket hova teszik? Vagy ezekkel mi van?
2: Itt a probléma az, hogy a gyártó cégeknek az engedélyekben nem kell feltüntetni azt, hogy mi lesz a hulladék végső útja. Uh-huh. Tehát ezt a mérnöki kamara környezetvédelmi tagozat úgy fogalmazza meg, hogy a hulladék áram követése az fontos lenne. Tehát igen, gyakorlatilag nem tudjuk, hogy például a lemerítéshez, a töltött cellák, selejt cellák lemerítéséhez használt sósvizes oldatnak mi a végpontja. Tehát annyi van az engedélyben, hogy engedélye rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, és azután hova viszi, mit csinál vele. Tehát ilyen nincs, vagy nonsens, hogy nem
1: mégis
2: tudjuk,
1: van.
2: És
1: igen.
2: Mégis van. Igen.
1: Ezt visszamenőleg egyébként számon lehet kérni, vagy hogy ez, mert itt azért most már évekről beszélünk, hogy ez kinek a felelőssége, hogy jogilag ezt hogy lehet megfogni?
2: Hát nyilvánvalóan én, mint újságíró, gyakran ütköztem, de mint civil aktivista is Gödön, abban, hogy például a Pest megyei kormányhivatalnak megvoltak azok a főosztályvezető és embereik, ehhez asszisztáltak, már bocsánat, ezekhez a szennyezésekhez, és hogy ezt most mi a legfontosabb az, hogy felelősségre vonni ezeket az embereket, vagy az, hogy az új kormány alatt olyan szakemberek legyenek a hatóságban, akik tudják ezt működtetni. Hát mondjuk azt, hogy mind a kettő. Tehát egyrészt felelősséggel tartoznak azért, hogy mondjuk a Gödi gyár esetében 6 éven keresztül környezetvédelmi engedélyhez nem kötötték, mert megtehették volna, mert a hatóság döntésére volt bízva, meg egyéb szennyezéseknek szemet hunytak. Ugyanakkor viszont szükség van azokra a szakemberekre, akiket esetleg korábban politikai indítatásból szedáltak le, vagy mondjam úgy, hogy ne csinálják az ellenőrzést, ne büntessenek még jobban. Tehát itt a politikai változás nagyon fontos, és az is, hogy meglegyenek azok a szakemberek, akik ezt végre tudják hajtani, ezeket az új szabályokat. Még egy fontos dolog azért ebben, hogy itt amiket mondunk, hogy újságírók és civilek és lakosság, szóval az összes szennyezési ügy és az összes probléma azért, hogy is mondjam, csak civil egyesületeknek köszönhető, és azért őket jelen pillanatban nem nagyon mondják be az új jogszabályalkotási folyamatba, szóval ők azt szeretnék elérni, hogy az ő szavuk is és az ő tudásuk is megfogalmazódjon, és bekerüljön ebbe az új jogalkotási folyamatba, szóval ez is fontos.
1: Kívánom, hogy így legyen. Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója. Köszönöm a beszélgetést és a munkát ezzel kapcsolatban.
2: Én is köszönöm.

2.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a visszajelzésekből az derült ki, hogy jó az irány, de a számok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, mondja Gerendai Károly. Míg tavaly 416 ezeren vettek részt a Szigeten, idén 350-360 ezer lehetett az összlétszám. Vendégünk Gerendai Károly.
2: Akit köszöntök a stúdióban, jó estét!
3: Szép jó estét!
2: Ha néha túl lelkesedem ezt a témát, akkor ez szándékos, mert hogy az, hogy Sziget van, az mindennél fontosabb. Megpróbálok visszatérni a hűvös műsorvezetéshez, jó? Az előzetes számok arról szóltak, hogy 416 ezer látogató volt 2025-ben, és hogy 26-ban várhatóan, ugye az előzetes adatok szerint 350-360 ezer, és hogy ez azért van, mert hogy a például a külföldi bérlet értékesítés, ami 3 hónappal korábban már az egyharmadát elteríti, ugye ez most nem volt.
3: Igen, hát sajnos majdnem 4 hónappal késéssel tudtunk csak elindulni ugye a szervezésre, hiszen sokáig bizonytalan volt, hogy lesz vagy nem lesz egyáltalán idén Sziget. Ugye történt egy tulajdonosváltás, és ehhez kapcsolódóan is, meg utána még ugye egy darabig ment a vita arról, hogy egyáltalán a főváros hozzájárul-e a hosszú távú megrendezéshez, és ezzel sok időt veszítettünk, de ezen túl is azért azt gondolom, hogy volt pár dolog, ami nehezítette a dolgunkat, hiszen bármennyire örülünk mi itt Magyarországon, hogy mondjuk a forint megerősödött, de ez mondjuk a külföldi turistáknak nem segít abban, hogy vonzóbbá tegye Magyarországot, hogyha minden megdrágul számukra, ahogyan sajnos az elmúlt hetek, hát hogy mondjam, ilyen krízis helyzetei, a vízhiány, az áramhiány, a hőség, a szárazság, amit ezek mind olyan dolgok, amik egy picit a hogy mondjam, az embereket pszichésen megterhelték, és nem az jutott eszükbe, hogy ők most buliznak akarnak ebbe a helyzetbe, hanem valahogy nyilván túlélni szeretnénk ezeket a nehézségeket. Úgyhogy ezek mind összeadódtak, és azt gondolom, hogy ezek is okozták, meg hát sok minden egyéb azt, hogy elmaradtunk a tervektől, de én azért nem vagyok mégse elkeseredve ebbe a helyzetbe, miközben tényleg az üzleti részében nagyon nem jól alakultak a dolgok, mert ez valahol, ezt én előre is elmondtam, hogy ez egy befektetési év számunkra, tehát most meg kell próbáljunk olyan új irányokat tesztelni, ami arról szól, hogy mivel lehetne valahogy újra stabilizálni és sikeressé tenni a rendezvényt, és ezek az irányok azért egytől egyik szinte azt mondhatom, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk rá, hogy jó irányok, akár a magyar közönség visszahozatala, akár a nemzetközi közönség megszólítása szempontjából, és ugye az elsődleges cél az volt, hogy jobban érezzék ott magukat az emberek, jobbak legyenek a szolgáltatások, a közérzetük, az élmény, mindazok, amik egyébként vonzóvá tehetnek egy fesztivált azon túl, hogy kik a sztár fellépői, mert azt látjuk, hogy ebben egyre nehezebb dolgunk van a nemzetközi versenyben, hogy lehet fesztiválokra egyáltalán a legnagyobb neveket megszerezni, és azt gondolom, hogy a Sziget abban volt valamikor erősebb a versenytársainál, hogy egy csomó mást is tudott mellé nyújtani, nem csak a sztárprogramokat, mert persze továbbra is szükség van

0: sztárokra, amennyire lehet, de valamiben meg kell különböztessük magunkat a többi fesztiváltól, és ami eddig az erősségünk volt az első mondjuk 20-25 évben, azok kezdtek el elfakulni, vagy megfakulni attól, hogy minden pénzt elkezdtek átcsoportosítani a sztárokra. Én most azt mondtam, hogy most akkor behúzzuk a kéziféket, és újra azokat fejlesztjük, amitől a szerethetőbb, a jobb az emberek közérzete, mert mégiscsak a végén valahol ez egy olyan egyhetes vagy ötnapos nyaralás élmény, aminél az csak egy eleme, hogy kit láttunk fellépőt, az, hogy hogyan éreztük ott magunkat, az számít igazán.
1: A beszélgetés előtt kecsegtetett azzal, hogy vannak friss számok azzal kapcsolatban, hogy a látogatottság hogy alakult.
0: Igen, hát egész pontosan most már látjuk, hogy 357 ezer látogatónk volt, ami nagyjából ugye ez az előzetesen volt 350-360 közötti nagyságrend, ebben ugye a probléma az az, hogy ahhoz, hogy egyáltalán azt a tervet hozzuk, ami most még ugye eleve egy veszteséggel számolt, ahhoz nagyjából 400 ezer látogatóra lett volna szükségünk, és ettől sajnos jelentősen elmaradtunk, de azt gondolom, hogy azzal párhuzamosan talán azért sikerült megalapoznunk azt, hogy a jövő évben esélyünk legyen arra, hogy újra többen jönnek, mert a visszhangja meg nagyon jó volt a rendezvény.
1: Többek között azért egyébként zárója, hogy 53% a látogatóknak magyar, ugye, ami egy sajátosság, külföldiek dominanciája volt a korábbi
0: években. Korábbi években igen, ez magasabb volt a külföldiek.
1: Sőt, mi az a változás, ami a Szigetnek a vonzerejét befolyásolja, mert hogy egy másik generáció jön a Szigetre, mint amikor nagyon-nagyon jól ment a Sziget. Megváltoztak-e a szokások?
0: Azt mondom, hogy a Szigetnek az a fontos, hogy alapvetően minél inkább mindenkit meg tudjon szólítani, és szerintem az egy stratégiai hiba volt, hogy csak a fiatal felnőtt generációra koncentráltak az elmúlt években, most tudatosan akár a Brody nappal, akár a nulladik nappal, akár bizonyos egyéb programokkal próbáltunk nyitni generációk szempontjából is, illetve egyszerre szeretnénk a magyarokat is valamennyire megerősíteni és visszacsábítani a Szigetre, meg azért szükségünk van a nemzetközi közönségre is, mert látni kell, hogy a Sziget méreteit tekintve egyszerűen nem reális csak a magyar közönséggel egy ekkora rendezvényt rentábilissá tenni, hiszen a nagy magyar fesztiválok ennek a rendezvénynek költségvetés szempontjából körülbelül az egy tizede. Tehát mi nem fogunk tudni akkorát csak a hazai piacon nőni, hogy ne legyen szükségünk tovább és a nemzetközi látogatókra, de mást kell üzenni a nemzetközi látogatónak, neki nyilván a nyaralás élményt, Budapestet, a Sziget egyediségeit kell eladni, míg a magyaroknak meg azt kell érezni, hogy fontosak nekünk az akár a magyar kultúra, akár az ő egyéb olyan igényeik, amiket látszik, hogy az elmúlt időszakban esetleg egy picit kevésbé vettek figyelembe. Most én azt remélem, hogy érezhették azt, hogy újra szeretnénk ezeket figyelembe.
1: Mit gondol, hogy ez a 40-50 ezeres különbség, ez azon recept alapján, amit már egyszer megcsinált, ez behozható-e a jövő év után, mert ugye a jövő évben biztos lesz, vannak-e biztos pontok, vagy jövendőlések?
0: Hát nagyon nehéz ma biztosat mondani, hiszen annyit változott az elmúlt években is a világ, akár csak a Covid-ra, vagy nem tudom, a válságra, arra, amit ma a klíma problémáként megélünk, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy még milyen kihívásokkal kell majd megküzdenünk, de én úgy gondolom, hogy nem lehetetlen ledolgozni ezt a hátrányt, hiszen itt azért arról beszélünk, hogy mondjuk a teljes látogatottság tekintetében mondjuk egy 15%-ot kéne erősödnünk még a mostani látogatottsághoz képest, hogy nagyjából tudjunk egy nagy lépést előre tenni, és én úgy látom, hogy ez egy olyan műfaj, amiben vagy jól működik valami, vagy rosszul. Igazából ez a vegetáló olyan, nem tudom, el van, az nem nagyon van, mert hogy itt a fiatalok úgy gondolkodnak, hogy valami vagy divatos és menő számukra, vagy nem, és hogyha ez sikerül újra visszafordítani és újra divatossá tenni, akkor én azt remélem, hogy ebben van még egy fellendülés, ha meg nem sikerül, akkor meg nyilván akkor nem tudom, mit csinálunk, hiszen csak azért nincs, tehát a közönségnek nincs igénye, akkor miért van értelme ezt csinálni?
1: szüleink generációja volt kint a Bródi napon. Nagyon érdekes élmény volt például a taxi droszton várakozni velük, hazafelé menet. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon lelkesek voltak ettől a koncerttől. De a második napon, amely ugye a nulladik nap volt, ott pedig régi szigetismerősökkel lehetett találkozni, mint a Faithless, meg a Morcsiba, ugye? Aki ismeri a Sziget történetét, tudja, hogy ezek legendás zenekarok, akik imádnak idejönni. Mit lehet arról tudni, hogy a Sziget tényleges programja mennyire teljesítette azt az elvárható szintet, ami a sokszínűség, a műfaji sokoldalúság?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen, ugye, hogy ez egy külön napokon próbáltunk egyáltalán ilyen programokat megcsinálni, hiszen akkor, amikor én átvettem újra a Szigetet, és egyáltalán belefogtunk a szervezésbe, akkor itt már nagy mozgásterünk nem volt, abból örültünk, hogy egyáltalán valakit még el tudunk hozni egyik késéssel, és egyáltalán van valaki, aki még várt ránk, hogy eljöhessen a Szigetre. Ezért most a következő évben lesz már nagyobb, remélem, abban a mozgásterünk, hogy jobban valamilyen koncepció szerint tudjuk majd összeválogatni a fellépőket, de szerettem volna mindenképpen ezzel párhuzamosan megszólítani más generációkat is, meg egyáltalán a régi szigeteseket is valahogy visszahívni a Szigetre, és megmutatni nekik, hogy most milyen lesz. Ezért volt elsődlegesen most ez a mínusz egyedik és nulladik napi program, ami azért eléggé elütött. A többi napon, mondom, én nem gondolom, hogy összességében panasz lehet arra, hogy azért így is nagyon sok jó koncert volt, meg nagyon sok jó program volt.
1: Nagy sztárokkal.
0: De azt gondolom, hogy itt tényleg azért egy picit korlátok között mozogtunk, hogy egyáltalán mire van lehetőségünk, és azt remélem, hogy a következő években azért ebben is tudunk egy picit még fejlődni.
1: Nagyon várjuk a következő Szigetet, és azt reméljük, hogy ez még sokáig így lesz, hiszen azért Budapestnek ez a fesztivál, ez egy égköve, Európa szerte úgy tekintenek rá, mint egy referenciára. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: És akkor átkapcsolunk az Aktuál stúdiójába. A szokás hatalma, Szlazsánszky Ferenc. Feri.
2: Szervusz András, köszöntöm a kedves nézőket. Ha röviden kellene összefoglalni, hogy miről beszélünk az Aktuálban, nos, a Fidesz a helyét keresi, a kormány pedig az eltűnt 1000 milliárdokat. Ha belemegyünk a részletekbe, óriási az érdeklődés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki és alelnöki pozíciói iránt. Interaktív térképen követhető mostantól, hogy ki hol mennyi közpénzt nyert, civilek és álcivilek. Beszélünk a Forage sztoriról, ami szintén egy páratlan sikertörténet, és a végén az első témával, hogy mi lesz a Fidesz-szel, kérdőíveken kutatják a párt vereségének okait, illetve a párt előtt álló jövő lehetőségeit, eshetőségeit a párt vezetői. Hadsegg Gábor, Latman Tamás és Záruk Péter Farkas lesznek a vendégek.
1: Az aktuál érdekes témákkal várja tehát önöket, tartsanak velünk továbbra is, a hét további részében is várom szeretettel önöket, jó éjszakát, viszlát!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány a tűzifa áfájának csökkentésével segíteni a rászorulókat. A szakértők szerint viszont nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb és legjobb módszer a szociális támogatás a rászorulók segítésére. Ugyanis rendkívül levegőszennyezést okoz az, hogyha fával fűtünk, és ennek mind az egészségre, mind aztán a gazdaságra is hatásai lehetnek. Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Köszönöm, hogy itt van velünk. Mielőtt azonban a tűzifára rátérnénk, sajnos az egész nyarat végig kíséri az, hogy Európa szerte folyamatosan lángolnak az erdők, brutális pusztítást végezve ezzel. Milyen hatással lehet ez ránk itt Magyarország?
2: Az erdőtüzeknek sokféle hatása van. Az egyik az egészségre gyakorolt közvetlen hatás, tehát óriási mennyiségű szennyezőanyag kerül a levegőbe, füst, és tehát ilyen apró részecskék és egyebek, ami károsan hat az emberi egészségre, de és a mostani erdőtüzek azok sokkal veszélyesebbek, mint amely mondjuk a 100 vagy 150 évvel ezelőtti erdőtüzek.
1: Miért?
2: Azért, mert nem csak a fa ég ilyenkor, hanem mindenféle természettől idegen anyag, tehát műanyagok, gumik, akármi, és ezekből a keletkező füst sokkal egészségkárosítóbb, sokkal veszélyesebb. Hát, például Kaliforniában lehetett látni, ugye ott hatalmas erdőtüzek voltak, ahol égtek a házak is, hogy vegyvédelmi ruhában tisztítják ezeket a területeket, mert olyan mennyiségű mérgező anyag kerül egyrészt a levegőbe, másrészt a talajra, mindenütt ott van, tehát magunknak sajnos egy olyan környezetet alakítottunk ki, amely sokkal-sokkal veszélyesebb tűz esetén, mint korábban.
1: Magyarországon,
2: és van ugye az éghajlatkárosító hatása is, tehát óriási mennyiségű széndioxid kerül a levegőbe az erdőtüzek során, és óriási mennyiségű korom, ezről nem nagyon lehet hallani, de ezt számos kutatás szerint a második legsúlyosabb éghajlatkárosító anyag, ugyanis egyrészt a légkörbe kerülve rendkívüli mértékben melegíti a légkörbe, másrészt leülepedve, ugye ezek elég rövid ideig tartózkodnak a légkörben, leülepedve mondjuk a sarkvidéken a hóra, jégre, vagy pedig a gleccserekre, rendkívüli mértékben felgyorsítják azok olvadását, ami az egész bolygó éghajlatára, vízháztartására nagyon komoly hatással van. Tehát nagyon nagy bajok vannak az erdőtüzekkel.
1: Hogyan védekezhetünk ez ellen? Tehetünk-e bármit annak érdekében, hogy legalább annak ellenére, hogy nyilván magával az erdőtűzzel a tűzoltók teszik, amit lehet, de hogy a civil ember, aki kimegy az utcára, vagy egyszerűen csak lélegzik és él, mit tud tenni annak érdekében, hogy kevésbé károsodjon a szervezete?
2: Hát annak érdekében, hogy lehetőleg minél inkább kerülje ezeknek a belélegzését, és hát eleve éljen egészségesen, fogyasszon sok gyümölcsöt, folyadékot, hát próbáljon meg tehát mondom, távolabb kerülni, szóval nagyon nehéz, ha már elkezdődött egy tűz, és lehetőleg kerüljön távol az olyan helyektől, ahol mesterséges anyagok égnek.
1: Térjünk is át a tűzifa kérdésre. Ugye itt az áfa csökkentéssel szeretné bevonni a kormány a rezsicsökkentésbe azokat, akik csak fával tudnak fűteni otthon. Mi a véleménye erről a kezdeményezésről? Mi az, ami mellette szól, és mi az, ami ellene szól?
2: Igen, hát mindenekelőtt szögezzük le, hogy rendkívül fontos az, hogy senki ne fagyjon meg. Aki tűzifával fűt, az is jusson megfelelő meleg otthonhoz. Tehát ez nagyon fontos. De hogy ennek a legjobb módja a tűzifa áfa csökkentése, az igencsak kérdéses. Egyrészt úgy láttuk, tehát az a felmérések szerint, hogy a tűzifának egy nagyon nagy részét, legalább a felét olyanok használják, akiknek semmi szükségük nincs erre a támogatásra. Tehát ez, ugye 16 milliárd forintot szán a tűzifa áfa csökkentésére a kormány, tehát ennyivel támogatja a tűzifát. Ennek a fele legalább pazarlás. Tehát ez az egyik probléma. Sokkal jobb lenne, ugye megemelte a kormány a szociális tűzifa támogatást 5 milliárd forintról 10 milliárdra, akkor ennek a 16 milliárd forintból, hogyha mondjuk még 8 vagy 10 milliárd forintot célzottan tényleg azoknak adnák, akiknek szükségük van a támogatásra, akkor sokkal, ez az egyik. A másik pedig, hogy rengetegen fűtenek úgy tűzifával, hogy nem, tehát vagy nincsenek meg az alapvető ismereteik, vagy nem törődnek vele, vagy nincs lehetőségük, mert olyan a körülmények, hogy jobban fűtsenek. Mondok egy-két példát. Rengeteg eset van, akár hogy az önkormányzatok is kivágják a fát, és odaadják, és eltüzelik.
1: Most nem elég száraz.
2: Igen, tehát egy fát, tűzifát legalább másfél-két évig szárítani kell ahhoz, hogy megfeleljen. Ha nem ezt teszik, akkor egyrészt kétszer annyi fát kell elégetni, hogy azonos hőt termeljen, tehát hogyha vizes fából, mint a száraz fából, másrészt sokkal nagyobb a légszennyezése is. Tehát legalább ezt el kellene érni, hogy csak száraz fá. Azon kívül a tapasztalataink, illetve a kollégáim tapasztalatai szerint nagyon, hogy mondjam, rosszak az emberek ismeretei, nagyon gyengik az ismeretei arról, hogy hogyan kell helyesen tűzifát használni. Tehát, hogy hogyan, ez az egyik, ugye, amit említettem, hogy szárazfával kell fűteni, hogyan kell megrakni, hogyan kell begyújtani, mit kell tenni. Tehát,
1: vagy mit kell a tűzre tenni a fa mellé, hogyha már nincs
2: igen,
1: más.
2: Mit szabad, tehát az meg, hát az tényleg katasztrófa, hogy ugye említettem, hogy a tűzifa isnak a füstje is káros, illetve a fa füstje is káros az egészségre, de a műanyagot égetnek, akkor az ezerszer is, tehát tényleg halálos mérgek kerülnek a levegőbe, mégis nagyon sokan égetnek ilyen kezelt bútor, tehát festett bútorlapot, a ragasztott ilyen bútorlapokat, műanyagot, gumit, akármit, tényleg halálos mérgeket eresztenek a levegőbe. Tehát ami nagyon fontos lenne, egyrészt a szemléletformálás, tehát megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan kell fűteni. A másik pedig, hogy nagyon sok módszer van, amivel olcsón, gyorsan lehetne csökkenteni a fűtési igény. Tehát meg kell nézni, hogy hol szökik a hő leginkább. Tehát ami viszonylag olcsó, az a mondjuk a nyilászároknak a szigetelése, vagy olyan egyszerű praktikák, hogy mikor szellőztessünk, és mikor nem, vagy hogy a födém szigetelés is az mondjuk drágább, de az egy elviselhetetlen összeg, vagy azt is inkább azt támogassa. Tehát van számos, hogy miként arra is van, hogy mondjuk nagyon sokan ilyen régi vaskályhába fűtenek, amit nem tartja a hőt. Ott is vannak módszerek, amiből hát nem lesz egy nagyszerű kályha, de mégis valamennyivel lehet javítani a helyzeten. Tehát rengeteg ilyen viszonylag olcsó megoldás van, amivel valamennyire legalább lehet csökkenteni azt az igényt, hogy mennyi tűzifát használnak. Csak ismereteket kellene terjeszteni, elmenni az érintetekhez, bemutatni ezeket, erre kellene sok pénzt fordítani.
1: Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A folytatásban is Pakson a világ szeme meg a mi szemünk mindenképpen. Keresztes Attila energiastratégát fogom Zoomon keresztül kapcsolni. Vele beszélgetünk az energiaválság, vagy itt a Paks körüli helyzetről. Jó reggelt, örülök, hogy tudunk beszélgetni. Hát itt az elmúlt hetekben, napokban folyamatosan jönnek az új videók, az információk arról, hogy gőzerővel zajlik a munka, süllyesztik a bárkákat, dobják ezeket a hatalmas kötömböket, tehát készül ez a fenék küszöb. Hogy áll most a vízszint Paksnál? Elképzelhetőnek tartod-e, hogy újra le kell kapcsolni a blokkot, mert ugye a meleg az marad, eső az alig esik, és hát a vízszint az még mindig nagyon-nagyon alacsony.
2: Igen, hát az elmúlt napokban egy egészen akciófilmbe illő részletességgel és izgalmakkal látjuk ezt a tényleg valóban heroikus küzdelmet, ami ott zajlik, és hát csak centikért megy ez a harc, tehát tényleg csak néhány centivel sikerült talán 6-8 centivel megemelni a Dunát, úgyhogy alapvetően még mindig a természet kezében vagyunk, nem lehet megmondani azt, hogy megúsztuk-e ezt a válságot, vagy sem, ez valóban attól függ, hogy esni fog-e az eső, nyilván valamicskét javult a helyzet, nem kellett lekapcsolni a második reaktort, de ennyi, tehát itt tartunk, gyakorlatilag az időjárás kezében vagyunk.
1: Mi a véleményed magáról a munkának a tempójával és ezzel, amint említetted, heroikus küzdelemmel? Tehát lehet ennél többet tenni a jelenlegi tudásunk szerint, meg a jelenlegi lehetőségek szerint?
2: Szedjük szét azért ezt szakaszokra. Tehát először is itt kellett volna, hogy legyen 16 év alatt egy kockázatfelmérés és egy energiastratégia. És hát az mégiscsak nevetséges, hogy beüt a baj, és nincs egy kész vészhelyzeti terv. Tehát az, hogy az erőmű fokozatos leállásakor kellett megkezdeni a tervezést, ez egy megbocsáthatatlan bűn, amit elkövettek az elmúlt évtizedekben, és szerintem ezt nagyon át kéne majd vizsgálni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel veszítettünk jó pár napot, hogy a nulláról meg kellett tervezni ezt az egész rendkívül összetett folyamatot. Tehát azt látjuk, hogy egyszerre mennyien dolgoznak, és hát legalább 5 teljesen különféle munkafolyamat zajlik a helyszínen. Ugye a hírek szerint 180 valahány ember van ott, de hát valójában ez egy több ezer fős apparátus, amelyik dolgozik a háttérben. Tehát ez egy valóban hatalmas munka, ami meg lett szervezve. Én szerintem ezt ennél gyorsabban nem lehet ilyen feltételek mellett, de ha lett volna egy terv, akkor bizony egy héttel legalább előrébb járnánk.
1: Ugye a jelenlegi módszerekről mindenki úgy beszél, hogy ez egy ideiglenes megoldás, ezt hosszú távon nem lehet használni. Viszont egyre többször előkerül a vízlépcső kérdése. Ugye Szalma Botond és rengeteg szakember, vízügyi szakember azt mondja, hogy elkerülhetetlen, hogy a vízlépcsőket megépítsék, mert ezek tudják valamelyest garantálni azt, hogy többet ilyen helyzet ne álljon elő. Mi a véleményed erről?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy... és nagyon fején találtad a szöget. Most nagyon sokan nyilatkoznak vízlépcsőügyben, nagyon sokan nyilatkoznak energetikai kérdésekben. Szerintem ezt szét kéne választani. Ezek nagyon bonyolult és összetett szakmai kérdések. Engem rendkívül zavar, amikor például jogászok mondják meg azt, hogy hogyan legyen egy vízlépcső vagy egy vízduzzasztó megcsinálva. Tehát szerintem ezt a kérdést, hogy legyen-e duzzasztó vagy sem, ezt ennek a szakmának, a vízügyi szakmának nyilván a többi szakággal együtt ki kell dolgozni, és erről kell csinálni egy vitát. Nyugodtan szóljon hozzá mindenki, hát ha van valamilyen ötlet, amit a szakemberek esetleg nem vettek figyelembe, de erről felelősen nyilatkozni egyrészt ma még nagyon korai lenne, másrészt meg kizárólag akkor tényleg egy ilyen kidolgozott munka után a vízügyi szakemberektől várjuk el. Én az energetikai részére tudok inkább rámutatni, és ott azért ki lehet könnyen szúrni a kritikus pontokat, és nagyon beszédes az, hogy Szlovákiában, ahol jelenleg működnek az atomreaktorok, és elmondják azt a szlovákok, hát tegnap Fico mondta be, hogy ők 2 köbmétert per szekundumot használnak föl összesen a hűtésre, miközben mi 100 köbmétert, ez rámutat arra, hogy technológiákban nagyon különbözőeket lehet alkalmazni, és nekünk ezt teljesen újra kéne gondolnunk, és újra kéne alkotnunk.
1: Ez hogy van egyébként? Tehát ahhoz, hogy mondjuk mi is egy ilyen energiagazdaságosabb működésre álljunk át, az mekkora munka, mind emberszámban, mind tervezési időben? Tehát ezt hogy kell elképzelni egy ilyen hatalmas, évtizedek óta működő rendszernek az átalakítását?
2: Kezdődik a tervezéssel, környezeti hatásvizsgálattal, különböző szakágaknak az egyeztetéseivel, minimum évekbe telik, csak a tervezés, és utána még a kivitelezés. De hát akkor is át kéne térnünk egy más technológiára, mert ez egy nagyon nagy kockázat, amit most futunk, ez egy energiabiztonsági kockázat. Na most azt is azért felhívnám a figyelmet, hogy nem csak ez a kockázat, hogy nem lesz mondjuk a Dunában víz. Hát az egy nonsens, hogy egy országban egyetlen egy erőműtől ilyen nagy mértékű függés alakuljon ki. Azt pedig mégiscsak hát furcsa, hogy ezt a függést még növelnénk azzal, hogy közvetlenül a szomszédjába építünk egy Paks 2-t, hiszen gyakorlatilag akkor egy picike kis zónára van koncentrálva minden nukleáris energiatermelésünk, és ezzel tovább fokozzuk a kockázatot.
1: Na tehát igen, francia... tehát itt van Paks 2, a kivitelező szerint rendben haladnak a folyamatok. Magyar Péter azt hiszem, hogy valószínűleg így, pont így bólogatott, ahogy most el, hogy én ezt mondtam.
2: Hát igen, igen, hát az ő szavuk a kivitelezőnek az nem annyira hiteles, most így az utóbbi időben felreppent egyiptomi hírek függvényében, ahol ugyanez a Rosszatom botrányos, a nevéhez méltően rossz atomot csinált, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő nyilatkozatuk az nem sokat ér. Az igazság az, hogy eleve egy nagyon rossz ötlet volt egymás mellé tenni 2 atomerőművet, ha már így alakult, ez is felül kell vizsgálni, hogy egyáltalán ez szabad-e így folytatni, óriási kockázatokat futunk ezzel, és nem lenne sokkal hasznosabb az, ha esetleg kisebb, ilyen moduláris 500 megawattos erőművek lennének, de szétszórva az országban, és sokkal biztonságosabb körülmények között. És azt az apróságot se felejtsük el, hogy jelenleg ugye egy városnyi, de nagyvárosnyi hőenergia megy a Dunába, ahelyett, hogy ezt fűtésre használnánk, tehát ha mondjuk lennének ezek a különböző úgynevezett moduláris reaktorok közelebb egy-egy városhoz, akkor bizony a fűtési költségek nagyon-nagyon lecsökkenthetőek lennének. Úgyhogy szerintem semmi nem volt átgondolva Paks kialakítása körül, sem a későbbi évtizedekben, ezt most be kell pótolni.
1: Paks 2-nél meg azért még talán nagyobb a mozgástér, legalábbis, amit így egy laikus lát, hogy hol tart most az építkezési folyamat. Elképzelhető, hogy ott akár egy hűtőtornyos, vagy valamilyen másfajta hűtőrendszerrel lehet dolgozni, hogy biztonságosabb legyen, és hogy gördülékenyebben menjen a dolog, mint Paksnál?
2: Én úgy mondanám, hogy nem képzelhető el, hogy ne így legyen. Tehát erre a Dunára nem lehet már alapozni. Ki tudja, hogy milyen évek jönnek. Hát lehet, hogy még asszályosabb lesz. Tehát mindenképpen más technológiát kell alkalmazni, ezen kár is lenne akár vitát nyitni, mert nincs miről beszélnünk, hát nincs vízünk.
1: A szakmai részről beszéltünk most eleget, mi a véleményed a lakosság szerepéről, mire kéne ott figyelni? Ugye első körben látható volt, hogy tényleg így virálisan az egész közösségi médiát elárasztották a képek, az üzenetek, hogy igen, mi is figyelünk, lekapcsoltuk a légkondit, nem töltjük az autót, nem indítunk annyi mosást. Beépülhet ez hosszú távon az életünkbe? Vagy most, hogy látjuk, hogy zajlik az akciófilm Pakson, akkor mindenki hátradől, és ugyanúgy bekapcsolja a légkondit.
2: Alapvetően az emberi természet az már csak ilyen, hogyha úgy gondolja, hogy nincsen nagyon nagy probléma, akkor kényelmesebbé válik, de erre való az úgynevezett dinamikus árazás, tehát az, hogy a villanyszámla fizetéskor követjük a tőzsdei árakat, és ez azt jelenti, hogy hát este bizony picit drágább lesz. Hogy ez hogy lesz kialakítva ez a rendszer, ezt még én nem tudom, de az, hogy az okosmérők beszerzésére jelentős EU-s forrásokat fognak fordítani, ez egyértelműen arra utal, hogy ez a rendszer lesz megcsinálva. És aztán ezt nagyon sokféleképpen meg lehet, tehát lehet a szociális szempontokat maximálisan és sokkal igazságosabban érvényesíteni, és aztán mégiscsak nevetséges az, hogy ma minden egyes ingatlan a rezsicsökkentésben részt vesz, mondjuk egy 900 négyzetméteres, 10 milliárdot érő villa is kap rezsicsökkentési támogatást, ahol esetleg egyedül él egy király, és hát a 8 gyerekes család, amelyik mondjuk egy 60 négyzetméteren szorong, ugyanaz a támogatásban részesül.
1: Keresztes Attila energiastratéga, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

A szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

Előttünk olva a béke az, hogy legbelülről jó vagy. Naponta átmegyek rajta, maradok rá.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2026. február 2-ára. Ezen a napon érkezett a hír, hogy több ismert magyar ember neve is felmerült egy Steve Bannon és Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló ügyben, valamint megszólalt a budapesti Király utcai érintett lakás tulajdonosa is. És szintén 2026. február 2-án a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Herendi Gábor volt.
3: Herendi Gábor filmrendező. Fogorvosi végzettséggel, tanári katedrával és praxissal a háta mögött kezdett előbb reklámfilmeket, majd játékfilmeket, végül színházi előadásokat is rendezni. Az úgynevezett közönségfilmek mestere, a Valami Amerika, a Kincsem, a Kontroll, a Futni mentem sikere is ezt bizonyítja. Legutóbbi filmje a Szenvedélyes nők.
4: Szóval, Herendi Gábor, örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Szeretettel köszöntelek. Mondom, hogy közönségfilm, ez olyan gyakran pejoratív, miközben hát mi a csodának készülne film, hanem a közönségnek?
5: Hát sajnos ezzel én is sokszor szembesülök, de én azért ezt büszkén vállalom. Én nagyon szeretek közönségfilmet csinálni, és a közönségnek csinálni a filmet, de azért az tagadhatatlan, hogy ebbe az iparban vannak művészfilmek, szerzői filmek, amelyek azért sokkal szűkebb réteget érintenek meg. Megvan olyan, aki, mint amilyen én, aki olyan filmeket csinál, hogy tényleg a szélesebb közönség számára.
4: De azt lehet mondani, hogy a művészfilmet onnan ismerjük meg, hogy nem nézi meg senki?
5: Hát ez jó jellemzés, de én azt gondolom, hogy Persze, persze, én szeretem összemosni, tehát hogy én azt gondolom, hogy van jó film, meg rossz film, de hát azért nem teljesen igaz, tehát tényleg vannak olyan filmek. Egyszerűen a művész filmekre talán egy sokkal szűkebb réteg az, akinek van rá antennája, és szívesebben nézi, ugye azért azok sokkal komolyabb témafelvetéssel el kell jobban mélyülni. A közönségfilm az nagyon gyakran, persze műfai film, de mondjuk a legszélesebb közönséget az a vígjáték vonza, és azt is értem, hogy miért, mert az emberek kikapcsolódni járnak leginkább a moziba.
4: Neked melyik a legjobb filmed?
5: Ó, nem tudom, sokat szeretem.
4: De azért. Hát érzi azt az ember, főleg, ha így visszagondolsz a filmekre, hogy...
5: Jó, én akkor kettőt kimerek emelni. Az egyik a Kincsem, ami egy kicsit a mérete miatt áll közel a szívemhez, mert azért ilyethez ritkán jut az ember. A másik a Toxikoma, ami különben az egy kicsit kilóg a sorból, mert ugye azért ez tényleg egy komoly drámai film, de talán az egy olyan kirándulás volt, ami egy kicsit magamnak is bebizonyított, hogy lehet, hogy tudok filmet csinálni.
4: Miben méred a sikert? A közönségszám?
5: Hát ezeknél a filmeknél igen, mert a művészfilmek, vagy szerzői filmek, amikről elkezdtünk beszélni, azok igazából a fesztiválokon tudnak megmérettetni, és azok a rendezők, akik ilyen filmet csinálnak, igazából azt nézik, hogy mely fesztiválon tud szerepelni, hol tud esetleg díjat nyerni. Nekem nincs más visszajelzésem, mint a közönségszám.
4: Amikor reklámfilmeket készítettél is, ugye benne volt a névjegyben is, hogy azért alapvetően a filmes életed úgy kezdődött. Akkor mivel lehetett mérni? Mert hát az ügyfél mondhat hülyeséget is, és amikor viszont látja a vásznon, akkor nagyon elégedett. Tehát nem feltétlenül az ügyfél elégedettség minősítette a reklámfilmet.
5: Hát igen, mondjuk olyan típusú visszajelzés nagyon ritkán kaptunk, hogy na, meglódult a termékeladás. De volt ilyen különben emlékszem, volt a Soproni Ászok sorozat, ami 4 ilyen kocsma töltelék, ilyen nagyon faviceket mondogatott, és az például ott tényleg egy nagyon komoly visszajelzés volt, hogy ott a terméknek az ismertsége az ilyen 30%-ról fölment 90%-ra, tehát hogy, de azért ilyen típusú visszajelzés ritkán van. Ott nincs más, mint hogy az ügyfél szereti a elkészült reklámfilmet, vagy nem.
4: Ha én a közönség felől közelítem azt a kérdést, hogy amit te csinálsz, aznak mi a minősége, mi az értéke, akkor nekem igazából az a fontos, hogy jól érzem-e a magam a moziban, röhögök-e, ha vígjáték, szeretem-e a szereplőidet, és el tudom-e képzelni azt, hogy egy ilyen élethelyzetben vagyok, mint ők. Vagy annyira szélsőséges, hogy azt nem is akarom elképzelni, mert önmagában vicces, hogy ők ilyenek. Ugye egy művészfilm az az élet mélységeit keresi. Te ezeket elengeded ilyenkor? Tehát, hogy azért kérdezem, mert egyszerűbb a felszínen viccelődni. Tehát a gatyaletolós humor az mindig működik a színpadon.
5: Hát figyelj, ez forgatókönyv kérdése, és azért az nagyon az elején tisztázódik, hogy mire lövünk. Tehát azért ott biztos, hogy egy kicsit szétválik ez a dolog, hogy azt az elején tisztázni kell, hogy ez egy közönségfilm, vagy egy mélyebb film, ami egy, biztos, hogy csak egy szűkebb réteget fog elérni.
4: Ugyanabból a forgatókönyvből tudnád csinálni ilyet is, meg olyat is?
5: Hát most ez így nagyon durva, de igen, el lehetne menni mélységekig, tehát szerintem tök jó példa ez a Szenvedélyes nők, ami bizony nagyon megkapargat nagyon mély dolgokat, de kapargat, mert hogy egyszerűen most is azt is mondom, hogy ugye a producereknek, akik kockáztatták a pénzüket, azért az volt az igényük, hogy itt nagy nézőszámot hozzunk be a moziba. El lehetett volna menni egy mélyebb réteg felé, ez a film nem ezt a célt szolgálta, nem, Tehát, hogy ilyen szinten azért lehet boncolgatni, és el lehet menni több irányba, ez a rendezőnek a dolga. Természetesen van egy producer, aki egy kicsit fogja az én kezemet, mert az ő igényeit is valamilyen szinten nekem figyelembe kell venni, pláne, hogyha ez egy üzleti vállalkozás.
4: Már pedig ezek azok, mert az állami támogatás téged valahogy elkerül.
5: Valahogy.
4: Itt az utóbb során már nem is próbálkoztál, ugye?
5: Nem, befejeztem.
4: Már ilyen sebességgel nem is készületett volna el egy következő, hogyha az állami támogatásra vársz, mert ott van egy procedúra, amin végig kell menni. Miért nem kapsz te állami támogatást?
5: Jaj, nem, ezt már így nem tudom, meg már nem is akarom tudni, meg nem is boncolgatom, biztos, hogy...
4: De van hozzá egy feltevésed?
5: Hát volt egyfajta politikai kiállásom, zákson, igen. Nem tudom, nem, tényleg, többször próbálkoztam, mindig beadtam, mindig úgy érzem, hogy jó minőségű dolgot adtam be, és mindig ilyen nagyon buta indokokkal el lett utasítva, és egy idő után, miután ezek nagyon komoly befektetett energiát igényelnek, föladtam, és akkor azt gondoltam, hogy ez akkor én itt valami miatt nem vagyok elfogadott, és tudomásul vettem.
4: A Kincsem hajdanában, ha már említetted, az egyik legdrágább produkció volt, ami akkori mértékkel moziba került. Hát azóta születtek csodák. És mondod, hogy a Kincsem az egy referenciapont a te életedben is. Az akkor egy kalitka is volt számodra? Tehát megcsináltam a Kincsemet, rengeteg pénzből, nagy sikerrel, ennél alább nem adhatom.
5: Olyan fajta kalitka nem volt, hogy most innentől kezdve nekem mindenképpen ilyen nagyon nagy költségvetésű filmeket kellene csinálnom. Hát inkább az, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy húha, lehet, hogy ez az én karrieremnek a csúcspontja. Mert ez tagadhatatlan, hogy egy tehát, hogy a filmezés az egy nagyon drága dolog, és egy kosztümös filmhez hozzájutni azért az egy nagyon-nagyon ritka dolog, mert az mindig nagyon drága, és mindig nagyon költséges, és hogy akkor nem is volt nagyon, már nem is tudom, évek óta nem volt ilyen drága kosztümös film, és akkor, hogy én egy ilyen lehetőséget kaptam, ez nekem inkább, én kalitkának semmiképpen nem éreztem, én mindenképpen nagyon nagy lehetőségnek, de az bennem volt, hogy hát lehet Gábor, hogy soha többé ilyen méretű filmet nem fogsz csinálni.
4: Találtál ott két színészt magadnak, Petrik Andrát gyakorlatilag te fedezted fel a vászornak, hát Nagy Ervin meg már jelen volt sorozatokban elsősorban, de hirtelen ekkorában
5: de igazából láttuk. Akkor még nem is utána az Ervint, utána. Ervin egy kicsit el lett felejtve, és akkor a Kincsem újra rátalált. De örülök neki, mert szerintem egy végtelen tehetséges színész, és fantasztikus, jó volt. Ma se játszatnám mással.
4: Na, ilyenek vannak benned egyébként? Megnézed egy korábbi filmedet, hogy
5: látok-e hibákat benne?
4: Látsz-e a castingban hibákat? Tehát nyilván most ezt nem fogod megnevezni, hogyha így van, hogy hát őt nem kellett volna. De hogy ez egy olyan dolog-e, aminél egyszer leteszed a voksod, és persze ott nincs visszaút, de közben az ember néha meggondolhatja, hogy ez nem volt-e egy tévedés.
5: Van, tehát tagadhatatlanul van olyan, hogy azt mondanám, hogy talán ma már nem vele játszhatnám, de elég kevés. Tehát én castingban nagyon-nagyon hiszek, és a legfontosabb dolognak tartom, mert azt gondolom, hogy az, hogy a jó, ha már jó a forgatókönyv, egy jó casting, az elkezdi működtetni ezt az egészet, és szoktam volt mondani, hogy azt már csak akkor én ronthatom el, hogy olyan nagyon nagy mellényúlásaim nem voltak szerintem, és az egy külön öröm, hogy szerintem én tényleg ilyen sok olyan embert, csak azért, mert nagy nézőszámot vonzó filmeket készítek, egy kicsit így behoztam a köztudatba és a piacra, és én szeretem, hogyha van egy ilyen sztárcsináló lehetőségem, én azt mindig élveztem. És különben a színészek nagyon jó fejek, és általában hálásak is emiatt.
4: Az ilyen óriásokat is castingra hívod, mint Udvaros Dorottya vagy Básti Juli?
5: Különben nincs ellenükre, de nem szoktam. Általában
4: Hát őket azért már tudod.
5: Igen, igen, igen. És én mindig megnyugtatom a színészeket, hogy nem, akit én beívok castingra, ott már én azt feltételezem, hogy ő jó színész. Én csak azt szoktam a castingon megnézni, hogy az a szerep jól áll-e neki. És az nem biztos még egyáltalán, és független attól, hogy jó színész, esetleg nem érzem, hogy abban a karakterben ő komfortosan mozogna, és emiatt a castingot én egy nagyon hasznos, rossz dolognak tartom, mert én se szeretem a casting szituációt, mert frusztráló, hogy eszköztelenül, jelmeztelenül egy szürke fal előtt kell egy ilyen szerencsétlen jelenetet eljátszani, de mégis segít a választásban, és én tényleg castingon szoktam.
4: Azt hogy választod ki, hogy kivel mit csináltatsz egy castingon? Ilyenekről nem szoktunk beszélgetni, ezt szerintem a nézőket is érdekli.
5: Hát általában, amikor én castingok, akkor már a forgatókönyv valamilyen szinten kész van, és akkor én olyan kulcs jeleneteket kikeresek a forgatókönyvből, ezek egy-két-három oldalas jelenetek, és akkor azokat megkapják a színészek, kapnak egy karakterleírást, hogy körülbelül képbe legyenek, meg egy szinopszist, hogy miről szól a film, és az már elég információ kell ahhoz, hogy ők valamilyen szinten értsék ezt a dolgot, és én nem is szoktam sok mindent elmondani castingot, mert tökre érdekel, hogy ő hogy oldja meg a saját elképzelése szerint, különben abból én szoktam profitálni, mert tök jó ötleteket hoznak. Van, amikor azt érzem, hogy ő félre gondolja, és akkor két-három mondattal elmondom, hogy figyelj, én szerintem ezt nem így kéne, hanem nézzük meg, hogy úgy hogy néz ki. És ezekből le lehet szűrni abszolút.
4: Az nem úgy van, hogy egy jó színész mindent eljátszik? Ugye szokták ezt mondani?
5: De ezt...
4: Mindent eljátszik, csak nem neked adott esetben.
5: Hát nem mindig ugyanaz az elképzelésünk a dologról, és hát én vagyok az erősebb, úgyhogy az én elképzelésemet kell hoznia.
4: Te mondod meg, hogy nem?
5: Hogy nem őt választottuk? Uh-huh. Én szoktam, nem mondom, hogy mindenkinél, mert azért van, amikor ilyen 30-40 embert megnézünk, de úgy, aki már úgy név a szakmába, azt illik nekem fölhívni.
4: Volt ebből konfliktusod?
5: Nem, azért szerintem a magyar színészek elég intelligensek, tehát nem szoktak visszaszólni, meg megértik különben, nem lehet egy jó érzés. Én
4: hát ez olyan, mint a forgatókönyved, amikor visszadobják, hogy
5: igen,
4: köszönjük
5: biztos,
4: szépen.
5: Igen, biztos, hogy rossz érzés, és tudom, hogy nagyon sokan indulnak, hogy hát meg kell szerezni, de hát egyszerűen ez van, hogy mindig több színészből választja ki az ember a megfelelőt, és hát ilyen előfordul. Én megpróbálom nagyon-nagyon kíméletesen megmondani.
4: Viszont ha ez már megint így felmerült, amikor neked nemet mondanak egy forgatókönyvre, az személyes? Tehát az téged úgy érint meg, mintha a saját személyed kapott volna egy negatív választ? Egyáltalán hogy lehet feldolgozni ezt? Hogy nem fogom megcsinálni a filmet, amin dolgoztam.
5: Hát nem könnyű, de azért a filmrendezők nap mint nap találkoznak ezzel a szituációval. Azért azt úgy kell elképzelni, hogy egy évben 100-nál több forgatókönyv megy be pályázat útján, és mondjuk 10-15 kap egy évbe lehetőséget. Tehát azért egy rendezőnek ehhez hozzá kell szokni, erre mondta mindig a Vajna, hogy tessék több vasat a tűzben tartani, tehát hogy megpróbálok én is több projektet egyszer párhuzamosan futtatni. Nem jó érzés, mert hogy mire oda jut az ember, hogy azzal pályázni lehessen, addigra nagyon sok energiát bele kell fektetni, és persze mindenki a saját projektjéről azt gondolja, hogy ennek meg kell valósulnia, és hogy ez a legjobb.
4: Hát ez egy szerelem.
5: Hát igen, igen. Ezt nem is lehet máshogy csinálni, csak szerelemből.
4: Ezek, az utóbbi kettő, ezek cseh filmek magyar változatai. Erre van, aki azt mondja, hogy ja, úgy nem kunst. Kunst?
5: Kunst. Ezt nagyon határozottan merem mondani, hogy az, hogy mondjuk ilyen tempóban elkészüljön film, az nem megy máshogy, mert nulláról egy forgatókönyvet megírni azért az egy másfél éves munka. Az, hogy a producerek így döntenek, hogy egy remake-nek elkészítik a magyar verzióját, azt is meg kell érteni, mert ők nagyon sok pénzt rizikóznak, és ezek a filmek már egyszer bizonyítottak. Tehát mind a két cseh film, ez a két legnézettebb cseh film volt Csehországban, annak a jogait vették meg. Azért mondom, hogy kunst, mert én mondjuk az egyiket se szerettem, és tényleg merem mondani, hogy
4: hát
5: csak a koncepciót vettük át, mert az jó, az a magja ezeknek a filmeknek szerintem jók voltak, és azt mi mindig átírjuk magyar humorra, magyar környezetbe, tehát hogy mire elkészül és kész van a forgatókönyv, én azt már annyira magaménak érzem, hogy nekem nincs ez az érzésem, és nincs is skrupulusom vele, hogy most egy remake-et csinálunk. Ez különben a világon mindenhol létezik. Amerikában, az amerikai filmeknek különben a döntő többsége újra forgatott film, csak nem tudják az emberek. Tehát ott is nagyon nehéz új tartalmat kitalálni, mert már annyi film készült. De persze mi is dolgozunk, és én is boldogabb vagyok, hogyha ha nulláról mi magunk fejlesztünk egy forgatókönyvet, de annak biztos, hogy nagyobb a rizikója, hogy ez bemutatódik, és hogy azt a közönség szereti, vagy nem. Itt valamilyen szinten jobban biztonságban vannak a producerek.
4: Az, hogy két cseh film, az véletlen?
5: Az véletlen.
4: Tehát ne keressem ott az összefüggést, hogy azért a cseh humort mi érteni szoktuk, Svejk hát, óta biztosan.
5: Azért szerintem abban van valami, hogy ez a Közép-Európa, sőt, még merem mondani, hogy a cseh humorhoz mi azért elég közel állunk, azért a cseh Milos Forman, és sok cseh filmet nagyon szerettek itthon is. Szóval, hogy ebbe biztos, hogy van valami, de azért az, hogy ez egy produkciós cégnek a két saját filmje volt, és akkor ezt így csomagba meg lehetett venni a két filmnek a jogait, az véletlen.
4: Ilyenkor ők már nem szólnak belőle, hogy mit csinálsz belőle?
5: Nem, ez különben szerződés kérdése, tehát van olyan jogtulajdonos, aki nagyon megköti az ember kezét, ők egyáltalán nem szóltak bele, tehát mi úgy nyúltunk hozzá, hogy akartunk.
4: Ha azt vesszük alapul, hogy itt egy fillér állami pénz sem volt. És mekkorát mentek ezek a filmek? Hát főleg a Futni mentem, ugye a másikra még nem tudjuk, hogy mekkorát ment, mert még megy.
5: Igen.
4: Akkor azért most van egy képed arról, hogy eltartja-e a magyar filmet a magyar közönség. Mert hogy ez egy alapkérdés akkor, amikor az állami finanszírozás olyan, amilyen.
5: Hát igen, de azért erre én nagyon határozottan azt tudom mondani, hogy nem. Tehát, hogy most azzal együtt, hogy ugye pont készítettünk egy ellenpéldát, de nagyon-nagyon nyomott áron, nagyon sok rizikóval készülnek ezek a filmek. Ezeket a film, mind a két filmet különben, a Futni mentemet is, meg a Szenvedélyes nőket is 20 nap alatt forgattuk le, mind a két filmet 40 napig kellett volna forgatni. Nincs több pénz rá, és mindig ilyenkor választanunk kell. Csinálunk filmet, vagy nem csinálunk filmet. Ha csinálunk filmet, képesek vagyunk ilyen kevés pénzből megoldani, és ilyenkor az ember összeszorított fogakkal, és csuriba tett kézzel neki lódul, és meg tudjuk csinálni. Nekem szerencsére borzasztó rutinom lett a gyors munkába egyszerűen a tévésorozatok miatt, mert ott sokkal temposabban kell dolgozni, nagyon jó színészeket kell választanom, mert tényleg csak annyira van
4: nem
5: idő,
4: lehet ötször felvenni ugyanazt a belépést.
5: Egy-két csapot veszünk mindenből, és az elején leszögezzük, hogy bármi áron mi forgatunk, ha esik, ha fúj. És voltak ilyen esetek, Futni mentem be, esett az eső, nincs mese, kreatívnak kell lenni, és akkor a dialóg úgy indul, hogy úristen, esőbe is fogunk futni, hát megbeszéltük, hogy minden nap futunk, és kész, és megoldódott, ma már lehet esőbe forgatni, olyanok a kamerák, cuccok, hogy bírják. Tehát, hogy nincs lehetőség arra, hogy valami miatt mi ne forgassunk, tehát hogy nincsenek benne ezek a pici biztonsági hézagok, ami miatt, hogyha valami borul, az egy filmnél dominó elszerűen.
4: Mondod, hogy olyanok a kamerák, hogy bírják. A színészek is olyanok?
5: Igen, különben tényleg. Tehát, hogy az elején el van mondva, mindenki tudja, hogy ez ez most nagyon nehéz körülmények között, nagyon nagy tempóba fogjuk csinálni, nem lehet szövegtudás nélkül érkezni, sokszor nagyon-nagyon korán kezdünk, tehát, hogy, és kell egy nagyon jó előkészítés, hogy semmi gigszer ne jöjjön be. És akkor valahogy most mindig azt mondom, hogy úristen, milyen szerencsések vagyunk, de meg tudtuk csinálni a futtimentemet, meg tudtuk csinálni a szenvedélyes nőket is, úgyhogy, és akkor mindig van, most például a szenvedélyes nőkben, ott a Scherer Petivel forgattuk az összes jelenetét egy napba besűrítve. Úgy begyulladt szegénynek a nap közepén a szeme, hogy nem tudta kinyitni. És még volt egy jelenetünk ott a plázában, van egy jelenet, ahol összetalálkozik a volt feleségével, és akkor hát nem, mit csináljunk, valahogy meg kell oldani, ráadtunk egy napszemüveget. És akkor itt is olyan jól jöttünk ki belőle, mert tök jót tett a karakterének, hogy ő imponálni akar a 20 évvel fiatalabb csajának, és akkor, hogy ő milyen vagány, hogy még a
4: menőzik
5: a napszemekbe. Szóval valahogy úgy mindig minden megoldódik, de azért azt kijelenteni, és visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy eltartja magát a magyar film, az nonsense. Mert az, hogy a színészek ne legyenek, tehát mindenki ebből él, ki kell rendesen fizetni az embereket, és ez nem az a büdzsé, amikor úgy mindenki rendesen ki van fizetni.
4: Olasz Renátó készített egy remek filmet, 3 millió forintból most a filmszemlé meg is lehet nézni, meg hát nyilván majd a mozikban is, és hát őt kérdeztem arra, hogy 3 millióból hogy lehet filmet csinálni, és ott sehogy, de elkészült.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása. 2026. január 26-ára lépünk vissza a naptárban. Ez a nap a Tiszta Energia Nemzetközi Napja, és az igazságos energia átmenetre hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy a hozzáférhető és a fenntartható energia létszükséglet. A világnapot az ENSZ közgyűlése 2023-ban hozta létre. És 2026. január 26-án a Spirit FM Esély című műsorában Nemes Anna vendége dr. Daróczi István állatvédelmi szakjogász és Kapin Rihárd a Szurkolók az Állatokért csoport vezetője volt, és a kutyaviadalokról beszélgettek.
2: A hírhet nagykörösi kutyaviadal tárgyalásán még a bírónő is egy adott ponton elbicsaklott hangon beszélt, és megmondom őszintén, hogy amikor a felvételeket néztem, még hogyha ki is voltak homályosítva, én is elérzékenyültem, és könnyek között tudtam megnézni, de a tettek a fontosak ezekben az ügyekben, nem pedig a könnyek. Ez az Adja az esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében, én Nemes Anna vagyok. A vendégeim pedig Daróczi István állatvédelmi szakjogász és Kapin Rihárd, a Szurkolók az Állatokért vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát, ha már tettek, akkor ti nagyon sokat tettetek azért, hogy a kutyaviadalok felszámolása elkezdődjön és folyjon itthon. Mondhatom azt, hogy a 2020-as, már említett nagykörösi ügy hozta az eddigi legnagyobb fordulatot?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat. Alapvetően szerintem kijelenthetjük, hogy ez volt a legjelentősebb felderítés az állatviadalok tekintetében. Korábban is voltak már információk, korábban is voltak eredményes büntetőeljárások, de volumenében, jelentőségében szerintem helyesen fogalmaztál.
2: Mindketten ott voltatok ennél az ügynél és a felderítésnél?
4: Én is köszöntöm a nézőket. Igen, mi utólag csatlakoztunk be ebbe az egész történetbe. Igazából Pistiék sokkal előbb ott voltak. Mi késő este érkeztünk meg, és ugye, de hát majd úgy is el fogja mondani István az egész sztorit, hogy ők ezt hogy göngyörítették föl. Ugye nekünk neveink azok mindig voltak, szóval azért mi egy picit jobban beleláttunk ebbe az egész kutyavédalos dologba, de nem voltak konkrét bizonyítékaink, csak mindig egy-egy kis szelet morzsát tudtunk elkapni, de ott nagykörösen igazából mondhatom azt, hogy majdnem összeállt az egész sztori, ami a magyar kutyaviadalos bázist építette akkor fel.
2: Évekig tartó felderítő munka előzte meg ezt a rajtaütést?
3: Ennek az ügynek ahhoz képest, hogy milyen jelentősége lett a későbbiekben, az a legnagyobb érdekessége, kriminalisztikai jelentősége is, hogy néhány hónapos volt csak a felderítés. Sokan azt gondolják, hogy hosszú évtizedekig dolgoztunk, nem. Néhány hónappal korábban kaptunk információt azzal kapcsolatban, hogy Nagykőrösön bizonyos személyi kör kutyaviadalokat tart. Nyilván ők érintettek voltak egyéb bűncselekményekben is. Kábítószerrel visszaélés és hasonló más bűncselekményekkel kapcsolatban. Ezért a társszervektől is kaptunk erre kapcsolatban jelzéseket, hogy bizonyos érdekes jelenségeket tapasztaltak ezekkel az elkövetőkkel kapcsolatban. Relatíve egész konkrét információkat kaptunk. Ez segítette nekünk a felderítésünknek a kiinduló pontját, és utána célzottan vetettük be a büntető eljárásnak az eszköztárát, aminek az eredménye az lett, hogy nagyjából másfél-két hónap alatt eljutottunk arra a szintre, hogy megkezdhessük a realizálást, és ebben most ezúton is megköszönöm a Ricsiéknek a segítségét, mert nagyon sok olyan háttérinformációt kaptunk tőlük, azzal kapcsolatban, hiszen nekik megvoltak a morzsák, ahogy mondta, nekünk meg volt egy képünk. És így a kirakós játékban nagyon szépen be tudtuk illeszteni azokat a személyeket, azokat a videókat, azokat a információ morzsákat, ami alapján ezt a személyi kört elég könnyen én tudtuk körbeilleszteni.
2: Ezt hogyan képzeljem el ezeket az információ morzsákat? Több helyen mondtad, hogy egymást adják fel, és csúnya szóval nyomják fel nálatok ezek az emberek. Így volt? Kutyaviadalos, kutyaviadalost nyom fel.
4: Igen, szóval voltak olyanok például, hogy akkor nekünk még a Fehérvári úton volt irodánk, és oda behoztak nekünk borítékba egy pendrive-ot, leadták a portán, hogy ezeken vannak felvételek. És ugye azokon a felvételeken abszolút lehetett látni az embereket, és ők már képbe kerültek, és ugye mi ezeket tudtuk a hatóság felé továbbadni, illetve nagyon sok levelet, fényképet kaptunk az e-mail címeinkre, és ezek összevesztek simán a saját kutyáikon, szóval, hogy kinek erősebb a kutyája, az enyém vagy a tied, az enyém, neki ez nem tetszett, és összevesztek. És akkor már egyből düböl, bosszúból, nem tudom mi miatt, igazából elkezdték egymást feldobálni, és nekünk utána már csak annyi volt a dolgunk, hogy címről címre menjünk, és szedjük össze az információkat, és azokat pedig a hatóság fele át tudjuk adni.
2: Megvolt minden információ, ezután mi következett? A rajtaütés az konkrétan egy viadalon történt?
3: Azt terveztük, hogy meg pontosan tudtuk tétre, befutóra a jelölteket, minden, gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy mindent is tudtunk, és akkor jött az a szerencsefaktor, amikor kiderült, hogy mégsem tudunk mindent, mert a mi időpontunkkal párhuzamosan Nyíregyházán történt egy másik elfogás, és annak a hírére az elkövetőink elhalasztották, illetve előrébb hozták a viadalt. Ezért azt a tervezett időpontban, a november végi időpontban nem tudtuk realizálni, de a viadaloknak egy jellemzője megvan, és az talán okulásként szolgálhat a hallgatók felé is, hogyha későbbiekben valaki információt kap kutyaviadalokkal kapcsolatban. Azért érdemes bejelentést tenni, mert aki egyszer viadaloztat a kutyákkal, azt később is fog. Nekünk nem kellett sokat várnunk, mindösszesen egy hetet, és egy héttel később. Igaz, hogy újabb szereplőkkel, majdnem azonos helyszínen, de Nagykőrösön sikerült realizálni az elkövetést.
2: Ezt hogyan képzelhetjük el? Mi az, ami ott fogadott benneteket? Jobb nem elképzelni, gondolom, az a válasz.
3: Igen, tehát, hogy szerencsére, hogy nem vetítünk le videókat, mert nagyon sok sípolás lenne, és nagyon sok 18-as karika, de gyakorlatilag azt kell látni, hogy egy időben, egy helyen, több helyszínen tartottunk kutatást, több embert fogtunk el, mindegyik helyszínen foglaltunk le kutyákat. Volt, ahol egy méteres láncon borzasztó körülmények között tartották a kutyákat, volt, ahol véres kutya volt, volt, ahol megpróbálta az elkövető elmenekülni a véres kutyával, és úgy elbújni, elrejteni a kutyát a hatóság elől. Ahova elrejtette, megpróbálta elrejteni, ott volt még két másik kutya, az is ilyen borzasztó körülmények között előző néhány heteknek a sérülései, a viadalnak a sérülései ott voltak az állatokon. Ezeket ott azonnal voltak velünk állatorvosok, akik azonnal vittük, a nébi kollégái segítették. Tehát ez egy olyan összetett akció volt, ahol nem csak a nyomozók voltak ott, nem csak a civil állatvédők, hanem összefogott a rendőrségnek különböző szakterületei. Voltak velünk járőrök, voltak velünk bűnügyi technikusok, volt velünk bevetési egység, voltak velünk kutyás szolgálattól kollégák, és mindenkinek ezúttal köszönöm a segítségét, hiszen a Nébiknek a munkatársai is nagyon nagy segítséget nyújtottak, és akkor még jönnek a civil hatóság, civil állatorvosok, akik gyakorlatilag az első szóra, amikor mondtuk, hogy fölhívtuk, hogy doktor úr vagy doktornő, itt van egy sérült kutya, azonnal vinnénk be ellátni, és ők azonnal rendelkezésre álltak. Tehát így egy nagyon nagy össznépi összefogás volt, hiszen mindenkit megmozdított ez, amit ott a helyszínen tapasztaltunk, vagy illetve amit láttunk és elmondtunk.
2: Viadalos kutyákkal ilyenkor mennyire nehéz a dolgotok?
4: Hát ott igazából lehetett látni azt, és tényleg ott a rendőrök, én úgy tudom, hogy reggel óta ott voltak, szóval amikor mi megérkeztünk, az olyan este 10-11 lehetett, többi állatvédőszervezet az meg még később ilyen éjfél és hajnal egy között érkezett oda, hogy ott azért már ki volt mindenki merülve, és viszont ezeket a kutyákat láncról leszedve az ember simán ki tudta hozni. Nyilván arra kellett figyelnünk, mivel szűk volt a terület, hogy a kutya-kutyával ne érintkezzen, de ezek a kutyák az emberi kézhez hozzá voltak szokva, szóval nem akarták megenni az ember, de amúgy az a viadalos kutya, aki emberre támad, ugye az nem is jó, az nem is mehet be a kockába, mert ugye itt azért, hogyha benyúlsz a két kutya közé, akkor ők a legelső szobáig nem támadhat emberre. Hogy igazából ezeket a kutyákat ott akkor nem volt nehéz elhozni, viszont itt a kutyáknak majdnem azt mondom, a 100%-a az nagyon komoly odafigyelést igényelt. Szerintem mind a rendőrségi telepen, mind a civil állatvédőknél, hisz ezek a kutyák egy mozgó légyre is már oda kaptak, vagy illetve támadtak.
2: Pitt Béla volt az egyik, ugye? A fedő neve ez volt Pitt Béla az egyik résztvevőnek, és az egyik szervezőnek. Ő azt mondta a vallomásában, hogy mindent bevallott, igen, ő bűnös, de hogy ezek jól tartott kutyák voltak.
4: Olyan
2: igaz ez vagy sem?
3: Ez egy másik ügy volt. Ez a nyíregyházi ügyben volt benne. De egyébként a kérdésre válaszolva, itt most nem a rendőrszakmai részét tudom mondani, az állatvédelmi szakjogászi részén nyilatkoznék. Gyakorlatilag az, hogy mi minősül a jógazda gondosságának megfelelő tartási körülménynek, és azt, hogy az elkövetők számára szerintük mi a jó tartási körülmény, az elkülönül. Tehát nyilván az az állat, amelyiket viadal céljából tartanak, nevelnek, tenyésztenek, annak tudjuk, hogy az a sorsa, hogy előbb-utóbb be fogják tenni a pitbe. Tehát innentől kezdve állatkínzók. Tehát lehet, hogy ők adtak neki rendszeresen lenni, jó minőségi élelmiszert adtak, de mindezt egy galát cél érdekében tették azért, hogy minél inkább kisportolják azokat az állatokat. Volt olyan állat, amelyiket drogozták, volt olyan állat, amelyiket gyógyszerezték, hogy minél tovább bírja a viadal. Tehát az borzasztó volt nekünk is megtapasztalni a nyomozás során, hogy ezek a viadalok nem egy ilyen 2-3 perces történetek, valamelyik 2-3 órán keresztül rágja egymást, és akkor is mennek előre, amikor hiányzik a fél feje. Tehát, hogy igazából ezt, bocsánat, hogy ilyen vulgáris voltam, de ez borzasztó volt megtapasztalni rendőrként is, meg állatvédőként is. Tehát, hogy igazából ez a legnehezebb ennek az ügynek a feldolgozásában, és amikor azt mondja bármelyik elkövető, hogy ő jól tartotta a kutyáját, akkor itt mindig szoktuk azt mondani, hogy igazából aki viadal céljából állatot tart, állatot tenyészt, vagy viadaloztat, ott nagyon komoly pszichés torzulás alakul ki az idők folyamán. Hiszen ezek az emberek, ezek az elkövetők hosszú évtizedekig abban a körülményben élnek, és azt abban kapnak egy visszamenőleges megerősítést, hogy ők állatokat egymásra uszítanak, és az lesz a jó kutya, amelyik a másikat meggyilkolja. És ez egy olyan fajta pszichés torzulást eredményez, amikor az ő lelki világa már azt gondolja, hogy én jól tartom az állatomat, de valójában nem. Tehát, hogy ez a veszély ebbe az állatkínzásba, a tiltott állatviadal szervezésébe és az állatkínzásba, hogy az elkövetőkben egy ilyen hamis biztonságérzet, meg egy tudatállapot alakul ki, hogy én jó ember vagyok, mert jól tartom a kutyámat. Igaz, hogy időnként beküldöm a pitben. Valójában ez nem igaz, mert hogy egy aljas cél érdekében tartja ezeket az állatokat.
4: Volt olyan elkövető, aki azt mondta, hogy ő szereti a kutyáját, hiszen amikor a kutya bent van a ringbe, akkor ő kisgatyába és mezitlába áll a kutya mellett, vagy a kutyával ott a ring körül, akár télen is, és akkor kérdeztem tőle, hogy ez szerinted azt jelenti, hogy te egy jó gazdája vagy a kutyának, mert amíg ő verekszik, te mezit lábászott, és mondta, hogy igen, mert hogy ők annyira össze vannak kapcsolódva, akár lelkileg, vagy bármilyen szinten, hogy ez így neki jó, és hogyha ő sérült, akkor ő ezt lekezeli, és a kutya tudja azt, hogy hozzájöhet. És amúgy ezek a kutyák, én kimondom, ezek tényleg szerették a gazdáikat, de hát ugye ezekkel a kutyákkal, amit mondott az István, bármit meg lehet tenni, és bármeddig fognak harcolni, szóval hogyha ők mondjuk 8 óráig kellett volna, hogy küzdjenek, addig küzdenek, amíg a szívük nem adja föl. Szóval ezek tényleg olyan kutyák, és ha csak egy lába van, és még tud menni, akkor ő egy lábon is oda fog menni, de ugyanolyan elánnal fog téged szeretni is.
2: Ez a szaporítástól indul? Tehát a viadalt azt nem lehet ketté választani attól, hogy a szaporító már a kölyök korától erőszakos korai halálra és gyilkolásra kondicionálja ezeket a kutyákat?
3: Én azt szoktam mondani az egyetemen és az előadásaimban, hogy kétfajta viadaloztató van. Van egyrészt egy fiatalkori deviáns magatartás, amikor így a fiatal kis suhánc gyerekek összemérik a homokozó lapátjukat, hogy kinek hosszabb, vagy kinek erősebb, vagy kinek jobb. Tehát ahogy a Ricsi is mondta, hogy az én kutyám az erősebb, és ki akarja próbálni a kutyája erejét. Ők azok, akik még menthetőek ilyen szempontból, hiszen hogyha a megfelelő kezelésben, megfelelő pszichológiai kezelésben részesülnek, és a hatóság, illetve a társadalmi kezelésben, megfelelő pszichológiai kezelésben,

0: periférián, társadalmi periférián kívül helyezkedő deviáns elemek, akik igazából pszichés torzuláson mennek keresztül. Nem tudják értelmezni azt, hogy mi a jó, mi a jó, mi a rossz, és velük nem csak az is nagyon komoly probléma, hogy ők viadaloztatnak, de ővelük egyébként is van probléma. Tehát ők nem lesznek a településnek a díszpolgárai, hogy így fogalmazzak.
1: Kölyökként kiválasztják az alomból azt a kiskutyát, amelyik a legagresszívabb. Feltételezem, ez az első lépés, és mi történik utána ezzel a kiskutyával? És mi történik az alom kevésbé agresszív tagjaival? Azok a csali kutyák?
2: Uh-huh. Hát vagy csali kutyák, vagy ha mondjuk tételezzük fel, hogy tényleg az embernek van egy pici szíva, akkor azt valakinek odaadja, valami haverjának, aki nem ezt csinálja, mert tudja, hogy ez a kutya nem jó, de odaadja, de igen, itt már nagyon pici koruktól kezdve ezeket a kutyákat elkezdik tréningezni, hogyha lehet így mondani, és ugye ahogy nőnek föl, egy-két hónapos korukban már látják azt, hogy melyik az a kutya, aki jó lesz a ringbe, de ugye itt visszamenőleg lehet látni itt a pedigréjen keresztül, hogy azért itt melyik bajnok kan, melyik bajnok szukával van fedeztetve, és azoknak a kölykei ugye, azon minél több meccset nyer itt egy kutya, annak a kölykei annál drágábbak lesznek, hisz akkor valószínű, hogy olyan kölyköket fognak venni, aki biztos, mondjuk úgy, hogy biztos, hogy meccset tud nyerni. Ez amúgy szörnyű, amit most ki fogok mondani, de azért ebben az egészben nagyon sok munka, hogyha lehet úgy mondani a gazdi, vagy gazdák részéről. Szóval ők sokat beletesznek ezekbe a kutyákba, és ezek az emberek, amúgy akik a viadalt csinálják, ezek jó kutyás szakemberek lennének, ha nem a rossz oldalon állnának. Szóval, ha ezeket át lehetne billenteni, mert ezek az emberek lábujjuktól kezdve a feje búbjáig ismerik a pitbulloknak a fajtáját, a jellemét, a viselkedését, és ezt mindig nekik is elmondtam, hogy rossz oldalon állnak, és az a legszörnyűbb, hogy ők ott vannak, és nem itt.
1: Nem válaszoltál teljesen a kérdésemre, mert hogy addig jutottunk el, hogy kiválasztják az agresszív kutyákat, de utána egy évekig tartó, vagy csak hónapokig tartó trenírozás. Én azt mondom, hogy kínzás kezdődik.
2: Itt nagyon hamar, amit mondtam, nagyon hamar kiderül az, hogy melyik kutya lesz jó, és itt szerintem ilyen fél év, egy év körül ezek a kutyák már mennek befele a ringbe, hogy itt nem várják meg.
1: És már ölnek? Ez lett volna konkrétan.
2: Nem biztos, hogy minden meccs ölésig megy, itt több meccs, legalábbis én, ahogy láttam a felvételeket, meg amilyen információkat tudtam, itt például vannak olyan versenyek, ami mondjuk az első harapásig megy. Szóval azt nézik meg, hogy az első fogás. És ugye ott például tanulják a kutyák azt, hogy ő hova fog. Könyök, vál, nyak, fej, belső comb, ugye, hogy hova megy a kutya, és ezeket utána leválasztják, és vannak azok a meccsek, amik halálig mennek, de hát ott az több órás, de nyilván ott már egy rutinos kutya az, aki ebbe a nagyobb versenybe bele fog menni.
0: Bocsánat, még ezt csatlakozva, tehát abszolút egyetértek azzal, amit a Ricsi mondott, hogy nekünk is volt ilyen információnk, hogy úgy beszélt, úgy emlegette az elkövető a kutyát, hogy élete kutyája, ez a legjobb, az élete szerelmének emlegette. Majd amikor veszített, akkor így a kuka mellett volt a fekete zsákban a kutya. Tehát, hogy igazából azt szoktuk mondani, hogy a viadalozók számára nem maga a kutya az érték, hanem a vérvonal és a kölykök, hogy minél drágában tudják a kölykeiket eladni ezeknek a kutyáknak. És ebből adódóan ők már kicsi korban elkezdik szelektálni, megnézni, hogy melyik mire alkalmas. És ahogy mondta Ricsi is, hogy vagy csali kutya lesz belőle, vagy pedig, hogyha ha jó vérvonalból származik, de látják, hogy viadal céljából számukra nem lesz értékes, akkor megpróbálják eladni akár nyomottáron, vagy pedig elajándékozzák. Nyilván azok a kutyák járnak jobban, de igazából itt azt kell látni, hogy ezeknek a kutyáknak a felkészítő meccsei minden egyéb azon aljas cél érdekében történik, hogy ezeket a kutyákat felkészítsek a halálos küzdelemre.
1: És minden a pénzről szól. Itt milliókról beszélhetünk? Ha a téteket nézzük, és hogyha
0: mi is
1: a kutyákat...
0: Mi is azt gondoltuk, hogy ilyen röpködni fognak, mint a dél-amerikai filmekben a milliók, meg a dél-ázsiai filmekben, de valójában arra vonatkozóan kevés információ keletkezett.
1: Hogy mennyi pénz akár egy ilyen kutya?
0: Igen, igen.

0: De a legszörnyűbb az, hogy azok a versenyek például a leg, vagy hogy mondjam ezt, voltak olyan versenyek, amikre mi is megdöbbentünk, hogy nem volt pénz, hanem összevesztek, hogy a te kutyád a jobb, vagy az enyém is. Ők az áldott, szeretett, szerelmű kutyáját képesek bedobni csak azért, hogy megmutassuk egóból, hogy, hogy mi van. És én úgy tudom amúgy, hogy pár százezertől nagyon, nagyon kevés, maximum 1-2 millió forintról beszéltünk, illetve amit még mi hallottunk, az pedig még volt a kábítószer, ez a nyíregyházi tárgyaláson a Pitt Béláéknál elhangzott. Most már nem emlékszem, mert ez jó pár éve volt, de talán valami marihuána volt ott a tét, azt hiszem. És szerintem tényleg szörnyű, hogy ezek a kutyák amúgy, akiket a média mindig harci kutyának emleget, és én nagyon sokszor lehozzák ezt, és én mindig kikérem, hogy ők nem harci kutyák, mert az én kis hicum, az Oreo, az sokkal harciasabb, mint a Ronin volt, aki egy Red Nose Pitbull, de hogy ezeket a kutyákat amúgy lehet nagyon jól is, és nagyon értékesen bánni velük, szeretni őket, és lehetnek akár családkutyák is. Az én kislányom is amúgy 4 pitbullal él együtt, és nyilván ezekre oda kell figyelni, mert ezek azok a kutyák, hogyha például a menhelyeken, hogyha mondjuk 2-1 kennelben van, tényleg jön egy légy, és ezek képesek összeveszni, szóval ezeket nagyon szigorúan, nagyon, nagyon felügyelve kell őket tartani, de reméljük, hogy egyszer leszedjük róluk ezt a harci jelzőt. Legalábbis én bízok benne nagyon.
1: Ami a beszámolók olvasása közben egészen megdöbbentett, az, hogy mit keresnek gyerekek ezeken a viadalokon. Hogy kerülnek oda gyerekek? Miért viszik őket oda?
2: Hát számunkra is ez volt a legmegdöbbentőbb, hogy ahol ezeket a kutyákat tartották, ott nyilván él a család, tehát hogy ott nem csak felnőttek vannak, hanem vannak gyerekek is szerencsére, de sajnos abból a szempontból meg szerencsétlen sorsú gyerekek, akik azt tapasztalják meg, hogy az általuk nagyon tisztelt szülő, nagyszülő, vagy nagybáty, vagy akármilyen rokoni viszonyban, vagy nem rokoni viszonyban lévő személy ezt az aljas cselekményt folytatja. Tehát az ő rehabilitációjuk az még inkább sürgő, még inkább égetőbb lenne, és ebben még azért az igazságszolgáltatás szervezetrendszerének lesz még feladata, hogy azok a személyek, azok a gyerekek, akik ott nőnek föl, hogy ők kapjanak valamilyen célirányos pszichológiai kezelést, mert nem is tudják azt, hogy amit ott láttak, amiben ők felnőttek, az valójában egy aljas dolog.
1: Nézzük meg a büntetési tételeket is, már csak azért is, mert hogy 2022-ben volt egy módosítás. István, hogyan néz ki most?
2: Gyakorlatilag a 2002-es BTK módosítás az annyiban módosult, hogy a viadalon történő részvétel is bűncselekménynek számít. Tehát, hogy korábban csak a viadal szervezése, a viadal céljából, viadal szervezése, arra történő fogadáskötés, fogadás szervezés volt maga a bűncselekmény elkövetési magatartása, és egy védségi cselekménynek minősülő viadal céljából tenyésztés, tartás, kiképzés. Tehát, hogy ez egy lényegesen enyhébb cselekmény volt, és ehhez képest a BTK módosítás a részvételt is egy védségi cselekménynek minősítette, nyilván 2 éves büntetési tétellel, ami nem egy olyan nagyon hatalmas az elkövetett cselekménytárgyi súlyához képest, de legalább bűncselekménynek minősül, hiszen nagyon sokszor voltak olyan információk, és amikor ezt az ügynek egy picit a tudományos hátterét is elkezdtem feldolgozni, én megnéztem az előzmény adatokat, megnéztem a 18 elkövetőnek az előéletét, és többször tapasztaltam azt, hogy ott voltak egy-egy viadalos helyszínen, de azt mondták, hogy autóalkatrészt jött venni, és nem tudta, hogy került oda, és csodálkozott, amikor a rendőrök igazoltatták, hogy ő mit keres ott. Kitalált rá valami mesét, és aki adott pillanatban érkezik meg, gyakorlatilag a rendőrjárőrrel egyszerre lépett be a területre, nem tudták azt mondani a rendőrökre, hogy ő ott bármilyen cselekményt folytatott volna a viadallal kapcsolatban, hiszen látták, hogy velük együtt érkezik, és megkérdezte, hogy mit keresíthet, mondta, hogy autóalkatrészért, jött venni, hogy itt lehet-e kapni, miért vannak itt a rendőrök. Tehát valamilyen falsdumát kitalált, és ezzel tudott mentesülni a büntetőjogi felelősség alól. Nyilván, amikor évekkel később összeállítjuk, akkor én már tudtam, hogy mit tesztek, meg mit tettek, és az előéletüket láttuk azt, hogy ezen a helyszínen is ott volt, ide később érkezett, itt is ott volt, itt is kitalált valamilyen mesét. Ha így olvassuk össze, úgy könnyű, utólag könnyű megállapítani pontosan, mi történt, hogy mi történhetett, hogy ez az ember nem első áldozóként került bele a mi ügyünkbe, hanem hosszú évek óta benne van ebbe a körbe, de nyilván akkor nem lehetett vele szemben eljárni. És ezért volt jelentős ez a BTK módosítás.
3: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, többen még kórházban vannak a lengyel busz baleset után. Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset sérültjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint újat lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott kármelita és parlament is várja az érteklődőket. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a záró felvonulást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást. Napos idő lesz hajnalban, még több felé, délelőtt már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19 fok, délután 27-33 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt is. egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

jezik kojuš to mi sad ga totanir. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ezek ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepű a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamu ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstó, ami szaggatottan ír. Ez egy csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Ömlik a felmosó vödörleve az utcára. Mint a tinta minden válóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szederfoltok. Bár nem a neved, most egyszerre húz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezd hova, csak távol innen vezes főnök. Te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Vagy ez a fele semmi, minek visszafeleselni. Rögesz meg csere közben, egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongora dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnézz hátra, de épp mögötted bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: A nevem Ádi.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét és a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönjük, hogy minket választottak. Mondok néhány témát az elkövetkezendő 2 órából. Foglalkozunk az Alkotmánybíróság döntésével, az új legfőbb ügyész megválasztásával, foglalkozunk a Fradi város ügyével, foglalkozunk a Szijjártó féle külügyminisztérium diplomáciai kinevezési gyakorlatával, és foglalkozunk majd az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeivel is. De nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy az MBH Bank 32 év után megszüntette a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett ösztöndíj program finanszírozását, és ez évente körülbelül 80 millió forint kiesést jelent a szervezet a szolgálat számára. Itt van velünk az alapító elnök Edvi Péter. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval ez a döntés már közel egy évvel ezelőtt megszületett, és azzal érvel az MBH Bank, hogy erről a sajnálatos döntésről önöket értesítették.
2: Vitathatóan így volt, kaptunk tavaly ősszel egy értesítést, hogy meg akarják szüntetni. Akkor elkezdtünk velük tárgyalni, alkudni, kérni őket, és egy darabig úgy is nézett ki, hogy esetleg átgondolják, de aztán végül nem, és most augusztus 5-e tájt megérkezett a végleges levél, hogy sajnos megszüntetik ezt az ösztöndíjprogramot. Mi ettől függetlenül köszönjük a jogelődjének, tehát a Magyar Külkereskedelmi Banknak és most az MBH Banknak a 32 évet, de rossznak tartjuk a döntést, és elsősorban azt látjuk, hogy ennek a 100 gyereknek viszont létszükséglet ez az ösztöndíj. Így aztán úgy határoztunk, hogy nem üzengetünk senkinek, hanem simán egyszerűen segítséget kérünk, és azt reméljük, hogy a hír hallatára összefog az ország, összefognak vállalatok, és felajánlanak 100 gyereknek ösztöndíjat. És az az igazság, hogy az első jelek biztatóak, tehát hogy tegnap aláírtam az első szerződést 14 gyereknek az ösztöndíjára, úgyhogy most már csak 86 gyereknek keresünk ösztöndíjat. Sokan jelentkeztek, van akivel még a tárgyalás elején tartunk, van akivel csak jövő héten találkozunk, de nagyon reméljük, hogy az ország pótolni tudja azt, ahol az MBA bank úgy döntött, hogy nem támogatja ezeket a gyerekeket, és a gyerekeknek, akik olyan mély szegénységben élnek, hogy gyakran még a villanyszámlára sem telik, vagy télen a fűtésre, vagy ruhára, talán kapunk nekik annyi segítséget, hogy tudjuk pótolni. Sőt, az az igazság, hogy valamikor volt 210 ösztöndíjasunk, mert ezelőtt néhány évvel, egész pontosan 23-ba elveszítettünk már 50 ösztöndíjat, amikor Matolcsi Györgyék 50 gyereket kiraktak. És hogyha véletlen megint eljutunk 210-ig, akkor nem, hogy szomorúak leszünk, hanem táncolni fogunk örömünkbe.
1: Még majd beszélünk az önök programjáról, mert nem csak az ösztöndíj program van, hanem számos egyéb támogatási forma, de térjünk vissza egy pillanatra még a bankhoz, az MBA-hoz. Ők azt is sérelmezik, hogy miért kellett a sajton keresztül, tehát a nyilvánosságban felhozni ezt a témát.
2: Hát az az igazság, hogy az előbb is mondtam, ezt a témát mi nem üzentük az MBA banknak, lezártak egy történetet, mi is lezártuk, és segítséget kértünk az ország lakosaitól, az ország vállalataitól. És úgy néz ki, hogy nem hiába kértünk segítséget, mint az előbb mondtam, az első 14 gyereket már megmentettük, durván további 40 felajánlásról tárgyalunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy körülbelül 50 gyerekre már van remény, és reméljük, hogy például ennek a beszélgetésnek a hatására további 50 gyereket is tudunk majd megint ösztöndíjat nyújtani.
1: Van itt azért egy nagyobb súly alatba eső tényező is, ez a beszélgetés is nyilván sokat segíthet, de tehát, hogy megoldódjon az 50 gyerek ügye, hogy Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt az ügyben, és ő felháborodottan szólította fel Mészáros Lőrincéket, hogy vonják vissza ezt a döntést, mert, hogy mondja a miniszterelnök, az MBH bankban a magyar állam is tulajdonos, tehát bizonyos fokig van köze a magyar államnak ehhez a döntéshez. Mit gondol ön, hogy lehetséges, hogy Magyar Péter megszólalásának a hatására visszakozna az MBH?
2: Hát nézze, én azt tanultam meg a hosszú életem során, hogy a tulajdonosnak mindig sokkal nagyobb szava van, mint egy kérelmezőnek. Nyilván örülök neki, hogy megszólalt, nyilván örülök neki, hogy a 100 gyerek ügyét felkarolta, hogy ennek milyen hatása van a bankra, az be kell valljam, hogy nem tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy én kértem őket, hastáncot jártam, annak nem volt hatása, de én nem vagyok tulajdonos, én kérelmező vagyok. Nyilván egy tulajdonosnak a szava mindig sokkal többet számít. Nagyon remélem, hogy a bank esetleg azt mondja, hogy ja, hogyha a tulajdonos, akkor az egy másik dolog. Én ezt nem tudom megsatszolni, meglátjuk a következő egy-két hétben.
1: Tényleg furcsa ez a döntés, mert a kedves nézőknek mondom, hogy ezek az érintett, támogatott gyermekek nem csak mély szegénységben élnek, de mély szegénységben élő és kitűnően tanuló gyerekek, tehát az ő támogatásukra ment, ez a fejenként havi kevesebb, mint 70 000 forint, de úgy tűnik, hogy ez megterhelt ezt az egyik legnagyobb bankot hazánkban. De beszéljünk még a szolgálat további projektjéről, mert nem csak ösztöndíj program van, hanem egészségügyi program, lovasterápiás program, ösztöndíj program, gyermekélelmezés, szociális támogatás. Nyilván hát banális a kérdés, de mekkora a szükség országszerte?
2: Hát nagyon nagy. Tehát például vegyük az egészségügyi programot. Részben van a Terész körúton több rendelünk, amit működtetünk, illetve van két mozgó rendelünk, egy mozgó fogászati busz, illetve egy mozgó nőgyógyászati kamion, avval járjuk az országot. Az elmúlt időben 63 településen voltunk, tényleg a keleti határtól a nyugati határig, sőt időnként még megyünk határon túlra is, és mindenhol azt látjuk, hogy például a gyermekeknek a fogazata borzasztó állapotban van. És nem csak a kis, mondjuk azt, hogy borsodi vagy nyírségi falvakban, hanem még sajnos a budai kerületekben is, ahol azt gondolná az ember, hogy sokkal jobb a helyzet. Nem azt mondom, hogy nincs különbség, mert van olyan falu, ahol azt látjuk, hogy legalábbis a hozzánk jövő gyerekeknek 90-100%-ának van fogászati problémája, egy vagy több lukas foga, de a gyerekek 40-50%-ának a rózsadombon is van ilyen problémája.
1: Az összes programjukat beleszámítva évente hány gyereket tudnak elérni, hány gyereknek tudnak segíteni, így vagy úgy?
2: Hát körülbelül a 40-50 ezer gyermeknek, de ebben sok program van. Van az egészségügy, ami mondjuk az, hogy 15-20 ezer talán, de van az úgynevezett Safer Internet program, ahol a gyerekeket egy ilyen Európai Uniós programon keresztül arra oktatjuk, hogy milyen jók ezek a kis kütyük, ami ön előtt is van, de hogy milyen veszélyei vannak, és mire kell vigyázni annak érdekében, hogy mondjuk a zseppénzük az övék maradjon, és valaki ne nyúlja le, vagy ne csapják be, meg illetve azt is, hogy ha Pistike, Katikát nem szekálja az iskola udvarán, akkor esetleg a telefonon, az interneten sem kell.
1: Fél percünk maradt, hogy érzi a tendenciát? Említett, hogy hastáncot jár, hogy támogatókat tudjon szerezni. Hogy változnak az esélyek, vagy a nehézség az mennyiben jelentkezik? Erősödik ez, vagy könnyebb támogatókat szerezni?
2: Én azt látom, például most ennek az akció keretén belül, hogy az emberek jó szívűek, segítőkészek, és szeretnek jó ügyeket, ahol tényleg el is hiszik, hogy az adományuk arra megy, amire adják, ezért hajlamosak rá. Én azt tudom mondani, hogy mi 36 éve létezünk, soha nem volt elszámolási problémánk, és ezt az emberek szerencsére díjazzák, és most remélhetőleg a 100 gyereket is megmentik.
1: Így legyen. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm.

0: Diplomáciával folytatjuk a startot, gyűlnek a sztorik neres rokonok és barátok külügyes karrierjeiről. Nagyon izgalmas téma, néha mulatságos is, de valójában szomorú, mert ez is a mi pénzünkből zajlott. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Bucski Péter, a G7 újságírója. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Hosszú cikkben dolgoztat fel, hogy miféle kinevezési gyakorlatok zajlottak Szijjártó Péter külügyminisztériumában, különös tekintettel például afrikai országokba kinevezett diplomatákról. Kérlek, hogy mondj el bevezetőként egy-két extrém kinevezési sztorit, nevekkel is akár.
1: Én inkább azzal kezdeném, hogy nagyon sokat tudtunk arról, hogy milyen érdekes nagyköveti kinevezések voltak, tehát mondjuk Pápi István volt híradós és KDNP-s országgyűlési képviselő, nem igazán látszott, hogy ő miért alkalmas erre a feladatra, vagy éppen Csiszár Jenő, aki televíziós, rádiós műsorvezető volt, majd milánói főkonzul, és hát leginkább az látszott, hogy ebben az lehetett a szerep, hogy ő nagyon támogatta a kormányzatot, és hát nagyon sok olyan eset volt, hogy ilyen ejtőernyős politikusok kerültek ilyen nagyköveti rangra. Nagyon érdekes, hogy Ausztrália milyen népszerű. Itt gyakorlatilag három volt fideszes képviselő váltotta egymást. Tehát mondjuk Csenger Zalán Zsolt volt legutóbb, de előtte volt még Mikola István is, és Gruber Attila, akik mind a fideszes országgyűlési képviselők voltak, és az egyiküknél se látszott az a szuper képesség, ami alkalmassá tette volna őket, hogy úgy építsék a kapcsolatokat, hogy ismerték volna ezt a térséget, és hát ugye ezeket így még megspékelte, amikor láttuk, hogy volt jobbikos politikus, mondjuk Bencsik János, tehát próbálták kanadai nagykövetnek kinevezni, de hát Kanada nem adott neki vízumot, hogy bemenjen, mert annyira nem akarták, annyira vállalhatatlan szereplőnek tartották, és akkor végül is Dániába helyezték ki diplomatának. A jó hír, hogy ezeket a szereplőket már mind vagy korábban, vagy most a kormányváltás követően hazarendelték, és hát ugye azt láthattuk, hogy nem csak arról van szó, hogy itt néhány nagyköveti pozíciót adtak oda nem túl alkalmas embereknek, hanem hát lehetett mindig hallani, hogy nagyon sok olyan beosztott van ezeken a nagykövetségeken, akik teljesen alkalmatlanok a pozíciójukra, és hogy leginkább így baráti és hát pártkapcsolatok alapján ilyen jutalomként osztogatták ezeket a pozíciókat.
0: Egyet azért hagyd mondjak a nézőknek, nem ezt tetszik a legjobban. Pulai Ádám István Gánában volt külgazdasági attasé, mondom a kedves nézőknek. Korábbi Fidelitas aktivista, gazdasági végzettség és tapasztalat nélkül lett külgazdasági attasé. Nem tudom, hogy bármilyen szerepet játszik ebben a fényes karrierben, hogy Hidvégi Balázs fideszes politikus sógora. Szerintem, nem tudom, szerinted?
1: Hát nem zárnám ki, hogy összefüggés van benne, meg hát furcsa is lenne, hogy miért választották volna ki, különben az állami pozíciókra is és munkahelyekre. Tehát tipikusan ugye olyan volt, hogy a káderhiány idején mindenki hozta az ismerősét, rokonait a minisztériumokba, és hát a szakértelem az keveset számított. Ugye Pulai Ádám Istvánnál tényleg azt látni, hogy a forrásaim szerint legalábbis, hogy nagyon nehezen sikerült a megfelelő vizsgákat elvégezni, és hát nem igazán látszik, hogy bármi köze lett volna ehhez a területhez, hogy gazdasági attasé legyen, hiszen sem Afrikával nem látszik, hogy olyan élénkebb kapcsolatot folytatott volna, bár Hidvégi Balázs válasza szerint ez így van, de ennek semmilyen nyomát nem sikerült fellelni. De hát tényleg azt látni, hogy így kerültek ide, de hát még ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, hiszen ez a rokonok, barátok kinevezése gyakorlattá vált, és hát ugye itt Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban, ugye hát már legendássá vált, hogy a futszal tudás az egyik legfontosabb, de összességében ugye ez azért is lehetett így, mert viszonylag alacsony fizetéseket adtak, a szakértelem helyett a lojalitást helyezték előtérbe, főleg fiatalokat vettek föl, akik tehetségesek akár, de hát még olyanokkal is beszéltem, akik elmondták, hogy hát ők is kaptak ennél sokkal alacsonyabb pozíciókat, de úgy érezték később, hogy hát nekik nem kellett volna ilyen kevés tapasztalattal ugye így előrelépni. Tehát tényleg az látszott, hogy annyira leépült a magyar külügy, hogy Ugye Európában láttuk, hogy sokszor már szóba se álltak magyar diplomatákkal a NER utolsó éveiben, hiszen nem csak a legalacsonyabb beosztottak, de a Szijjártó Péter viselkedése is ugye sokszor keresztül ment a diplomácia iratlan szabályin, de akár Orbán Viktor is ugye a hírhet béke missziójával azért eléggé kiütötte a biztosítékot, de a diplomácia iratlan szabályin, de akár Orbán Viktor is ugye a hírhet béke

0: problémásabb. 26 évesen lehetett a nigériai nagykövetségünknek a második szereplője, tehát első beosztottként tulajdonképpen a nagykövet helyetteseként, amit azért, ha belegondolunk, a diplomácia, ez egy viszonylag magas pozíció, hogy lehet 26 évesen érdemi tapasztalatok nélkül megkapni. Tényleg egy erdélyi, nagyváradi fiatalember, aki ott ilyen Fidesz közeli, meg RMDS közeli diák szervezetekben vett részt, elvégezte ott a főiskolát, majd Budapesten a végzett egyetemi kiegészített, tehát a mesterszakot, és ezután került ugye itt a Matthias Corvinus kollégiummal kapcsolatba, ugye ezt láthattuk, hogy tényleg ez a fideszes, hát pártfőiskolaként működött sokszor, tehát hogy itt így, akik itt szereztek kapcsolatokat, azokat könnyen betették állami pozíciókban, ő is így kerülhetett ide. És esetében még Kulay Ádámnál ugye azt mondtuk el, hogy nem sok mindent tett, hát esetében meg inkább az a gond, hogy ő nagyon aktív volt, Azvej Trisztán mellett dolgozott egy rövid ideig, és hát külkapcsolatok terén ugye azt lehet elmondani, hogy nem rendelkezett érdemi kapcsolatok, ez a Hungary Helps nevű szervezet volt, ahol dolgozott, ők a magyar humanitárius segítséget hát szervezik, nem, vagy hát szervezték nem túl nagy eredménnyel, és hát az volt a probléma, hogy itt tényleg már a fogadó országban is visszatetszést keltett az életstílusa, különösen ez a kék villogóval való közlekedés, és tehát azt lehetett még hallani, hogy itt a követséget az ő elvárásai alapján, ugye ez sokkal drágább lakásba kellett költözni, ahol megtűrik a kutyatartást, mert hát ezt Afrikában nem kifejezetten szeretik a sok kóborállat miatt, meg sokan tartanak is tőle. De hát ezek is olyan dolgok, hogyha ugye nagykövetnek megyek, nagykövetségre megyek dolgozni egy másik országba, akkor próbálom a helyi szokásokat figyelembe venni, és nem a saját hobbiaimat előtérbe állítani. Úgyhogy tényleg ez visszatetszést keltett, akár nem csak a helyiek között, hanem ugye látszik ez, hogy a többi mondjuk uniós ország diplomatai is azért érzékelték, hogy hát Magyarországon nem túl magas színvonalú a diplomáciai testület összetétele. Összesen egyébként kb. 1600 ilyen külszolgálatban dolgozó diplomata van, és hát nagyon nagy lehet azoknak a száma, akik alkalmatlanul kerültek oda. Ugye sokan attól félnek, hogy akár páran itt a radar alatt maradhatnak, vagy hát próbálják meghúzni magukat, hogy levetkőzzék egykori neres múltjukat, de hát a külügyben elmondták, hogy már dolgoznak azon, és már többeket vissza is hívtak, tehát akiket a cikkben megnevezték problémás szereplőket, mondjuk Kulay Ádámot, Istvánt is már visszahívták, tehát hogy dolgoznak azon, hogy egy profi szervezetet építsenek föl, azért ez egy nagy munka lesz. És hát azt érdemes még talán elmondani, hogy ez az egész keleti, déli nyitás és a Szijjártó Péter féle külügyminisztérium eredménytelenségét talán a külgazdasági adataink mutatják a legjobban. Ha megnézzük a térség országai közül, akik hát csak klasszikus diplomáciát folytattak, mondjuk pont Afrikával, ahol egyébként Magyarország elég sok pénzt költött új nagykövetségek megnyitására. Tehát a magyar export Afrika felé alig nőtt valamit. Mondjuk azt, hogy amikor a Fidesz kormányra lépett 2010-ben, ez nagyjából egy nagyságú volt a cseh vagy a bolgár exporttal, azóta mondjuk ezek 2-3-szor nagyobbak, mint a magyar. Magyarország Szlovákiával együtt a tök utolsó a régióban, de Szlovákia messze le volt maradva tőlünk, még 2010-ben körülbelül fele volt az exportja. Tehát az látható, hogy természetesen ennek ugye azért van gazdasági háttere, hogy melyik országban milyen cégek működnek, milyen termékek vannak, amik esetleg versenyképesek, piacképesek lehetnek. Tehát azt látjuk, hogy hát nem sikerült ennek a diplomáciai karnak, sem gazdasági attaséknek a magyar kapcsolatokat úgy nagyon bővíteni Afrikában, messze lemaradtunk
1: versenyképesek. Volt rá 16 évig. Péter, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, ennyi fért a mostani beszélgetésbe. További szép napot neked. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Van már terved a szabadnapodra?
4: Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak!

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jogi ügyekkel folytatjuk a Startot. Augusztus 25-én távozik hivatalából Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, és azt írják a lapok, és a hozzáértők azt mondják, hogy Baka András új államfő egyik első próbatétele, alkotmányos próbatétele az lesz, hogy kit milyen módon jelöl új legfőbb ügyésznek, és hogy ez mennyire fog majd tetszést aratni a kormány többségnél, azaz, hogy megválasztják-e az új jelöltet. Horváth Lórend ügyvéd, az ügyvédkör elnök a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, szervusz, hogy eljöttél. Értve, köszönöm, hogy eljöttél. Igaz ez, hogy ez egy alkotmányos próbatételként fogható fel Bak András esetében?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a megközelítés abszolút valós. Tudnélik a döntés itt most nem feltétlen politikainak kell lennie, tudnélik a köztársasági elnök fog jelölni, és az országgyűlés pedig kétharmados többséggel fogja megválasztani. Ez lehet egy politikai erőpróba a két intézmény között, vagyis hogyha nem tetszik esetleg a többségnek az, akit a köztársasági elnök jelöl, akkor elkezdődhet egy ilyen casting című műsor, ami talán nem tenne jót ennek az egész ügyészségi sztorinak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy stratégiai kérdés lesz Magyarország számára, hogy ki lesz a következő 9 évben a legfőbb ügyészünk.
1: Nyilván elszoktunk az ilyenféle jelölésektől, mert a NER esetében ez nem volt probléma, hogy a jelölő meg a parlamenti többség akarata egyezik-e. Tehát mit vársz ettől, vagy hogy fog ez a gyakorlatban lezajlani?
2: Én azt gondolom, hogy Baka András, mint jogász és mint a jogi közéletnek a egyik fontos szereplője, pontosan ismeri azokat a személyeket, akik alkalmasak lehetnek erre a posztra. Tehát én arra gondolok, hogy ő körbe fog kérdezni, körbe fog nézni az ügyészségen belül, az ügyészségen kívül, és fel fog kérni egy pár olyan személyt, aki alkalmas lehet erre a pozícióra, és azt követően esetleg egyeztet a politikai pártokkal.
1: Mekkora a jelentősége annak, hogy végül is ki lesz a legfőbb ügyész? Azaz milyen dolgok múlnak a legfőbb ügyész személyén?
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pozíció ma Magyarországon a legfőbb ügyész pozíciója. Tudnélik, az ügyészséget a függetlenségre állították fel, tehát függetlenül működik a kormánytól, nincsen állami szervnek alárendelve, kormánynak alárendelve, és gyakorlatilag az igazságszolgáltatás egy olyan előszobája, amely meghatározza azt, hogy miből lesz büntetőeljárás, és miből nem lesz büntetőeljárás. Tehát ez egy stratégiai kérdés, és pontosan az elmúlt 16 évben azt éreztük, hogy ez politikai alkuknak és politikai iránymutatásnak volt alárendelve, tehát amit a politika nem akart, hogy ügy legyen, abból nem lett ügy, és amit akart, abból pedig ügy lett, még akkor is, hogyha esetleg nem volt olyan súlyú, vagy esetleg nem volt bűncselekmény. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az ügyészség függetlenségét ki tudja garantálni.
1: Ez nagyon kemény, amit most mondtál, csak nagyon finoman fejezted ki magadat, mert egyébként én is hallottam ilyen városi pletykákat és konkrét neveket említve, csak ezt nem akarom kifejteni, mert nem szeretnék bíróságra járni, de hát hogyha ez így van, akkor ez egy tízes skálán a jogállamot hova helyezi? Mert milyen szintű jogállam az, ahol a politika mondja meg, hogy miből lesz ügy, és miből nem lehet ügy?
2: Egyértelmű, hogy ez nem jogállam. Tehát el kell dönteni, ez egy stratégiai kérdés, hogy az ügyészséget hova soroljuk. Hozzáteszem, hogyha állami szerv alá lenne, kormány alá lenne, mondjuk egy igazságügyminisztérium alá lenne rendelve az ügyészség, akkor is elvárható lenne a függetlenség tőle. Tehát az, hogy a politika hatása van egy ilyen típusú szervezetre, az számomra, legalábbis jogász számára az a világ vége.
1: Baka András személyéből kiindulva, te mit gondolsz, hogy mennyire lesz harmonikus a Sándor Palota és a kormányzat össze, illetve hát együttműködése?
2: Ez egy politikai kérdés, tehát erre nem tudok egyértelmű választ adni. Azt mindenképpen meg tudom erősíteni, hogy Baka András az egyik legkiválóbb és legfelkészültebb szakember, aki erre a pozícióra elképzelhető volt.
1: És ezzel kicsit vissza, és innen visszaléphetnénk Polgár Judit ügyére, ugyanis amikor az ő neve felmerült, akkor nagyon sok jogász, igaz, hogy nagyon finoman, de érzékeltette, hogy alkotmányozás előtti időszakban egy jogászt kellene megválasztani, és szerintem sok átlagember ezt nem értette, és hát mivel finoman fogalmaztak, ezért a mai napig nem biztos, hogy értik.
2: Azt gondolom, hogy a félreértés az abból fakad, hogy a társadalom azt gondolja és azt látja a köztársasági elnökről, hogy ő állami ünnepségeket megjelenik, fogadja a nagyköveteket, ide-oda utazik, mond néha jókat karácsonykor, ekkor-akkor, de az államfői pozíció ennél sokkal összetettebb. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a tevékenységének a java része egy jogi munka. Annak ellenére, hogy van mögötte apparátus, aki fel tudja őt készíteni arra, hogy mi történik, végső döntés az övé. Tehát azt láttuk korábbi köztársasági elnököknél, például a gyermekzaklatásos ügyben, azt láttuk, hogy ott is megszületett a javaslat előzetesen, oda került a köztársasági elnök asztalára, és hozott egy rossz döntést, akár egy politikai döntést. Ha ezt szakmailag vizsgáljuk, akkor ezt a döntést nem szabad lett volna így meghozni. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a pozícióból a jelen jogi helyzetben azzal, hogy lebontunk egy jogrendszert és újraépítünk egy másikat, ebben a helyzetben szinte kizárt, hogy ne jogász legyen.
1: Hát akkor szerinted mennyire volt őszinte a kormányzat mosolya Baka András államfői megválasztásakor?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én biztos vagyok benne, hogy Baka András egy olyan morális szereplője a magyar jogi életnek, aki iránymutatást tud nagyon sok kérdésben adni, és nagy valószínűséggel, ha a kormányzatnak lesznek olyan elképzelései, amik nem férnek bele a jogállami keretekbe, azokat helyre fogja tenni.
1: Ami nyilván a jogállamnak egy pozitívum.
2: Így van.
1: A kormányzat ezt hogy fogja viselni, ez más kérdés, de hát végül is azért fizetjük őket, hogy viselje el a jogállammal járó minden macerás dolgot. Térjük át az Alkotmánybíróság döntésére. Szerintem hát a kekvákkal kapcsolatos döntés érinti a leginkább anyagi értelemben a társadalmat, de a legizgalmasabb talán Súlyog Tamás megbízatása, illetve annak megszűnése, nem megszűnése volt. Vannak jogászok, akik azzal érvelnek, hogy ez a jogállamiság határát súroló alkotmánymódosítás volt, vagy alaptörvénymódosítás, mert egy személyre szólt, és valahogy a Fidesz is ezzel érvelt, hogy ez nem alaptörvénymódosítás, hiszen nem a nagy egészről szól, hanem egyetlen emberről. Tehát ezt meg kellett volna semmisíteni.
2: Az Alkotmánybíróság indokolásában hatáskörhiányra hivatkozott. Gyakorlatilag az összes olyan kérdésben, amit az előterjesztő feltett, azokban megállapította a saját hatáskörének a hiányát. Azt gondolom, hogy ez várható döntés volt, tehát én nem prognosztizáltam volna azt, hogy az Alkotmánybíróság ezeket a jogszabályokat megsemmisíti. Nyilván, hogy ez eredménye annak, amit a Fidesz az alaptörvénye művelt az elmúlt 16 évben, ez egy gyakorlatilag leszüreteli annak az eredményét. Leszűkítette az Alkotmánybíróság mozgásterét kizárólag az eljárási kérdések vizsgálatára. Fel sem merült az, hogy itt eljárási probléma lenne, tehát önmagában maga az előterjesztés is gyakorlatilag halálra volt ítélve, külön véleményeket olvashattunk a döntésben, és ezek a külön vélemények is ezeket a kérdéseket boncolgatják egyébként, de önmagában a döntést érdemi súlyát nem érintik.
1: Az, hogy az alkotmánybírók pozíciójának 70 év a felső korhatára, ezzel van bármi probléma? Esetleg ez is arról szólt, hogy Polt Péter gyorsan nyugdíjazni lehet?
2: Ugye itt mindig arról van szó, hogy van egy politikai akarat, amit nem feltétlen jogászok alkotnak meg, nyilván a politikusok között is vannak jogászok, és ezt követi le a maga a jogszabályváltozás, vagy a jogi keretrendszer, és itt is valószínűleg az történt, hogy számba vették, hogy hogyan lehet kicserélni az Alkotmánybíróságnak a tagjait, és ez egy módszertan arra vonatkozóan.
1: A parlamenti képviselők mandátumának 3 ciklusban maximálása, ezzel van bármi probléma?
2: Én azt gondolom, hogy tehát alkotmányjogi szempontból a jelen szerkezetben nincsen probléma, abban az esetben, hogyha itt egy újraalkotmányozás történik, és egy hosszú távú, vagy relatív hosszú távú alkotmányt sikerül létrehozni, akkor elképzelhető, hogy probléma lesz vele később.
1: Ami engem nagyon érdekelne elvi alapon, hogy mit gondolsz arról, hogy a jog van az emberért, vagy az ember a jogért, mert ugyanis Súlyog Tamás elmozdításakor abból is ki lehet indulni, hogy a Tisza párt azzal kampányolt többek között, hogy az úgynevezett Orbán bábokat elmozdítja, és pontosan, hogy szabad utat enged a jogállam visszaépítésének. És Súlyog Tamás tulajdonképpen meghallhatta volna ezt a társadalmi akaratot, hiszen a népszerűsége gyengébb volt, mint Novák Kataliné. De ő nem ezt tette, és akkor ezek után folyamodott olyan megoldáshoz a Tisza, mondta Magyar Péter, hogy ő nem fél jogászkodni, hogy egyszerűen egy mondattal elintézték Súlyog Tamást. Tehát, hogy ilyen esetben megengedhető-e, ilyen picit kétesnek is értékelhető húzás, egy nagyon kétes rendszer lebontása érdekében, vagy nem, mindenek felett a jog betűje, stb. Stb.
2: Én azt gondolom, hogy az alapkérdés az az, hogy rendszerváltásról vagy kormányváltásról van szó. Hogyha rendszerváltásról van szó, és a jogrendszerünket kell teljes mértékben elbontani, akkor teljesen egyetértek azokkal a nézetekkel, hogy ezeket a kulcsszereplőket, azokat a kulcsszereplőket, akik egyébként ezt a rendszert működtetik, és fékjei lehetnek ennek az egész lebontási folyamatnak, el kell távolítani. Én Bárándi Péterrel értek azzal egyet, hogy a legelső pillanatban meg kellett volna tenni. Tehát mondjuk vegyük a legfőbb ügyészt, akinek végignéztük most a hattyú halálát, és mi is ugye jelentős érvekkel szálltunk be ebbe a csatába, személy szerint én is, de lehet, hogy a kormányalakítástól kezdve nem kellett volna kivárni ezt az időszakot. Tehát jó lett volna ezt a pár hónapot is valahogy megsporolni, lett volna olyan jogi megoldás erre, hogy akár a második nap megszabaduljunk a legfőbb ügyésztől, és az ügyészséget rendbe tegyük, akkor már ezek az ügyek egyébként, amelyek most napirenden vannak, lehet, hogy gyorsabban haladnának.
1: A politikai értelemben vesztesek, illetve bizonyos jogászoknak van még egy érve, és ez is logikusnak tűnik, hogy ez, ami például Súlyog Tamással megtörtént, innentől bárkivel megtörténhet. Erre mit lehet mondani?
2: Nyilván, hogy ennek is van némi alapja, lehet cáfolni, de én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket egy új alkotmány rendbe fogja tenni. Tehát, hogyha ott sikerül egy olyan társadalmi konszenzuson felépülő, az összes szegmensre kiterjedő alkotmányt összeállítani társadalmi szinten, akkor én azt gondolom, hogy ez még egyszer nem következhet be.
1: Hát már pedig erre van ígéret már, mint hogy egy ilyen fajta alkotmányozásra. Horváth Lórend ügyvéd, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Külpolitikai témákkal folytatjuk a startot. Ukrajna egyre nagyobb erővel támadja Moszkvát. Kett hajnalban 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen. Itt van velünk Gyarmat István, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Mekkora fordulat ez, hogy ilyen híreket olvasunk a háború 5. évében, hogy Moszkvát támadják intenzíven az ukránok?
2: Nem nevezném, félfordulatnak nevezném, ha már muszáj valami. Ugye ez már korábban is ez lett, ez a ukrán taktika, két részből áll az ukrán taktika, egyrészt tartani a frontot a Donyec medencében, amit sikerül nekik, ott gyakorlatilag egy állóháború alakult ki. Az, hogy időnként az oroszok minden hetedik nap bejelentik, hogy elfoglaltak egy falut, az ukránok meg, hogy ők is, tehát ott gyakorlatilag áll a front. A fő frontvonal az most a levegőben van, és ott két nagyon jelentős dolog történt az elmúlt hetekben. Az egyik, hogy valóban az ukránok elkezdték támadni Oroszország mélységi területeit. Ugye volt már olyan szélpont, ami több mint 2000 kilométerre volt az ukrán-orosz határtól, tehát látszik, hogy gyakorlatilag bármit elérnek, amit akarnak, és nagyon jól fejlettek, mert ugye sokat lelőnek belőle, de azért mindig átjut 1-2-3-4. A másik, ami nagyon negatív az ukránok számára, hogy gyakorlatilag kifogytak a ballisztikus rakétaelhárító fegyverekből.
1: Ezek a Patriot rakéták? Hát
2: főleg a Patriot, de van ehhez hasonló más is. A drónokat nagyon nagy hatékonysággal lelövik, a ballisztikus rakétákat pedig sajnos most már olyan mértékben kifogytak az elhárító fegyverekből, hogy az elmúlt napokban egyetlen egy orosz ballisztikus rakétát sem tudtak elhárítani. És hát ugye, ha ez így marad, akkor egyre komolyabb károkat tudnak okozni az ukránoknak, mert hát azért ezekből a ballisztikus rakétákból Oroszországnak sok van.
1: Az, hogy az ukránok hozzájutnak ezekhez a védekezésre alkalmas rakétákhoz, ez Amerika döntésének a függvénye?
2: Ez alapvetően Amerika Donald Trump döntésének a függvénye, aki hát nehezen érthető és még nehezebben elfogadható okokból, ugye nem hajlandó Patriot rakétákat adni. De jellemző dolog, hogy ugye megállapodott Ankarában Zelenszkijel, hogy átadja legalább a gyártási licenszeket Ukrajnának, ami persze rögtön nem segítene, csak 1-2 év múlva. Aztán utána fölhívta Putyin őt, és utána érdekes módon utána már nem akarja odaadni ezt a licenszt. Úgyhogy sajnos azt látom, hogy ez a kígyó bűvölés, ez még mindig működik Putyin részéről, Donald Trump.
1: Pedig valójában az ukránok ezért fizetnének, nem? Illetve az Európai Unió, tehát hogy Amerika már ingyen semmit nem ad.
2: Igen, ugye Donald Trump azt mondja, hogy most már nincs nekik elég ezekből a rakétákból, ami valószínűleg igaz, különösen azért, mert elpazaroltak sokat belőle az emberháborúban, és továbbra is ugye nem tudni, hogy most, hogy ott mi történik. Ugye hát az egy alapvetően rossz amerikai politikai és katonai stratégia következménye, hogy ott tartunk az iráni háborúban, ahol tartunk. És hát ennek most Ukrajna issza meg a levét. Bár ugye azt mondják, hogy ők is most elkezdtek fejleszteni mindenféle fegyvereket, és az ukránok megdöbbentő módon hatékonyak az új fegyverek kialakításában és használatában. Ugye néhány nappal ezelőtt volt egy amerikai-ukrán hadgyakorlat, előtte néhány héttel ezelőtt egy brit-ukrán hadgyakorlat drón háborúból, és mind a kettőt abba hagyták, mert az ukránok legyőzték a másikat.
1: Tehát akkor dróngyártó nagyhatalom már nőtte ki és magát, igen, a szükség alapján.
2: Valaki azt mondta, és én ellopom a kifejezést, hogy Ukrajna válik lassan fegyverek tekintetében Európa-Izraeljévé.
1: akkor tulajdonképpen a támadási fronton jól állnak az ukránok, a védekező fronton most kezdik utolérni magukat, de azt elmondhatjuk, hogy a Donald Trump letenné a garast, és azt mondja, hogy akkor adok Patriot rakétát, azzal elbillenne az ukránok irányába a győzelem esélye?
2: A győzelem, itt nem lesz győztes a háborúban, győztes senki sem lesz.
1: Akkor mi lesz?
2: Mind a kettő arra el kell, hogy kerülj az, hogy vesztes legyen. Valamilyen megállapodás lesz, egyik se lesz győztes, mind a kettő azt fogja mondani, hogy én győztem. Ugye igazából stratégiai szempontból az ukránok már győztek, ugye, mert ha a háború, a politika folytatása más eszközökkel, akkor azt jelenti, hogy a háború nem egy önmagáért való dolog, hanem politikai célokért folyik, és az orosz eredeti politikai céloknak a megvalósítását, úgy, mint hogy Ukrajna gyakorlatilag elfoglalását legalábbis politikailag, hogy a NATO terjeszkedését megakadályozzák, de ezeket az oroszok már elvesztették.
1: Ugye most hát az még bővült is a NATO két erős.
2: Bővült is a NATO, és Ukrajna is gyakorlatilag NATO tag, sok szempontból még inkább, mint mondjuk Portugália, de ugye most nézzük meg, hogy Ukrajna elfoglalása, és ugye ráadásul még a NATO-nak a visszaszorítása, ami az eredeti orosz cél volt, ehhez képest az orosz stratégiai úgymond cél, az most 5000 négyzetkilométer elfoglalása a Donyeszk medencében. Ez a sikernek az áloga, ezt se tudják megcsinálni.
1: Hát és mindennek brutális ára volt, nem tudom, hogy hány halott van az orosz oldalon, de az áldozatok száma, tehát eltűnt, halott, megsebesült katona, az azért több százezer alsó hangon, hát, nem?
2: Lassan millióra.
1: Lassan millió. Most akkor Putyinnak fel lehet tenni ezt a kérdést Oroszországban, hogy tehát van egymilliós veszteségünk, tavárisz Putyin, mit értünk el? Mi van a mérleg másik serpenyőjében?
2: Fel lehet tenni, csak nem szokták túlélni azok, akik ezt felteszik, ezt a kérdést. De az látszik, hogy a Kremlin belül elégedetlenség van. Tehát nagyon sokat beszélnek, most már cikkeznek már oroszok is Putyin utódlásáról, hogy még egyelőre ilyen elméleti, hogy hát 73 éves, és majd egyszer, hogyha. De látszik, hogy van két csoportot mögötte, az egy, mind a kettő békét akar, úgymond, vagy be akarja fejezni a háborút. Az egyik az úgy, hogy elfogadja a jelenlegi realitásokat, ezek a civilek, a miniszterelnök, a bankelnök, még egy-két józanabb oligarha körülötte, a másik pedig az erőszakszervezetek képviselői, akik azt mondják, hogy úgy kell befejezni a háborút, hogy amíg csak van, most vessük be, Medvegyev szerint nukleáris fegyvert is, és akkor majd legyőzzük az ukránokat.
1: Medvegyev nem egy ilyen hasznos idiót, aki csak mindig bemondja a legdurvább forgatókönyveket, de még ott sem veszik komolyan?
2: Hát, hogy idiót, azt abban nem kételkedek, hogy hasznos-e. Igen, egyébként az. Az, hát ugye ott van egy óriási nagy üvegplafon Oroszországnak a nukleáris fegyverek tekintetében, azon kívül, hogy haszontalan lenne, tehát nem érné el azt a célt, de ez mondjuk egy másodlagos dolog. Ugye a Xi Jinping, mikor Putyin ott volt, megmondta neki nyíltan, őszinte, elvtársi barátságos őszintességgel, hogy ha az oroszok nukleáris fegyvert alkalmaznak, akkor ők kiállnak az oroszok mögül.
1: Ez egy nagyon bizarr, hogy Kína, amely szintén nem a demokrácia éllovasa, tulajdonképpen képes garantálni az atomfegyverek.
2: Ez nem demokrácia, ez előkérdése.
1: Igen. Nézzük akkor az Egyesült Államokat, ott félidős választások lesznek novemberben, azt olvasni, hogy országos szinten a demokraták 6-7%-kal vezetnek, és Trump népszerűtlenségi mutatója 33%-kal az történelmi, gyengébb, mint az első elnökség idején, és illetve 65% mondja azt, hogy elégedetlen vele, és a népszerűsége 33, tehát hogyha elvesztik a két házat, akkor az ő elnökségnek gyakorlatilag hát nem sok jövője van, nem?
2: Én nem emlékszem arra, pedig nem vagyok nagyon fiatal, hogy félidős választásokat ennyire figyeltünk volna, mint most. De valóban az a tét, hogy elveszti a kongressz, az alsóházat biztos elvesztik, az mindig el szokta veszteni a hivatalban lévő elnök. A szenátus a kérdés, és ez most billeg, tehát az már nagyon nagy szó a demokratáknak, hogy billeg, nem lehet még tudni. Ugye itt ez nem népszavazás, tehát itt az egyes választókerületekben megválasztják el, ugye a szenátus egyharmadát választják újra, és itt 4-5 helyen múlik, hogy átkerül-e a szenátus a demokraták ellenőrzés alatt. Hát ez egy katasztrófa Donald Trumpnak. Ugye egyrészt megnyílik az impeachment lehetősége a demokraták elől, másrészt meg nem nem tud törvényeket keresztül vinni, például költségvetés sem, és még sok minden más sem. Ezért a republikánus párton belül elkezdett, most már nem is titokban egy olyan elkezdődött egy gondolkodás, hogy ha ez bekövetkezik, akkor most már meg is mondják, jövő áprilisban tulajdonképpen Donald Trump egészségi állapotára való tekintettel, érdemei elismerése mellett, ahogy ezt szoktuk mondani a Kádár korszakban,
1: magasabb pozícióba helyezik.
2: Azt nem, de hogy nyugállományba vonul.
1: Hát Trump esetében külpolitikai sikerül elég nehéz számot adni, itt van most az iráni.
2: Nem politikai itt sem nagyon.
1: Azt akartam volna kérdezni, hogy egyébként maga teljes egészében a külpolitika milyen súllyal esik latba az amerikai választónál?
2: A külpolitika önmagában most sokkal inkább, mint máskor, mert nagyon látványos problémák vannak, és Donald Trump szállodon bele pofázza nekik az arcukba, de a külpolitikának jelen esetben vannak olyan hatásai, például a benzinár alakulása, ami már nagyon-nagyon nagy súlya. A benzinár alakulása az egy kardinális kérdés Amerikában. Ugye még mindig nagyon olcsó hozzánk képest, de ha $4 fölé megy egy gallon, mikor én kinéltem Amerikába 25 évvel ezelőtt, akkor $1 föl alatt volt a benzin, hát csak úgy összehasonlításul. Azt nem szeretik, azt nagyon-nagyon nem szeretik. Ráadásul ugye nem sikerült belőni a gazdasági növekedést, az inflációt nem sikerült nagyon leszorítani, nem sikerült nagyon hazahozni a termelést, ahogy ezt ígérte, hogy majd elviszük a csúnya kínaiaktól a termelést, visszavisszük. Szóval nem nagyon vannak sikerek, már ugye Donald Trump állandóan sikereket rendben. Valaki mondta is, hogy most már tényleg megérdemli a béke Nobel-díjat, mert már 38-szor csinált békét a Közel-Keleten, úgyhogy ő biztosan elégedett lehet magával, de az amerikaiak, hát ugye, mint ön is mondta, nem elégedettek.
1: Még van egy fél percünk, az hogy értékeli a társadalom, hogy Trump ebben a két évben állítólag $2 milliárd gyarapította a személyes vagyonát?
2: Nem, de ez egész Trump jelenség számomra érthetetlen, hogy az amerikaiak hogy viselik el ezt is. Ugye ez nem egyszerűen bennfentes kereskedés. Ugye bennfentes kereskedés az, hogy tudok információt, bennfentes információt, és használom. Donald Trump csinálja a bennfentes információt. Bejelenti, hogy békét kötünk, lemennek az olajárak, az kihasználja, utána nincs béke, és visszamennek az olajárak. Tehát ilyen nem, én nem is tudom, ugye nincs is sok embernek hatalma arra befolyásolja például az olajárakat, de hát ennél bennfentesebb kereskedelem nincs a világon, és ennél ez bűncselekmény.
1: És mennyire tolerálja ezt a társadalom?
2: Hát annyira, hogy 33%, de hát ez számomra meglepetés, nagyon nagy meglepetés. És negatív meglepetés.
1: Gyarmat István, köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta.

0: Egy nagy ugrással hazatérünk a tengeren túlról, egészen Budapestig, sőt azon belül a 9. kerület Ferencvárosba. Ugyanis van egy új botrány, az magyar állam az úgynevezett Fradiváros projektre adott több részletben 25 milliárd forintot, de egyelőre nem látszik, hogy megvalósult volna a projektből bármi. Ugyanakkor kiderült, hogy játékos vásárlásra is fordítottak ebből a nem kevés összegből. Magát a botrányt Kele János, a 24.hu főmunkatársa robbantott a közgazdás. Szervusz, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljöttél. Először kérlek, hogy vázolt, hogy mi lett volna ez a bizonyos Fradiváros?
1: Hát a Népligetben egy, bocsánat, egy több funkciós vagy multifunkciós sportkomplexum épült volna. A Ferencváros egy olyan egyesület, ugye, aminek 20 szakosztálya van, és ezeknek a szakosztályoknak a többségét kiszolgáló létesítmények épültek volna. Ebbe két részletbe kapott a Ferencváros, Fradiváros egyesütem, kettesütem, illetve Népliget rekonstrukciója elnevezésű projektekben, meghatározott kormányhatározatokban összesen 25 milliárd forintot. És aztán ebből hát nyilván nem ezek épültek, hiszen látjuk a Népligetben, hogy nem ezek a sportkomplexumok vannak ott, hanem aztán később egy 2022-es kormányhatározat módosítással a kormány megengedte az egyesületnek, hogy működési célokra is felhasználja ezt a pénzt. Én másfél hónappal ezelőtt tettem fel kérdéseket közérdekű adatigénylésben éppen arra vonatkozóan, hogy egy, továbbadta az egyesület ezt a forrást, vagy ennek a forrásnak egy részét bármely más jogi személynek, és kettő, hogy ezt milyen arányban számolt el végül az egyesület működési és beruházási költségek vonatkozásában. Erre akkor nem adott választ a belügyminisztérium, most a sportért felelős államtitkár viszont egy Facebook bejegyzésben elárult, hogy igen, továbbadta az egyesület, mégpedig a labdarúgó ZRT-nek, ugye ez két külön jogi személyiség, még ha az egyesület tulajdonában is áll a labdarúgó csapatot működtető ZRT, és ebből a továbbadott forrásból 11,2 milliárd forintot összesen 38 magyar és külföldi labdarúgó játék jogának megvásárlására költött a klub.
0: Mielőtt ebbe belemennénk, egy picit nehezményezted magát a belügyminisztérium vagy a sportállamtitkárság válaszának a körülményeit, tehát hogy egy Facebook bejegyzésben reagált Kálnoki Kis Attila, akivel tán kollégák is voltatok bizonyos szempontból abszolút, a 24-nél.
1: Abszolút, igen. Hát én egy közérdekű adatigénylést nyújtottam be, amit arra hivatkozva utasítottak vissza, hogy az adatok nyilvánosságra hozatala nagyobb mértékben sérteni a közérdeket, mint amennyiben ugye az eltitkolás sérti, hiszen mindig ezt kell mérlegelni, nem indokolták meg, hogy miért van ez így. Nyilván ilyenkor van egy hónapja az embernek, hogy esetleg jogorvoslatért forduljon. Ez nem telt még le, 3 hét telt el, és 3 héten belül ezek szerint megváltoztak a közérdekre vonatkozó mérlegelési szempontok, mert ugye pont ezeket árult el, ezeket a válaszokat most az államtitkár. Én azt gondolom, hogy jobb az, vagy kiszámítható, meg a jogszabályi kereteknek jobban megfelelő, hogyha közérdekű adatigényésre válaszolunk, és nem pedig Facebook posztokban derülnek ki egyébként közérdeklődésre számottartó információk.
0: Akkor visszatérve a játékos vásárlásra magára, itt csak az a probléma, hogy később született az ezt lehetővé tévő kormány döntés vagy jogszabály, tehát hogy ez 22-es, de már 3 évvel korábban elkezdtek játékosokat venni ebből az állami pénzből, vagy eleve ebből a pénzből nem szabadott volna, és nem is szabadna játékosokat vásárolni?
1: Úgy néz ki, hogy van egy kormányhatározat, jelen esetben 2016-ban, 17-ben, annak van egy módosítás, ezek a kormányhatározatok olyan általános szabályok, amelyek az állami támogatásnak a célját rögzítik, de azt, hogy pontosan milyen formában, milyen tételek mentén, milyen elszámolási kötelezettség mellett, milyen időtávon lehet felhasználni ezt az állami támogatást, azt az úgynevezett támogatói okirat szabályozza minden esetben. Ekkor nyilván a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület, és a magyar állam is kötött ilyen támogatói okiratot. Én egyébként most a következő körben azt kértem ki a belügyminisztériumtól, hogy ismerhessük meg ezt a támogatói okiratot, annak az esetleges módosításait, mert abból látszik, hogy mire adott felhatalmazást a magyar állam. Például, amikor módosították a kormányhatározatot, működési célú költségeket is engedtek elszámolni a korábbi Fradiváros beruházás mellett, akkor módosították-e úgy a támogatói okiratot, hogy az engedélyt adott arra, hogy egyébként továbbadja mondjuk az egyesület a pénzt a labdarúgó ZRT-nek. Ha nem, akkor teljesen okiratot, hogy az engedélyt adott arra, hogy egyébként továbbadja mondjuk az

0: Ferencváros részéről, hogy továbbadhassák ezt a pénzt, és azt nem tudjuk pontosan, hogy erre az engedélyt, vagy az áldást a korábbi magyar kormány, tehát még az Orbán kormányok bármely szerve, vagy mondjuk a sportámtitkárság megadta volna. Ugye Kálnoki Kis Attila ebben a bizonyos inkriminált Facebook posztjában ilyen megalapozó dokumentumokat kért Kubatov Gábortól, tehát ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy milyen elnökségi határozat vagy jogszabály mentén gondolják elszámolhatónak ezeket az összegeket, hiszen ne feledjük el, hogy az egészre úgy derült fény, hogy a Ferencváros beadott egy elszámolást ezzel a projekttel kapcsolatban, amiben saját maga tüntette föl, hogy igen, játékosokat vettünk ebből a pénzből.
1: Hát mennyivel úgy gondolták, hogy ebből nem származik problémájuk?
0: Igen, tehát ez arra utal, hogy a Ferencvárosnál valamilyen jogi megalapozottság alapján gondolják azt, hogy nekik joguk van elszámolni ezt, és erre volt kíváncsi a sportállamtitkár, mert ezek szerint az államtitkárságon meg nem látják ezt a megalapozottságot.
1: Hát Kubatov Gábor nyilván nem jogász, és ő nagyon egyszerűen reagált, azt mondta, hogy én egy fillért nem vittem ebből haza, és minden egyes forint a rendeltetésének megfelelően került elköltésre. Körülbelül ez az ő érvelése.
0: Igen, és ez azért nagyon beszédes, mert ugye senki soha sehol az ügy egyetlen pontján sem állította, hogy Kubatov Gábor hazavitt ebből a pénzből. Tehát ilyenek nem hangzottak el, és ő végig folytatólagosan ez ellen védekezik, miközben egyébként magának az ügynek nem tárgya ez, hanem az a tárgya, hogy az Egyesület által kapott egyébként célhoz kötött állami támogatás, amelyet lehet, hogy aztán működésre is engedtek felhasználni, de az nem jelenti azt, hogy bármire el lehet költeni. Most nem akarok nagyon szakmázni, vagy könyvelés technikával belemenni, de hát vagyonértékű jogbeszerzés, ami egy játékosnak a játékjoga, az egy vagyonértékű jog, hogy azt működési költségnek tekinteni, én nem találkoztam még ilyen könyvelővel, pedig azért találkoztam a néhány könyvelővel, meg talán tanultam is ilyeneket, szóval ez nehezen megmagyarázható. Tehát az ügynek a veleje az egy elszámolási ügy, és egyébként persze elmehetünk abba az irányba is, hogy mondjuk Európai Uniós jognak, vagy versenyjognak mennyire felel meg az, hogy egy gazdasági társaság, egy labdarúgóklubot működtető ZRT, amely ugye határon átnyúló tevékenységet végez, hiszen versenyez, transferpiacon működik, az közvetlenül állami támogatásból vásárolja a játékosokat. Én próbáltam ennek utána nézni, példátlannak tűnik nemzetközi összevetésben, hogy közvetlenül kapott állami támogatást, közvetlenül elkölt egy ilyen gazdasági társaság játékosokra. Ennek, mondom, Európai Uniós versenyjogi vonatkozása is lehetnek, és nyilván az UEFA kapcsán is lehetnek.
1: Ezt akartam kérdezni, az UEFA tud erről a sztoriról, illetve ha majd a tudomására jut, akkor akár ebből valamiféle kára származhat a Fradinak?
0: Amennyire utána néztem, ugye első körben úgy van ez, Európai Uniós versenyjog, tehát a bizottság vizsgálhat ilyen eseteket. Sok olyan jogeset van, amikor a bizottság vizsgált különféle kluboknak, futballcsapatoknak működtetett kedvezményeket, vagy juttatott kedvezményeket, hogy azok állami támogatásnak minősülnek-e, ezeket a bizottság vizsgálja, aztán lehet menni az Európai Törvényszékre, meg az Európai Unió Bíróságára egyébként jogorvoslatért. De hát ez Magyarországon úgy néz ki, hogy az úgynevezett támogatásokat vizsgáló irodának hoz kell bejelenteni ezeket a kormányhatározatokat. Ők megvizsgálják ezt, és eldöntik, hogy összhangban van ez az állami támogatás az uniós jogszabályokkal, amik erre vonatkoznak. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, erre vonatkozóan is tettem föl kérdéseket, kifejezetten a 22-es módosítás kapcsán. De bármi olyan esetleges szankció, nagyon tág vagy széles a szankcióknak a tárháza az UEFA oldaláról, ahhoz először kell egy hazai döntés. Tehát meg kell szülessen azt, hogy a sportszámtitkárság mondjuk nem fogadja el az elszámolást, mondjuk visszafizetési kötelezettséget rendel el, mondjuk az MLS a licenszkérelmek, az európai licenszkérelmeknek a benyújtásakor vagy az odaítélésekor egyébként valamilyen aggályokat fogalmaz meg, tehát ahhoz, hogy ezzel az UEFA foglalkozzon, hazai döntések kellenek. Szerintem ettől nagyon messze vagyunk, egyenlőre ez egy rendkívül szövevényes ügy, és még mindig nem látunk teljesen tisztán.
1: Az, hogy van rendőrségi nyomozás, az milyen súllyal esik alatba?
0: A rendőrségi nyomozás azért érdekes, mert ott hűtlen kezelés gyanújával indult ez a nyomozás. Most én nyilván nem akarok egy folyamatban lévő nyomozásról mondani semmit, nem is árul el erről részleteket a BRFK. Amiről eddig beszéltünk, tehát hogy egy állami támogatást nem az a kedvezményezett használ föl, és vagy nem arra használ föl, amire egyébként juttatta az állam, az nem a hűtlen kezelés tényállásához áll közel, hanem a költségvetési csalás tényállásához áll közel, és ezt úgy mondom, hogy természetesen az ártatlanság világ mindenkit megillet, és ez még gyanú sem megy előre, mert gyanú az a hűtlen kezelésre van. Tehát ez egyelőre két szál, folyik az állami számvevőszék jelzés alapján egy hűtlen kezelés gyanújával indított rendőrségi nyomozás, ahol az ügyészség majd eldönti, hogy a nyomozó hatóság által összegyűjtött bizonyítékok azok elegendőek-e a vádemeléshez, hanem akkor további nyomozást rendelhet el, vagy kérhet még további anyagokat, vagy egyébként azt mondhatja, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a tényállás egyébként nem hűtlen kezelés, hanem valami más. És jelenleg ez a másik ügy, amiről beszélünk, az egy elszámolási ügy. Ferencváros beadott elszámolási dokumentációt, a sportállamtitkárság meg ezt legalábbis a nyilatkozatok alapján úgy látom, vagy úgy vélem ezt felfedezni, hogy nem akarja elfogadni, vagy egyenlően nem látja elfogadhatónak.
1: Egy

0: percünkben, de az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy amennyire átláthatatlan ez a Fradi város ügy, számomra az egész magyar klubfutball finanszírozása hasonlóképpen átláthatatlan, de most kormányváltás történt, és hát a Tisza kormány nem annyira tűnik elkötelezettnek a magyar klubfutball támogatása iránt, mint az Orbán kormány. Tehát, hogy te mit prognosztizálsz, hogy alakul majd a magyar futballklubok jövője?
1: Hát ez egy ebből a szempontból szimbolikus ügy is. Tehát, hogy milyen erőteljes cezúrát húz egy új kormányzat, mit tekint kimagyarázhatónak, mit nem. Szerintem ebből a szempontból egy üzenetértéke van a többi klub felé, és azért azt hozzátenném, hogy rövid távon a magyar klubfutball finanszírozása nem szenvedett nagy sebeket, tehát az MTV a 6 milliárd forintért újra kötötte, igaz csak egy évre a közvetítési szerződést, a Szerencsejáték ZRT még nagyobb mértékben is szponzorációs szerződést kötött az NB1-en, mint korábban, ugye az OTP a névhasználat jogával, tehát 10,5 milliárd forintot fog szétosztani az MLS a klubok között ebben a szezonban, úgyhogy ez, azt gondolom, hogy rövid távon ezt jól kimozogták, hogy milyen hosszú távú finanszírozási stratégia van az állami források, vagy a közvetetten állami források kiváltására, az jó kérdés, mert erről egyenről semmilyen kommunikáció nem volt.
0: Kele János, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Malép hivatalba az új köztársasági elnök, lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Malép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászló felvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a játék. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hídakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én este 10 óráig. Mától a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rutas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
2: Ez már a Start Plus, és egy nagyon érdekes és fontos és klassz kezdeményezéssel folytatjuk. Van egy Védett Sarok nevű magyar nyelvű közösségi applikáció, amely autizmussal és ADHD-val élő figyelemhiányos gyerekeknek, illetve szüleiknek és egyéb érintett személyeknek segít abban, hogy hol találnak olyan közösségi helyeket, tereket, ahol kiemeltebb figyelem eshet rájuk. Itt van az alapító ötletgazda, Holvai Csaba, védettsarok.hu-tól. Jó reggelt kívánok, köszönöm.
3: Jó reggelt
2: szépen.
3: Kívánok. Köszönöm a meghívást.
2: Ez egy weboldal, ahol tehát az érintettek különféle helyeket találhatnak, illetve ajánlhatnak is egymás számára. 16 kategória, hova menjenek bevásárolni, cukrászdába, étterembe, koncertre, játszóházba, játszótérre, orvoshoz, stb. Stb. Honnan jött az ötlet, és mikor, hogy ezt meg kéne valósítani?
3: Az ötlet saját érintettségből indult ki. Nagyjából egy 3 évvel ezelőtt családdal elmentünk egy étterembe, egyik kislányom autizmussal érintett, és meg kellett kérni a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, mert a lányomat zavarta, és nagyjából egy 1,5 hónappal ezelőtt jött az ötlet, amikor felelevenítettük ezt a történetet, hogy nincsen olyan platform, olyan felület, ahol kifejezetten olyan helyszíneket, szolgáltatókat gyűjtenek össze, ami ezeknek a családoknak segítséget nyújthat.
2: Mekkora problémát jelent egy autizmussal érintett gyermek nevelése a családban ahhoz képest, hogyha nincs ez a probléma? Tehát önöknél napi szinten ez hogy jelentkezik?
3: Napi szinten minden nap kihívás. 4 kislányom van, mindegyikük természetesen teljesen más, mint mindannyian teljesen mások vagyunk. Nála nagyon fontos a napi rutin. Tehát, hogy kiszámítható legyen, előre tudja, hogy mi fog történni, ahová megyünk, amilyen eseményre készülünk ott, mire számíthat, kik lesznek ott, hányan lesznek ott, mire tud felkészülni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Nyilván, hogyha borul a program, akkor az nehézséget okoz, tehát akkor van összezuhanás.
2: Tehát érzékenyebben reagálnak Igen. ezek az érintett gyermekek a váratlan helyzetekre, ha jól értem.
3: Igen, abszolút.
2: Egyébként ebben az étteremben ott megoldódott a dolog? Tehát voltak annyira rugalmasak, hogy akkor egy vendég kedvéért lehalkítják a zenét?
3: Megoldódott, nem feltétlen értették, hogy erre miért van szükség. Próbáltam magyarázni, de nem igazán fogták, hogy ez miért számít, miért fontos a gyereknek.
2: Hát nyilván, ha valaki nem érti, vagy nem érintett, akkor akár fel se tudja fogni, hogy egy másik embernek ugyanaz az inger mennyire brutális tud lenni, vagy Abszolút. Mennyire zavaró tud lenni.
3: Igen.
2: És akkor ezek után hazament, és azt gondolta, hogy létre kellene hozni egy applikációt, és hát íme ez megvan.
3: Ez nagyjából így történt. Az applikáció létrehozása az egy 1,5 hét volt.
2: Mert ön szakember egyébként?
3: Nem vagyok
2: szakember. Megkért valakit?
3: Nem, mesterséges intelligencia az, akit segítségül hívtam. Hála a jó Istennek, hogy ez 2026-ban már adott, mert ez egy hosszú fejlesztés lett volna egyébként, hogyha ebbe programozót, webdesignert, bárkit bevonok. Így meg lényegében, amikor jön egy ötlet, amikor jön egy probléma, felmerül a fejlesztés során bármi, akkor 2 pillanat alatt megoldja a mesterséges.
2: Hát erről beszélünk egy percet azért. Tehát okay. Ön promptolta, hogy alkoss nekem egy weboldalt, ahol autizmussal és ADHD-val érintett gyermekek, személyek kaphatnak ötleteket, közösségi terek, stb. Látogatására, és készíts egy weblapot. Ezt beírta a megfelelő dobozba, és kidobta a megoldást? Vagy?
3: Ennél egy picit bonyolultabban írtam le, de ez volt a lényeg. Tehát itt olyan szempontokat írtam be, vagy kértem az én mesterséges barátomtól, hogy olyan értékelési rendszert hozzon létre, ami egyébként már működik például a nagykereső felületén. Csak itt nem azt fogjuk értékelni, hogy finom volt-e a fagyi, vagy ízlette a leves, hanem az, hogy az a környezet, amit biztosítanak az adott helyszínen, az valóban megfelele az autizmussal és ADHD-val élők kívánalmainak.
2: És mióta is működik az applikáció, illetve a honlap?
3: Július eleje óta, tehát nagyjából másfél, közel két hónapja.
2: Az látható, hogy mekkora az érdeklődés, hát nyilván hiszen minden weboldalnak van egy admin felülete, ott azért vannak ilyen számlálók.
3: Igen, analitikában azt látom, hogy napi 200-300 oldallátogatás van. Az oldalon regisztráltak száma az most már megközelíti a 400-at. De azt gondolom, hogy ez egy eléggé szép szám. A helyek listája is folyamatosan bővül, most már 190 fölött van a szolgáltatók száma, de a közösségi médiában napról napra százasával nő a követőtábor, tehát azt látom, hogy nagy rá az igény.
2: Itt szolgáltatók is jelentkezhetnek, hogy ő beírja, hogy nekem van egy éttermem, és igen, mi kiemelten tudunk figyelni az ilyen érintettekre?
3: Igen, tehát az oldal az közösségi szerkesztésű. Felhasználók, látogatók, szülők, családok érintettek is ajánlhatnak, illetve olyan szolgáltató, akiről nekem nincs tudomásom, vagy adott esetben most indítja a szolgáltatását, vagy bővíti a szolgáltatását ilyen szenzitív irányba, akkor ő is abszolút egy regisztráció után, regisztrációhoz kötött a helyek beküldése, akkor abszolút a szolgáltatók is regisztrálhatnak erre a felületre.
2: Ők tulajdonképpen érdekelté is vannak téve, hiszen ezzel tulajdonképpen speciális vevőréteget tudnak bevonzani.
3: Igen, igen.
2: Ön már járt olyan helyen, amelyet helyett bármilyen kategóriában is az ön weblapján ajánlottak a többiek?
3: Még nem. Most ez a másfél hónap, ez nagyjából a folyamatos fejlesztéssel telt, illetve én is vittem föl olyan helyet, ahol családdal voltunk, tehát abból a szempontból voltam helyen, vagy voltam az adatbázisban szereplő helyszínen, hogy saját tapasztalat alapján is vittem föl én is helyszíneket, de tervezzük a családdal, hogy most amikor elindul az iskola, akkor a hétvégi rövid iskolai szünetekben ellátogatunk ilyen helyszínekre.
2: Azt lehet tudni, hogy Magyarországon hány fiatal vagy gyermek érintett autizmus által, vagy ADHD-s viselkedési, vagy figyelemzavar miatt?
3: Exakt számok, statisztikák nincsenek, de az autizmussal élők számát nagyjából egy olyan 150-160 ezerre teszik országos szinten. Az ADHD ennél szélesebb, illetve van átfedés is a kettő között, de ADHD-re azt mondják, hogy ilyen 200 és 500 ezer közötti embert érint, tehát ez több százezer ember, és ezáltal több százezer család, aki ezzel a problémával szembesül.
2: Ez egy óriási ötlet azért, ami az ön fejéből kipattant. Esetleg tervezi, hogy megkeresi az oktatási rendszert? Mert hiszen ott is napi szinten megjelennek ezek a problémák, tehát lehet, hogy az iskolákban is ez óriási dobásnak számítana, hogy tudnak arról, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol meg lehet találni ezeket a klassz helyeket.
3: Igen, én most elindítottam egy online kérdőívet, nevezzük kis kutatásnak, hogy az élet mely területein jelent problémát a családoknak, vagy az érintett felnőtteknek a bármilyen szolgáltatás igénybevétele, és meglepő egyébként oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, tömegközlekedés, ez a top 3, ami csúcsmagasan kiugrik a többi közül. Nyilván a platformot is szeretném úgy fejleszteni, olyan irányba fejleszteni, illetve edukációval is szeretném a közösség és a szélesebb társadalmi rétegek figyelmét is felhívni, de abszolút szeretném mondjuk úgy magasabb szintre emelni a témát, ezért is vállalom arccal, névvel a kezdeményezést, és viszem mondjuk úgy nagykövetként, önjelölt nagykövetként azokat az élethelyzeteket és azokat a szituációkat, ami nagyon sokunknak nehézséget okoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és gratulálok, és a kedves nézőknek mondom, tehát védettsarok.hu, ha érintettek vagy ismernek ilyeneket, akkor keressék fel ezt a weboldalt vagy az applikációt. Köszönöm szépen, hogy még egyszer itt volt.

0: témával folytatjuk a startot. Az utóbbi időben ismét egyre többen válnak az úgynevezett unokázós csalás áldozataivá, ami hát egyrészt meglepő, mert nagyon sok hírt kaptunk arról, hogy mindenféle bemutató filmeket készítettek a bűnüldöző hatóságok, tehát nagyon jól ellátták információval a társadalmat, és ennek hatására elkezdett visszaszorulni ez az egyébként elég primitívnek tűnő csalási mód, de most azok a legfrissebb hírek, hogy megint erőre kaptak ezek a csalók. Itt van Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztály vezetője. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Szóval minek tudható be ez a negatív trendforduló, hogy megint erőre kaptak az unokázós csalók?
1: A rendőrség alapvetően az idősekkel kapcsolatos bűncselekményekkel kiemelten figyel. Tehát mindig azt nézzük, vizsgáljuk azt, hogy hogyan történnek ezeknek a bűncselekmények a dinamikája, hogy emelkedik, hogy csökkene. Volt egy időszak a Covid idejében, amikor ez a bűncselekmény típus megerősödött, és nagyon-nagyon komoly erőket kellett befektetni ahhoz, hogy ezt vissza tudjuk szorítani, de nem tűnt el teljesen. Tehát mindig vannak olyan bűnözői körök, akik a könnyű haszonszerzés érdekében megtesznek mindent, és olyan legendákat találnak ki, ami az idős embereket könnyedén meg tudják téveszteni. Ez most utóbbi időben azt látom, és azért fontos ez, hogy erről beszéljünk, hogy ennek a csalás típusú bűncselekménynek a dinamikája elkezdett emelkedni. És ez azért veszélyes, mert tulajdonképpen az idős emberek azok, akik, még hogyha nem is olyan túlságosan magas a bűncselekményszám, nagyon sértő az, amit velük művelnek. Ők kiszolgáltatottabbak. Egyébként nagyon jó hiszeműek, és a bűncselekmény elkövetői erre appellálnak. A rendőrség mindenképpen nagyon fontosnak tartja ezt, hogy erre odafigyeljünk. Itt azt kell tudni ennél a bűncselekménynél, hogy arra próbálják rávenni az idős embert, hogy a családtagjai, a rokonai, általában gyermek vagy unokára hivatkoznak, hogy az ő érdekében adjon oda készpénzt. Tehát ez egy nagyon-nagyon csúnya átverés, mert a jó indulatára
0: az érzelmekre próbálnak hatnak, igen.
1: Ennek ugye az alaphelyzete az, hogy, és ezt elmondom egy picit, hogy történik ez a bűncselekmény, nagyon-nagyon fontos, igen, azért ebből lehet majd lekövetkeztetni azt, hogy hogyan lehet megelőzni. Alapvetően arról szól, hogy az elkövetők fölhívják azzal, például a rendőrnek vagy ügyvédnek kiadva magukat, hogy az unokával történt egy komoly probléma, egy baleset, vagy esetleg egy olyan eset, hogy a postán átvett olyan dolgot, ami mondjuk kábítószer, vagy bűncselekményből származó dolog, és ezért nagyon-nagyon gyorsan kell készpénz, hogy az óvadékot ki tudják fizetni. És ugye ez egy ijedelem ugye az idős ember számára, hogy úristen, hogyan tudnék segíteni, és milyen bajba kerül az én unokám. És akkor az elkövetők mindaddig fogva tartják a telefonon tulajdonképpen kvázi, amíg az idős ember az otthonában lévő készpénzt össze nem szedi, össze nem gyűjti, hogyha kevés a készpénz, akkor még instrukciót is adnak, hogy hát, ha még ékszer is van, az még jobb. És hogy várja meg azt, hogy jön majd érte valaki. Ezek jellemzően a futárok. Ezt át kell adni az idős embernek. Városias környezetben alapvetően kiejtik az ablakon vagy az erkélyen, kisebb városban a kertes házak vannak, ott pedig a kapura kell akasztani. Na most ez a folyamat az, amit azt gondolja a rendőrség, hogy nagyon-nagyon szigorúan meg kell szakítani. És hogy mik a tanácsok erre? Az ilyen esetekben az elkövetők azért tartják szóval, hogy nehogy véletlen valakit meg tudjon közbe kérdezni, hogy tényleg valós az a probléma. Igenis meg kell szakítani a bontást, vagy a telefont. Bontani kell a hívást.
0: Pillanatra hadd szakítsa meg én önt. Próbálom belehelyezni magam a szituációba, tehát hogy felhívnak engem, hogy bármelyik gyerekemben probléma van, ott én még nem fogok gyanút, hanem megijedek. Tehát ezt el tudom fogadni, hogy az idős ember még inkább megijed, és a szívéhez kap, hogy hol tudnék segíteni. Melyik az a pont, amikor már gyanút kellene fogni, hogy ez egy átverés? Mert hát tényleg bárkivel történt olyan probléma, hogy jön egy telefon, hogy ez és ez van ezzel az és ezzel a rokonoddal, te tudsz segíteni.
1: Ez az a probléma, hogy ez olyan úgy van előadva, és úgy hívják fel, és olyan szövegezésű az egész beszélgetés, hogy ebben a pillanatban ezt nem biztos, hogy fel tudja mérni bárki. És legyen az idős ember, vagy fiatalabb. Alapvetően ennek a megelőzése az, hogyha tudunk róla, hogy tudjuk, hogy van ilyenfajta bűncselekmény, mert akkor tudunk fölkészülni rá. Tehát egy olyan szituáció, hogy erről nem beszél senki, és nem tud róla a lakosság, akkor ezt egy ilyen bűncselekményt simán úgymond át lehet verni valakit ezzel, mert nem tűnik föl, mert egyszerűen tényleg az van, hogy olyan életszerűnek hat. Azonban, hogy erről beszélünk, mint most például a műsorban, akkor fölhívjuk a figyelmet arra, hogy van ilyen, és csak úgy lehet megállítani, hogy tudatosan tudom, hogyha ilyen jellegű hívás érkezik, akkor igenis bontani kell a hívást. Mi mindig azt mondjuk, hogy ez azért nagyon fontos, mert egyébként lehet, hogy valós az a hívás, elképzelhető. Ám de ha megbontom a hívást, tehát leteszem a telefont, és fölhívom azt az embert, azt a rokonomat, gyermekemet, unokámat, aki akire hivatkozott az elkövető, akkor azonnal ki fog derülni, hogy tulajdonképpen valós ez, eseteknek a 99%-a az hamis. Tehát ez egy átverés volt. Viszont ez azért is jó, mert ebben az esetben az elkövető már nem fogja fölhívni az idős ember. Tehát ő igazából a könnyű ellenállás irányába elmozdul, és hív egy másikat, tehát már nem fogja még egyszer zavarni. Azonban nagyon fontos azt, ezt tudatosítani kell. Ez egy olyan bűncselekmény típus, amit anélkül nem lehet megelőzni, hogy nem tudatosítjuk az emberekben. A fiatalabbakban, akinek a nagyszüleire vonatkozik, az az, hogy igenis beszéljünk a nagyszülők, hogy van ilyen. Tehát, hogy tudjanak róla. Az is nagyon-nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy ez egy olyan bűncselekmény, amit tényleg át kell beszélni, mert lehet olyan, hogy egy egyezményes jel a családon belül visszakérdez az idős ember, de ezt megtanulja, hogy is hívnak téged, mikor is születtél. Az elkövető ezt nem fogja tudni. Tehát alapvetően azt kell látni, hogy ez a bűncselekmény típus csak akkor állítható meg, hogyha tudunk róla, és a családtagjainkat fölkészítjük erre.
0: Hány ilyen cselekmény történik? Mondja, hogy számszerűen nem túl sok, de azért, mivel hogy mégis megalázó, meg nyilván nagy károkat tud okozni, ezért is lendültek ismét akcióba.
1: Az összbűncselekményhez képest ennek a bűncselekménynek a száma nem túl magas. Ha nem is számokról beszélünk, hanem a tendenciáról. Itt azt kell látni, hogy olyan emberekre irányul a bűncselekmény, akik maga tehetetlenek alapvetően. Tehát most nem azért, mert fizikailag vagy szellemileg, hanem azért, mert egyedül élnek, hanem azért, mert nem tudják magukat abban a pillanatban megvédeni, és nem tudják mihez hasonlítani az esetet. Tehát alapvetően az időskor az a szempont, még hogyha nem is túl magas a bűncselekmény, az a fajta elkövetés, hogy idős személyeket támadnak meg. Ezek az emberek védettséget kell, hogy élvezzenek, éppen ezért, hogyha ebből a bűncselekményből kevesebb van, és nem olyan borzasztóan sok, akkor is a rendőrség kiemelten kezeli, úgy, mint egyébként vannak más bűncselekmények is, de nem a száma lényeg, hanem az a dinamika, amivel most elkezdett egy picikét ez nőni, és ezt meg kell állítani.
0: A kárérték jellemzően mekkora az ilyen esetekben?
1: Azt kell tudnak arról, hogy az elkövetők mindig azt mondják, hogy amennyi pénz van otthon. Ehhez kalibrálnak. Na most ezt el lehet képzelni, tehát hogyha 150 ezer forint van otthon, vagy 5 millió forint van otthon, ez csak most mondtam egy példát, abban az esetben ők erre appellálnak, és ez az összeg, amit ők kérnek is, az ilyen óvadék gyanánt, úgyhogy amennyi pénz otthon van, azt általában elfogadják. És az a gond ezzel, hogy ha pénz nincs, ahogy előbb is említettem, van egy ékszert kérnek. Tehát azt mondják, megkérdezik, hogy de hogyha van ékszer, azzal is tud segíteni. Szóval ez egy nagyon-nagyon csúnya és goromba bűncselekmény, főleg azért, mert azokat az embereket érinti, akiket a legjobban kellene védenünk.
0: És mennyi bűnelkövető tudnak ebben a körben elkapni, és milyen személyiségek ezek?
1: Azt kell tudni a bűnelkövetőkről, a korábbi tapasztalatból, hogy ez egy nagyon jól megszervezett rendszer. Tehát alapvetően van, aki kitalálja, és aki fölhív az időseket, illetve vannak olyanok, akik elmennek ezekért a pénzekért,
0: a futárok.
1: Én úgy gondolom, hogy azt mondjuk, hogy primitív a bűncselekmény alapvetően, de nagyon-nagyon jól meg van szervezve. A rendőrség pontosan azért sikeres, vagy volt sikeres a korábbi időben is, és egyébként most is, mert azokból az adatokból, amelyeket a sértettek a rendőrségnek közöltek, azokból nagyon könnyedén be lehet azonosítani. És nagyon fontos az is, hogy azt kell látnunk, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk nem történik probléma, mert ráeszmélünk arra, hogy ez egy átverés, abban az esetben is jelenteni kell a rendőrségnek, mert a rendőrség minél több kis láncszemből tudja összerakni azt, hogy az elkövetőkörhöz eljusson.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: sercek a bakelit.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Támogatott tartalom következik.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
3: Turizmussal folytatjuk, illetve zárjuk a Start Plus-t. Holnap, azaz augusztus 20-ával elkezdődik a hosszú hétvége. Ez a dobbantunk, de nem ezzel indítanék, hanem azzal az adattal, hogy 2026 első fél évében elég jól növekedésnek indult a hazai turizmus, aztán azonban a nyár közepe körül beütött egy kis megtorpanás. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
4: Jó reggelt kívánok, és hát stílszerűen, ha már utazásról beszélünk, akkor egyébként Sácsrajó helyen vagyok, a Várhegyen, és majd tervezem azt, hogy itt mindenféle kirándulásokat teszek, és innen egyébként sokan indulnak el aztán Szlovákiába, Lengyelországba, tehát ez is egyfajta kiinduló pont, hogy felfedezzék utána a legkülönbözőbb helyeket itt külföldön is, meg Magyarországon is, mert hát van itt minden, Megyerhegyi tengerszemtől kezdve Sárospatak környékén itt Sácsrajó helyen magyar nyelv múzeuma, meg rengeteg egyéb látnivaló, kalandpark, híd, úgyhogy azt gondolom, hogy van miből választani. Tehát, hogyha a belföldi turizmust nézzük, akkor a kínálatból nincs hiány.
3: Jó, akkor kezdjük ezzel, hogy te hogy szervezed a saját, illetve a családod turisztikai programját? Milyen alapon döntöd el, hogy most északnak, délnek, keletnek, nyugatnak indulunk, maradunk Magyarországon, vagy külföld, a kontinens, vagy másik, szóval mi a rendezőelv nálatok?
4: El tudom mondani, hogy nálunk mi a rendező, meg azt is, hogy általában mi alapján döntenek. Érdekesek éppen, hogy nagyobb számban a nők döntenek. Egyébként nem tudom, hogy ez hogyan, de a feleség dönti el. Tehát, hogy most azt nézzük, hogy nekem ugye ez a turisztikai kommunikáció a szakmám, tehát nyilván azért más az, amikor én valahova elmegyek, mert sokszor dolgozom is, és valamit teszek az adott helyen, valamit csinálok, a éppenséggel anyagokat készítek. De hogyha családi nyaralásról beszélünk, akkor hogyha három kisgyerekkel kell menni, akkor nyilván én közelebbi úti célokat választok, és elsősorban autós úti célokat, ahová úgy föl lehet pakolni őket, hogy még elmennek, és hát járjuk is az országot, tehát rengeteg helyen megyünk, de itt például a közeli Sárospatakon meg vadfőző fesztivál lesz jövő héten, és akkor valószínűleg oda fogunk ellátogatni, aztán utána elmegyünk majd Siófok környékére, ott is egy rendezvényre, ott is egy eseményre, utána megyek majd Sopronba, szülővárosomba, tehát azt gondolom, hogy legfontosabb az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, tehát nem tolom túl programokkal, hanem egy-kettő dolgot kiválasztok, ami hangsúlyos, rendezvényre megyek, ami esemény, ahol mindig történik valami. De hát azt gondolom, hogy az, hogy mi az ideális utazás, az emberenként változó. Tehát ha valaki partnert akar keresni, az mondjuk elmegy esetleg egy balatoni zenei fesztiválra. Hogyha úgy érzi, hogy a családdal szeretne lenni, akkor vannak gyerekbarát szállodák, szálláshelyek. Hogyha úgy érzi, hogy gasztroélményre vágyik, mert felejteni akar, akkor meg, vagy bármiért, akkor meg elmegy mondjuk Észak-Balatonon, és rengeteg esemény van most az elkövetkezendő időszakban. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek a habitusa, az életkörülményei és a vágyai így határozzák meg, hogy milyen élményeket keres. És egyébként az egyetemen ezt kutattuk is, hogy mi az utazási motiváció, ahogy a

0: használat és a kereslet találkozzon, és hát az a motiváció általában, hogy pozitív élményeket keresünk, és a legkülönbözőbb életciklusban, éppenséggel vagy utazási szokások alapján különbözőek ezek. És hát mi egyébként magyarok szeretünk utazni a világ országai, az világ népeihez képest. A japánok meg a németek még szintén nagy utazók, a legtöbb turistát pedig Kína küldi a világnak, mint egy 200 milliót.
1: De hát az neki könnyű, hogy 1,3 vagy 1,4 milliárdból könnyű 200 milliót küldeni. A magyar turizmussal kapcsolatban volt korábban egy kritika, hogy vannak szuper klassz helyeink, tájaink, tavaink, minden, csak éppen szervezett program nem nagyon van. Tehát nem tud mit kezdeni magával a turista adott esetben. Ezen a téren tapasztalsz fejlődést a magyar turizmusban, vendéglátásban?
0: Vannak olyan régiók, ahol tapasztalok fejlődés, és vannak olyan régiók, ahol bizony még lehetne hova fejlődni. Egyébként, ahol például van fejlődés, láthatjuk azt, hogy Sárvár környéke például nagyon szépen fejlődött, látjuk azt, hogy itt ez a régió is egyébként Sárospatak, Sátrőhely, Tokaj környéke olyan, hogy bőven van már látnivaló, tehát ahhoz képest, hogy honnan indult Nyíregyháza például, hát ahol az állatpark milyen vonzerőt jelentett, hát az tényleg fantasztikus vonzerőt jelentett. Régen nem gondoltuk azt, hogy Nyíregyházára turisztikai célból elmegyünk, most pedig már elmegyünk. De általánosságban is vannak olyan helyek, vannak olyan területek, akár mondjuk Igal környéke, vagy sorolhatnám tovább, élménybirtokok születtek Dél-Magyarországon, gyerekparadicsomok születtek, tehát vannak olyan helyek, ahol bizony van fejlődés. Ahol még kellene fejlődnünk, az mondjuk főleg a Balaton térsége egyébként, tehát nem véletlenül van most itt ez tényleg így célkeresztben, de oda jóval több élmény kell. Az, hogy a szezonra ne úgy készüljünk fel, hogy júniusban még csináljuk mondjuk a játszóteret, ami rengeteg helyen saját tapasztalatom is előfordult, ezen túl kell lépni, tehát ott mindennek állnia kell március 15-i ünnepség előtt már, és úgy kell lennie, hogy csak tisztogatni kelljen a játszóteret, hogy bármi más, tehát úgy kell szervezni a fejlesztéseket, és plusz élményeket kell adni az utazni vágyóknak, tehát legyen az esemény, legyen az valami kitalált dolog, legyen az, nem tudom, NDK tengerpart, vagy bármi, most mondtam pár dolgot csak úgy a kapásból, tehát az élmények miatt utazunk, és hogyha ezek az élmények pozitívak megvannak, és érezzük azt, hogy egy közösség részeként ezeket átélhetjük, akkor azt gondolom, hogy mennének a turisták. Ezzel rengeteget kell még dolgozni, tehát nem csak a szálláshely, meg a gasztronómia, minden. Tehát ami alapján választunk, az ugye az, hogy milyen élményeket kínál az adott helyzet, mennyibe kerül, mi az ár. Hát az árképzés is manapság már a legtöbb helyen dinamikus az árképzés. Kevés a vendég, akkor lemegy az ár, például még a német vasutak esetében is, úgyhogy ebben is érdemes lenne fejlődni. Tehát majdnem mindenkinek azt kéne tennie, hogy ha úgy érzed, hogy kevés menni, akkor menjen le. Tehát lehet kapni nyugaton is a dinamikus árazás következtében egy alapesetben 70-80 ezer forintnak megfelelő euróról szóló szobát 8000 ér is, és mindig van vendég. Hát akkor, ha van vendég, akkor van forgalom, akkor el tudsz neki adni ezerféle más dolgot a fakultatív programoktól kezdve a márkás viszkig.
1: Kis Róbert, tehát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és hasznos tanácsokat, tippeket adtál. Nektek jó nyaralást, viszont hallásra, szervusz. Kedves nézők, önöknek pedig köszönjük az egész stáb nevében a megtisztelő figyelmet. Holnap is lesz start, legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Róna Jegon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annett.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
2: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, hogy magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annett a szerzője, szóval Annett.
3: Így van.
2: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
3: Ennek egészen egyszerű technikai oka volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extrát neve van valakinek, mint a Szappanyos, tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész, és hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
2: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író, szóval itt vannak hátrányok mondani.
3: Mondhatjuk.
2: De a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
3: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantasy is, főleg természetesen először az
2: amerikai. Amicsoda robbant be?
3: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy, engedj meg egy személyes történetet, mikor tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kérve, hogy romantasy, és így ez mi a fene ez a romantasy, tök hülyén hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy, kérlek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is. És egyébként itt nagyon sokan szoktak így száját húzni, meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkod, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt ez a műfaj.
2: És amit te most írtál, ez most ez?
3: Romantasy, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy ez egy picit ilyen dark romantasy, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantasy. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
2: Talán nem egy gyerekregény.
3: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
2: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
3: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasó.
2: Hát itt van egy, nem tudom, 100 oldalas
3: 496,
2: könyv.
3: 496,
2: de kiszámolja. 490 oldalas könyv. Tehát azért azt megírtad, azt elolvasta szerkesztő, elolvasta kiadó, azt mondták, hogy ez jó, Annett. Hát
3: igen,
2: tudsz.
3: És meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mintha lesz a
2: csorban. Nem hittél magadban?
3: Mondhatjuk. Mondhatjuk, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarosi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. Komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romantasyt szeretnék olvasni. Még sokat.
2: És akkor most írni is innentől kezdve.
3: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romantasy szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romantasy írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantasyknál, meg a fantasyknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv olyan, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függő végek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás, a következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függő véges lezárt történetet, és így indult.
2: És akkor ez véget is ér ez a történet. Itt
3: ez véget ér.
2: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
3: Igen, ez ugye a romantizmusban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szeretem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány Selin, egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
2: Ő egy 20 éves főszereplő?
3: Egész konkrétan 32 éves.
2: 32.
3: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
2: Magad látod ebben a karakterben?
3: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
2: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
3: Amen.
2: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
3: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyvmolynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik Szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cseleménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgál, de az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
2: Megvan a következő a fejedben?
3: 80%.
2: Lendületet kaptál?
3: Abszolút.
2: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
3: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben. Egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partnerim crime volt az én életemben, ő sajnos elhúny, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És írogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
2: De most itt van a Rabmadár N.net első kötete. Igen. Gratulálok.
3: Ez nagyon
2: hozzá.
3: Jó volt hallani, köszönöm.
2: Szapanos Anett a szerző, egy első könyve szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik, hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
3: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
2: Megjelent már? Vagy csak az
3: megjelent,
2: első kötet van a kezemben?
3: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet járok könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
2: De ez milyen rossz? Látod, ide az van csak írva, hogy ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani.
3: Á, dehogy nem.
2: Hogy jé, hát itt a szerző.
3: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyv piacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
2: Hajrá. Rabmadár Ennettől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatva a kultúrát, a vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény, az egészen más, igaz?
4: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy írj már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg. Ez, hogy
3: kékfényes, tett helyes, hát együtt csináltuk.
4: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még oda állt az MTV-ben, és a tett hely, amelynek te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az
3: Arcéven. Azok a régi szép idők, ugye?
4: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a komfort, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
3: Ilyet mondtam?
4: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
3: ez
4: szerint.
3: Ez nekem nincs meg.
4: Na jó, de... Jó riport volt egyébként.
3: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák. Történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
4: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
3: Mit mondott?
4: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Érzel, nem, az másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyén, és a hölgy azt fogja válaszolni, hogy azt én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
3: viszont
4: agyamban.
3: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halállal a kokosiban című könyvről beszélgetnénk. Jaj. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
4: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
3: Hogy igen. Készül a krimi?
4: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimiíró iskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
3: Ez most is így van?
4: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
3: Jó, hát nem az évszakról, hanem az évekre gondoltam.
4: Abszolút.
3: Igen.
4: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. ha már Zaját Zali meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
3: kevés
4: lehet áldozat is.
3: Kevés túlélő van már a kempingben.
4: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
3: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben? Te? Hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
4: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskodozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó rektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
3: Kézilabda?
4: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát, úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
3: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok, hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, ő valóban az egyik legnépszerűbb szerző. Ma mit tanít?
4: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni, a vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
3: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
4: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel Újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
3: Jaj.
4: Elég jó cím így 2000
3: lehel
4: év után.
3: Lehelkürtje, hazamész jászságban.
4: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
3: Gyorsan írsz?
4: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörsi sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt, tehát hogy ott akkor
3: az mennyiség, az nagyon komoly.
4: Azaz.
3: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
4: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
3: nem
4: írni.
3: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyüzsi van nyáron.
4: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy az Zolikám, nincs lefőve kávéd véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
3: És emlékszel a mondatra, amit félbehagytál ilyenkor?
4: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
3: Ezek szerint nem cetlizel.
4: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a Színházbannak, a majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
3: ez
4: motivációja.
3: Ez munka vagy játék?
4: Ez játék.
3: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
4: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
3: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első két kötetethez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
3: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
4: Ja.
3: És köszönöm szépen.
4: Szívesen.
3: Azt is, meg a könyvet is.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentse lesz, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
2: Szia!
1: És hát oké, mesekihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
2: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
1: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan ész része.
2: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért erről a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
1: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld apa, hanem azt, amit. És akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a jelek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
2: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha
1: igen,
2: esetleg...
1: Pontosan.
2: Ugye? Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, esetleg milyen részletre kapja föl a fejét. Itt azért akár egymás cikizése, mini bántalmazása is előjöhet, vagy kiderülhet, hogy szoronga a gyerek, mert hogy nem olyan ügyes mondjuk a tornaórán, vagy nagyon sok téma előfordulhat, ami a kicsiket vagy a fiatalokat foglalkoztatja, de még nem tudnak róla beszélni, nem tudják, hogy hogyan fogalmazzák meg az ő kis problémájukat. Esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is. Tehát, hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem az ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korában komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
1: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó, és talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
2: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő, nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás, már azt mondja, hogy na fiam, te is itt a könyvből.
1: Tudsz már olvasni,
2: el,
1: hát csináld.
2: Tudsz már olvasni, csináld, és akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl nekik. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott, mondjuk... Hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. Hát tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom karácsonyra, akkor a sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
1: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak. Nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy kortársról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
2: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszke papát, és aztán amikor egy fejezet után most te olvasod tovább, mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a 2-esével a lépcsőn című kortárs.
1: Az novellás kötet, ugye?
2: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este nem tudom, tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa mesék is.
1: És hát egyre szóval... remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
2: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok csodálatos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
1: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye piszkepapáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
2: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg tehát, hogy rongyosra olvasták ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon ment, és akkor gondoltál, amit említettem, és ez tényleg tehát, hogy rongyosra

0: mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva, én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
1: De az csalás, mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
0: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ez most lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
1: Nagymama de... vagy?
0: Igen.
1: Basta. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, szóval.
0: Hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című, hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven, Robert Galbraith álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Galbraithot olvassunk a gyerekeknek, vagy gyerekeknek
1: olvassuk. Gyerekeknek
0: Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
1: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
0: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát John Nesbøről van szó, vagy Jo Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus Mária, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak dobálják.
1: Semmi, de majd amikor az óvónő behíve miatt.
0: Azt kell mondani, hogy te legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
1: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
0: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
1: Tehát hát már, úgy egy már fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
0: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berk Juditról tudja valaki, hogy amellett, hogy a lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Juditra ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, íróolvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a rumini kérdések, a rumini világalkotás mellett arra is, hogy na hát akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
1: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk még minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább ennélkül
0: is. Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kaphatnak az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb akkor megtalálni a következő kedvencet.
1: Orsi, köszönöm szépen!

0: Tudigosáját hallották a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer.
1: Én nagyon köszönöm. Ja.
0: Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, ez volt már a Kultúra, jövünk holnap is, a mai műsor Szabó Betti szerkesztette, én pedig Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, észak-keleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a szerkesztőm Szakel Erzsébet nevében is, és hát ez itt a Több Kevesebb című gazdasági műsor a Spirit FM-en, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát nézzük rögtön az első témánkat, méghozzá az ingatlanok világába kalauzolom el a hallgatókat, hiszen ugye az elmúlt egy-két nap egyik fő híre volt az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatosan vajon most akkor mi lesz, kik azok, akik garantáltan nem kell, hogy izguljanak, hogy felfüggesztik a programhoz kapcsolódó lehetőséget, és kik azok, akik viszont most majd kicsit lamentálhatnak, hogy mi a helyzet. Na de hát a következő percekben Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével fogunk a témában beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Hát szerintem nem állítottam falst azzal, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatos bejelentéseket követően baromi sokan elkezdtek azon izgulni, hogy most akkor ez már a folyamatban lévő projekteket érinti ez a felülvizsgálat, vagy azokat, amikben még nem kezdtek hozzá, tehát ez izgalommal figyelték, hogy mi lesz pontosan.
3: Valóban gyakorlatilag bedobta az új kormányzat a követ, vagy hát a sziklát az állóvízbe itt az ingatlan piacon, mert a múlt heti bejelentés, miszerint az Otthonstart program keretében, vagy azt támogató kiemelő rendeleteket felülvizsgálják, ami lehetővé tette a lakásépítést beruházó vállalkozók számára, hogy gyakorlatilag egy ilyen gyorsító pályán adják be az építési engedélyeket, és bizonyos építési szabályok alól mentességet kapjanak annak érdekében, hogy sok lakás épüljön, és ezek a másfél millió forintos négyzetméter ára alatt kerüljenek a piacra. Tehát itt azért fontos nagyon néhány dolgot tisztázni. Tehát először is ugye a kérdésed felvezetőjeként itt az Otthon Start programot tűzted a középpontba, pedig valójában a döntés a kiemelő rendeletekre vonatkozik. Uh-huh. Tehát a lakásberuházókat érintő kiemelő rendeletekre egy átlagos otthonstartos vásárló lehet, hogy nem is új építési ingatlant vesz.
2: Ebből őt a akkor ez nem is érinti.
3: Tehát őt ezt nem érinti, mert ez csak azért fontos tisztázni, mert sokan úgy értelmezték ezt a döntést, hogy lehet, hogy itt maga az otthonstart program szűnik meg, vagy alakul át, vagy kerül felfüggesztésre, nem. Az otthonstart program pont úgy, ahogy eddig, az továbbra is megy tovább. A döntés lényege abban rejlik, hogy ezeket a kormányzati kiemelő rendeleteket vizsgálják felül, és azoknak a projekteknek a kiemelt státuszát, akik az elmúlt időszakban lakásépítésekre vonatkozó engedményeket vagy gyorsítósávot kaptak. És itt is fontos elmondani, hogy nem minden projekt lesz érintett, vagy nem minden projekt kerül bizonytalanságba a kormányzati döntés kapcsán, mert ahol már született építési engedély, és az jogerős építési engedély, ott ezeket a projekteket, újépítési lakásokra vonatkozó döntéseket, adásvételi szerződéseket, már megkötött hitelszerződéseket nem érinti a kormányzati döntés, tehát ezek a vevők fellélegezhetnek, tehát őket nem, nekik nem lesz bizonytalan a jövőjük, vagy a pénzük a megkötött adásvételi, ingatlan adásvételi szerződésük, vagy a hitelszerződésük kapcsán. Itt a bizonytalanság, meg a nagy kérdés azoknál a projekteknél merülhet föl, akik még nem kaptak építési engedélyt. És akkor itt jön a csavar, mert az utóbbi időben az ingatlan piaci szokások úgy alakultak, hogyha valaki vesz egy új építésű lakást, akkor sok esetben úgy kötötte meg az előszerződést, vagy az adásvételi szerződésnek az előszobájába úgy jutott el, úgy tette le a foglalót, hogy valójában még nem is volt építési engedély. És ez most is tetten érhető, tehát most is kerültek eladásra olyan lakások, amikre még nem született építési engedély, és hogyha ez olyan projektben van, ami kiemelt státuszban volt eddig, az igen nagy valószínűséggel valami fajta újratervezés alá kerülhet, mert ennek az egész döntési sorozat hátterében az állt, hogy vannak olyan projektek, ahol az önkormányzatok, vagy az ott élők, az önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag nem volt beleszólásuk abba, hogy mi épül a területükön. Van egy-két ilyen ikonikus beruházás, például a 15. kerületben, vagy más helyeken, ahol az önkormányzatok, meg a helyi lakosság ellenállása is megmutatkozott, de ugye nem tudtak ezzel mit tenni, hiszen kormányzati kiemelő rendelet biztosította a projektnek a jogszerűségét, illetve az előrehaladását. És most gyakorlatilag ez a döntés azt jelenti majd, hogy ezek a beruházók, meg a projektek ismét tárgyalóasztalhoz kényszerülnek az önkormányzatokkal, és egyébként a kormányzattal is valószínűleg, hogy mi és hogyan épüljön meg egy adott lakásberuházás keretében, mert valójában mindenkinek az az érdeke, hogy a lakások megépüljenek. Nem biztos, hogy mindegyik, nem biztos, hogy olyan sok, nem biztos, hogy olyan épületmagassággal, nem biztos, hogy olyan beépíthetőséggel, de hogy épüljenek lakások, az közös érdek, hiszen a kormányzatnak is vannak választási ígéretei, amiket tettek a választók felé, hogy megduplázzák a lakásépítéseket. Az önkormányzatok is örülnek, amikor oda költöznek aktívan levők, főleg fiatalok, és élettel telik meg egy település, ez főleg Budapesten meg a nagyvárosokban jellemző. Ugyanakkor egy lakásberuházás számtalan egyéb kötelezettséggel jár. Főleg, hogyha mondjuk ilyen több száz lakásos lakóparkokról beszélünk, tehát gondoljunk bele, hogy van egy környék, ahol egészen odáig nem volt semmi, tehát egy zöldmezős, egy barnamezős beruházás keretében a kutya nem lakott ott, és most hirtelen megjelenik ott több ezer ember. Hát ott nem csak az lesz a fő szempont, hogy milyen a panoráma, vagy hogy néz ki az épület homlokzata, hanem hogy például hogy mennek dolgozni az emberek, milyen ellátási, milyen intézmények, milyen ellátási szolgáltatások érhetők el a környéken. Viszont sok esetben az önkormányzatokra marad, mint feladat, hogy ezeket létrehozzák, üzemeltessék. Tehát itt valószínűleg majd elindul egy kis skander a beruházók és a önkormányzatok.
2: De ez a felülvizsgálat alá vont projektek, ezek körülbelül hány lakást érinthetnek, mennyi az, ami most viszont nem biztos, hogy megvalósul?
3: Az előző kormányzat kalkuláció alapján a kiemelő rendeletekkel akár 50 ezer lakás megépítését is biztosították, de az biztos, ugye ezek különböző ütemeken keresztül valósulhatnak meg, de az biztos, hogy ami már most piacra került meg tervben volt, ez több tízezer lakást érint. Tehát ezek közül is a jelentős részük azért már rendelkeznek építési engedéllyel. Itt szerintem a kérdéses projektek, amik tényleg rezeghet a léc, az is mondjuk ilyen ezres nagyságrendű lakásállományt, és ezek közül már jó pár száz vevőt is érinthet. Tehát
2: na de ebben az esetben mi van a vevővel egyébként? Jó, ez jogi kérdés, de esetleg van-e tapasztalatod, ismereted, hogy ő most akkor vele mi a helyzet?
3: Szerintem most ezek a vevők élhetik át a legnehezebb napokat, abból a szempontból, mert ugye az, hogy felülvizsgálat alá kerül egy projekt, nem azt jelenti, hogy leáll. Nem azt jelenti, hogy...
2: Tehát nem tud tovább lépni, viszont várakoznia kell, és nem is épül az ingatlanja.
3: Igen, de ugye sok esetben olyan projektekről beszélünk, ahol még egy kapavágás sem történt.
2: Hát igen, csak azt mondom, hogy amíg felülvizsgálják, az idő is növeli azt, hogy nyilván ő nekik valamit vállaltak, hogy mekkorra viszont majd meg fog épülni, de akkor így most malmozhatnak, hogy vajon hogyan tovább.
3: Ez még szerintem a kisebbik probléma a vevők számára, mert hogyha viszont nem valósul meg a projekt, vagy nem úgy valósul meg, vagy mi lesz a helyzet azzal a céggel, aki ezt vállalta, ezt a kötelezettséget. Ott azért már inkább az merül fel kérdésként, hogyha én betettem mondjuk 5-10 millió forint foglalót, vagy előleget, vagy előszerződés formájában valami vételi biztosítékot, hát mi lesz akkor a pénzemmel? Ugye itt nagy dilemma, hogy mit csináljon egy vevő. Most akkor ugorjak ebből ki, egyáltalán kiugorhatok. Viszont, hogyha még tényleg megvalósul, akkor ezek azért viszonylag jó ajánlatok. Tehát itt pont az a nagy dilemma ebben, hogy sok lakás épül ezekben a projektekben, viszont nagyon alacsony négyzetméter áron, ami a megfizethetőségnek ugye az egyik legnagyobb fokmérője. Tehát igazából, ha kiugrom ebből a projektből, egyáltalán ki tudok-e ugrani, az egy jó kérdés. Nem biztos, hogy azzal járok jól, mert akkor meg elvesztem azt a lehetőséget, hogyha mégis megvalósul a projekt, csak mit tudom én, nem lesz olyan nagy a zsúfoltság, nem lesz olyan nagy a beépíthető terület, nem lesznek olyan nagyok, magasak az épületek, akkor még lehet, hogy pont jobb lesz maga a környezet, ahol én ingatlant vásárolok. Tehát ez az óriási dilemma, de egyébként itt ennek a végére nem kell sokat várni, mert ugye a kormányzat saját magának is évvégéig szabott erre határidőt. Tehát itt valószínűleg a következő hetekben, hónapokban egyértelműen el fog dőlni, hogy mik azok a projektek, amik változnak, mik azok a projektek, amik adott esetben el sem indulnak. Ott, ha nyilván egy projekt nem indul el, ott nagy kérdés nincs, mert akkor nyilván valószínűleg a vevőknek vissza kell, hogy kapják a pénzüket. Sok esetben ugye ezeket letétbe adják az építetőnek, tehát az építető kis eséllyel tud elszaladni vele, aztán persze sok mindent láttunk a gyakorlatban, de itt még tényleg nagyon nagy a bizonytalanság, és hát ugye ez az egész abból a szempontból is izgalmas lehet, hogy mik lesznek majd az új irányok, amiket mondjuk a kormányzat támogat, tehát hogy milyen ingatlanok épülhetnek ezek milyen céllal, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy a kormányzati bejelentéssel egyidejűleg, legalábbis ami a kiemelt projektek felfüggesztésére vonatkozik, meghirdették a Vekerle program előkészítését is, ami egy nagy állami bérlakás programnak az előkészítését jelenti, erre is évvégéig szabott határidőt magának a kormányzat, hogy megtervezzék, tehát gyakorlatilag évvége után, tehát mondjuk úgy, hogy 2021. januárjában már sokkal okosabbak leszünk.
2: De például egy ilyen Vekerle lakásépítési program, ami ugye bérlakásokról szólna, milyen hatást tud generálni az albérlent és az ingatlan piacon az eladási árak tekintetében? Lehet idővel hatással, ha minél több bérlakás jelenik meg az ingatlan piacon?
3: Nagyon áttételes a hatás, és nem is rövid távon mutatkozik ez meg, hiszen azzal, hogy sok bérlakás épül, attól még az eladó lakásoknak az árai nem biztos, hogy lejjebb mennek. Az áttételes hatás leginkább ott jelenhet meg, hogyha eddig voltak olyan környékek, amiket például befektetők uraltak, vagy főként ők voltak aktívak, mert hajlandóak voltak akár többet is fizetni egy ingatlanért, hiszen ők nem úgy tekintettek ezekre az ingatlanokra, hogy milyen szép lesz majd ott lakni, milyen szép az ott a kilátás, vagy milyen jó ott az élet, hanem ők azt mérlegelték, hogy ha bérbe adom ezt az ingatlant, akkor abból nekem milyen megtérülésem származik. Nyilván, hogyha valaki ilyen üzleti célra, gazdasági célra vásárol egy ingatlant főként, akkor ott a vételár lehet magasabb is, mint hogyha valaki használati eszközként ruház be egy ingatlanra, és hogyha nő a verseny kínálati oldalon, mert több lesz a bérlakás, sőt, ugye megjelenik egy új szegmens, ami az elmúlt 30 évben nem is nagyon volt, az elmúlt 30-40 évben, ezek pedig az intézményi befektetők, mert tegyük hozzá, hogy most a bérlakások, szerintem több mint 90%-a azok végső soron természetes személyek kezén vannak, mert egyébként a bérbeadásról szóló jogszabályokat azt 30-40 éve változatlanul hagyták, és gyakorlatilag az adózási kérdések, a társasházi kérdések, a lakástörvény is már 30-40 éves. Tehát gyakorlatilag nem tudott megjelenni egy olyan intézményi befektetői kör, aki hajlandó lett volna beruházni annak érdekében, hogy bérlakások épüljenek, ezeket költséghatékonyan tudják üzemeltetni, és költséghatékonyan tudják bérbeadni. Ugye ez az, ami a bérlőknek az alacsonyabb bérleti díjat tudná előidézni. Ennek nem volt meg a jogi jogszabályi háttere, ezt is már el kell végezni, de az biztos, hogy ha jelentős számban nőnek a bérlakások, akkor az verseny generál a kínálati oldalon, akkor a bérleti díjak már nem tudnak annyira nőni. Én nem lennék annyira illuzórikus, hogy akkor itt majd felére csökkennek a bérleti díjak, hiszen azért menet közben a nominális jövedelmek megemelkednek, tehát ez a legritkább forgatókönyv szokott lenni, hogy árzuhanás történik mondjuk az albérlet piacon, bár láttunk erre példát a Covid idején, viszont hogyha már nem lesz akkora a hozamszint a bérbeadásból, akkor ez visszahathat középtávon áttételesen az eladó lakások áraira is, hiszen akkor már tényleg annyit fog érni egy lakás eladási vagy vételi ára, amennyit az a vevőknek, mint használati cikk megér.
2: Hát akkor meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő. Árgus szemmel figyeljük majd az ingatlan piacot, és például az Otthonstart programot is. Balog Lászlónak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, aztán hát we will see legközelebb is. Köszi szépen!
3: Köszönöm szépen, szervuszok!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Augusztus 4-én bocsátott a társadalmi vitára a tűzifa áfa csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a kormány mindössze 8 napot hagyva a véleményezésre, és hát 27%-ról 5%-ra csökkenteni a kezdeményezésük szerint a tűzifa áfáját, de vajon ennek milyen hatása van, és miért lehet előnyös vagy hátrányos? Erről is fogunk értekezni Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye mindig azt szokták mondani, hogy mindent lehet több oldalról értelmezni. Ha azt vesszük, hogy valaminek az áfája csökken, akkor első körben hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hurrá, csak hogyha annak a hatásmechanizmusát nézzük, akkor már nem feltétlenül mondjuk ezt. Ön, amikor meghallott ezt a 27%-ról 5%-ra történő csökkentést a tűzifa áfája tekintetében, ön mit gondolt?
2: A céllal teljes mértékben egyetértünk, tehát a levegőnk a csoport mindig is azon az állásponton volt, ami teljesen érthető, hogy senkit sem szabad hagyni fagyoskodni, mindenkinek biztosítani kell a megfelelő meleg otthont. Viszont, hogy ezt hogyan tesszük, és milyen hatékonysággal, az már megint más kérdés. Most ebben az esetben 16 milliárd forintot szán arra a kormány, ugye ennyibe kerül az áfa csökkentés, hogy támogassa azokat, akik tűzifával fűtenek. Most a mi becsléseink szerint azoknak az embereknek, azoknak a háztartásoknak a fele legalább, akik ezt a támogatást megkapják, egyáltalán nem szorulnak rá. Nagyon sok jómódú ember is van, aki részben, vagy alkalmanték akár egészben is, például a hétvégi házában fával fűt, és teljesen feleslegesen szórják ki akkor ezt a 8 milliárd forintot. Ez az egyik probléma.
1: Figyelek.
2: Igen, a másik az, hogy ha ezt az összeget, tehát akár a 8 milliárdnak a totát, a felét még arra fordítanák, hogy szociális tűzifát adjanak, akkor célzottan jutna el az emberekhez ez a támogatás azoknak, akik rászorulnak. És nagyon fontos lenne még, hogy jelentős összegeket biztosítsanak a szemléletformálásra, az ismeretterjesztésre, mert általános tapasztalatunk, hogy sajnos nagyon sokan nem tudják ezért, hogy hogyan érdemes tűzifával fűteni. Másrészt sokszor még a legegyszerűbb módszereket se ismerik ahhoz, hogy csökkentsék az energiaigényüket. Mondok néhány példát. Az egyik, hogy hogyan kell a tűzifával fűteni. Hát semmiképpen sem a kivágott friss fával fűteni, hanem legalább másfél-két évig kell szárítani. Sajnos még az önkormányzatok is a szociális tűzifát is sokszor úgy adják, hogy nem szárítják ki, hanem kivágják és odaadják. Na most egyrészt ebben az esetben kétszer annyi fa kell azonos hőmérséklet eléréséhez, mint a száraz fával fűtenének, másrészt pedig sokkal nagyobb a környezet szennyezése az ilyen ha így fűtenek, tehát nedves fával fűtenek. Tehát a másik pedig, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem tudják, hogy hogyan kell a fával begyújtani, nem tudják, hogy milyen egyszerű módszereket alkalmazhatnának a lakásuk fűtő. Például mondok erre is egy példát, hogy mikor érdemes szellőztetni, hogy mikor érdemes a függönyöket kihúzni, behúzni, hogy hogyan szigeteljék esetleg olcsó módszerekkel az ablakokat, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent lehetne tenni, ami nem kerül mondjuk csillagászati összegekbe, és azért a komfortérzetet és a javítanák, és a fűtési költségeket csökkentenék.
1: Ugye, ahogy említette is, egyébként nyilván balesetveszélyes is tud lenni, ha nem tudják, hogy hogyan, miként kell tüzelni, és mire figyeljenek, ahogy egyébként a környezet megóvás tekintetében is tudjuk, hogy abból a szempontból is fontos, hogy ugye azért vannak kitűzött klímavédelmi célok, ahol szintén nem mindegy, hogy a lakosság mivel, hogyan fűt, és milyen távon. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy általában aki nem, mit tudom én, ilyen az otthon a dísze, ékessége, a kandalló, és csak úgy azért, mert jó érzés a fával való fűtés. Tehát ha nem őket nézzük, hanem akiket például ön is említett, ugye, hogy mondjuk nehezebb körülmények között él, szociális tűzifára szorul rá, tulajdonképpen azt mondják, hogy náluk a hosszú távú megoldás az lenne az edukáción túl, hogyha olyan támogatási programok is indulnának, amiben valahogy mondjuk energiahatékonyabbá tudja tenni az otthonát, ne szökjön ki az ablakon, le legyen szigetelve a háza, vagy előbb-utóbb át tudjon térni más fűtési rendszerre. Ebben a tekintetben önök hogyan látják, hogy igen, tudom, ez egy nagyon költséges dolog, de hosszú távon ez megkerülhetetlen.
2: Ebben teljesen egyetértünk, mi is ezt szorgalmazzuk. Véleményünk szerint például, hogyha rezsicsökkentés helyett ilyen programokat indítottak volna, ja, a rezsicsökkentéssel is az egyik fő probléma, számos probléma van, de az egyik fő probléma az, hogy sok olyan háztartás is kapja, aki nem szorul rá erre a támogatásra. De hát mindenképpen a hosszú távú megoldás az az épület korszerűsítés, tehát a szigetelés, a fűtés rendszerek korszerűsítése, de most ugye következik hamarosan a tél, és hát sajnos nem lehet varázsütésre egyik pillanatról a másikra az összes épületet energiahatékonyá tenni, tehát ezért egy ilyen átmeneti megoldás, amiket mondtam, tehát a szemléletformálás, a rászorulók támogatása, az egyszerű módszereknek az alkalmazása arra, hogy legalább valamivel csökkentsék a fűtési költségeket.
1: És egyébként, ha jól emlékszem, akkor a javaslataik között arról is olvastam, hogy felülvizsgálni kellene a fanyag értékesítés gyakorlatát. Ez alatt mire gondolnak?
2: Igen, tehát van egy olyan probléma is, ami szintén emeli a tűzifa árát, hogy a tűzifa egyharmadát erőművekben égetik el, három erőműben, Ajkán, Oroszlányban és Pécset, ami hát egy nagyon pazarló, nagyon alacsony hatékonyságú módja az elektromos áram előállításának. Most azért ez egyik napról a másikra el se szüntethető meg, mert télen ugyanaz az erőmű a távfűtést is biztosítja ezeken a településeken, de ahogy nyáron, tehát amikor nincs fűtési időszak, akkor ezeket az erőműveket le lehetne állítani, és akkor nagyon sok fát lehetne megtakarítani, ami mérsékelné a nyomást, mérsékelné az árakat is.
1: Hát akkor van bőven feladat ezen a területen, amivel érdemes rövid és hosszú távon foglalkozni. Reméljük, hogy az edukáció mellett a hosszú távú megoldások is előbb-utóbb sikerrel járnak. Lukács Andrásnak, a Levegő munkacsoport elnökének pedig köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla, és felhívhattuk a figyelmet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Barostéri felüljárón a Fiumei út felé. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Tart a helyszínen és a Margit körúton a Szél Kálmán térnél a Szilágyi Erzsébet fasor felé. Torlódásra kell készülni a Csalogány utca felől is. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. A Rákóczi úton befelé, a Szent István körúton a Margit híd előtt, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot is augusztus 22-én este 10 óráig. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távfővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, amely nem túl egyszerű erről beszélni, hiszen egy tragikus hír, egy tragikus esemény adja az apropót, ugye a lengyel buszbaleset, hogy beszéljünk arról, hogy egyébként a biztosítási oldal tekintetében mire hívhatja föl a figyelmet, mire érdemes ügyelnünk, és ezzel kapcsolatosan fogom kérdezni Németh Pétert, a CLB értékesítési kommunikációs igazgatóját. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye nagyon tragikus és nehéz ügy adja az apropóját, hogy beszélgessünk, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden értelemben, minden esetből fontos levonni azokat a tanulságokat, vagy pedig, hogy is mondjam, lehetőségeket, hogy mondjuk ha hasonló helyzetbe kerül valaki, akkor minél kevésbé érje kár, és ennek apropóján teszem fel a kérdést, hogy azért, amikor egy csoport elindul egy busszal, és a biztosítást elkezdik megkötni, mire kell figyelni? Oly sokat hallom akár osztálykirándulások előtt is, hogy nem kell senkinek semmit, csoportos biztosításunk van. Mi a valóság?
2: Igen, tehát először is tényleg nagyon nehéz tanító párhuzamot vonni egy olyan tragédia után és a jövőbeni események között, ahol tényleg elsősorban sajnos másokszor csak a gyászi, a szerep más felől viszont a rehabilitálódás és a mérőbbi gyógyulási, nem is az a szándék, hogy ezt kihasználjuk, hogy ennek alapján kibeszéljünk, hanem egyszerűen csak a biztosítási káresemények ilyenek, hogy általában rossz dolgok esetén jutnak az emberek eszébe azok a gondolatok, hogy hogyan tud nem esetleg én, ha hasonló helyzetben ne vagy Isten kerülnék, akkor jobban átvészelni. Jobban
1: meg ugye ennek a volumene is adja az okot. Igen. Mert azért, amikor az ember csak simán a kis ujját eltöri egy csoportos utazás során, akkor nyilván nem érzi annyira, de ahogy említetted is, ugye itt rehabilitációról, hosszú időszakról van szó, és nagyon nem mindegy, hogy milyen biztosítás az, ami segíti a felépülést.
2: Igen, ezért gondolom azt, hogy akár ha egy embernek is, ha több embernek is a jövőben segíteni tudunk azzal, hogy most valamit átgondolt, és később ne is helyzetbe kerülve jobban kijön, akkor már mégis megérte beszélni erről, hogy ezért gondolom én is, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy milyen biztosítás? Ugye az a különbség a nem élet jellegű, meg baleset jellegű biztosítások és az ilyenek között, tehát amik tárgyakra vonatkozóak, azokat nem lehet többet, egy autót, egy lakást, nem tudunk több felől bebiztosítani, de az emberi életet és az egészséget igen. Tehát az a különbség, hogy az emberi életet és egészséget érintő biztosítási összegek összeadódnak. Itt többet is felvehetek. Itt nem szabad csalásnak, hogyha egy baleseti káreseményre több biztosításomból is felveszem akár az összes pénzt. Ilyen módon, hogy ezek összeadódnak, ezt nagyon kevesen tudják, és ez nagyon fontos információ. Lapulnak balesetbiztosításaink, néha nem is tudunk róla, lehet, hogy egy lakásbiztosításhoz betársítva, lehet, hogy egy bankkártya mögé odalapítva, valami kis csalogató volt, de ilyenkor azokat is fel lehet szabadítani. Tehát elsősorban már ez a gondolkodás is egy pici segítséget nyújthat. De hogy milyen biztosítást kössünk, hát gyakorlatilag ugye itt az a, hát hogy mondjam, hiba, vagy hát az a, igaz, hogy az a egy kicsit olyan nem tudásból eredő felelőtlenség vagy vállalás, hogy azt gondoljuk, hogy felülünk egy buszra, vagy a gyerekünket felültetjük egy buszra, és akkor van felelősségbiztosítása a buszvezetőnek, vagy a buszos társaságnak, úgyhogy rendben vagyunk. Tehát általában csak azt a kérdést teszi fel a szülő, vagy az ember maga, van biztosítás? Igen. És akkor rendben van. Pedig ez nem ilyen igen vagy nem kérdés, hanem hogy milyen biztosítás van, mire elegendő az, mennyi pénz, mekkora összeg van benne. Ezek a kérdések nagyon fontosak. A Magyarországon a kötelező biztosítás az, mire elegendő az, mennyi pénz, mekkora összeg van benne. Ezek a kérdések

0: és sok mindenre kiterjed, vagy inkább kössünk, és ugye az utóbbit fogom én javasolni, inkább kössünk egy jó utasbiztosítást, egy markás, néhány ezer forintos utasbiztosítást mondjuk a magunkra, vagy az utazóra, vagy a gyermekünkre, és mindjárt sokkal nagyobb anyagi biztonságban vagyunk.
1: Ugye sokszor azt is mondják, hogy érdemes megnézni, hogy milyen utazásra készül az ember, mert az sem mindegy. Egy egyszerű nyaralás is szülheti azt a faramuci helyzetet, hogy mondjuk a vízisportok során sérül meg valaki, amit meg mondjuk nem feltétlenül fed le a biztosítása. Tehát a különböző kategóriák közötti lépcsőfokokat is érdemes végigvenni, és végig gondolni, hogy mit is fogunk mi tenni a kint töltött napjaink során.
0: Úgy kell gondolnunk az utasbiztosításokra, az osztályozásukra, mint ahogy a szállodáknál tesszük, én mindig ezt javaslom 1-5 csillagig. Tehát gyakorlatilag olyan szállodába menjünk, amilyen szolgáltatást szeretnénk magunkat kapni, ugye 1-5 csillagig pénztárcánktól függően, meg igényünk szerint változtatgatunk. És ugyanilyen a biztosítás is. 1 csillagos is van, meg 5 csillagos is. Az árban való mozgás az nem olyan nehézkes, mondjuk, mint egy szállodánál, hiszen itt napi pár száz forinttól, mondjuk napi 1000-1200 forint túl összegi terjedő különbségekről beszélünk, és egy napi 1200 forintból már egy 5 csillagos biztosítást tudunk kötni magunknak körülbelül, ami már több 100 millió, vagy akár valami vagy egy korlátlan összegig tartalmazza a gyógyítást, nem mindegy, mondjuk egy 1-2 csillagos biztosításban mondjuk csak 5-10 millió forint van beleírva, ami persze az se kevés, de hát tudjuk, hogy az egészségügyben azért nagyon gyorsan pörögnek ezek a számlálók, és itt bizony a sok millió forint az nagyon gyorsan el tud fogyni, hogyha baj van. Tehát azt gondolom, hogy 3-4 és a fölött 5 csillagos biztosításokban érdemes gondolkodni. Természetesen valaki mondjuk egy bécsi buszkirándulásra megy, akkor nyilván nem kell egy 4-5 csillagos hegyi mentéssel, helikopteres mentéssel felszerelt biztosítást vásárolnia, de hogyha mondjuk hajózni megy, vagy a téli síelők esetében, vagy akár bonyolultabb, hosszabban tartó kirándulások esetében, bizony ennek nagyon nagy hasznossága és nagyon nagy szüksége lehet, és ugye itt van a betegségből eredő lábadozás, a balesetből eredő lábadozás, ne adja Isten tényleg a baleseti halál, vagy a betegségből eredő halál, amikor egy szülő szenved mondjuk ugye ilyen jellegű tragédiában kárt, és akkor mit hagy hátra a családjára, ez a kérdés sem mindegy, bármilyen szomorú ez, de azért mégiscsak ezzel is érdemes foglalkozni. Tehát a 4-5 csillagos, úgymond magasabb kategóriás utasbiztosítások már erre is gondolnak, vannak benne olyan magas összegű tételek, amik ilyen módon a családtagokat sem hagyják teljesen magukra egy ilyen tragédia esetén, aki ezzel jóval szeretne foglalkozni, az ugye már életbiztosításban gondolkodhat majd, és az egy másik témakör lehet, mikor érdemes, mikor nem, de gyakorlatilag egy utasbiztosításnál én azt mondom, hogy akkor vagyunk anyagi biztonságban, és akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy ha már ki tudunk lábolni a bajból, akkor erre egy megfelelő erejű, nagyobb, nagy anyagi fedezete rendelkező társaság lesz mögöttünk, hogyha ezekben a magasabb kategóriás biztosításokból könnyedén az interneten kattogtatva választunk magunknak.
1: Egy megfelelően magasan kvalifikált utasbiztosítás tud arra is fedezetet nyújtani, ha valakinek elhúzódó rehabilitációra van szüksége, mondjuk olyan szinten sérült a járása, hogy hosszú a lábadozása, aztán pedig a rekreáció, és kiesik a munkavilágából.
0: Hogyne, ez ugye nagyon fontos, hogy persze itt ugye ez hosszan elhúzódó, nagyon hosszan és élethosszan elhúzódó problémát is jelenthet. Egy ilyen lábadozás, vagy akár ugye egyfajta rokkantságnak az elszenvedése, sőt az is kiesés jelenthet a munkából, ha a gyerekünk sérül meg, és nekünk ugye táppénzen kell maradni vele otthon, vagy nem tudunk elmenni dolgozni. Tehát igen, egy jó, magasabb kategóriai utasbiztosítás, az már ezekre gondol, ezekben összeghatárok vannak, kórházi napi térítések, műtéti napi térítések, műtéti díjtérítések, ugye ezek mind olyan összeg lesznek, amik már a munkából való kiesésbe is tudnak segíteni, illetve a lábadozási időszakra, vagy a hosszan elnyúló kezelési időszakra, és végül legvégén ugye a tartós rokkantságra is tartalmaznak összegeket, amik természetesen segítik majd ezeknek az időszakoknak az átvészelését.
1: Akkor érdemes figyelmesen útnak indulni, és hát reméljük, hogy viszont nem lesz rá szükség, hogy az ember felhasználja, viszont gondoskodni érdemes a biztosításokról. Tényleg érdemes ezt átgondolni. Németh Péternek, a CLB értékesítés és kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket.
0: Én is köszönöm szépen, további jó eredményt kívánok.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, de most még csak kedd. És hogy ígértem, a Csonka héten még szerdán is jelentkezünk gazdasági műsorunkkal, érdemes lesz velünk tartani akkor is. A mai figyelmet köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsor folyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. A téma javaslataink. A Fidesz összes beadványát elutasított az Alkotmánybíróság, 4 beadványról van szó. Felülvizsgálja a kormány a 4IG állami szerződéseit, itt pedig több ezer milliárd forintról és magánkézbe kiszervezett állami cégekről van szó. A harmadik pedig, amit javaslunk, hogy 200 millió forint végkielégítést fizetett az állami média a kormányváltás óta. A távozó vezérigazgató például 28 millió forintot kapott. Erzsébettel kezdünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, tiszteletem, kedves Ferenc! Hát, én megmondom magának őszintén, utoljára akkor telefonáltam, mikor megkérdeztem. Tetszik hallani jól?
2: Igen, minden oké.
3: Amikor megkérdeztem, hogy tudna örülni, ha pénzért tapsolnak, éltetnék, vinnék buszokon, vagy emlékszik rá, nem tudom.
2: Igen.
3: Akkor még nem tudta, ugye, hogy még a szemed választás előtt volt. Na, hát ugye én tudtam, hogy ebben nagy pénz van, ugye, hogy mik jöttek erről le. Erről a nagy tapsolásokról. Hát most aztán tapsolhatnak. Én ritkán telefonálok, de amikor már elmegy a elgura gyógyszer, úgy mondják, akkor már elegem van.
2: Igen.
3: Hát most én mondanák magának megint valamit, és hát inkább a Tisza figyelmét és Magyar Pétert, hát én megmondom őszintén, tisztelem, és több van a kis ujjában, mint bárkinek, mert van háttere is. Na mindegy, azt arra hívnám fel a figyelmet, ugye, hogy Orbán bearangoztott Romániába az anyja kutya úristenit, elnézést, hogy így mondom, hogy ugye a 133 nap, 134. nap majd. Na most ének engem nagyon aggaszt valami, Ferenc. De nagyon.
2: Mi?
3: Hát nem bántani akarom én a vadászokat, se az erdészeket. De nagyon sok fegyver van kint az embereknél. És olyan embereknél van kint fegyver, akik az életükben nem jártak erdőbe, tehát a vadásztársasághoz olidős összeget tettek be. Ha azt se tudják, hogy a makaz esetleg majd, mikor fürdenek, akkor látják, hogy hol terem. És nagyon, nagyon nem tetszik nekem ez így, hogy ez így van. Rengeteg fegyver van ki.
2: Tehát ön nagyon... valamilyen fegyveres felkeléstől tart, jól értem? Erre nem. Céloz?
3: Én most ilyet nem merek mondani.
2: Hát akkor mit mond? Mert így nem nagyon érthető. Tehát hát most akkor mi a probléma?
3: Én tudom, hogy Ferenc, én tudom, hogy ön érti.
2: Tehát nem, olyan tényleg
3: emberek
2: nem.
3: Olyan emberek kerültek be a vadásztársaságba, akik nagy pénzért megvették, le kell vizsgázni. Persze, azt mondják, le vagyok vizsgázva. Persze, és megkapják a fegyvert. Én tudok olyan emberről is, aki az életében nem járt, és saját önkezőleg vetett véget az életének, a vadásztársaságtól kapott, tehát hogy letette a vizsgát fegyverével. Aki végül is, hogy mondjam, nagy beosztásban volt. Most nem mondom, mert akkor tudják, ha már mindegy, hogy tudják, vagy nem tudják, de ispán volt. De megmondom őszintén, hogy engem ez aggaszt.
2: Igen, azt nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint 133 napig fog tartani ez a tiszás lendület, és aztán bármi is lehet. Tehát ez a kettő hogy függ össze most akkor a vadásztársaságok, fegyverek?
3: Össze lehet rakni.
2: Össze, de nem, én nem tudom összerakni, de azért rakja össze
3: ön. Egy tanár, a tanári fizetésből nem fog elmenni, befizetni több száz milliót, megmondom őszintén, egy vadászatra. Örül, ha eltartja a családját.
2: Egyre távolodunk attól, hogy értsem, hogy miről beszélünk. Lehet, hogy bennem van a hiba.
3: Aki közel vannak a tűzhöz, és nagy pénzhez jutottak a Fidesz által, azok. Ott van a Zsolti bácsik is, hol lövöldözött, azt se tudta, hogy mit lőtt ki valahol ottan a nagy fagyasztóban, mert a helikopterezett. Szóval, dehogy nem érti Ferenc.
2: Nem, tényleg nem értem, és most ebben nem is fogok engedni. Ha nem magyarázza meg, akkor nem tudom, hogy miről beszél.
3: Nem tudom másképp megmagyarázni, tehát akinek nagy pénze volt, és a Fidesznek dolgozott, a Fidesz embere volt.
2: Értem, azt csatlakozik a vadásztársasághoz. Eddig értem. És akkor ebből mi következik?
3: És kikerültek fegyverek, olyanok, akik azt se tudják, hogy mit kell adni egy...
2: Ezt is értem, de akkor ebből mi következik, hogy vadászbalesetektől tart? Akkor erre utal?
3: Nem.
2: Akkor mire utal?
3: Amire először is mondta, talán attól nem.
2: Hát akkor mégiscsak fegyveres felkeléstől tart, mert én ezt mondtam elsőként, hogy Orbán
3: hát
2: Viktor azt mondta,
3: hogy ez legyen, de lehet, hogy tartok tőle, akkor kimondom.
2: Hát azért, mert ez egy beszélgetős műsor, ha én sem értem, hogy ő mit akar mondani, akkor a többi nézőhallgató sem
3: hát
2: érti.
3: Jó, hát akart, hogy kimondjam, hát akkor én, kimondom.
2: Hát
3: hogy
2: ön telefonált nekünk, én semmit nem akartam. Igen. Ön felhívott, hogy ettől tart, csak nem tudtam, hogy mitől tart, de most már tudom.
3: Persze. De aggasztó, nem?
2: Aggasztó. Nem, én egyáltalán nem tartok fegyveres felkeléstől. Engem egyáltalán nem aggaszt ez. Tehát ennek a realitása a nulla felé konvergál, szerintem.
3: De én megmondom őszintén, hogy ettől a volt rendszertől, úgy mondom, hogy volt kormánytól, inkább így mondom, nagyon sok minden félek még. Ezek nem fognak ebbe belenyugodni, hogy ők...
2: Sok mindenki félte ettől előzetesen is, hogy itt nem, itt
3: és elcsalják. És amit mondott ezt a 133 napot, 134. nap, szóval ő felhívta, hát ő fenyegette szinte a népet.
2: Hát, jó, de ebből mi fog következni? Hát amikor a valaha volt...
3: Hát ezt tőle kéne megkérdezni.
2: Ezt most költői volt, tehát így vezetem föl, amikor itt egy hatalmas szimpátia tüntetést hirdettek Súlyog Tamás mellett, akkor jó indulattal ott volt 5000 ember, tehát hogy mitől tart, láttam. Érti? Tehát az eddigi csúcs tüntetésen, amit a Fidesz szervezett, olyan sztár fellépőkkel, mint Áder János, Havasi, Bertalan, és
3: tudom.
2: Ne soroljam a többi,
3: akkor, mondok
2: akkor 5000 ember vagy oda, akkor mitől fél, ezt nem értem.
3: Na nem félek én. Én egyáltalán nem félek, sőt, ezt szeretném elmondani, még ha ezt elmondhatom, hogyha nem hozta volna meg most ezt a határozatot az ügyészség, akkor is baj lett volna, mert a magyar nép most már nem tűr.
2: Mármint az Alkotmánybíróság?
3: Így bizony.
2: De hát meghozta. Bizony. Hát abból így kell kiindulnunk, ami van.
3: És ők is tudták, hogy ha nem hozzák meg, akkor baj lesz. Érzik a veszélyt ők, mert a magyar nép már nem tud tűrni, hát olyan szegénység van, Ferenc, hogy nem hiszi el. Éheznek az emberek. A Magyar Péter jó tett, hogy eljött vidékre, de még mindenhol nem járt. Hát olyan éhínség van. Én nem tudok, én megmondom őszintén, tavaly még tudtam valamennyit adni, de nagy nehezen.
2: Itt van még Erzsébet? Mintha nem lenne itt. Megszakadni látszik a vonal, úgyhogy akkor telefonáljanak a kedves nézők, van még bőven időnk. Erzsébetet elvesztettük. Szóval Orbán Viktor igen, valami olyasmire utalt, hogy a tanácsköztársaság 133 napig tartott. Ebből nem következik az, hogy a Tisza kormányzás eddig tartana. Valamint azt is mondta a korábbi miniszterelnök, hogy majd mikor beütnek a gazdasági bajok, tulajdonképpen akkor jöhet el újra a Fidesz ideje. Hát ez elég furcsa stratégia arra várni, hogy valami rossz történjen az országgal. De ráadásul egyelőre a Fidesz inkább csak reagál az eseményekre, és most kezdenek beindulni az ilyen felelősségre vonási, elszámoltatási folyamatok, több szálon fut a dolog, de szerintem ez további jelentős energiákat fog elvonni a korábbi kormánypártól, tehát itt egyszerűen nem lehet kibújni majd bizonyos kérdések elől azzal, hogy önnek is boldog karácsonyt, vagy akkor meg hosszabbítjuk Bicskéig, hanem itt azért konkrétabb feleletekre lesz szükség, és nem hatalmi pozícióból. Tehát, hogy ezek mind amortizálják a még meglévő energiákat, ráadásul már 5 börtönben vannak az egyébként bagatel 17 milliárdos fekete kasszás NKA ügyben, egy korábbi miniszter személyéhez közelítenek ezek a hullámok, ezt a vak is látja, szóval lesznek itt még különös dolgok. Aztán a napokban felmerült Bánki Erik neve, mint aki valahol ott van a háttérben egy pártok és akár kerületek, vagy még nagyobb területi egységek felett átívelő korrupciós botrány sorozat mögött. Úgyhogy sokan azt mondják, hogy az ősz az sok nehézséget hozhat a korábbi kormánypártnak ezen ügyek menedzselését tekintve, tehát hogy itt bármiféle hatalmi, nem tudom én, hát átrendeződésnek nulla az esélye, de egyáltalán valamiféle pici szeizmikus mozgás előidézése, ennek is elég kicsi esélyt látják a hozzáértők. Andreával folytatjuk, kezdjük csokolom.
4: Üdvözlöm, Ferenc Andrea vagyok. Én a tegnapi egyenes beszéd, illetve aktuális műsorral kapcsolatban szeretnék egy pár szót mondani. Ugye mind a kettő foglalkozott azzal, hogy a Magyar Péter Facebook kormányoz.
2: Igen.
4: És hallottam már előttem is, többen hozzászóltak ehhez, hogy itt ez másképp van, és hogyha kicsit messzebbről indulok, mondjuk a magam szemszögéből, én teljesen kinyilatkoztam így a közélet figyeléséből, amikor megjelent a Fidesz a porondon. 30 évvel ezelőtt, és 2,5 évvel ezelőtt, amikor március 15-én megnéztem az első ünnepségüket, akkor lett megint kedvem figyelni. Aztán annyira megjött a kedvem, hogy nagy fogyasztó lettem, és szinte az összes független napilapot olvastam, a TV-től kezdve a 444-24 telek, sadadadam. Többször is egy nap, hogy újabb híreket kapjak a közéletről, hogy most mi történik, és végül is mindenki Magyar Péterrel foglalkozott minden oldalon. De közben ugye ő meg közvetítette saját magát élőben, akár a saját hivatalos oldalán, aztán később lett a kontroll, és egy ideig ez így ment párhuzamosan. Közben megnyerték a választást, továbbra is közvetíti saját magát, most már a parlamentben is. És azt vettem észre, hogy az utóbbi időben ezek a médiumok gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V-vel bemásolják a hírekbe, amit olvasnak Magyar Péter oldalán.
2: Igen, elég erősen tematizálja a közbeszédet, meg a híreket, ez kétségtelen.
4: Igen, na és ugye régebben még ugye valamilyen kattintás vadász főcímmel föltették a különböző híreket, ami hát akárhogy is, de befolyásolja az embereknek a gondolkodását a bizonyos témáról. És szerintem ez egy önvédelem is a Magyar Péter részéről, mert ha ő élőben közvetíti bármit, amit csinál, akkor már nincs nekem arra szükségem, hogy elolvassak mindent, hiszen meg tudom ítélni, hogy én mit gondoljak arról a bizonyos témáról, amit éppen látok akár a parlamentben, akár a paksi erőműnél történteknél, és tegnap még ugye az is elhangzott az aktuálba, hogy hát jó lenne, ha már kormányozna.
2: És erre én nem emlékszem, hogy ez elhangzott volna. Én kérdeztem Zamesnik ügyvéd urat, hogy őt speciál zavarja.
4: Nem az aktuálban, igen, emlékszem. A Zamesnik az meg is védte, hanem az egyenes beszédben is volt a másik ügyvéd úr, és nem tudom, a másik az ügyvéd mellett, aki ült, ugye ő mondta azt, hogy kormányozni is kéne.
2: Értem, azt pont nem láttam azt a beszélgetést.
4: A Somosnak a vendége volt.
2: Igen, igen. Az első, én akkor készültem az aktuálra, világos.
4: És, de hát azért ugye egy csomó minden történt a 100 nap alatt, ugye ez is téma volt, hogy...
2: Persze, hát egyébként nem zárja ki a kettő egymást, tehát hogy van kormányzás, mert nagyon sok intézkedést hoztak, nagyon sok törvényt hoztak. Ugyanakkor Magyar Péter rendkívül intenzíven van jelen a közösségi médiában, a kettő egyszerre is igaz lett.
4: Igen,
2: és szerintem én ezt látom, hogy a kettő egyszerre igaz.
4: Igen, és meg, hogy nem hagyja szóhoz jutni a többieket, de közben a többieknek is van Facebook oldala, tehát a kapitánynak is van Facebook oldala, meg az Orbán Anitának is, meg a Gajdosnak is, meg az összes többinek, és mindenki teszi föl a saját történéseit, és informálja az embereket.
2: Igen, csak le azokat nem kapja fel annyira a média sok esetben nyilván.
4: Hát ő kapkodhatnál, mert ugyanebben a módszerrel megnézhetnék azokat az oldalakat is, és akkor nem az jönne át.
2: Hát nyilván mindenki a főnökre kíváncsi. Pestiesen szólva. Andrea, innen tudnánk folytatni, hogyha van kedve, mert érdekes a téma, de most reklámszünethez érkeztünk, akkor visszahívjuk Ön pár percen belül. Kedves nézőknek is köszönöm a türelmet, mindjárt jövünk.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és a Barostéri felüljárón a Fiumei út felé. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Nyugati téri felüljárón befelé, illetve a Szent István körúton a Margit híd felé és tovább a hídon Budára. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot is augusztus 22-én este 10 óráig. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Arról kezdtünk beszélgetni Andreával, hogy Magyar Péter amellett, hogy számos kormányzati intézkedést is hozott, illetve hoztak, rendkívül intenzíven van jelen a közösségi médiában, és ezzel tulajdonképpen minden korábbinál erősebben tematizálja a közéletet, és feladta a leckét egyébként a hagyományos média szereplőknek és az újságíróknak. Parancsoljon!
3: Igen, köszönöm szépen, hogy visszahívtak. Ugye ez a szerep, hogy azt hiszem, hogy ha most majd a közmédia átalakul, sem ő lesz az, aki oda állandóan berohangál, hogy megnyilvánuljon, nyilván lesznek egyes-egyes alkalmok, de ez az élő egyenesben levő élet, ez sokkal nagyobb tömeget ér el, mint egyébként a tévénézés. Mert ugye az időhöz van kötve, itt meg vissza tudjuk nézni, ugye milliós. Amit szerintem sokan néznek most, azok az elemzők, akik tényleg reálisan látják, és olyan podcastokat, vagy akár önök, ha meghívnak olyan elemzőket, ugye az Egyenes Beszédben, vagy Aktuálban, akiket érdemes követni és figyelni, mert adnak egy nagyobb képet arról, hogy mégis hogy nézze az átlagember, hogy lássol rá a közéletre, hogyha nem hozzáértő, mert pedig nem hozzáértők, legfeljebb szeretünk belelátni. Én sem voltam soha parlament néző, most amióta kormányváltás volt, rendszerváltás volt, azóta egészen érdekes dolgok tudnak történni, és lehet összefüggéseket látni, meg belelátni hátulról, hogy ha valaki feláll az ellenzékből, és mond valamit, ami őt mi lehet azon kívül, amit éppen kimond a száján.
2: Igen.
3: Másik betelefonálóval kapcsolatban, hogyha megengedi, még szólnék hozzá, a Fekete Klárika.
2: Igen.
3: Tegnap beszéltek a Fideszes Klárikával kapcsolatban, mondanék annyit, hogy szereti magát hallani, mint Básti Lajos Hürbik a hangjában, és mindig valahogy úgy telje a szót, hogy lehetőleg Magyar Péter szidja.
2: De nem hát Magyar intelligens Péter módon bírálja, eljutunk idáig, igen. De hát ha ő így gondolja...
3: Próbálja azért manipulálni mindenki, mert mindig betelefonál és mindenkivel beszél. Önről lepattan azért. Nem mindenki tudja átvinni az akaratát. Nem is ez a lényeg, hanem hogy visszamondja azt a fideszes narratívát, amit ők ugye mondanak sorozatosan. És nem, hogy a baj, hogy nem gondolkodnak, tehát hogyha ő nézte a tévét, meg nézi a hírtévét, meg nézi az összes gondolom fideszes fórumot, meg olvast, akkor mi nem gondolkodik el azon, hogy most például Kaminski Fanniféle 4 milliárd, amit kifizettek Orbán Viktor Facebookos jelenlétére, amit egy mobiltelefonnal 28 másodperces videókat vesznek fel.
2: Igen, Zoltán már ebben Viktor egyébként zajlik egy vizsgálat, a rendőrség elkezdett vizsgálódni hűtlenkezelés kapcsán. Hát van, akinek ez lemegy a torkán. Nyilván, ha tudná, hogy ez az ő pénztárcájából konkrétan mennyit vett ki ez a projekt, és ez tényleg igen, megint csak egy a 10 000 közül egy, hogy 4 milliárdot kifizetni, nem tudom, 4 hónapra, vagy 4 évre. Ezekre
3: ez 4 év, de mondjuk igen. De hát,
2: de hát akkor is brutális, tehát havi 60 millió, vagy 70 millió. Igen. Ezekre igen, a posztokra, hát ez egy középiskolás ingyen megcsinálja.
3: Akkor mondjuk azt, hogy ez még nincs bebizonyítva, de ott van az, amikor Orbán Viktor belemondta az ő arcával is, amikor a Telexen megjelent a 600 oldalas mesterséges intelligenciás TISZA adó, és az Orbán Viktor belemondta az arcunkba, hogy hát ő látta az aláírást rajta, hát ha látta az aláírást, akkor ez igazi.
2: Nyilván hazudott a korábbi miniszterelnök,
3: hát nyilván, de... Nyilván, de utána 13 milliárdot elköltöttek erre óriás plakáton. Meg
2: azt
3: az
2: gondolt,
3: összes hát újságban, meg az összes fórumon.
2: Remélem ezeket mind számon kérik majd az előző kormányzaton, mert vérlázító egyébként.
3: És ezt már valószínűleg hallhatta a Klárika is, csak erre akarom, hogy, mert ez már ugye lezajlott, és be lett mondva, és el lett ismerve, és még mindig mondják. Tehát, hogy nekem ez ami érthetetlen, hogy amikor be van bizonyítva valami, és ki van mondva, még akkor is nyomják akár a politikusok is a másik oldalon a hadugságaikat, mert hát, ha mégis elhiszik, vagy hát, ha csak azt hallja meg, akinél nem megy át az összes többi info, tehát arra kéne valahogy tényleg az embereket megtanítani, hogy gondolkodjanak, figyeljenek oda, és szűrjék az információkat.
2: Igen, szerintem a gondolkodással nincs baj, az már nehezebb, amikor az addigi meggyőződésünkön kell változtatni a tények előtt meghajolva.
3: Hát, de azt meg hogy tudjuk megváltoztatni a meggyőződésünket, hogyha figyelünk, tehát hogyha átkapcsolunk. Tehát, hogy
2: igen, de ha ez valamilyen hiten is alapul, akkor nagyon, nagyon kényelmetlen lehet, gondolom én. Tehát ha valakit bálványoznak mondjuk, vagy valaki bálványoz egy politikust 10-20 éven keresztül, és mindent elhisz neki, és utána szembe jön a valóság, hogy ez az ember nem az, akinek látszott, hanem megkárosította a nemzetet, köztük azokat is, akik vakon hittek benne, hát ezzel szembesülni nagyon-nagyon nehéz lehet, gondolom én.
3: Hát jó, nem kell mindenkit átfinni nyilván a zebrán, de törekedjünk rá, hogy legalább valami...
2: Zebrák nincsenek, ezt viszont tudjuk, hogy...
3: igen.
2: Tehát legalábbis ott Felcsút környékén, ha van is zebra, az nincs, legfeljebb az autóúton felfestve. Amit megláttunk a saját szemünkkel, azt rosszul láttuk.
3: Igen, ezt megmondta Határ is, hogy én most eltűntek a zebránk.
2: Igen.
3: Jó, Ferenc, nem akarom feltartani, biztos vannak még betelefonálók. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy így elsőre, és mindig is magával szerettem volna beszélni.
2: Örülök, hogy sikerült. Köszönöm szépen, Andrea, hogy hívott. Kezicsokolom. További szép napot. Itt van a következő kedves hallgató, csak nem jól hallottam a nevét. Eszter, jó napot kívánok!
4: Igen, jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm az egész tábot. Én nagyon régi nézőjük vagyok, hallgatójuk, nagyon szeretem önöket, csak sok a reklám. Na, de nem erről szeretnék beszélni. Manyuszki, szépen kérem, ne tessék kikapcsolni. Tessék elképzelni, az Orbán kormány valaki kiadta a Mária Rádiónak, hogy a romákékkel minden nap a rózsafűzért mondani. Másfél éve minden reggel, én katolikus vallású vagyok, tehát meghallgatnám, vagyis meghallgatom, de bemondják először, akkor végigmondjuk 3/4 óra, megint bemondják, hogy a romáké, mondtuk a rózsafűzét. Hát tessék mondani, nem hullott még le Orbán csillaga, hogy továbbra is ezt csinálja egy katolikus egység, aki nem egy országba közvetíti a dolgokat. Ez csak
2: nem minim, hogy Orbán Viktor a katolikus rádió műsorrendjét is befolyásolja.
4: De drága, úgy történt, én többször betelefonáltam, mert rosszul alvó vagyok, 85 éves. És én támogatója voltam a Mária Rádiónak is. Többször betelefonáltam, és azt mondták, utasításba kapták. Én nagyon jól ismerem Erdő Péter bíborost, szüleit, uh-huh. Egy cégnél dolgoztunk vele, és tehát Erdő Péter ilyet nem ad ki. És azt mondták, kormányilag jött.
2: Mikor de kivel beszélt? Tehát az sem mindegy, hogy kiállítja ezt, mert ő mondjuk felhívja a Mária Rádiót, és ott a telefonközpontos ezt mondja.
4: Hát
2: akkor
4: én
2: az...
4: tudom, hogy hol van, én nem olyan messze jártam, Seattle-hez egy bizonyos ideig. Én nagyon jól tudom, hol van a székhelyük, a kápolnájuk. És én ezt már rettenetesen unom, magyarországé mondják.
2: Értem, de ez most miért? Hát a romák is magyarok, akik itt élnek, de ezben most az ATV mit tud önnek segíteni?
4: Ferikém, ezt csak azért mondom el, hogy akik hallgatják a Mária Rádiót, hát azért már álljon meg a menet, hogy még a vallást is befolyásolta Orbán.
2: Hát ez hát ön gondolja.
4: Álljon meg a menet, már csak lehullott a csillaga.
2: Én értem, csak ön gondolja, hogy Orbán Viktor utasította a Mária Rádiót, de ez korán sem biztos, hogy így van. Önnek ezt valaki ott elmondta?
4: Merem állítani. Ott mondták ők.
2: Hát akkor azt tudom mondani, hogy ha ez zavarja a Mária Rádió hallgatóit, akkor írjanak egy levelet, hogy azt szeretnénk kérni a Mária Rádió szerkesztőtől, hogy változtassanak ezen, mert mi ezt nem így szeretnénk.
4: Tehát, hogy... Azt mondták, mivel utasításba kapták, ők nem tehetnek más.
2: Értem, de mivel ön azt mondja, hogy a kormánytól föntről kapták utasításba, az a kormány már nem kormányozhat, akkor most már ez a kényszer, ha volt eddig, akkor már nincs rajtuk.
4: Jó,
2: ezt tudom mondani, hogy a hallgatók tudják leginkább befolyásolni egy adott média műsor szerkezetét, meg a tartalmait. Tehát...
4: Feri, ez csak, már bocsánat, hogy így szólítom.
2: Semmi gond.
4: Ezt azért mondtam el, hogy vegyék már tudomásul az emberek, hogy Orbánnak ekkora hatalma volt.
2: Lehet, hogy volt ekkora. Lehet, hogy ennél nagyobb is volt. Tehát
4: tudom,
2: nagyon nagy hatalma volt.
4: Én ATV néző vagyok, engem nem érdekel más csatorna.
2: Igen.
4: És még annyit szeretnék mondani, hogy Magyar Péter is bevezethetni azt, ami Orbánéknál volt a parlamentben, hogy valaki olyat mondott, ami nem tetszett a a vezetőnek, akkor millióra büntette őket. Hát amit Magyar Péterre mondott ott az egyik fideszes, hát az elkeserítően undorító volt.
2: Nem tudom, melyikre gondol, de egyébként most is vannak már pénzbeni szankciók, igaz, hogy nem...
4: Legyen is.
2: Tehát aki nem jár be eleget, az nem kap pénzt, levonják
4: a tiszteletdíj. Hát a Lázárnak pláne kéne. Van miből annyi házból, annyi vagyok.
2: Tőle le is vontak nagyon sokat, minimálbért keresett, mint képviselő, mert nem járt be, úgyhogy szankcionálta az új házelnök. Úgyhogy ez működik.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott. Örülök, hogy jobb kedvre derült. Köszönöm, további szép napot, kezicsókolom. Van még időnk egy kedves hallgatóra, úgyhogy telefonáljanak bátran, bár azt nem tudom ígérni, hogy más tartalomszolgáltató tevékenységében mi be tudnánk avatkozni, meg nem is akarnánk. Úgyhogy mindenki azért misézik, meg mondja az imát, akiért akarja, meg akikkel kapcsolatban rendelkezik megfelelő hittel, mert nyilván gondolom én anélkül nem sokat ér az egész. Egyébként, ha már ez szóba került, vasárnap szentmisét mondtak Búzs Balázsért, aki a Fidesz egyik, hát inkább másod, mint első, de mégis jelentős politikusa volt, most már börtönben tartózkodik, mégpedig egy elég kemény helyen, a Szegedi Csillagban, az NKA botrányban viselt, vélt szerepért, nincs természetesen jogerősen semmi rábizonyítva, de börtönbe zárták, mert hogy a Nemzeti Kulturális Alap talán második számú vezetője volt, és hát ott történt ez a bizonyos fekete kasszás, eléggé párt vagy kampányfinanszírozásnak tűnő esemény sor, amikor is kiosztottak Fidesz közeli celebeknek 17 milliárd forintot, hogy kampányoljanak a Fidesz mellett, akik ezt meg is tették, de sokan például úgy tudtak erről a pályázatról, hogy rájuk telefonáltak, hogy pályázzál már, add be, és megy az 5 millió forint, vagy a 3, vagy az ennél is több. Azt hiszem Pataki Attila, az Edda zenekar frontember, aki azt állítja, hogy ő 63 ezer évvel ezelőtt született. Szóval ők kapták a legtöbbet, ha jól tudom, vagy talán Mága Zoltán, vagy a fotós. Szóval voltak itt nagy kedvezményezetek, Pataki Attila azt hiszem 250 milliót kapott. Egyelőre nem nyilatkozik az ügyvédje tanácsára, hogy visszaadja, vagy mi legyen ezzel a pénzzel. Egy a lényeg, hogy tehát tartottak szentmisét Búzs Balázsért, aki ebben az ügyben ül börtönben. Ugyanakkor nem alakulnak jól a dolgok körülötte, mert hogy egy másik ügyben is meggyanúsították, mégpedig 150 millió forintnyi kenőpénz elfogadásával. Ez a másik ügy egy parkolási botrány, de kiderült, hogy már nem csak parkolás, hanem parkosítás, meg közétkeztetés, pártokon és kerületeken átívelő történet. Itt letartóztattak korábbi MSZP-st, korábbi DK-st, letartóztattak momentumos politikusokat és fideszeseket is, úgyhogy ez egy nagy koalíciós történet. Egy picit tényleg azt igazolja vissza, amiről Magyar Péter beszélt, hogy a Fidesz és az úgynevezett U-ellenzék, vagy a Kék Fidesz azért itt-ott összejátszott, például amikor állami pénzek megcsapolásáról lehetett dönteni, szóval ebben az ügyben van börtönben Búzs Balázs és többen, és Búzs Balázsért szólt az ima vasárnap, hogy meglátjuk, hogy bármilyen hatással lesz ez a jövőre nézve. Kedves nézők, ennyi volt a fórum délelőtt, köszönöm a figyelmet, délben jön a híradó, aztán ismét fórum, a viszontlátásra.

az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Visszakerült több ezer milliárd forint a nemzeti vagyonba, mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvényt és 2 alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós források hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kifizetésével mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész a nemzetszínésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták, kitájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkapuca elleni védekezés. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, a Fidesz összes beadványát elutasította az Alkotmánybíróság, ez az egyik. Felülvizsgálja a kormány a 4IG állami szerződéseit, ez a másik. És 200 millió forint végkielégítést fizetett az állami média a kormányváltás óta a távozó dolgozóknak. Ez a harmadik témajavaslatunk. Eszterrel kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és köszönet, hogy visszahívtak. Hát én nekem lenne olyan, hogy köszönet a magyar népnek, hogy ez a nagy változás megtörtént, mert én 85 évet betöltöttem, sok mindenen átmentem, de ilyen kormányzást még nem értem, amit itt csináltak, amennyire elnyomták végül is a népet, lényeg volt az, hogy ők megszedjék magukat. És tisztelet az ATV-nek, hogy van ez a lehetőség, hogy betelefonálhatunk, elmondhatjuk a véleményünket. Hát én legalábbis azt szeretném itt elmondani, hogy hát elég sokszor elhangzik, hogy szeretnének rács mögött látni egy-egy vezetőt. Én legalábbis az emberi, tehát a bankból eltűnt pénz, akkor a magán nyugdíj, stb. Ezután nagyon jó lenne, ha végül is megkapnák a büntetést, méltót. A másik, mikor ennyi szegény ember van, Békés, Szabolcs, Nógrád, ami a legszegényebb rész, mindig is az volt, de most az pláne. Hát a Lázár meg hogy tudta magát ennyire megszedni? Ő szájából hallottam, hogy neki 46. Hát van lakás bőven.
4: Ingatlan, nem csak lakások, igen.
5: Úgyhogy én nem tudom megérteni egy kormányt, hogy ilyen, hogy lehet. Mert voltak valamikor is gazdag emberek, ugye, meg cseléd emberek, de én tudom, én faluban nőttem fel, de mellettünk volt két ilyen nagy gazda cselédjeivel, és bizony télen oda ment a gazda, van elég tüzelőjük, van ennivalójuk, és akkor adott. Igen. Itt ezek a nagyon gazdag, Mészáros, stb., ugye, Orbán féleségek. Miért nem ezt csinálják? A másik, hogy lehetett a nemzeti vagyonokat, hogy egy vezető, aki az ország vezetőjének, jó politikusnak adja ki magát, hogy azokat teljes egészében kisajátítja az ő familiája, vagy épp a hozzátartozói, a magyar emberekét, amire büszkék voltunk, hol van a himnusz, stb. Szent István hagyatékai. Hát szabad ezt tönkre tenni? És ő büszke? És hallom, hogy filmet fognak róla, Orbánról készíteni. Bocsánat, hogy elmondtam.
4: De... Ne, örülök, hogy hívott. Hát igen, nemzeti érzelmű ember nem nyúlhat bele a nemzetközös kasszájába, mert ott már akkor egy tátongó ellenmondás keletkezik.
5: Igen. Hát milyen vezető egy országnál, és járta a világot büszkén, hogy jó politikus? Nem. eladta a kínaiaknak teljes egészében az országunkat. A legjobb földekre telepítették az akkumulátorgyárakat. És most ilyen vízszegénységbe? Most ráfogja Magyar Péterre, hogy azért tűnik el a víz? Nem. Kellett nekünk ez a rengeteg akkumulátorgyár, a szíjátót szépen elővenni, tessék, intézze el, fizesse őket, vagy vigye el innen. És most még képes volt elmenni oda dolgozni, vagyis hozzájuk? Ne, először tegyék rendbe a hazánkat.
4: Hát ez most már nem, ez már nem az ő dolguk, a leköszönt hatalomnak legfeljebb számot kell adnia majd
5: számot
4: számos
5: kell, igen, adni.
4: Korábbi cselekményére.
5: Igen, igen. Nagyon egyetértek azokkal, akik ugyanezen a véleményen vannak. Fogjon össze a magyar nép, és követelje. Ha ilyet megtett, köszönet és hála minden embernek, aki a Tiszára szavazott, hogy ezt megtette, hogy átvette 16 év után hatalmat Orbánéktól, amiben nem tudnak belenyugodni, mindenbe beleköpnek.
4: Hát ez a legkevesebb, mert igazából ekkora parlamenti frakcióval semmit nem tudnak elérni, amit ne akarna a kormány a saját többségével. A kérdés az, hogy ez az elszámoltatás, ez mennyire lesz látványos, mennyire érint majd kiemelt közszereplőket, és mikor indul meg úgy igazán, ez a kérdés, de én továbbra is mindenkit türelemre intenék, mert jogállamban élünk, hosszadalmas eljárások vannak ilyenkor.
5: Ez természetes, egyik napról a másikra nem lehet megtenni, de igenis, legyen a bíróság is olyan, hogy lássa be, hogy nagy hibák voltak, amit elkövettek, bűnhődjönek érte. Én azt hiszem megköszönöm, és remélem, hogy azért vannak, akik egyet értettek, amit én elmondtam.
4: Szerintem sokan, igen. Köszönöm szépen, Eszter, hogy hívott.
5: Én is nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok.
4: Minden jót, kezi csokra, viszont hallásra. Lajossal folytatjuk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr! Hát az előbb egy hölgy betelefonált az előző műsorban, hogy a egyházakkal kapcsolatban, hogy itt egy zsolozsmákat kell, meg rózsafűzért kell elmorzsolni, meg etc. etc. És akkor eszembe jutott, hogy a múlt héten pénteken a Nagy Angéla kolléganőjének tett föl kérdéseket az egyik betelefonáló, ilyen ki mit tud jelleggel, tehát vizsgáztatni akarta, vagy nem tudom mennyire tudatlan volt, és akkor hát én mondtam az Angélának, hogy hát az egyházakkal kapcsolatban nyilván ő nem lehet otthon, hogy milyen finanszírozást kapnak egyáltalán is, és akkor hát mivel jogász vagyok, és már most hajt meg nyugdíjas, hát volt egy konkrét ügyem, amikor 6 milliárd óvadékot akart lerakni egy egyház, ügyetek szerzetes rend, egy világi KST-nek a hitele mögé. Hát mondjuk ez banki szempontból ez kiváló, mert az óvadék. Az óvadék, hogyha nem fizetnek, akkor elviszem az egészet, és megtérültem. Na de, akkor néztem utána, hogy hogy is állunk a magyarországi egyházokkal. Hát ugye a mindenkori költségvetési törvény, akkor én 4 éves adatot tudok mondani, az akkori költségvetési törvény 17-es számú mellékete tartalmazta a Magyarországon bevett egyházakat. Ebből 27 darab volt akkor. 27. De itt aztán ugye létszám arányosan katolikus egyház, református egyház, és így tovább. De itt volt buddhista, sintoista, mert mindenki bevetne, borzasztó. És megnéztem a támogatásokat. Hát 4 évvel ezelőtt 1 milliárd 800 millió forint cash-t kapott a katolikus egyház. Ez cash, tehát ez szabadon felhasználható. Református egyház 1 milliárd 300 ezeret, vagy 1 millió, de 1 milliárd 300 ezer forintot, akkor, de 1 milliárd, úgy van, 1 milliárd 300 ezer.
4: 1 milliárd 300 millió valószínűleg, igen. Az a nem mindegy, hogy hitéletre adja az állam a támogatást, ami szerintem nem korrekt, mert minden egyház oldja meg a saját hitéletét, ne a más hitűek, vagy hitetlenek, vagy más vallásúak pénzéből működjön, mert hát úgy abban mi a magasztos, tehát a saját híveik tartsák el őket. Ha viszont állami feladatot vállalnak át, mondjuk oktatási intézményeket működtetnek, amelyekre szükség van, mert az állam nem tud minden diákot elhelyezni a saját intézményében, arra kapjanak állami támogatást, szerintem az úgy rendben van. De a hitéletre ne kapjanak.
6: Szerkesztő úr, azért nincs rendben, mert amit ön mondott, az teljesen logikus egy álláspont, de azonban itt, amikor állami feladatot lát el, vagy látnak el az egyházak, különböző iskolák működtetése, akkor a tanári béreknek a fizetése, és etc.
4: Szociális intézmények, igen.
6: Így van, erre külön költségvetési soron kapnak még támogatást. Nem beszélve, az állam által az egyházaknak juttatott rengeteg intézményre, amelyet díjmentesen adnak át ugye az egyházaknak, működtetésre is, meg vagyonszerzésre. Vásd a református egyház, amely ilyen szempontból a legtöbb ingatlant kapta. És itt még alapítványokon keresztül, lásd a Petten Gábor alapítványt, gyönyörű szépen mennek a pénzek. Már bocsánat, hogy így belebocsátkoztam ebbe a dologba, de hát amikor utána néztem, hát akkor én teljesen kiakadtam, hogy micsoda pénzek mennek, és akkor nem beszéltünk a papság bevételére, ugye, tehát a persejpénzre, a temetési pénzekre. Hát most egy temetésnél, hát gondolj el, hogy a harangszóért fizetni kell, a szentelt vízért. Hát tudom, mert volt ilyen temetés, és megkérdeztem a barátomat, hogy mennyit fizettél. Hát én majdnem hanyat teszem.
4: Azért jó? Szerintem nem a papság nem él fényűző életet, amennyire én rálátok erre. Abban egyetértek, hogy duplikálva ne menjenek támogatások ilyen állami feladat átvállalás esetén se, de egy alaptámogatás az ilyenkor szerintem megilleti őket. Nem mondom, inkább a hitélet támogatása az, ami kifogásolható. Meg hát valahol az adott felekezetek önérzete is. Hát akkor, ha nem tudnak a saját híveik, alkotta közösség, nem tudja a saját tevékenységét, hitéletét fenntartani, az elég kínos, nem?
6: Hát ez elég kínos, és nem tudja fenntartani. Hát nézze meg a templomok látogatottságát, és etc.
4: Akkor nincs igény ezek szerint a tevékenységre, akkor meg miért adunk pénzt olyanra, amire nincs igény. Szóval igen, a nap végén ott vagyunk, hogy a hitéletet tessék szíves házon belül, egyházon belül megoldani saját pénzből.
6: Ha nem megy, akkor... Én akartam.
4: Igen, hát én is így gondolom.
6: Jó, na hát akkor ezt a témát rövidre zártuk. Még egy nagyon rövid hozzászólásunk van csak. Ugye, hogy a Fidesz összes beadványát elutasította az Alkotmánybíróság. Hát itt most olvastam egy óra hosszája, a Latman Tamás egy korábbi polgári bölcsességgel, cikamlós bölcsességgel
4: meglehetősen frivol hasonlatot hozott a prostituált meg az azt szolgáltatását igénybevevők kapcsolatrendszeréről, hát, amit nem idéznék.
6: Hát én sem akarom idézni, csak gondolom, én is olvastam, mert nézze a híreket, persze. De ez tökéletes. Ez egy tökéletes. Tehát kultúrember nem jár a bordélyba, tehát maradjunk ennyiben összegezve a dolgokat.
4: Hát inkább arról szól ez, hogy az AB addig működött együtt az előző kormányzattal, ameddig abból haszna származott. Most, ha jól értem, nem tudsz haszna származni, mert az előző kormány elvesztette a hatalmát, és innentől az AB már nem simul hozzá olyan szorosan, mint korábban. Hát ez is egy értelmezés, abszolút.
6: Így van, tökéletes. Ez összecseng az első egyházi témával, gyakorlatilag, hogy ott is szét kellett volna választani, már nagyon-nagyon régen állítólag szétválasztották az államot és az egyházat. Mindenkori államnak szüksége van arra, hogy az egyház támogassa, ezért nyomják a pénzeket gyakorlatilag az egyháznak is, meg az AB-be, akik hozzá hülyek, azok kaptak pénzt és támogatást.
4: Hát eleve úgy átalakították az AB-t, ugye az év, nem tudom, 2010 után folyamatosan ez a paritásos rendszer hús elillant, és hát abszolút többségbe kerültek a fideszes jelöltek, és hát hozták is a kötelezőt, hogy így mondjam.
6: Hát tökéletesen hozták. Jó, hát nagyon rövid voltam, mert tudom, hogy következő telefonáló is van, tehát örülök, hogy ezt rövidre zártuk, és megbeszéltük, tehát és egyetértünk mind a Latman Tamással, mint pedig ugye az egyház finanszírozásával, hogy mire kapjon támogatást, azzal én is egyetértek, de a hitélete nem, azt a saját tagjai finanszírozzák meg. Így van, persejpénzből, egyébből és plusz. Jó, nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr!
4: Köszönöm szépen, Lajos, hogy hívott. További szép napot önnek, viszont hallásra. Minden jót kívánok. Mivel már csak 40 másodperc van, előrébb fogjuk hozni a reklámszünetet, de ha már felmerült Latman Tamás nemzetközi jogász neve, itt jelzem, hogy a mai aktuálban Tamás is a műsor vendége lesz, meg Záruk Péter Farkas, illetve Kósa András, szóval jó kis csapat gyűlik össze, úgyhogy nézzék az aktuált, nagyon friss, veretes témáink lesznek, mint például, hogy nagyjából 100-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közel 70-en az elnök helyettesi posztra, úgyhogy ez is témánk lesz, a 4IG történet, amit ide is kiírtunk, szintén témánk lesz, valamint a Fidesz köröztet egy belső ívet, és azt kérik a hívektől, tagoktól, hogy dugják össze a fejüket, és jussanak zöldágra a tekintetben, hogy miért kaptak ilyen brutális vereséget áprilisban. Szóval a vereség okait kutatja a Fidesz felső vezetése a tagságon, szimpatizánsokon keresztül. Ez is témánk lesz az aktuálban. Most tehát reklámszünet.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Helsinki úton befelé a Torontál utca előtt lezárták a külső sávot karbantartás miatt várhatóan délután 2 óráig. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve ma délutántól lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Júliával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Julianna vagyok Tatabányáról, és köszöntöm Önt, és köszöntöm minden kedves hallgatót.
3: Parancsoljon!
2: Hát, azt szeretném mondani, hogy
3: minden adásokat szoktam nézni. Bocsánat, az a kérésem, hogy némíts el a tévét, mert visszajön a saját hangunk a háttérből.
2: Rendben van.
3: Figyelek.
2: Szóval azt szeretném mondani, hogy az hát olvastam itt a Fideszes összes beadványát elutasított az Alkotmánybíróság.
3: Igen.
2: Ezt szeretnék hozzászólni, hogy most azért lett elutasítva, mert nincs nekik rálátásuk, vagy pedig talán azért, mert nem szeretnék. Illetve azt hiszem, a Magyar Péter nem szeretné, hogyha ezek a kivizsgálások megtörténnének.
3: Itt nem volt szó kivizsgálásról, tehát az Alkotmánybíróságnak nincsen lehetősége az alaptörvénymódosítást tartalmi szempontból vizsgálni. Tehát azt nem mondhatja meg, hogy szerint az, amit módosítanak rajta, az jogi értelemben megfelel az alaptörvény szellemének, avagy sem. Csak azt vizsgálhatja, hogy a módosítás formai szempontból megfelelő volt-e, tehát volt-e elég támogatója, aláírója, megtartották a parlamentben a megfelelő vitát erről, a döntés jogszerűen zajlott, ennyit vizsgálhatták, csak formai kérdéseket. És mivel ezekben nem talált hibát, nem foglalkozik érdemben a Fidesz kérelmeivel egyik esetben sem.
2: Értem. Hát mert azért valahogy nem értettem, nem volt nekem rálátásom arra, vagyis nem voltam olyan tisztában, mert azzal voltam, hogy lehet, hogy azért nem, mert hogy ugye a bírók és tiszások ugye is nem akarják ugye a Fidesznek az ügyét is rendezni, illetve az alapján határozatot hozni.
3: Az a helyzet, hogy ez az Alkotmánybíróság pont ugyanolyan összetételű, mint a kormányváltás előtt, tehát itt nem cseréltek le tagokat, egy alkotmánybírót választottak, egy meg talán nyugdíjba ment, de összességében ugyanaz a Fidesz által ide beválogatott alkotmánybírák csoportja, társasága. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ők tiszások lennének, sőt, konkrétan a Fidesz által kinevezett alkotmánybírák mégis úgy látták jónak, hogy nem szólhatnak ezekbe bele, mert hogy nem, nincs joguk tartalmi döntéseket hozni.
2: Értem. Akkor még azt szeretném mondani, ugye, hogy látom itten, ugye, hogy ugye, mivel a kampányban Magyar Péter azt mondta, hogy minden jó, ami jó, azt megtartja, nem lesznek kivezetések, és nem fogja a szegény embereket, a szegényeket nem fogják megsérleni a kampányban álló ígéreteit, hát de amit látom, ez nem fedi a valóságot, mert mindent kivezet, és minden jót megszüntet.
3: Tudna mondani egy-két példát? Mert a minden az ugye konkrétan a minden, az önmagában nem nagyon lehetséges, de ha csak egy-két példát mond, ami eddig kedvező volt, például az ön számára, vagy bármelyik társadalmi réteg számára, és amely intézkedést a Tisza párt megszüntette.
2: Hát például kivezett a kamastoppot, kivezeti a 25 év alatti fiataloknak a adómentességét, amiben ugye beletartozik nagyon sok szülőknek a gyereke, unokája, ugye.
3: Erről már született döntés, nekem ez nincs meg egyébként. De ha gondolja, beütöm a keresőbe, hogy tényleg megszüntetik a 25 év alattiak adómentességét, lehet, hogy én maradtam le.
2: Vagy meg fogja szüntetni, akkor szeretném itt kiavítani Önt, ha nem szüntette még meg, akkor meg fogja szüntetni.
3: Hát biztos, hogy meg nem szüntette, de hogy meg fogja, én erről sem olvastam hír, de lehet, hogy én voltam figyelmetlen. Mindjárt beütöm. Hogy Ön honnan hallott ezt az információt?
2: Hát olvasom a Facebookot azért, és azért nem zörög a harasz a szél, nem fújja. Azért már sok olyan dolgot mondott a Magyar Péter, hogy nem lesz ez, nem lesz az, aztán mire oda került a sor már, akkor az éjjeli döntésében meg is történt.
3: Hát de erre tudna mondani egy példát? Mert ha van ilyen, akkor az felháborító. Hát pláne, hogyha a saját ígéretével
2: szembe
3: megy.
2: Magának a saját ígéretével ment szembe. Hát hányszor köpi magát szemben Magyar Péter uram? Hányszor?
3: Hát de én már most harmadszor kérem, hogy egy példát legalább mondjon. Egyébként itt azt írja az internet, ha már itt felhozta, hogy a 25 év alattiak SZIA mentessége nem szűnt meg, és a Tisza párt programja nem szüntette azt meg.
2: Jó, hát én azért kérdeztem most önt.
3: Azért, mert ön, hát én ugye az abból indult ki, hogy mindent meg akar szüntetni. Kértem önt, hogy mondjon egy példát, mondta ezt az egy példát, és erről kiderült, hogy ez nem igaz.
2: Jó, hát én nézze, majd megvárjuk a végét ennek is, hogy mi igaz, mi nem. Sokat mondott ő már olyat meg, hogy nyugdíjemelés, családi pótlék emelés, dupla
3: bérek. Igen, ez kétségtelenül ígérte. Ezekhez nincs hozzárendelve dátum, határidő. De ő nem ezzel kezdte, hanem hogy megszüntetett számos dolgot, ami jó volt. Ezért kérdeztem, hogy mit. Most akkor egyet mondott, arról kiderült, hogy nem, azt nem szüntette, meg nem is tervezi.
2: Gondolja, hogy nem tervezi? A 25 év alatti fiataloknak a adómentességének a megszüntetését?
3: Hát olyan értelemben, nem látok bele a kormány tagjainak fejébe, mint hogy bárki más fejébe se látok bele, tehát nem tudom, hogy ki mit gondol, hogy mit akar csinálni a jövőben. Ez néha még magamra is igaz. Tehát,
2: a másik, amit elnézést, hogy közöváltam, a másik, amit meg szeretnék mondani, hogy miért kell mindig a Fidesz-szel visszamutogatni? Miért kell mindent a Fidesz-re ráfogni? A Fidesz top, a Fidesz top, a Fidesz csinál minden.
3: Elmondom önnek. Azért, mert olyan sokkot okozott a társadalomnak ez az elmúlt 16 év,
2: magának
3: hogy... tehát a társadalomnak én is a tagja vagyok, tehát annyi elvaratlan ügy van itt, annyi pökhend ilyen lekezelő módon félresöpört érdemi kérdés, hogy az emberek várnak valamiféle elszámolást, akár felelősségre vonást, megtisztulást, tisztázását a dolgoknak, és mivel hogy ez 16 év alatt halmozódott fel, ez az ügymennyiség, ezért az, hogy most 3 hónapja új kormány van, ez alatt ez nem oldódott meg. Most kezdenek igazán dőlni a csontvázak, most már gyakorlatilag naponta több is a szekrényből, hogy mit csináltak itt, ott, amott, meg bárhol.
2: Hogy és is hát... mondta maga előbb, uram, hogy a megtisztulás, elszámoltatás?
3: Igen.
2: Ezek, akik most a Tisza pártban ülnek, 141-en, 80%-a fideszes, ugye? Volt fideszes.
3: Nem, ez teljes tévedés. Olyan
2: nem,
3: tárgyi tévedés...
2: Nem a Fideszbe volt?
3: Tehát olyan tárgyi...
2: Dávid úr, nem a olyan, Fideszbe volt?
3: Azt mondta, hogy a 141 ember 80% az akkor alsó hangon egy 110 ember. Ezek az emberek, csak hogy legyünk tárgyszerűek, egy pályázaton lettek kiválasztva, ha emlékszik. Minden választókerületben jelentkezhetett legalább 3, és ebből a Tisza-szigetek meg a Tisza párt vezetősége választotta ki.
2: Mindegyik tiszás, uram.
3: Hát te ön ezelőbb azt mondta, hogy ezek fideszesek. Tehát most akkor...
2: Volt, fizetesnek voltak, igen, bent voltak, igen, fideszesek voltak, mind, igen.
3: Nem, ezek olyan emberek többnyire, akik a civil életben elértek elég nagy sikereket, orvosok, tanárok, bármiféle foglalkozású, kifejezetten civil és nem politikus múlttal rendelkező jelöltek, és közülük a legjobbat választották ki, és úgy tűnik elég jól választottak, mert ugye a 106 körzetből behúztak 96-ot, tehát konkrétan nem igaz, hogy fideszesek ülnek a Tisza frakcióban.
2: Nem, nem így dolgoztok a Fideszbe.
3: Ettől függetlenül, tehát nem ez a kérdés, hanem hogy a tisztázás, az elszámoltatás az Orbán Viktor programja is volt, amikor 2010-ben beült a parlamentbe, ön is meg tudja nézni erről, számos videó készült, elmondta, hogy az nem fordulhat elő egy demokratikus országban, hogy akik megszedték magukat kormányon, azok bár a hatalmukat elvesztik, a milliárdjaikból azért fényesen megélnek majd a háttérben. Azt mondta Orbán Viktor, hogy erre nem kerülhet sor. Úgyhogy tulajdonképpen itt van az idő, hogy ez az ígéret...
2: Tudom, akik most... a Tiszába ülnek, azok nem milliárdosok? Azok hol szedték meg magukat?
3: Az a helyzet, hogy ön úgy érvel, nagyon ravasz ez az érvelés, de azért ennyire még nem vagyok álmos, hogy megfogalmaz egy állítást, aminek nincs alapja, és rögtön...
2: Én nem azt mondtam, hogy maga álmos, azt sem mondtam, de maga nem. Ugyanolyan ravasz.
3: Én mondom, és hogy ennyire nem vagyok
2: azért,
3: álmos,
2: azért
3: hogy
2: ezt ingoványos is.
3: Ezt a vitastílust, hogy megkajáljam. Tehát ön azt állítja, hogy a tiszások...
2: Nem mondtam, hogy kajáljon meg magát, uram. Én csak azt mondtam, nem hogy
3: magamat.
2: Ingoványos.
3: Ezt az érvelést. Tehát...
2: A Tisza felé ingoványos. Magyar nem. Péter csak kiabálja, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, meg lopás, meg lopás.
3: Tehát ön azt mondta, hát ő hol azt mondta, hogy
2: akkor a diákhitelni, meg a túlárazott szerződések.
3: Ön azt mondja, hogy a tiszások hogy lettek milliárdosok. Erre mondom, igen, hogy mivel nincs bizonyítva, hogy milliárdosok, már a kérdés feltevés is, hát finoman szóval nem korrekt. Érti?
2: Meg tudja, mit csodálok? Hogy ott ül a Bódis Kista bent a Magyar Péter hátam mögött, ott vihog. Aki 700 millió forintot, 800-700, jó, lenyúlt, ugye a szegény csóró családoktól, az miért nincs felmondva?
3: Ezt kiállítja, hogy lenyúlt. Miért nem tesz?
2: Lenyúlt, aki jelenti ki, ki maga nem ki... is hallott róla.
3: Nem, nagy nem hallottam.
2: Azt, hogy hallott.
3: Nagyon sok mindenről nem hallottam, például arról, hogy hát megszüntetik az 25 év alatti SZJ-mentességet, mert nem igaz.
2: Jó, most nekem visszanyal azzal, igen, hogy mert én azt mondtam, hogy megszüntetik, meg fogja szüntetni.
3: Azért, mert tényeket kértem öntől, és nem sikerült még tényeket egyet sem kért mondania. Tehát ha lenyúlt
2: jó,
3: bárki 700...
2: Jó, most nekem a tévén keresztül hiába fogja ezt mondani, hogy hallják az emberek. Maga ugyanolyan ingoványos, ne haragudjon, hogy így állok. Én
3: hogy egy ember hogy lehet ingoványos? A talaj lehet, hogy ingoványos, én biztos hát, nem. De jó, az a lényeg, hogy tehát Orbán Viktor szorgalmazta a teljes elszámoltatást és a teljes átvilágítást. Igaz, hogy akkor ő épp hatalomba került, de nyilván az elvek nem változhatnak. Tehát ezek az elvek sziklaszilárdan most is igazak, elszámoltatás, számonkérés. Ez következik ígéret szerint. De hát ettől mindenkinek jobb lesz.
2: Jó,
3: önnek
2: akkor
3: is.
2: Ön azt mondja, hogy későbbiek során várjunk türelemmel, meg lesz a dupla családi, a gyes, a béreben is, meg lesznek a rezsik, nem lesznek drágák a rezsik, és az emberek jobban fognak élni, és egy szeretett országot kapunk Magyar Péterrel együtt.
3: Én nem vagyok a Tisza párt ügynöke, ő most felsorolta az ő választási ígéreteiket, ezek kétségtelenül benne vannak a programjukban, és ha nem teljesítik, akkor le kell rajtuk verni, ezt tudom mondani. Az is igaz azonban, amit mondtam, hogy nem rendeltek hozzá dátumot, tehát valóban dupla családi pótlékot ígértek, 120 ezeres legkisebb nyugdíjat, stb. Stb. Bízunk benne, hogy mi hamarabb elkezdik beváltani az ígéreteiket, mert akkor ellenkező esetben ellenük fordul a most még nagyon magas társadalmi támogatottság, szóval ezek az emberek.
2: De, hát én nagyon kíváncsi leszek.
3: De dátum, dátum nincs. Hát oké, de most nekem ezt mondhatja, nem én tettem ezt az ígéretet.
2: Jó,
3: picit
2: tudom,
3: picit olyan, mintha rajtam kérné számon a Tisza párt ígéreteit, de én nem a Magyar Péter vagyok.
2: Nem Istenőr, ez nem maga mondta, nem maga kampány.
3: Én nem vagyok olyan, mint a Zelenszky, hogy mint két tojás hasonlítunk Magyar Péterrel, nem tudom.
2: Ja,
3: nem akarom elviccelni. Hát érti, volt egy hasonlása, de az nem én voltam.
2: Amit ön mondott, Zelenszky meg a Magyar Péter.
3: Azért mondom, mert alig lehetett megkülönböztetni őket. Most már Zelenszky kormányoz, nem tudom, hogy feltűnte.
2: De feltűnt, hogy az Zelenszky kormányoz. Igen,
3: hát ettől féltek sokan. Jó, nem akarom elviccelni, szóval a lényeg az, hogy nem én tettem az ígéreteket, amit ön felsorolt, az mind jogos, mármint az ígéretek közül, és meglátjuk, hogy mikor kezdik beváltani.
2: Rendben van, uram.
3: Hát köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
3: További szép napot. Minden jót. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok. 2 percünk maradt sajnos, így jött ki a matek. Üdvözlöm.
4: Üdvözlöm, Ferenc, hát 2 percre sok minden nem fér bele.
3: Nehéz, de nehéz ki megtervezni ezt az adást, mert hát ugye élő adás, nem lehet tudni, hogy ki eddig.
4: Természetesen, próbálom nagyon rövidre fogni. Nézem azt a műsort, mosolyogtam azon a fiatal emberen, hát megmondom őszintén, hogy igazából nem akarok ezt hozzászólni, elég nevetséges volt az egész. Azt szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy mondd el meg valamit az a kifejezés, hogy Patyomkin falu.
3: Persze.
4: Na most hogy? Nekem a meggyőződésem az, hogy Magyarországon az elmúlt 16 éve egy Patyomkin ország épült ki, és abszolút maffia módszerekkel. És meg vagyok döbbenve, amikor ezek a jelenlegi meg bukott fideszes politikusok, meg megmondó emberek, meg mit tudom én hozzá hasonlók, hogyan próbálják úgy védeni tulajdonképpen ezt a maffia rendszert, hogy a mostani lépéseket, a mostani restaurációt próbálják nem jogállaminak, meg antidemokratikusnak beállítani. Ez körülbelül olyan, mint hogyha mit tudom én, Hitler 38-hoz választotta volna a választásokat, és akkor utána előálltak volna azzal, hogy milyen elítélik a rasszizmust, és ők a demokrácia hívei. De elképesztő, és azon csodálkozom, hogy mindig millió számra vannak emberek, akik a 16 év után, akik itt éltek ebben az országban, és láttak napról napra, hogy mi történik, hogy beveszik ezt az elképesztő agymosását, az elképesztő hamisítást, ami
3: világos. László, sajnos most járt le a 2 perc. Azt meg tudom ígérni, hogy felírjuk az ön számát, és megüzenem a délutános kollégámnak, hogy hívják önt vissza, mert nagyon kevés idő jutott önnek, de most be kell fejeznünk a fórumot, mert lejárt az idő. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden kedves nézőnek köszönöm az egész délelőtti figyelmet. Este találkozhatunk az Aktuálban. Legyen szép napjuk addig, és a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új, tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. 4 meghaltak, 5 megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. 1 meghalt, 6 megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. 1 halottról és 4 sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente 1 kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a húzós különkiadását látják, egy sorozat kellős közepén vagyunk, ez a sorozat pedig nem vállal kevesebbet, mint hogy a Hallhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott új örökös tagjait köszönti. Tudják a menetrendet, van egy kuratórium, a kuratórium művészekből áll javarészt, a művészek jelölnek, és Önök pedig a jelöltek közül döntenek. Egy újabb kiválóság itt az asztalnál, mindjárt meg is ismerkedünk közelebbről.
3: Köles Ferenc színművész. Több mint negyedszázada a Pécsi Nemzeti Színház tagja, de pályájának kezdete is Pécshez, az Egyetemi Színházhoz fűzi. Emlékezetes alakítása a Radnóti Színház Párna ember című előadásának nyomozója, vagy a Pécsi Audencia főszerepe, amiért Arlecchino díjat kapott. Az elmúlt évtizedben gyakran szerepel televíziós sorozatokban is. Jászai díjas 2026-tól a Hallhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Szeretettel köszöntelek, gratulálok.
4: Hálásan köszönöm, nagyon megtisztelő itt lenni veled.
2: Én szerintem az nagyon jó, hogy itt vagy. És nem csak a saját személyed okán nagyon jó, hanem mert olyan gyakran merül fel a ti szakmátokban, hogy mennyi figyelmet kap a színész, hogyha nem egy pesti nagy színházban játszik. És azért ez a díj ez azt mutatja, hogy mégiscsak van figyelem.
4: Hála jó Istennek, hogy így ránk lett mutatva, vagy meglettünk ilyen szempontból találva, mert nyilván ez esetleg egy hozadéka egy olyan következő pár lépésnek, amikor több fény, több reflektor esik ezekre a salakos pályákra is. Hogyha ugye viccesen szólva szoktuk mondani itt szakmán belül barátokkal, hogy ugye Pesten általában stadionokban futnak a színészek vagy a sportolók, itt nálunk egy kicsit én salakosabb a pálya, de ez nagyon jó esik, hogy az ember egyszer csak így rámutatnak. Mert maga a jelölés az egy nagyon megtisztelő és meghökkentő dolog volt, és aztán az, hogy akkor mégiscsak létezik azon túl, hogy az ember vidéken képvisel valamit, egyfajta olyan szociológiai buborék, mint Pécs, mint Debrecen, ugye én debreceni vagyok, hogy az emberek úgy látszik felemelik a telefont, vagy rámennek a netre és szavaznak. Tehát, hogy van egy olyan komoly diaszpóra közönségben is vidéken, aki ezt meg
2: szavaznak
4: képviselni.
2: Szavaznak nagyon sokan, ezt külön köszönjük egyébként önöknek, hogy ilyen sok szavazat érkezett ebben az esztendőben is. Nekem az a fura egy kicsikét, de ezt majd megmagyarázod, hogy hogyan van, ha egyáltalán ez így van, hogy pont idén olvastam tőled egy nyilatkozatot arról, hogy ez a pálya, ez hogy meg tud zökkenni, és hogy te most éppen azt érzed, hogy miközben kamara előadásokban szárnyalsz, közben nagyszínpadi előadásokban zötyög a szekér, igen, és közben jön egy ilyen díj, ami hát valójában visszaigazolása az elmúlt 25 évnek így unblock.
4: Egyértelműen egy nagyon komoly elégtétel ez így számomra, és ezt így nem önelégültem, vagy mosolyogban mondom, de ha ezek az apróbb és szakmai és fesztivál díjak itt az elmúlt 3-4 öt évben talán nem igazolnak vissza, akkor ez a konok mégis ilyen félig illegalitásban történő munka ott az egyes számú próbateremben, ami nálunk a stúdió, ami ott folyt, ahol kvázi lettem így rekesztve az utóbbi években, ha ez nem igazolja vissza, akkor az ember azért nyilván veszíten a kedvéből, az alázatából, meg az elszántságából, de ezek miatt, meg főleg emiatt, mert ez mégiscsak egy csúcsa, vagy valamilyen szinten azért kiszúrja egy életpályát, egy ilyen halhatatlan díj, az azért mindenképpen elégtétel. Nem egy ilyen meldöngetős, egy ilyen na, hogy megmondtam, elégtétel, de úgy szépen visszaigazol egyfajta ilyen csendes konokságot, amivel az ember csinálja főleg ezt az egészet vidéken.
2: Mondtad, hogy ez egy salakos pálya. De ez a salakos pálya, itt is ugyanolyan a kapu, ugyanúgy vannak felfestve a vonalak, tehát ez nem változik, legfeljebb nem olyan puha a fű valóban.
4: Világos, de hogyha maradunk ennél a kvázi sporthasonlatnál, ez hát úgy salakos, hogy nem az állaga, mert hát játszanak sokan salakos pályán, hanem inkább a pedigréje, vagy a körítése, a körülmény.
2: A hátsó pálya?
4: A hátsó pálya az öltöző, és akkor kezdjük utána az edzővel, a csapattársakkal, a trénerrel, a gyúróval. Tehát, hogy annyiban más, vagy annyiban provincionálisabb, vagy vidékibb ez az egész, és azért a salakpálya hasonlat, hogy nem feltétlen nehezebb a pálya, ott is gólt kell rúgni, az a vége, vagy leütni a negyedet, vagy nem tudom mi, de hogy a lényeg az, hogy kiket hoz szembe a sors, vagy a szél, vagy az idő, vagy az éppen aktuális igazgató. Tehát, hogy inkább a csapat. Ugye, mert csapatjáték a színház is erőst, sőt, és a salakosságát, vagy a vidékiségét, vagy a provincionalitását, azt inkább ebben értem.
2: Ez az egyes számú próbaterem, ez a te makacságod, vagy azt mutatták meg, hogy ott az ajtó, ott lessék szíveskedni, próbálkozni. Te nyitod magadra mindig azt az ajtót?
4: Most már, igen, tehát most már nyitogatom, és hát szándékosan arra is húz a szívem, annyi minden élmény köt oda, de ez egyfajta ilyen hát nem azt mondom, hogy büntető század, vagy egy ilyen lágernek indult ez az egész, mert azért ezek mégiscsak súlyos szavak, de volt egyfajta olyan érzésem, hogy a mostani igazgatás engem szándékosan rekeszt oda le az egyesbe. Hát nem.
2: Nagy a szád?
4: Nagy a szám, igen. Ilyet is hallottam már vissza, hogy túl sokat beszélsz a Köles Ferivel, azért vagy bajba. Tehát, hogy igen. Nagy a szám, de nem ugyanagy a szám, tehát azért én nem vagyok egy született forradalmár ilyen szempontból, hanem mindig a szakmaiság, és mindig a színház dohog bennem, és az zubog, és azért csinálok meg mindent, és amikor ennek útjába kerül valami fajta ellenállás, vagy ostobaság, vagy hozzá nem értés, vagy szakmaiatlanság, akkor én ennek mindig nyilván szót adok. Vagy ezt szóvá teszem. Az egyes számú próbaterem, az lehet, hogy szándékos is, akkor így részben fölülről, lehet, hogy véletlen, de egyébként meg erősíti, pont ezek a díjak kapcsán erősíti azt a fajta munkamániát, vagy azt, hogy ne lustuljon az ember. Ugye ez a fáradtság vagy zökkenés, az nyilván a pandémiával indult, ami ugye országos...
2: Ez megütött?
4: Hát főleg...
2: De az, hogy bezárt a színház, vagy...
4: Hát ugye a színház és a film és a közönség előtt való játszás, az tehát ez az a szektor, ami először zárt be, és utoljára nyitott ki. Nyilván ugye, mivel embereknek játszunk, emberek között mozgunk, az egy ideig olyan szórakoztató volt, hogy úgy az embert úgy kicsit tehermentesíti, vagy egy kicsit otthon lehet lenni, pihenni, de aztán utána nagyon kihűti, vagy kihűtötte az ember idegrendszerét, ami viszont egy színésznél az nem biztos, hogy jó, hogy túl sokáig pihen, hogy nincsen azon a forponton. Például azt vettem észre, ez meg már lehet, hogy egy ilyen addiktív, vagy orvostani dolog, de hogy amikor be voltunk otthon zárva, és akkor otthon volt az egész család, és akkor valahogy úgy lefolytattuk a napot, kiment az ember ninjának költözve a boltba, hozta haza az élelmet, vadászott a maga sunyi módján, és akkor jött ez a lockdown, és akkor azt vettem észre, hogy este 7 körül valahogy így felugrott a vérnyomásom, és akkor így elkezdtem otthon úgy csapkodni.
2: Nem volt helyed?
4: Nem volt helyem, meg volt egy olyan tétlen vergődés bennem, egy ilyen vekengés, hogy na most kéne valamit csinálni, de erre csak utóra jöttem rá. Tehát mondjuk, ja, tehát ennyit a pandémiáról.
2: Volt, aki verset mondott a Facebookon, meg felolvasott regényt.
4: Mesékkel szórakoztattuk a gyerekeket, verseket mondtunk költészet napján, bejelentkeztünk otthonról, vicces videókat osztottuk meg, de hogy ez nem a színház sajátja, ez egy kicsit ilyen ez a cirkuszi része. Tehát, hogy ez,
2: pótcselekvés
4: ja, ez, volt, ez egy inkább ilyen munkazajt csaptunk, hogy mutassuk, hogy mi is vagyunk még, meg ezért kapunk kvázi fizetésbe.
2: És ebből nem tudtál visszapörögni igazán? Azt
4: eleve,
2: mondod,
4: eleve nem. Tehát igen, eleve ez lelassította az embert, mondom, kihűtötte az idegrendszert, és akkor utána nálunk jött egy váltás, jött egy új igazgató, és egyébként a pandémiára is hivatkozva volt az, szerintem sok helyen, nem csak nálunk vidéken, színházban, hogy elég volt már a bajból, az embereknek volt elég problémája, most akkor kezdjünk el szórakoztatni. Hogy azért járjanak az emberek a színházba, hogy szórakoztatni. Na de én is szórakoztattam korábban is, de annak is volt egy színvonala, tehát egy Goldoni, egy Molière, egy Fedó alatt nem nagyon mentünk le, és egyszer csak elkezdte elömleszteni, és akkor nem akarok így belecsúszni nyilván ebbe ez a politikai sávba se, de hogy volt egy ilyen országos jelenség, kivéve egy-két nyilván művész színházat Pesten, ahol elkezdett jönni ez a tucatkodás, ez a toljuk lagatját, három, ez essünk ki a szekrényből, négy, ez a borzalmasan már-már ízléstelen fajta szórakoztatás, és ehhez képest mondom most itt ülve, hogy ilyen szempontból viszont ez a lerekesztettség, amit én így hívok, meg ez a illegalitás, meg ez a menjünk le a pincébe, pont jót tett, mert kvázi megvédett engem ettől az egésztől, ami közben zubogott, meg zajongott a nagy színpadon, és abban nekem ilyen szempontból
2: Körös Feri tudott művészkedni az egyes próbaterben.
4: Hagyták őt bohóckodni az egyesbe, hadd mondja magáét, így is fel lehet fogni.
2: Mondjuk ezek neked meg sorozatba hozták a sikereket. A gatya letolóssal meg nem hozott díjat senki.
4: Világos, de most megint ugye a pálya, hogy meg a kiszolgáló személyzet, olyan partnereket kaptam, vagy olyan lehetőséget, vagy volt már bennem egyfajta 50 pluszos érettség is, vagy 50-hez közeledő érettség, ami miatt ezekkel a dolgokkal kellett kezdenem valamit, még hogyha nem is volt meg hozzá a gyúró, meg az edző, meg minden. Saját üstökünknél fogva, kollégával, vagy ugye monodráma esetében egyedül, kitaláltam, megoldottam, kimásztam a kakiból, és ez amikor viszont a színháznak köszönhetően mondjuk eljutott Nyíregyházára vagy Pestre fesztiválokra, akkor újra meg tudtam magamat mutatni.
2: Maradok ennél a hasonlatodnál, de most akkor azt sem, hogy kikeveredünk belőle, a te nevelőedződ, Balikó?
4: Igen.
2: Balikó
4: igen.
2: Tamás.
4: De jó, hogy te mondtad ki először. Nem véletlen ez se, ha már itt ülök, és szerintem nyilván az Iris is, aki kollégám, egyszerre szerződtük a Nemzeti Színházba, csak ugye táncosként.
2: Most lett halhatatlan.
4: Ma idén ő is halhatatlan lett, ami elképesztő, fura meg sorszerű. Amikor a Jászait kaptam 12-be, akkor ő kapta a harangozó díjat, tehát akkor is egymás kezét
2: és
4: fogva.
2: És együtt mentetek oda gyakorlatilag?
4: Hát úgy együtt mentünk oda, hogy én ott voltam kéznél, engem ugye a Egyetemi Színházból hozott át a Tamás, ő pedig akkor művészeti gimnazistaként végzős volt, és fölvették a tánckarba. És ő onnan izmosodott egyébként magántáncossá. Na de a Balikóság, tehát nem mehetünk el úgy itt emellett a díj mellett, meg emellett a lehetőség mellett, hogy a Tamás neve nem jön szóba. És én direkt utána is nyomoztam, és átbeszéltem az Irisszel, hogy nehogy blaszflém legyek, vagy valakinek bele kavarjak a magánéletébe, de furcsa, ugye említsük meg a Hegyi Barbarát is, tehát a Balikó Tamás Hegyi Barbarának Hegyi Barbara volt az első felesége, Iris volt a második felesége, én meg a magam módján, hát nekem meg mondjuk műpapám volt, én ezt a kifejezést használom, tehát egy olyan figura, egy olyan sármos, intelligens valaki, aki mögé nagyon könnyű volt beállni, és ő ráadásul előszeretettel, akkor még talán nem született meg a fia Benjamin, de majd erről beszél az Iris. Ő előszeretettel hívta azokat az embereket, akinek kedves volt a társulatból, többünket nyilván, nem csak engem, fiamnak. Tehát fiamozott minket jó kedvébe, vagy jó hangulatába, vagy az instruálás hevébe. Úgyhogy mindenképpen ez egy Balikó örökség körbeérése is egyben.
2: Nem akarok mélyebbre menni ebben, mint amennyire feltétlenül egy ilyen beszélgetésből következik, de én most azt érzem, hogy neked Balikó hiányzik a Pécsi Színház jelenéből. Tehát lehet, hogy ez a Pécsi Színház ez rendben van, csak nincs benne a Balikó.
4: Hát igen. Igen. Visszafele fejt meg az ember minden, tehát most nekem is lehet, hogy még le kell peregni egy kis időnek, hogy megfejtsem ezt az elmúlt 3 évet, ami bizonyos értelemben már inkább csípett, mint jól esett, de aztán lehet, hogy az ember, mondom, vitt is belőle valamit, vagy valami haszna is volt annak, hogy mégse a nagy színpadon szaladgált végig letoltgatjával. A Balikó Tamásság az nyilván meghatározó, főleg nekem ugye főiskola hiány, én oda bekerülve az első 10 évemet mindenképpen inas éveknek hívom, tehát azok voltak a tanuló éveim, az első 10 év a Tamás alatt, 11-ig volt talán ő hivatalosan igazgató, aztán jött a Rázga Miklós igazgató, és utólag nyilván ott is volt egy apa hiány, ott is volt egy Balikó hiány a következő 10 évben, de most a nem tudom hány év telt el azóta, visszatekintve most mégsem csípett annyira, mégsem fájt annyira, mert jó volt a gyúró, jó volt az edző, tehát hogy meg volt csampon, meg WC papír az elsőmeti fiú WC-be, tehát hogy így visszagondolva, tényleg szakmailag most a viccet félretéve, az is a Balikó hagyományt folytatta tovább, vagy folytatta ki, de igazad van abban, hogy a balikóság, mint egy ilyen minőségjelző, vagy egy ilyen lakmuszpapír, az nagyon fontos, és ez egy ilyen izzószál az emberbe, és ahhoz én is sajnos, vagy nem sajnos, és ez tetszik, vagy nem tetszik valakinek, én mai napig ahhoz mérek mindent, a balikósághoz.
2: Mondott, hogy főiskola hiány.
4: Igen.
2: Úgy nagyon nehéz elkezdeni egy valódi művész, tehát nem az, hogy statisztálok, jól érzem magam, mert művészek között vagyok, hanem én magam akarok a művész lenni, de nincs hozzá végzettségem. Ugye szokták mondani, ezek az egyetemi színkörök, a tiétek ennél komolyabb volt, ezek azért jó iskolák.
4: Nagyon, nagyon, nagyon. De ez is egy véletlenség, tehát ez is egy sorsszerű véletlen volt. A lakótársam lett egy albéletben, én ugye egyetemre mentem Pécsre, én népművelőnek, vagy jobban hangozva mondva, ilyen művelődési menedzsernek tanultam én ott egyetemen, és akkor kétszer fordult vissza az ajtóval a Szabó Attila barátom, hogy nincs kedved, most indul egy ilyen új egyetemi színház, nincs kedved mégis lejönni. És én másodjára mondtam azt, hogy na jó, miért ne próbáljuk ki. Nem mondom, hogy addig nem voltak rá jelek, hogy színházzal is foglalkozhatnék, de az ott robbant be, és 96-tól 2000-ig, 99-2000-ig, amíg föl nem vette Tamás, addig ott gyúrtak engem első körben kvázi színészkévé, és aztán utána a Balikó érában tanultam meg azt, ami fontos. Ennek hiányát, hátrányát nyilván azok azért a 2000-es évek eleje, ott azért nagyon nagy osztályok végeztek. Én egyszer viccből, hát úgy viccből, hogy rábeszéltek, de nem gondoltam komolyan, elmentem felvételizni. Én nem mentem sokszor felvételizni, de egyszer mentem el viccből.
2: És hát miért volt vicc?
4: Úgy volt vicc, hogy nézzük meg, hogy mi van, és aztán közben most ezt hívjuk
2: sorosnak. Legalább nem mondhatod, hogy meg se próbáltad?
4: Nem tudom, hogy volt benne egy ilyen dafkesség, de ugyanígy viccből a mostani feleségem akkor még csak kedvesem ugyanígy beadta, és a második rostára fölfelé vonaton találkoztunk, hogy hát te mit csinálsz itt, és kiderült, hogy ő is beadta, és aztán valahogy biztos ez hozott, hogy okozott zavart a térbe, de a második kör már neki sem, meg nekem sem sikerült, amire mi egymás nyakába borulva elkezdtünk táncolni a főiskolán, ugye, ami akkor még egy nagyon komoly, többszörös túljelentkezéssel dolgozó intézmény volt, és akkor ott a pedellus vagy portás, vagy nem tudom, ez nem is itt el. Minek örültök, felvettek benneteket? Nem, annak örülünk, hogy nem vettek föl, mert akkor nyilván nem láttunk még ettől a kefirköttől, ami az agyunkon volt. De ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoztatott ez engem ez az egész, meg beszéltünk még a színházba is, sokszor kapta meg az ember pozitív, a negatív, ezt a amatőr alternatív jelzőt, ezzel sokat piszkáltak. Már amikor én bekerültem a színházba, például elkezdtem jelenet után visszapakolni mindent a helyére, mert nem tudtam, hogy arra van egy külön szakma, a kellékes, aki elpakol, és azt hitték, hogy az ő munkájukat akarom elvenni, mert én ugye úgy nőttem bele az első pár évben, hogy mindent magunknak csináltunk.
2: Persze.
4: És akkor most kimondom nagy nehezen, mert egyfolytában nyitott tudatalattival dolgozom, és nem tudom így összekötni sokszor a gondolatokat, de hogy azért nem éreztem hátrányát annak végül is, egyrészt már jól éreztem magam Pécsett, és nagyon jó szerepeket kaptam a Tamástól, és folyamatosan terhelt és nevelt ki, mert Pécsett játszódott az első legjobb 10 évben, vagy 14 évben a Poszt, tehát ott került megrendezésre.
2: És hogy érezted, hogy benne vagy a közepén?
4: Benne voltam a főiskolába, csak mindez a hegy jött Mohamedhez, vagy Mohamed a hegyhez, már nem tudom, hogy ez hogy illik, hogy ne legyen senkire se nézve sértő, de hogy ők jöttek helybe, és azokat a kortársakat, akikkel egyébként együtt járhattam volna a főiskolára, azokat mind lehozta a szél, évente egyszer 14, nem tudom, 12, 13, 14 napra, hosszú időre. megismertem őket, ők megismertek engem. Ugye a házigazda okán, vagy sokszor persze megérdemelten, de bekerült pécsi előadás is, és akkor én ott szedtem föl szerintem a szálakat, meg ott fújt össze a szél ezekkel az emberekkel, akikkel egyébként lehet, hogy együtt végeztem volna. Az a vicces felvételi, az a Máté, a legendás Máté Gábor osztályba ment volna, a Mészáros Máté barátom, meg ezekkel végeztem volna, de én egy nagyobb került, egy ilyen nyúlcsapást tettem így körbe, és ez így ért körbe.
2: És debreceni, vagy most már pécsi?
4: Azt mondtam viccesen egyszer, hogy Debrecenben jártam a Mi utcánk című darabbal, ugye a debreceni a szerző maga Tarsándor is, és ott egy volt osztálytársam, általános iskolás osztálytársam, a Civis Rádiónak, vagy nem tudom minek a riporter megkérdezte ugyanezt a kérdést, és akkor azt mondtam rá viccesen, hogy hát majd ahonnan előbb kapok díjat. Majd, de milyen viccesen meg,
2: álnagyképűen,
4: de akkor így most pesti is lettem. Nem, de... És akkor megint a sorszerűség, és azt hiszem abban az évben, vagy igen, annak az évnek az őszén a városi, a Viktor Vazarelli díjat kaptam Pécstől, miközben ugye ott már 20-32 éve élek Pécset, és 18 éve tettem Debrecenbe. Nagyon fontos a debreceniségem, de hogyha már ezt a viccet ki akarom folytatni, akkor ez azt jelenti, hogy innentől pécsi lettem minden szempontból, hát ott élek, ott vannak a gyermekeim, ott van a feleségem, ott vannak a ismerőseim, barátaim, tehát nyilván pécsi lettem, de a debreceniség az egy nagyon fontos origó, vagy egy fontos gyökér, amit alapvetően ápolok, vagy valamilyen szinten mindig kezelek, vagy hozok magam.
2: Hát ez a darab, amit említettél is, ez azért ezt meg is idézi, tehát
4: igen.
2: Ezzel valamit adsz is Debrecennek.
4: Olyannyira, hogy amikor az ember rátölt ez az életközepiség, akkor nem drága órákba és autókba, ilyen nyitott tetejű autókba kezdtem el gondolkodni, valami ilyesmi jutott eszembe, hogy nekem ahogy a sors különválasztott, vagy elsodott például egymással minket az előbb említett Szabó Attila barátommal, aki ugye berángatott ebbe az egészbe, hogy őt újra föl kell hívnom, és ezt a régi tervünket, ezt a Tarsándor Mi utcánk novellás kötetéből készülő monodrámát, ezt csináljuk meg. Tehát, hogy ez egy elszámolás, egy számadás nyilván Debrecen felé, nekem meg egy olyan kihívás, akkor is a kortársaim, egyébként a Mészáros Máté, és a többiek sokat játszottak akkor monodrámákat. Egyébként ez is a pandémia hozadéka volt, ami egy pozitív hozadék, hogy az emberek elkezdtek szűk térben, kevés nézőnek egyedül játszani, mert akkor ugye nem köpött körbe a vírust, vagy nem tudom, tehát hogy nem viszi szét a légkondi annyira. És az egy ilyen pandémiás haszon volt, hogy akkor ezzel foglalkoztam, nekem meg egy kihívás volt, hogy egyedül kibírom a színpadon, és akkor nyilván adott volt az apró.
2: Ez kérdés?
4: Ami?
2: Hát hogy egyedül kibírod-e?
4: Hát kérdés, szerintem egy kor után kérdés. Meg hogy egyedül az ember kitart-e az érdekessége, a töltöttsége, az átéltsége, a hitelessége.
2: De ez a kételj, amiről te beszélsz, hogy igazából. Tehát, hogy az elsőnél nyilván ott van, hogy elég vagyok-e ehhez.
4: Igen. Ezt akartam szerintem tesztelni. Ezt akartam kipróbálni. Vannak ilyen nagy mumusok, ilyen nagy félszek szerintem a szakmában. Anyósom piszkált ezzel, vagy gúnyolta azt, hogy mivel ő most a 86 éves, egyébként még aktív színésznő, ő azzal piszkált, hogy ugyan már mit kell monodrámázni, ez régen akkor volt divat, amikor valaki már annyira kiment a pálya szélére, vagy megöregedett, hogy már nem kell senkinek, és akkor elővett egy valami verses estet, vagy valamit, és akkor azzal, hát nyilván viccesen ezzel provokált, és akkor én ezzel nem foglalkozva azt gondoltam, hogy ezt nekem ki kell próbálnom, 45 lehettem, és akkor, hogy ezt megcsinálni. És akkor úgy belemasszíroztam magába ebbe az anyagba egy-két olyan hozott, tolgott nagymamám szövegeit, mármint elszólásait, tehát ő egy egyszerű parasztasszony volt, de hogy csináltam egy ilyen időkapszulát ebből a darabból, hogy belementettem a Tarsándor mellé még olyan dumákat, félmondatokat, amiket így hozott. Akartam rakni magamnak, meg ugye nagy félsz volt még régen az igazi jó színházban itt a 2000-es évek elején ott a poszt kapcsán, amit emlegettem, hogy a silingék, hogy le tudtak vetkőzni a hatás vagy a darab kedvéért sokszor, és akkor ebben a monodrámában azt is van egy ilyen heveny vetkőzés jelenet, hogy a mesztelenség maga nem egy ilyen nyilván egy ilyen arcbamászós dolog, tehát nem egy ilyen vállaltan és direkten és öncélúan mesztelenkedés, de ezt is ki akartam próbálni ebbe az egészbe, hogy érek annyi, vagy megmerem-e csinálni.
2: Az fontos?
4: A mesztelenség? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, majd, hogyha ezt majd...
2: Ez egy ilyen bátorság mérce nagyon sok
4: művészetben. Bátorság mérce is, és én még azt akartam ebbe egyébként kiszámolni, hogy hogy lehet azt úgy csinálni ízlésesen. Tehát, hogy ez mondom, ez nem úgy mesztelenség, hogy én percekig állok mesztelen a színpadon, hanem inkább az a pőreség hiányzott nekem egy ilyen fekete ponyvaszerű szinte hullazsák mögött, ami ahol van egy vallomásos rész, ahol én a gyerekkoromban meg a Tarsonyi bácsival való kapcsolatunkról vagy ismerettségünkről beszélek, hogy úgy éreztem az Attilával, hogy annak van egy nagyon komoly hatása, hogyha csak tudva tudja a néző, hogy valaki a függöny mögött, vagy a spanyol fal mögött, esetünkben a ponyva mögött mesztelenül
2: áll. Bejött? Jól reagáltak?
4: Igen. Tehát van egy félsz, nyilván néző, hogy Jézusom, akkor ez nem úgy fog folytatódni, hogy akkor ezt így, mint egy csipendél sokba is felrántom, hanem hogy őszintébbé teszi azt a vallomásosságot, ami ott megtörténik.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A kormány 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Többnyire száraz, meleg idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Azt is írják, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A BKK és a MÁV járatai sűrített menetrenddel közlekednek. Az autóval érkezők figyelmét felhívják, hogy változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban is sűríti a járatait. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták, kitájékoztatott a Nébik. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: Említetted a családodat, akkor nevezzük nevén, tehát Sólyom Katalin, a legendes pécsi színésznő, az anyósod, várnak
4: Kinga
3: a feleséged. Pedig a feleséged, tehát ez egy művész család, ahol te benősültél.
4: Én benősültem, így van.
3: Ez egy teher is, mert hogy nehezebben mozogsz talán. Kérdezném, hogy miért maradtál Pécsen, hogyha ennyire furcsa a viszonyod a jelenlegi helyzettel, de hát közben meg oda köt minden.
4: Világos. Tehát azt szoktam, nyilván az a nehéz, most akkor ugye volt a Balikó korszak, volt a következő korszak, most a harmadik korszak, a harmadik igazgatómat élem, vagy fogyasztom, vegyük úgy. És mindig nekem az volt a lényeg, hogy legyen ez valahogy balanszba. A magánélet és annak a megoldásai, leviselkedése és helytállás, akár mint szerep, és nyilván a karrier. És ez általában egyébként a Balikónál nyilván, mondjuk ott még nem is volt feltétlen, akkor még nem is született meg az első gyermekem, tehát ott ezt nagyon könnyű volt balanszban tartani, mert ugye lett egy feleség az embernek, és mellette meg rengeteg.
3: És mind a kettő a színházban éltetek.
4: Alapvetően is. Ő is, igen, ott akkor sokat dolgozott. Ő ott akkor piszkálgatott azzal, hogy miért nem mozdulunk el Pestre, neki inkább lett volna kedve. Akkor én még nem kaptam ajánlatokat erre nézve, meg akkor én nagyon jól éreztem magam Pécset, tehát hogy nem fel sem merült.
3: Rosszkor kérdezte.
4: Lehet, hogy rosszkor kérdezte. Amikor már engem megszólítottak a következő, mondjuk akkor 10-től 20-ig következő éveimbe, akkor meg már megszülettek a gyerekek, és akkor féltem, hogy elbillen a mérleg. Tehát, hogy akkor nekem nagyon fontos bázis a család, hogyha ott az elbillen, vagy kicsúszik az ember alól, és ezért féltem annak idején Pestet, mert hogy ha följövünk, az annyira szétzilálja magánéletet, legalábbis én fejben lejátszva ezt így gondoltam magamról, hogy akkor meg az meg úgy megy a karrier rovására, és viszont. De az a 10 év is rendben volt. Most egy kicsit úgy billent el, hogy több a család, és itt ebben a karrier serpenyőben, vagy az élet, vagy a szakmai serpenyőben nem tudom úgy tisztára mosni magam, vagy kiélni, hogy utána jó és pozitív energiákat vigyek haza.
3: Ezt látják otthon? Ezt látják. Viszed, ezt
4: az érzést? Sajnos, igen. Sajnos. Hát nem így, hogy ott morcoskodok, meg durcáskodok, hanem inkább a feszültségen. Tehát nekem igen, tehát hogy a vérnyomásán látszik az
3: embernek. Ezek a nagy
4: színpadi
3: nagy szerepek hiányoznak? Hát abban a korban vagy, ahol vannak ilyen szerepek.
4: Nem hiányzik semmi, nem voltak nekem ilyen szintű elvárásaim, vagy elképzeléseim az életről. Nekem a jó színház hiányzik.
3: Aha.
4: Nekem a szakmailag erős.
3: A Radnótiban jó volt?
4: Nagyon jó volt. Nagyon jó volt.
3: Ugye a párna emberre, mondom, hogy szerződtél fel, hát nem, jöttél fel egy előadásra, rendre, újra és újra, igen, újra, igen. A Radnótiban. Az egy másik világ, az egy művészszínházi közeg.
4: Na, ott beleszagoltam a Camp Nou-nak az öltözőjébe, hogyha már ugye a Salakos pálya és a stadiont nézzük.
3: Mi a különbség?
4: Hát ugye méretében nem, nincs, mert akkor majdnem akkor, mint az egyes számú próbaterem, meg az egész egy kicsit olyan klausztrofób, de hát a személyzet, megint ugye a háttér, a iszonyú profi, és hát a kollégák, tehát hogy világbajnok futballistákkal dolgozom, egyébként mai napig, mert 10 éve megy már a párna ember, ott az nagyon jól esett. De mind a mellett, jó az ilyenekből utána haza is jönni, de nekem ezek a találkozások hiányoznak. A szerencsém az volt inkább eddig, hogy Pécsre jöttek ezek az emberek. Tehát jöttek jó edzők, jöttek jó gyúrók, jöttek jó sporttársak, kollégák.
3: Nézed a VB-t, mi?
4: Nagyon, vagyis hát most igen.
3: Ha valaki majd jóval később lát minket, akkor jó, ha tudja, ez a 2026-os véget a futball VB, azért van, aki Salakos pályás hasonlatok.
4: Igen.
3: Semmi másért.
4: Annyira csádi serpa, még mindig igen, hát, vágynak Camp Nou-ba.
3: Viszont erről a művészszínházi dologról jut eszembe, hogy az, hogy Vidéken nem tud ilyen létrejönni, az mondjuk annyiból érthető, hogy mindent játszani kell. Ebből a szempontból Pesten könnyebb, de könnyebb ilyen módon egyféle válogatott csapatot is létrehozni.
4: Igen.
3: Mert nem kell mindenhez, igen, valaki, nem?
4: Igen, igen, de nézd, hogy vannak ugye Budapesten, régóta Budapesten játszó ismerőseim, lásd meg a Máté, de a Keresztes Tomit is mondhatom, ők meg élnének, halnának egyébként arra, hogy olyanok legyenek, mint a svájci Bicska, hogyha egy jó, mondjuk akkor vegyük Miskolcot, ő most Miskolc azért az utolsó 10-15 évben tök jó példa arra, hogy vidéken is lehetnek jó műhelyek. Ott is egy olyan szortiment van, hogy népszínházat visznek, de azért egy bizonyos szint fölött nem mennek egy bizonyos szint alá. Tehát, hogy kiszolgálják a nézőt, ott is van operett, de igényesen és jól kiállítva. Ott is van musical, de igényesen és jól kiállítva. Ott is van vígjáték, de szerintem hamarabb gondolkodnak Goldunival és Molière-be, mint most akarom, nem is akarom
3: ne.
4: Példát mondani.
3: Ne hozzunk negatív.
4: Ne. Hanem, hogy na, de nagyjából szerintem érted. Tehát, hogy van erre jó példa, és egyébként ez a fajta sokszerűsége a vidéki színjátszásnak, vagy ez a reneszánsz jellege, ez tök jó egyébként. Tehát jó esetben ez jó. Én mondom, én az utolsó három évemmel egyelőre nem tudok így elszámolni, de nem voltam annyira rossz, hogyha itt ülhetek veled, meg hogyha csak elmentünk Nyíregyházára.
3: Meg hát azért mégiscsak arattál sikereket, tehát
4: hogy valahogy,
3: ha azzal méred, akkor jött a díj, jöttek a monodrámák, ezek működnek.
4: Igen. Tehát akkor nem akarok hisztizni, akkor végül is azt mondom, hogy jól érzem magam.
3: Nyissunk egy de jó nekem fejezetet.
4: Így is van, tényleg, nem kell mindig picsogni.
3: Például volt nektek egy Koldus operátok, az még Balikó korszak volt, Mohácsi rendezte.
4: Nem, azt még a Béres Attila rendezte.
3: Béres Attila rendezte?
4: És volt egy Mohácsi kör, ő a Istenítélettel, az elveszett levéllel és a képzelt beteggel volt nálunk ott vendég.
3: Na, látod, hogy összecsúsznak ezek a dolgok?
4: Igen, de azok nagyon jó időszak volt, semmi.
3: Akkor a Pécsi Színháznak volt tekintélye?
4: Ajaj.
3: De voltál te Rómeó is?
4: Voltam.
3: Jó Rómeó voltál?
4: Nem.
3: Honnan tudod?
4: Hát tudom.
3: Sikeres Rómeó voltál?
4: Nem, jellemzően nem. Nem tudom, most újra van Rómeó. Most azt direkt megnéztem a mostani fiatalokkal, és azért néztem irigykedve, nem azért, mert jobb volt, vagy más, vagy erősebb, mint a miénk, hanem azért, mert ők fiatalok, viszont egyébként főiskolát végzett fiatalok, és arra azt azért valahogy nagyon megtanulták, hogy szépen beszélnek. Nekem a szép beszéd, a színpadi beszéd, főleg a nagy színpadon, ott a 2001 vagy 2002-t írtunk akkor, a Tamás rám mutatott, és azt mondta, hogy meg tudom csinálni, meg is csináltam. Szerintem, tehát így külsőleg ilyen svádára, vagy nem tudom, tehát úgy működött a rómeóság, meg működött
3: igazi hősszerelmes voltam?
4: Igazi hősszerelmes voltam, vizes hajjal, félmesztelenül nagyon ugrottam, betőttem, mindent csináltam, de a Nádasdi, Isten nyugtassa, ő ott járt azon a bemutatón,
3: ő fordította,
4: és ők azt mondta, hogy aranyos, édes, nagyon-nagyon jó csináljátok, csak kár, hogy nem értek sok mindent a darabból, tehát az nekem még úgy volt, és akkor most gondolj bele, hogy a Tamás bevállalta ezt kvázi, hogy egy nagy klasszikusba nem buktunk bele. Hát működött, jó volt, készült felvétel után azt a például a Város TV rengetegszer játszotta. Tehát lehet, hogy azt mondanám, ha újra nézném, hogy jó volt, de én emlékszem, hogy belehaltam abba. Tehát annyira átéltem, és annyira nem a szövegre koncentráltam, tehát akkor még nem volt meg az a profizmus, amit én azt remélem, hogyha főiskolára jár az ember, akkor azt megtanulja, hogy kiméri azt a fajta taknyosságát, vagy ködösségét az agynak, ami az állapot, meg azt, ami viszont mutat, vagy a hallhatóság, vagy a hallhatatlanság ilyen szempontból. Tehát, hogy van egyfajta olyan technikai elvárása a nagy színpadi játszásnak, ami nekem akkor még nem volt meg szerintem.
3: Ezt a rutin hozza?
4: Hát a rutin
3: a tanulás?
4: A tanulás is hozza, a rutin is hozza, nyilván a gyerekek is hozzák, az ember sok szöveggel foglalkozik, rengeteg mesét olvastam például az a beszélőkének, meg a részleges diszlexiának például nagyon jót tesz, hogy...
3: Neked volt ilyen?
4: Szerintem van, igen. Nem lett detektálva, de tudva tudom, hogy van, vagy csak egy para, még általános iskolában, amikor még volt a szótagolva olvasás, és nem tudom, időre kellett valamennyit kiolvasni, nem tudom, hanyadikba, akkor rajtam röhögött az osztály, ezt tudom. Tehát, hogy biztos azért lettem színész, hogy rajtuk bosszút álljak.
3: Jó, csak. Amikor, na, látod, én hozom szóba, nem megy annyira a pálya látszólag, akkor van a művészek között szolidaritás?
4: Igen. Határozottan igen. Nem tudom kiszámolni most pontosan, mikor volt a rendszerváltás, a változás a legutóbbi nálunk. Két hónapja?
3: Ha erre gondolsz, akkor igen.
4: Igen, most erre gondolok. Akkor kisütött a nap, átfújt az országot a szél, de addig, amíg egyébként volt ez a korábbi interjú, amiről beszéltél, az írásban jön meg valahol a neten, annak kapcsán, amikor én lefektettem egy-két dolgot, vagy így kijelentettem határozottan először ilyen dolgokat, hogy érzem magam vidéken. Volt egy ilyen elszámoló interjú a 25 éves ott létemről, 50 éves koromról, és annak kapcsán, amikor az előző rendszerhez, előző kúzushoz képest szerintem ilyen ingoványos vagy éles dolgokat mondtam ki, azért utólag kaptam képzeld el a szakmából, most nem mondok neveket, de fontos emberek fölhívtak, hogy köszönjük Feri, hogy megemlítetted ezt meg azt, köszönjük Feri, hogy ezt kimondtad helyettünk, tehát volt ilyen, tehát igen, van, tehát hogy még ebbe a, még az illegalitásba is, vagy ebbe a szembeszélbe is volt egyfajta ilyen összetartás, meg ilyen betyárbecsület, ami visszaigazolt. Tehát az, igazad van egyébként, nem kell feltétlenül hisztizni, én se úgy jöttem ide, hogy ez egy ilyen rossz ízű valami legyen, de hogy nyilván az ember érinti a gondokat, de így visszatekintve, ja, tehát hogy így megérte.
3: Aztán megvan ez az interjúd, akkor arról beszéltél, hogy ez az egész szétesett.
4: Igen.
3: Hogy nincs meg az a tartás és összetartás.
4: Igen, szétzilálták a szakmát, igen.
3: Aminek meg kéne lenni. Te most mit tudsz tenni azért? Vagy van-e bárki, aki tud tenni azért, hogy ez valahogy összerázódjon?
4: Szerintem most ez történik. Tehát a Sidos és a Musk, és a, most már sokan ülnek a kerekasztalnál, annál nagy kerekasztalnál. Szerintem elindult egy ilyen érési, fölülvizsgálati, pimposodási folyamat itt a szakmában. Egyébként ez szerintem egy régi-régi elmaradása a szakmának, mert amikor én belekerültem 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor is már azt ígérték, hogy ezt a rendszert, ezt a nagy színházi, kőszínházi, rengeteg színházi, Pest mennyi színházat tart el rendszert, ezt meg kell reformálni, nem sikerült. És aztán utána jött a jobb oldal, és aztán ő még aztán rendesen erre még fészket is rakott, és beletolt. Tehát, hogy így nem lett ez kibogozva. Szerintem most indul el valami, ami engem most már így 50 pluszosan, nem tudom, hogy éri, mint érint, én inkább csak így bele akarok állni. Tehát, hogy így ott akarok lenni, origóként, egy biztos pontként, akár vidéken, és akkor ebbe így segíteni akarok, vagy ennek úgy arcot, vagy nevet, vagy lehetőséget, vagy visszaigazolást adni, hogy na látod, így is megéri, van ennek értelme. Én ebbe akartam hinni egyébként, fiatalként is az elrontott Rómeók és Hadari Rómeók mentén is már arra gondoltam, hogy ha az ember jól csinálja, akkor megérhet egy ilyen kvázi bölcsebb, meglettebb, megéltebb Király Leventévé, vagy egy Hauman Péter. Nekem mindig ő az állandó példa, hogy az ember olyan szépen hitelesen öregszik bele a szakmába, és akkor úgy marad valaki, vagy marad önmaga, vagy nem, tehát hogy nem változik túl.
3: Alapvetően a társulatának legfrissebb színész örökös tagját ünnepeljük most, és hogy ne egyedül ünnepeljem, ehhez azért segítség kell nekem, meg nem ártana, hogyha lenne itt az asztalon egy díj. És ezt a kettőt egybe kapjuk meg most. Szikszai Rémusztól. Szia Rémusz, gyere! Téged várunk. Így jó.
5: Igen. Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok.
3: Minden jót
5: hogy
3: neked.
5: Tartsam ezt így a kameráknak, ott a Jimmynek.
4: Fejem elé, átlátszik.
5: Igen. Hát drága musafejű barátom.
4: Szompó arcvány, hadd tegyem már le.
5: Előbb azt vennem.
4: Hagyjál már békén. Jó téged látni. Mi? Ezt kitaláltak.
5: Hát gratulálok.
4: Nagyon nem szépen tudom. Köszönöm.
3: Ezt mi találtok? Rémusz, ülj le, gyere. És nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elosztod. Mondtam, hogy kell nekem egy kis segítség, hogy ne egyedül ünnepeljen, meg valaki elhozza ezt a díjat.
5: Igen. Várjál, figyelj, hát szerintem ne haragudj, csak a televíziós múltam. Igen.
3: Ugye?
5: Azt mondja, hogy...
3: Hogy úgy legyen, hogy látszódik.
4: Hogy kell beállítani.
5: Ez így jó.
4: Hát itt ez pont így. Fordítva a nevem. Már fel...
5: de a kamerának jó.
3: Na, jól van. Úgy jutottunk oda, hogy Rémuszt hívjuk, mert Rémusz rendezte a Párnámbert.
4: Világos.
3: És abból indultunk ki, hogy ez köztetek minimum egy évtizedes kapcsolat.
5: Igen.
3: És valahogy te kinézted magadnak ezt a pécsi fiút ide Pestre.
5: Én ismertem őt. Mi játszottunk szerintem 15 vagy 18, nem tudom, 18 éve, nem tudom megmondani, pedig esküszöm, hogy a tegnap este a fejembe volt, hogy hát a fotót meg is találtam, de igen, hogy utána olvasok, hogy hányban volt.
4: 2008, 2009?
5: Körülbelül 2009 szerintem, igen. Tehát minimum 15-16 éve, 17, nem tudom, de ő volt a
4: Maxi,
5: a Bicska Maxi, és én voltam a Tigris Brown.
3: Ez a Koldus Opera, jó?
4: Igen, világos.
5: Koldus Brown, vagy Koldus Brown. Igen, a Koldus Opera, és abban játszottunk együtt. És onnan ismertem konkrétan a Ferit, már korábban is láttam, de onnan ismertem, és az nem tudom, valahogy olyan egyértelmű volt, hogy a Feri játszon a Párnaemberbe, nagyon régen terveztük már azt, hogy együtt dolgozunk, Sőt, azt is mondom, mert hallgattam a beszélgetést, hogy volt egy pillanat, amikor volt előtted egy szerződés, amit csak alá kellett volna írni.
4: Konkrétan nem, de kaptam rá, igen.
5: Igen, kaptam, igen, igen, tehát hogy egy virtuális szerződés, már kérdezve már volt, hogy mi lenne, hogyha...
4: Igen.
3: Na de az a kérdés is akkor rosszkor hangzott el. Úgy, mint a feleséget felvetése 15 évvel ezelőtt.
4: Lehet, nem tudom, igen. Sokat gondolkodtam én akkor azon is. Nagyon-nagyon hízelgő volt, és ez nem a Radnótinak, meg a pár embernek szólt, hogy nem, hanem akkor is úgy voltam vele, hogy nem fogom tudni ezt megcsinálni a családommal, hogy ezt a fajta budapesti logisztikát, meg az általam vélt neurózist, én ezt nem fogom tudni.
3: Csak hogy jön a család?
4: Volt. Azóta egyébként nem akkor, de később úgy jött szóba, hogy Feri, na most. Tehát mindig az volt, hogy feleségemmel esténként, amikor végre egymás mellé jutunk, és be tudjuk fejezni ezt a félmondatot, amit elkezdtünk reggel, akkor ezeket át szoktuk beszélni a napot, meg az elmúlt heteket, meg a éveket. És amikor nagyon csípett, használtam most már ezt a hasonlatot, most már így hagyom, hogy elkezdett nagyon csípni, akkor mindig az volt, hogy adunk magunknak egy évet. És akkor mindig volt ez a, na, nem használtam most már ezt a hasonlatot, most már így hagyom, hogy elkezdett nagyon

0: maga a védőháló, az ilyen emberek, meg ez maga a színház, az ilyen emberek, nekem az ilyenek hiányoznak főleg.
1: Ez bátorság kérdése is, hogy valaki elindul valonnan? Te is elindultál?
2: Nem hiszem, igen, szerintem habitus kérdése, és én emlékszem arra, amikor Feri azt mondta annak idején, ami egy jóval nyugodtabb világ volt, szerintem egyre őrültebb a világ, meg egyre gyorsabb ez a város is, meg nehezebb fölvenni a ritmusát, nehezebb, meg nyilván öregszünk, vagy hogy mondjam, tehát ez is benne van a pakliba, de hogy akkor is azt mondta, hogy neki ez a város túl nagy. Tehát, hogy valahogy ilyen, hogy túlságosan
0: befoghatatlan.
1: De maga a Radnóti meg olyan, mint az egyes szemú próbatere.
0: Az megint egy cella.
2: Igen, de hát mondjuk annyit tudni kell a Feliről, hogy gyakorlatilag ő egyfajta ilyen pezsgő tabletta. Tehát, ha beleteszed egy pohár vízbe, behelyezed egy színházba, egy társulatba, akkor az így elkezd pezsegni. És ez nem csak a színészi minőségéről szól, hanem az emberi minőségéről is szól. És ez egy rendkívül lényeges dolog, és mivel ebből van kevesebb, ezért mindig értékesebb is, egy picit olyan, mint ez a bizonyos meteorit, amivel megérkezett az arany, és csak egy bizonyos mennyiségű arany van a Földön, ettől aztán annyira értékes, mint amennyire az. És ez egy nagyon fontos eleme a mindennek, amit a Feri csinál. Valószínűleg a színészetnek eleve az. Tehát, hogy nem tudsz nem emberből fogalmazni, bár vannak a szent szörnyetegek is, akiknek ez megy, de nekem mindig kedvesebb vagy lényegesebb az, amikor a lélek vagy az ember az legalább olyan értékes, mint a szakmai tudás. És ez a Feriben nagyon szépen összeér.
1: Ezzel a párna emberrel adtál szép feladatot a színészeidnek is, meg a nézőidnek is. Az egy nagyon kemény darab.
2: Igen.
1: Szerintem a műsoron lévő darabok között talán a legkeményebb.
2: Hát egy brutális lelkileg történet, igen.
1: Amikor egy ilyenen dolgoztok, az nem megterhelő a színésznek, a rendezőnek?
2: Rendkívül sokat röhögtünk. Többek között
1: na,
2: a Ferinek.
1: Na, ez nem látszik az
2: előadásban. Többek között a Ferinek köszönhetően, tehát ha valaki visszakeresi, azt szerintem a YouTube-on fent van vannak ezek a nyílt próbák. És akkor ott a nyílt próbából is van egy, a Radnót is nyílt próbából van egy részlet, ami gyakorlatilag röhögésbe fullad. Tehát szerintem ösztönösen az történik az emberrel, hogy elviszi a humor felé.
1: Védekezésből. Ami
2: védekezésből is, igen. Aha. És ez nagyon, nagyon érdekes sztori, mert nagyon sokszor történt meg az, hogy arról kellett beszélnem a párna ember kapcsán, hogy ez nem sötét, hanem a sötéttel dolgozó. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten nyugtassa, a Szűcs Miklós csodálatosan festette ezeket a feketéket, és a feketének a nem tudom hány árnyalatát, amit, hogyha ott van előtted egy Szűcs festmény, akkor lenyűgözve nézed, de az egy eszköz, a valaminek a kifejezésére. És ugyanígy ebbe a szövegbe ez a brutalitás, vagy ez a durvaság, vagy ez a gondolatiság, amit képvisel, az gyakorlatilag ebbe a darkba csomagolt lélek, amihez nagyon nagy lélek kell. És hát ezért, tehát hogy mondjam, valamennyien, tehát nem csak a Feribe, de az egy ilyen nagy lélektársaság.
0: Nem mondom, hogy nem hatott egyébként vissza ránk. Tehát az, amikor nagy nehezen utána hazajutottam ezekről a próbákról, röhögtünk, nyilván eltartja az ember, próbálja leviselkedni. De ugye, ha kiszámolom 10 év, akkor 3 éves volt a fiam, 0-1 éves volt a kislányom. És azért éreztem, hogy amikor, tehát ez visszahat színészre. Tehát valahogy ki kell kicsit azért utána szellőztetni, ki kell ventilálni ezt magadból. Mert egyébként szórakoztam azzal, hogy a kínai mesét mondtam este. Az ágy mellett a kínai kisfiú meséjét, aztán megnéztem, hogy hat rájuk, és amikor az volt, hogy apa, ezt a furát most már ne, akkor úgy letettem, tehát hazavitt, kvázi vittem haza munkát.
1: Jó, és
0: akkor...
1: nagyon vidám piroska és a farkas.
2: Igen, én
0: az nekem... is brutális.
2: Néztelek benneteket, és csak egy dolog, amit muszáj elmondanom, hogy gyakorlatilag azt 80 ezer ember szokott sorbálni azért az Ördögkatlanban, hogy a falu turistákat lássa, mert ez az őrült hány éve?
0: 14
2: éve egy csapatot vezetve, ugye nem egyedül csinálja, hanem ez egy nagy csapat, van egy ilyen program az Ördögkatlan Fesztiválon, hogy falu turisták, ahol ő kitalált magának egy félig fiktív, félig valós szerepet. És ő vezéli, irányítja, és találja ki nagy.
0: Ez egy ilyen alternatív idegenvezetés. Igen. Mindig a helyi falut, vagy a szomszéd bokrot, vagy valami spotot kitalál a Bérces Laci, a Kisbón, és akkor azt mutatjuk be, és akkor mindig történik valami érdekes.
2: De volt a cementgyártól már az összes falu.
0: Volt a Szoborpark, volt minden, Mokospince, igen.
2: És hát arra

0: Ott beszoktak feküdni éjszakára jegyérme sorszámos. Tehát, hogy nem nincs elég hely ahhoz, hogy amikor ezt ők csinálják, és éjszakákat fekszenek emberek egy fesztiválon, vagy megfizetnek egy diákot, hogy feküdjön az éjszakába helyettük, hogy legyen sorszám.
1: És akkor arra panaszkodik, hogy nincs elég siker.
2: Látom? De várj, de ez most miért jutott eszedbe?
0: De semmi, csak hogy néztelek.
1: Hát azt próbáltam elmondani, hogy őrült vagy.
0: Nem, azt próbáltam elmondani, hogy csodálatos, igen, és a másik, amit el akartam mondani, hogy én meg csak annyit tudok üzenni a harmadik igazgatóságnak, hogy lehet tuareggel szántani. De a tuareggel nem szántani szoktak, tehát hogy vagy egy
2: mint a meg ráadásul hasonlítunk is egymáson,
0: igen,
2: nem?
0: Igen.
1: Főleg a sapkátok, elsősorban a sapkátok. Hadd adjak át neked egy ilyen kötetet, amely egyúttal egy bor. És ez a Halhatatlanok 2026-os évi bora, ez egész egyszerűen jár neked, főleg mert névre szól a doboz is, meg a benne lévő itóka is. Jó. Kedves egészségedre.
2: És utána fér bele a Lego, amit nem dobott, hanem elpakolni.
1: Van egy másik is, ez nem szól most névre, viszont szeretettel átnyújtom neked is.
0: Nagyon
1: ez a mi borunk idén, és köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Hálásan köszönjük.
1: A díjat.
2: Hálásan köszönjük.
1: Örülök, hogy itt voltatok, öröm volt veletek.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Gratulálok.
2: Köszönjük.
1: Gratulálok a díjhoz, a díjazottnak természetesen. Köles Ferenc 2026-ban Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Megérdemelten, és találkozhatna fel szeptember 12-én a Nagymező utcában, ahol a lábnyoma lekerül a földre a Halhatatlanok sétányán. Köszönjük a figyelmet, örülök, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Fokozódik a hőség. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozzák Cserhalmi Györgynek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, hogy az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
5: Nagy tisztelettel köszöntöm a mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornán, és ahol még belefutnak ebbe az adásba, van még pár ilyen felület. A stúdióban pedig köszöntöm dr. Lantos Zoltánt, aki két sapkában is a vendégünk a mai napon. Egyrészt egyetemi docens, tanszékvezető a Semmelweis Egyetemen, és mesterséges intelligenciát oktat, tanítat, alkalmaztat, mondjuk így. Másik, aminél talán ennél most fontosabb egy picit, az a Digital Health Expert az ír kormánynál, ír egészségügyi minisztériumban, és vezet egy projektet, aminek keretében előbb-utóbb létrejön Európában a digitális adattárcán belül az egészségközszolgáltatási app, vagy alkalmazás, vagy felület. Ugyan nagyjából jól mondom?
6: Így nagyjából. Van, szeretettel köszönöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Valóban létrejön egy olyan digitális szolgáltatási rendszer, amin keresztül az adatainkat tudjuk kontrollálni. Tavaly március 26-án jelent meg az Európai Egészségadattér rendelet, amely szerint minden természetes személynek vannak olyan jogai, amit gyakorolnia kell tudni, tehát adatokat tud másolni a saját adataiból, a nemzeti regiszterekből, a kórházi rendszerekből, meg tudja nézni, hogy ki használta ezeket az adatokat, fel tud hatalmazni szakembereket, ismerősöket, rokonokat, hogy hozzáférjenek az adataikhoz, illetve a saját mért adatait is rögzíteni tudja ebben a rendszerben. Megnövekednek a saját jogaink, és ezt egy digitális rendszer fogja támogatni.
5: Jó, nézzük egy picit távolabbról ezt a történetet még. Egyrészt voltál már itt a műsorban 2024. decemberében, aki visszanézi az adást, az láthatja, hogy egyébként osztálytársak voltunk valamikor nagyon régen, hogy ezért is tegeződünk. No de a Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjeként egyszer csak így jött egy sugallat, hogy te vezesd ezt az európai projektet Írországból, ez hogyan történt?
6: Ez úgy történt, hogy 2021-től kezdődően volt egy hazai stratégia, hogy Magyarországot a digitális egészség területén erősítsük meg, és ennek keretében én vezettem két olyan fejlesztési programot, aminek az utódja lett ez a mostani, és mivel sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon nem volt olyan szervezet, amelyik felkészült lett volna arra, hogy egy 20 millió eurós projektet vezessen, támogasson adminisztratív módon, ezért a fejlesztésben, az előkészítésben együttműködő kollégákkal kerestünk egy olyan központot, amelyik ennek a projektnek, nagy európai projektnek a koordinációjára alkalmas, elvállalták, így kerültem Írországba.
5: Tehát egy kicsit jobban csináltuk volna, akkor ezt most csinálnád itthon is, nem kéne
6: Dublinban hát ezt itthon dolgozni. Kéne csinálni, hogyha a közeg az ennek megfelelő lett volna.
5: Hát bízunk benne, hogy a közeg egyre inkább megfelelő lesz ennek, de nézzük azt, hogy akkor miből áll ez a projekt tulajdonképpen. Ha volt egy rossz példám, vagy jó példám, tehát amit ma ismerünk, az a DAP, ami ott van, nem tudom, 3 millióan letöltötték már, azt olvastam nemrégiben, és 60%, tehát közel 2 millióan telepítették is, vagy használják is, illetve van nekünk egy ESZT-nk, és ennek van egy másik neve, az egészségablak, úgy jelenik meg az alkalmazás. Ezeknek egy továbbfejlesztett európai rendszeréről beszélünk?
6: Igen, pontosan. Mind a két területnek van egy európai jogszabályrendszere, az EIDAS 2, amelyik az elektronikus azonosító tárca rendszert szabályozza, és a magyar DÁP-nak is ennek kell majd megfelelni. Hivatalosan idén december 24-től kell minden tagállamban eurokonformnak lenni ezeknek a személyi azonosítóknak és tárca rendszernek. Tudjuk, hogy több ország nem fog ennek megfelelni, így Magyarország sem, de azt mondhatjuk, hogy 2028-tól, ha a kezünkben van egy DAP alkalmazás, ami akkorra már eurokonform lesz, akkor például a mobil jogosítványunkat azt a mobilon keresztül be tudjuk mutatni, vagy a személyi azonosítónkat egész Európában be tudják olvasni, és mondjuk, ami annak idején a külön COVID igazolvány volt, elektronikus igazolvány, ugye az is kiterjed, tehát mondjuk az összes oltásomat azt tárolni tudom ebben az elektronikus tárcában, és Európán belül mindenütt be tudják olvasni, és ha mondjuk egy Ciprusban olvassa be egy szakember, akkor a saját nyelvén látja.
5: Igen, ez lett volna egy kérdés, hogy jelenleg mondjuk az egészségablakban mindent magyarul látunk, és vélhetően egy ciprusi orvos, vagy bárki, akinek bármilyen adatunkra van szüksége, nem fog tudni magyarul. Ezt valahogy a rendszer fogja átkonvertálni?
6: Igen, már ma is létezik az úgynevezett határon átnyúló dokumentumcsere rendszer, aminek keretén belül a e-recept és a ritkán változó egészségügy adatok cseréje szabályozott. Ez kötelező lesz 2029-től, és ez valóban egy olyan rendszer, amiben transzkódolással, tehát egyszerűsítve fordítással minden adat megjelenik a fogadó ország nyelvén, tehát ha Horvátországban vagyok, akkor horvátul, ha Portugáliában, akkor portugálul.
5: Miért lesz ez jó nekünk? Nyilván, hogyha valamilyen egészségügyi problémánk jelentkezik Horvátországban vagy Portugáliában, akkor nem kell valahonnan előásni egy csomó magyar dokumentumot, gondolom így elsőre.
6: Hát ez az egyik legfontosabb, hogy ha aki volt már valamilyen módon sürgősségi ellátásban külföldön, akkor amíg elkezdődött az esetnek a szakmai feldolgozása, addig rengeteg apróságnak tűnő adminisztratív lépésen kellett átesni, például a biztosításon. Van egy európai egészségbiztosítási kártya, ami ma már elektronikus, és akkor ebben a bizonyos elektronikus tárcában én be tudom olvastatni egyből egy QR kód leolvasóval beazonosítják, hogy igen, én biztosítva vagyok. Vagy nem kell három nyelven kézzel, lábbal mutogatva elmagyarázni, hát egyrészt az orvosnak, hogy milyen allergiát kérdez meg, nekem megérteni, hogy miről van szó, és utána valamilyen módon elmutogatni, hogy akkor nekem ilyen és ilyen allergiám van. Ez talán a sürgősségi ellátásban a legfontosabb. De a másik nagy európai rendelet, ami megvalósult, létrejött, az az Európai Egészségadattér rendelet, ami tavaly március 26-án lépett életbe. Ez biztosítja azt, hogy egyszerűsítsük le, egy európai ESTÉ jön létre, tehát egy olyan egységes adattér, amiben az adatok szabadon áramlanak, és ilyen módon például a ritka betegségek megszűnnek, vagy nagyon sok ritka betegség megszűnik ritka betegségnek lenni, hiszen 450 millió ember arányában fogjuk egyszer látni ezeknek a betegeknek a történetét, tudjuk majd elemezni, és a mesterséges intelligencia alkalmazásokra gondolunk, akkor létrejön egy európai adatbázis, amin megbízható algoritmusokat lehet majd fejleszteni.
5: Nagyon sokan ma is attól félnek a DÁP-nál, hogy olyanok látják az adataikat, vagy olyanok láthatják az adataikat, akikre nem feltétlenül tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy azt mondja, hogy egy 450 milliós adatbázis, akkor kellettől tartani?
6: Magának a teljes rendszernek van egy nagyon erős bizalmi regisztrációs kötelezettsége, tehát mindenki, tehát minden szervezeteket lehet regisztrálni ebbe a bizalmi körbe, és minden olyan szervezet, amelyik jogosult dokumentumokat kiadni az én tárcámba, annak meg kell felelni egy szigorú követelményrendszernek, és mindenki, aki olvassa az én adataimat, annak is meg kell felelni. Ráadásul van egy magasabb szintű biztonság, amikor én elektronikusan szignózom az adott dokumentumot, például egy beleegyező nyilatkozatot a telefonomban, én tudom majd szignózni, és az elektronikus aláírással még nagyobb biztonsága lesz ennek a dokumentumnak.
5: És maga a rendszer pedig, ha jól olvastam, már ez elvileg a DÁB-ba is be fog épülni, talán már idén, arra is képes lesz, hogy megválasszam, hogy valakinek megmutatom, akkor ő mit láthat?
6: Így van, tehát ez a szelektív kiválasztás, angolul selective disclosure, tehát szelektíven valóban ki tudom választani, hogy mely adatok azok, amiket én annak az adott intézménynek vagy embernek nem megmutatok, hanem megosztom uh-huh. vele.
5: Tehát mondjuk ez minket most nem fenyeget, de mi moziba megyünk, és 18 éven felüliek jöhetnek csak be, akkor megmutatom ezt, és igazolom, hogy elmúltam 18.
6: Igen, van egy ilyen funkció, hogy közvetlenül, tehát a kort egyetlen egy funkcióval tudom azonosítani, ezt épp 2 hete mutatta be az Európai Bizottság, ez egy egyszerű alkalmazás, aminek egyetlen egy funkciója van, hogy a kort igazolja. És akkor ugyanígy lehet bármilyen egyetlen egy adatot, például oltást igazolni, vagy vércsoportot, tehát ilyen módon még gyorsabb az azonosítás.
5: És nem kell magammal vinni egy csomó dokumentumot.
6: Nem kell semmi más magammal vinni, mint a telefonomban az elektronikus tárcát, amit először össze kell párosítani a fogadó, olvasó eszközzel, és akkor utána, ha ez létrejött, akkor én valóban ki tudom választani azt a funkciót, amit éppen akkor alkalmazok.
5: Ez az, amire ma a DAP még csak a rendőri igazoltatásnál képes, legalábbis én is próbáltam közintézményben DAP-pal igazolni magam, nem arattam átütő sikert, mondjuk úgy megoldották végül, de elég bonyolult volt, és nem gyakorlat tette még a mestert.
6: Igen, tehát ez jelenleg az előkészítés szakaszában van. Nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy 2028-tól Európában ez széles körben alkalmazott lesz.
5: Ezek szerint mégis praktikusan teszem a magammal, viszem a személy azonosítókát.
6: Másfél évig, igen.
5: Újra megkeresem a pénztárcámat, pedig nem hurcoltam magammal egy jó ideig. Amit mondtál az elején, vagy az előbb inkább, ugye egy 450 millió ember adatai gyűlnek össze, nem tudom milyen visszamenőleges hatállyal kerülnek bele az adatok, de amik a magyar EST-ben, ha jól tudom, most már 2007 óta gyűlnek az adatok, és több százmillió, több vagy milliárd adat van benne. Ezt az adat halmazt, mondjuk csak az egészségügyben, ezt mire lehet majd igazán használni? Ki használhatja, és mire?
6: Minden kutató használhatja. Ennek az Európai Egészségadattérnek ez az egyik legnagyobb hozománya, hogy Európában bárhol is ül egy kutató, a teljes európai adatkészlettel tud dolgozni, aminek a jelentősége az, hogy ez már egy akkora adathalmaz, amiben nagy biztonsággal tudunk mintázatokat fölismerni, tehát egy mesterséges intelligencia alkalmazással elkezdünk vizsgálódni, hogy milyen mintázatok ismerhetők föl, akkor nagy biztonsággal olyan mintázatokat tudunk leírni, amiket aztán a diagnosztikában, a gyógyításban tudunk használni. Tehát a legfontosabb, amiben óriási előrelépés várható, ez a egészségbetegség átmenet. Ma az egészségbetegség átmenetről gyakorlatilag fogalmunk sincs. Tehát tudjuk azt az állapotot, amikor már jó betegek vagyunk.
5: Igen.
6: Ha jól leírt a folyamat, akkor látjuk, amikor már elkezdődik ez a folyamat, de azt a pontot, amikor az egészség megbomlik és átalakul egy betegség folyamattá, ezt hívjuk egészségbetegség átmenetnek, elnézést a kifejezését, fogalmunk sincs. És ez a mintázat felismerés ebben jelentős előrelépést fog hozni.
5: És amikor mondjuk megvan ez a mintázat felismerés, és van ez a pont, amikor a betegség, egészségből átmegyünk betegségbe, ezt a még egészséges, de már majdnem beteg is tudni fogja valahonnan, vagy ez csak a kutatók számára?
6: Nem, ez a lényeg, és az egész európai egészségadatrendszernek ez a legkomolyabb jövőbeli haszna, hogy mivel mindannyiunknak el kell tudni majd érni a saját egészségadatait, mi magunk válunk az adatközponttá. Létrejönnek azok a szolgáltatások, amik figyelmeztetnek bennünket, illetve folyamatosan támogatnak abban, hogy minél tovább egészségben éljünk. Ez a legnagyobb változás, amit várhatunk ezeknek az előrejelző algoritmusoknak a használatával, hogy segít minket hosszú ideig egészségben élni, ami most nagy divat, ez a longevity mozgalom, Amerikában mindent baromi jól be tudnak csomagolni, ezt is nagyon jól becsomagolták. Ha tudjuk, hogy hogyan kell egészségesen élni, nagyjából azért tudjuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egészségben éljünk, és folyamatosan adatok alapján elemzések készülnek arról, hogy és egyébként hogy vagyunk, mondjuk a biológiai korunkról, akkor én tájékozott vagyok abban, hogy most ugye azt mondjuk, hogy egyáltalán nem szabad alkoholt inni.
5: De, a borászok már
6: de lehet, hogy mégis 3 aperol spritzet megiszom valamelyik este, de tudni fogom, hogy ez milyen kockázattal jár.
5: Igen, a magyar mesterséges intelligencia stratégiában is, ha jól emlékszem rá, van utalás például az okos eszközök használatának valamilyen fajta integrálására. Nem tudom, ez európai szinten is így van-e?
6: Meg.
5: És hogy ez mennyire lesz valóság? Tehát én egyre semmilyen jelét nem látom, hogy ebben mondjuk az elmúlt másfél évben történt volna valamilyen előrelépés, bár volt már itt vendég, aki azt mondta, hogy ez nagyon kéne, hogy legyen.
6: Hát az előrelépés az folyamatosan zajlik a háttér munkában, ebben az említett Európai Egészségadati Rendeletben van egy nagyon komoly szakasz, amelyik arról rendelkezik, hogy a különböző adat rögzítési és tárolási eszközöknek egymással kell tudni kommunikálni, tehát egy standard átadó-átvételi kapcsolat kell, hogy létrejöjjön, és a mobil applikációk is ennek része, wellness applikációnak hívja a rendelet. Tehát minden, illetve amit az előbb mondtam, hogy az egészségügyi rendszerekbe én nekem tudni kell rögzíteni ezeket az okos eszköz adatokat, tehát teljes mértékben egy standard rögzítési móddal bekerülnek az én egészségadataim közé, és azt, hogy ezeket hogyan kell rögzíteni, hogyan kell elemezni, az a klinikai adatokkal együtt kerül felhasználásra, vagy például a génszekvenálási adatoknak az ismeretében, vagy ugyanígy a viselkedési adataimat is föl tudják használni, illetve ha én engedélyezem, akkor föl fogják használni. Tehát ennek révén kerül be az elemzési körbe az okos eszközöknek a köre, és ezáltal az előbb említett mintázat adathalmaza gazdagabb lesz.
5: Igen. Csak maradjunk még egy pillanat az okos eszközöknek. Ugye okos eszközöket ma sehszer is a száma helyről szerezhetünk be, Kínától, Amerikán át, Európáig, magyar, bármilyet. Ezeket mind ti valamilyen módon integráltatjátok? Vagy ez egy előírás lesz, hogy legyen egy olyan kimenete ennek az eszköznek?
6: Igen, minden olyan eszközt, aminek az adatát mi egészség elemzésre föl fogjuk használni Európában, azt engedélyeztetni kell, tehát egy engedélyezési eljárás keretében minősítik, tehát csak minősített adatrögzítési rendszerek adatai használhatók föl ezekhez az egészségelemzésekhez.
5: De ez már ma is így van, vagy ez majd még lesz egy-két év múlva?
6: Ez lesz. 2027-ben kell meghozni azokat a végrehajtási rendeleteket, amik rendelkeznek ezekről az elvárásokról, hogy hogyan kell megfelelni mondjuk a Metszolnak, a Magyar Kórház Informatikai Rendszernek, annak az európai elvárásnak, ami alapján az adatok azok oda-vissza szabadon áramlanak.
5: De csak arra gondoltam, hogy a telefonomban, amit most 5 éve használok, és lassan le fogok cserélni, de amíg 5 éve használom, addig 5 év adata van benne. Ez véletlenül el is fog veszni, nem?
6: Hát maga az adat nem feltétlenül vész el akkor, hogyha egy olyan kapcsolódási ponton keresztül kerül rögzítésre, vagy át mondjuk egy online szolgáltatáson keresztül van egy átkódolás, és az átkódolt adatok kerülnek be a rendszerbe, akkor nem vészel. A lényeg az, hogy olyan formába kell hozni, hogy az egységes európai rögzítési elveknek
5: megfeleljen. És ez a gyártóknak lesz a feladata?
6: Igen.
5: Jó, hát akkor majd figyeljük, hogy mikor jelennek meg ilyen eszközök. meg majd nyilván olvassuk a híreket, hogy tiltakoznak az eszközgyártók ellen, hogy egy újabb szabályt lőcsöltek a nyakukba, nem?
6: Hát igen, ez egy izott szabvány. Valóban, hogyha csak a költségeket nézzük, akkor ez fájdalmas lehet, ha azt nézzük, hogy milyen haszonnal jár, tehát milyen egészség, nyerességgel, milyen kimenetellel jár, és olyan finanszírozási, jutalmazási rendszereket vezetünk be, amikor akár kereskedelmi célú hasznosításnál, akár közcélú hasznosításnál a költségeket és a kockázatokat megosztjuk társadalmi szinten a különböző szereplők között, akkor ez sokkal kevésbé fájdalmas, mert nem egy szereplőre hárul az összes világos költség és kockázat, hanem elosztjuk. És ezért fontos, hogy Európában létrejöjjön egy közszolgáltatási rendszer európai szinten is, tehát ne az amerikai úgynevezett platform modellt alkalmazzuk, ami folyamatosan nyereséget termel, irtózatos mértékű nyereséget a mi megosztott adataink révén, hanem egy közcélú felhasználás legyen, és ez a közcélú szolgáltatási rendszer szolgálja valamennyi európai tehát állampolgárnak az egészséget.
5: Ebben az új rendszerben, amit építetek, az európaiak adatai Európában maradnak, leszámítva, amit a telefonjuk amúgy is továbbít valahova.
6: Hát, igen, leszámítva azt, amit most is csinálnak, de Európában már biztos, hogy 100 millióan, világszerte legalább 1 milliárdan az egészségügyi leleteiket föltöltik a ChatGPT-nek, és megkérdezik, hogy mi a véleménye róla. Hát ez mindenkinek a saját szíve joga, saját maga dönt róla. A szakemberként mi ezt nem javasoljuk. Nagyon kevés hozadékkal jár, de valóban egy olyan európai rendszert, szolgáltatási rendszert alapozunk meg, amin belül ellenőrzött alkalmazások lesznek hozzáférhetőek.
5: Most Magyarországon új egészségügyi kormányzat is van. Hogyan kapcsolódik, vagy kapcsolódik már ez a rendszerhez, vagy fog kapcsolódni, vagy hogyan, mit vártok tőle?
6: Kötelező lesz kapcsolódni, hiszen az említett európai rendelkezés, azok minden tagállamra vonatkoznak, tehát ezt a bizonyos európai egészségadati rendeletet és annak a végrehajtási rendeleteit azt alkalmazni kell. Ez egyébként minden magyar állampolgárnak az érdeke, mert a szolgáltatás színvonal javulni fog, emelkedni fog, kapcsolódunk egy olyan európai tudás áramhoz, bázishoz, amiben minden európai állampolgár számára azonos szintű szolgáltatások lesznek elérhetőek, hiszen ha a digitális térben az információk akadálytalanul áramlanak, és egyik nyelvről a másikra automatikusan lefordításra kerülnek az információk, egyre nagyobb mértékben lépésről lépésre, akkor magyar állampolgárok is hozzáférnek az összes lényeges közszolgáltatáshoz.
5: Így legyen. Mondtad, hogy lefordítodnak automatikusan. Most, amikor mesterséges intelligenciával fordítunk valamit, vagy feltöltjük a leletünket a ChatGPT-nek, akkor egy meglehetősen kétes eredményt kapunk. Lehet, hogy nagyon jó, de lehet, hogy van olyan 3 olyan szarvas hiba, ami egy egészségügyi dokumentumban problémás. Ez hogyan fog történni?
6: Itt ki kell egy kicsit térnünk arra, hogy a mesterséges intelligencia eszközöktől mit várhatunk ma az egészségügyben. A mesterséges intelligencia eszközök adatokkal dolgoznak, és olyan adatokkal dolgoznak, amik valamilyen módon a valóságot tükrözik. Igen. Digitális sikernek hívjuk. Az egészségügyben összesen kettő olyan terület van, ahol tudjuk, hogy a valóság és az adat között mi a kapcsolat, hogyan vetítjük le, mint hogy a térképnél is levetítjük a valóságot két dimenzióra, igen, ugye itt is levetítjük két vagy három, vagy akár több dimenzióra, de mindenképpen egy vetítés történik. Kettő olyan terület van, ahol a vetítésnek a módszertana jól ismert, az egyik a képalkotó eljárások, a másik a génszekvenálás. Az összes többi esetben nem tudjuk leképezni a szervezetünk dinamikus mozgását. A szervezetünk nem statikus, folyamatosan oda-vissza változó folyamatoknak az összességéről beszélünk, tehát minden mozog. Ezt nem tudjuk leképezni, tehát a jelenlegi tudásunk szerint is korlátozott az, hogy egy mintázat felismerő mit tud mutatni, tehát nem tud olyan megoldást mutatni, amire én 100%-ig hagyatkozhatok.
5: Világos, csak mi kell mondani, ha van egy leletem föltöltve az EST-be, és azt lefordítja horvátra, portugálra, egyébre, hogy ezt hogy történik? Ez az egyszerű fordítás, mert ha most lefordítom egy mesterséges intelligencia alkalmazással, akkor lehet, hogy lesz benne három szarvasiba.
6: Tehát emögött standard terminológiák, tehát minden egyes beavatkozásnak, diagnózisnak megvan a kódja. És az elektronikus rendszerekben ezekkel a kódokkal kerül rögzítésre, és akkor egy kódhoz ott van az összes európai megfelelő, amit az adott tagállamok párosítanak az adott kód mellé.
5: Tehát akkor nem a magát, a szöveget fordítja le, hanem a tartalmát.
6: Igen, értem. Tehát valójában a gyakorlatban transzkódolás folyik, amit megelőz egy szakemberek által validált lista.
5: Értem. Mondjuk, tegyük föl, de nem vagyok szakember, úgyhogy nem is kell értenem, csak bízni benne, hogy majd jó adatok lesznek ott. Ez egy kicsit félrevezető dolog, mert aztán áttérünk a mesterséges intelligenciára, de tavaly különböző egészségügyi okok miatt azt tapasztaltam, hogy mondjuk Magyarországon készül valahol egy CT valakiről, vagy valamilyen testrészéről, akkor ezt mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy egy másik orvos, aki éppen felülvizsgálatra elmegyek, az meg tudja nézni egyáltalán. Mert közlő, hogy hát bizony elég sok szoftver van, és ezt ő pont nem ismeri. Ez európai szinten gondolom még hatványozottabban így van, hogy más használnak, nem tudom, Nyíregyházán, mint Tromsø mellett, mert logikusan mást használnak. Ezt hogyan tudja egy ilyen rendszer áthidalni?
6: Hát ezt is standardizálja ez a bizonyos európai egészségadattér és annak a rendelete. 6 olyan adatcsoport van, információcsoport, amit kötelezően meg kell osztani. Először 2027-től, majd a második adatcsomagban 2029-től, tehát pont a képalkotó eljárások azok, amik 2029-től egy bizonyos meghatározott standard szerint kell, hogy átadásra kerüljenek a különböző rendszerek között, tehát ez nem csak országok között igaz, hanem különböző adatrögzítési és kezelési rendszerek között, ez a korábban említett adatátadási kapcsolódási pont, ez szabályozza ez a rendelet. Most tárgyalják a végrehajtási rendeleteket, tehát lesz egy standard arra vonatkozóan ezeket a CT-ket, hogyan kell tárolni és megosztani.
5: És akkor bízhatunk benne, hogy talán ez már akkor Gyöngyös és Budapest között is működni fog.
6: Hát 2029-től minden európai tagállamban kötelezően meg kell felelni annak a úgynevezett DICOM standardnak, amelyik leírja, hogy hogyan kell ezeket a leleteket rögzíteni, tárolni.
5: Miközben egy ekkora projektet vezet, ami szolidan 450 milliónkat érinti, hogyan marad időd a Semmelweis Egyetemre? Hát, tudom, 24 órából áll egy nap.
6: Nem. Hát mindenhol nagyon jó kollégáim vannak, ugye, régóta foglalkozom ezekkel a területekkel, és sikerült olyan munkamódszert kialakítani, ahol megosztjuk a feladatokat. Világos elképzelésem van arról, hogy hogyan haladunk lépésről lépésre, úgyhogy hát igen, pontos időbeosztással. Én profi sportoló voltam, gyakorlatilag mikor osztálytársak voltunk már, akkor is sokkal inkább a tájfutás meg a futás érdekelt, mint az, hogy hányast kapok matekból.
5: Megsúgom, hogy általában azért ötöst kaptál
6: hát
5: matekból.
6: Igen, ötös voltam matekból is, mint majdnem mindenből, de nem is az a lényeg, hanem hogy én 15 éves korom óta percre beosztom a napomat, tehát lehet, hogy ez van a háttérben, hogy igen, gyakorlatilag én percre beosztom a napjaimat korán reggeltől késő estig, és akkor ebbe sok minden belefér.
5: Sportolsz még, ha már itt
6: igen,
5: tartunk?
6: Igen, én futok minden nap.
5: Ezt kimondottan irigylem. Na jó, akkor térjünk rá a Semmelweis Egyetemre. Amikor itt voltál, ez mondom, olyan másfél éve volt körülbelül, akkor még azért azt gondolom, hogy viszonylag újdonság volt a mesterséges intelligencia, legalábbis mondjuk egy diák számára, aki akkor csöppent be egy egyetemi életbe. Eltelt másfél év. Te mit látsz, mi változott azóta az egyetemen?
6: Hát az egyetemen egyrészt az változott, hogy szeptembertől kezdve az egész egyetemen minden elsősnek meg kell tanítanunk, hogy hogyan alkalmazza a mesterséges intelligencia eszközöket. Mi egyébként az egészségtudományi karon most már harmadik éve tanítjuk a hallgatóknak azt, hogy hogyan tudnak saját maguknak tanulási asszisztenst fejleszteni. Hát az változott, hogy ami egy nemzetközi trend, hogy az írásbeli beadandókat és a szakdolgozatot azt ki kell vezetni a felsőoktatásból. Tudjuk, Cambridge-ben, Oxfordban 3 éven belül megszüntetik a szakdolgozatokat. Egy szakdolgozatot hát 13 perc alatt, ha valaki ért a mesterséges intelligenciához, akkor legyárt. És hát ezt látjuk. Tehát azt látjuk, hogy a beadandókat, az írásbeli anyagokat, azokat a prezentációkat, amiket be kell küldeni, azokat mesterséges intelligenciával állítja elő a hallgatóknak a legnagyobb része. Tehát az változott, hogy az oktatást az gyökeresen át kell alakítani, és most ezen dolgozunk, hogy hogyan kell úgy átalakítani az oktatást, hogy egyrészt alkalmazkodjon a mai érkező fiataloknak a tanulási módszeréhez, tehát ők helyzeteket tanulnak meg, és utána rakják össze az egészet, ez egy óriási változás. Igen. Másrészt pedig, hogy beépítsük a mesterséges intelligencia használatot, mint eszköztárat, mint egy svájci bicskát, és ugyanakkor megtanítsuk nekik mindazt, ami szükséges a szakmához. Tehát ez most egy óriás kihívás nekünk, oktatóknak, hogy hogyan alakítsuk át az oktatást úgy, hogy az egyetemi diplomával együtt azt a kritikai érzéket is már magukénak tudják a friss szakemberek, hogy felül tudják bírálni a mesterséges intelligenciát.
5: Igen, ez egy komoly kihívásnak tűnik. A hallgatók kedvéért el tudod mondani 5 mondatban, 10-ben, hogy hogyan kell egy oktatási segédanyagot előállítani mesterséges intelligenciával?
6: Hát ennek különböző szintjei vannak.
5: Kezdő szint.
6: A nagynyelvi modelleknek 2 kulcspontja van. Ugye az egyik az utasítás, hogy ez az utasítás, ez kellően részletes legyen, és akkor ebben magasabb szinten már be lehet állítani, hogy minél inkább természetes legyen a megfogalmazás, tehát mondjuk ne egyforma hosszúságú mondatok legyenek a szövegben. Tehát az egyik az utasítás, beletenni a kizárt kifejezéseket, igen, felsorolások ne legyenek benne. Ezek tulajdonképpen, aki régóta használja, az tulajdonképpen alapismeretnek számít. A másik pedig a kontextus, tehát az a helyzetleírás, ami meghatározza annak az adott ismeretnek a kereteit. Egyre inkább helyzeteket mutatunk be, tehát az ott helyzetnek a leírása az, ami szükséges, és ezeket kell pontosan meghatározni, és egyre inkább azt mondjuk, hogy beszélgetni kell ezekkel az alkalmazásokkal. Nagyon nehéz elsőre eltalálni azt a jó utasítást, amivel azt kapom, amit én elvárok. Tehát meg kell tanulni beszélgetni ezekkel az alkalmazásokkal. és felismerni, hogy mikor fut teljesen zátonyra ez a beszélgetés, és akkor azt le kell zárni, és nyitni egy újat.
5: Igen, ez egy praktikus megoldás, és néha tényleg ez az egy, ami működik, mert nem lehet a gyurma figuráról lehozni sehogyan sem az alkalmazást, mindenképp azt akar csinálni. De nem az esetre gondoltam, hogy van egy tananyag, azt feltöltöm a mondjuk ChatGPT-be, vagy Gemini-be, teljesen mindegy, és abból tanulok, és akkor legalább azt tanulom, vagy ahhoz készítem a segédanyagot, amihez valóban kell, és nem ahhoz, amit ő gondol a kérdésre.
6: Hát igen, az a Customer GPT, tehát amikor személyre szabom a működését, és akkor valóban, tehát én egy personát ki tudok alakítani, tehát hogyan viselkedjen, igen, milyen szakembernek a bőrébe bújva, vagy milyen tanárnak a bőrébe bújva dolgozza föl az irodalmat, igen, amit én föltöltök, és megmondom, hogy ebből dolgozzál. És akkor biztosan tudom, hogy egy ellenőrzött alapanyagból dolgozik.
5: Igen, és viszont mondjuk egy általános vagy középiskolás gyereket le is ültet a gép elé, mert végül is a géppel csinálhatja ezt a feladatot, és a géppel dolgozhat akár párbeszédben. Ez már szintén volt az egyik műsorban korábban, aki elmesélte, hogy a, nem tudom, a nyolcadikos kisfia fizika leckét, hát azt nem képtelen volt megcsinálni, így viszont, hogy a számítógéppel egy interakcióba került, így boldogan tanulta, és a végén megtanulta tökéletesen az anyagot, egy Szókratesz módszernek hívták akkor, csak ez a hallgatóknak mondom, így meg lehet találni a korábbi műsorok között, hogyha valakit érdekelne. A másik ilyen, amire kicsit kíváncsi vagyok, vagy nagyon kíváncsi vagyok, de kicsit érinti a témát, hogy amikor ma bekerülnek az elsősök egy egyetemre. 3 évvel ezelőtt talán még nem nagyon tudták, hogy van mesterséges intelligencia, mert honnan tudták volna, mielőtt megjelent a ChatGPT. Ma pedig már úgy érnek be, hogy valami múltjuk is van ezzel vélhetően, aki egyetemre megy, az 16-17 éves korától már biztosan használja, nem?
6: Változó, van, aki használja, jól kell, sem használják, és van, aki egyáltalán nem használta, vagy mondjuk...
5: Létezik ma még olyan egyetemre menő fiatal, aki egyáltalán nem használja a mesterséges?
6: Van néhány, igen. Kevesen vannak, de vannak. Illetve többen vannak, akik ugye, tanulmányaikkal összefüggésben egyáltalán nem használták, hanem mondjuk buli szervezésre, igen, használják, vagy hova menjünk a hétvégén, tehát ilyen javaslattételre használják, meg Google keresés helyett. Tehát igen, sokan használják, és ezért is tanítjuk már első fél évben azt, hogy mit lehet várni, mik a veszélyei. Ugye tudjuk ellenőrzött vizsgálatokból, orvosoknál is megcsinálták, hogy megmérték, hogy 2 hétig rendszeresen ChatGPT-t használtak az orvosok, és ennek következtében az agyi kapacitásuk, annyi munkájuk 30%-át elvesztették, tehát ellustul az agyunk, igen, hogyha túl sokat használjuk ezeket az eszközöket. Tehát minden hallgató kap egy brosúrát tanulmányai elején, ami úgy kezdődik piros betűkkel, hogy döntést kell, hogy hozzon. Hogy vagy megtanul egy szakmát, amiért itt ide jár és jelentkezett ide, vagy megelégszik azzal, hogy megszerzi a jegyeket. És megcsináltatja a mesterséges intelligenciával a különböző feladatokat. Ha az utóbbit választja, akkor annak az a kockázata, hogy a diplomája nem fog érni semmit, hiszen helyettesíthető lesz, igen, mesterséges intelligenciával. Tehát együtt kell, hogy működjünk a hallgatókkal, és ez a világ, amiben most belépünk, vagy már benne vagyunk, abban is más, hogy a hallgatókkal együtt működve tudjuk a legjobb tananyagot, a legjobb oktatási módszertant kialakítani. Mi az egyetemen egyébként, az én tanszékem az egész egyetemen tart továbbképzést arról, hogy oktatóként hogyan kell használni, ma is van egy ilyen holnap is, egész héten tartunk most ilyet, hogy hogyan kell használni oktatóként a mesterséges intelligenciát, és erre mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy nem tudjuk egyedül eldönteni, hogy mi működik, mi lesz jó, folyamatosan együtt kell működni a hallgatókkal, visszajelzést kell kérni, mérnünk kell az eredményeket, csak közösen, az angol kifejezéssel kokreációban tudjuk kialakítani ezeket a tananyagokat, hiszen egy teljesen új helyzetről van szó.
5: Ez mennyire nehezíti meg az oktatók életét?
6: Nagyon. Hát nincs olyan tananyag, amit mert a mi területünkön egészen biztos, tehát a digitális egészség területén nincs olyan tananyag, amit ne kéne legalább évente fölülvizsgálni, de legalább általában fél évente fölülvizsgáljuk és átalakítjuk, de azt kell mondjam, hogy nincs olyan tananyag, amit egy évre rá ugyanúgy használni lehetne.
5: Igen, ez elképesztő, ez a fejlődési ütem. Nem tudom, hogy ti minden megjelenést, egyebet ugyanígy lekövettek, vagy kénytelenek vagytok lekövetni valamennyire, mert a diákok is lekövetik, vagy nem követik, vagy lekövethetik.
6: Hát nekünk lekövetni kell, tehát a legnagyobb alkalmazásoknak a fejlesztéseit folyamatosan követjük, vannak szerzők, angol nyelven publikálnak, akik folyamatosan nyomon követik a különböző alkalmazásokat. Igen, tehát figyelni kell a szakirodalmat, figyelni kell a fejlesztéseket, és nekünk magunknak alkalmazni kell egy jelentős részét a megváltozott eszköztárnak.
5: Mondtad, hogy a ChatGPT-t ne használjuk leletek kiértékelésére. Többé-kevésbé. De már erről beszéltünk másfél évvel ezelőtt is, hogy viszont ugye az orvosok szíveskednek a leleteket egy, kettő vagy három nyelv keverékéből megalkotott szöveggel elállítani, amit hát bizony nem mindenki ért, én sem minden latin szót értek, amit leírnak egy leletbe. Ezeket viszont a ChatGPT-től kérdezzük meg. Viszont inkább azt kérdezném, mert erre azt mondják erre sokan, hogy még mindig jobb, ha ő elmondja, mint hogyha éppen nincs a közelben orvos, akitől meg tudom kérdezni, hogy mit jelent, de hogy mikor leszünk egy olyan alkalmazás, ahol ezt tényleg mondjuk orvosok által validáltan tudom lefordítatni.
6: Van ilyen törekvés, sőt, hát ilyen irányú fejlesztés van. Hollandiában járnak a legörülébb abban, hogy a korábban említett orvosi nevezéktan az betegek, állampolgárok számára érthető módon is rögzítésre kerüljön, tehát az a kódrendszer, amit az előbb beszéltünk a Igen. különböző nyelvek közötti átkódolásra, annak van egy olyan változata, ami kifejezetten a betegeknek szól, hogy ők jól értsék azt, amiről szó van, tehát a kezdeti lépések meg megtörténtek, tehát ebben az európai egészségadattérben, ahol több nyelvi szolgáltatások lesznek, ott az egészségügyben rögzített adatok, információk jelentős része érthető módon is elérhető lesz. Ez nem 2027-8-ra, inkább 10 év múlva.
5: De akkor egyszer van esélyre, hogy megértjük, hogy mit állapított meg rólunk a saját orvosunk.
6: Igen, ez kifejezetten cél, és ez zajlik, ez a fejlesztés. Tehát abban a projektben, tehát abban a fejlesztésben, abban a szolgáltatás fejlesztésben, amiben én dolgozom, ott ez egy kiemelt feladatunk, hogy mondjuk 2028 második felében ez elérhető legyen több nyelven, és ezeknek az alkalmazását először tesztelni fogjuk, aztán pedig hozzáférhető formában elérhető lesz minden európai országban.
5: Ez nagyon jól hangzik, meg jó lenne, hogyha már ez akár előbb megvalósulna, ez a projekt nyilván nem fog, és nyilván nem rajtad múlik, hogy előbb megvalósuljon, azért 27 európai tagállamnál, mire ez így átmegy egy az egybe, az szokott némi fennforgásokkal járni.
6: Hát igen, azt szoktam, hogy 27 plusz 2, mert Norvégia és Izland is benne van, de hát igen, 27 tagország, különböző rugalmasságú szervezetek, különböző szándékkal, valóban külön kell foglalkozni gyakorlatilag minden országgal, és megismerni a motivációikat. Hát ez egy izgalmas rész, hogy hogyan találjuk meg azt a közös hangot minden országgal, hogy ők is úgy érezzék, hogy ezt érdemes megcsinálni.
5: Te így egy ilyen EU projektet vezetve is úgy látod, hogy az EU kicsikét lassú, vagy úgy látod, hogy ez körülbelül az az optimális ütem, amiben haladni lehet egy ekkora projekttel?
6: Hát, ha összehasonlítom azzal a mechanizmussal, hogy egy multi működik, ahhoz képest biztosan lassú. De én voltam globális igazgató, multinál is, tehát ott egész mások a folyamatok, és sokkal inkább célorientált és egységes irányban tud haladni egy teljes közösség. Itt azt látom, hogy az Európai Egészség Adattér és ez a bizonyos európai azonosító, elektronikus azonosító és tárca rendszer, ez abban segíteni fog, hogy kijelöli a fejlesztési utakat. Tehát a keretrendszer létrejön, amin belül sokkal gyorsabban lehet haladni. Visszatérve a kérdésedre, ma sokkal gyorsabban tudunk haladni ebben az egészség adattér rendszerben, mint ahogy 3 éve haladtunk. Tehát gyorsul.
5: Gyorsul, az jó. És egyébként akkor még a végén azt kérdezem, hogy ez létrejön ez az adattárca rendszer. Keret. Ez nagyjából föl fog emészteni minden olyan kis egyéb dolgot, amit mellette használunk? Tehát nem tudom, most csak ez jut eszembe, de nem példának mondom, de a BKK app, meg egyebek, amiből nagyjából teljesen logikus lenne, hogy ezek összeépüljenek valamikor.
6: Hát igen, a jegy, tehát
5: igen, például.
6: Ezek mind bekerülnek a tárcába valóban, tehát a diploma bekerül. Most zajlik egy európai pilot projekt, amelyik az utazási dokumentációt helyezi el ebben a bizonyos elektronikus tárcában. Igen, egyszerűsítik az életünk, hiszen nagyon sok dokumentum, információ egyetlen egy alkalmazásban lesz benne.
5: Hát akkor várjuk, hogy ez meglegyen. Legkésőbb akkor, de szerintem még előtte is fogunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm dr. Lantos Zoltán, aki a vendégünk volt. Önöknek a figyelmet, amennyiben tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, amennyiben nem tetszett, akkor Zolinál reklamáljanak. Köszönöm szépen.
6: További szép napot kívánok, viszontlátás.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Egyetlen napra zárnak be a boltok az ünnepi hosszú hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvár vizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A Spirit FM híreit hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en. Generációváltás lesz a témánk, de egy kis savval, borssal, hiszen a generációváltásról már beszélgettünk egy májusi adásban, viszont visszatérünk, visszahívtam a vendégemet is, méghozzá dr. Petró Csillát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, akivel arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha a következő generáció nő. Ugye a generációváltásról megállapítottuk múltkor, hogy egy nagyon kemény kérdés, talán az egyik legérzékenyebb pont egy vállalkozás életében. Sokszor szól arról, hogy kiveszi át a vezetést, de azért emögött rengeteg minden van. Bizalom, hatáskörök, jogkörök átadása. De hát nyilván ezt az egészet fel kell építeni, és talán bonyolódik is a helyzet, hogyha az utód egyébként nem fiú, hanem hölgy. Csilla, köszöntelek is itt az Álláspontban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy visszajöttél, hiszen megnyitottuk ezt a szelencét már a legutóbbi adásban is, és kíváncsian hallgatlak, hogy mi van akkor, hogyha az utód nem egy fiú, hanem egy hölgy, akkor mi történik?
2: Hát sok minden egy picit vagy nagyon másképp alakul. Ugye a magyar családi vállalkozásoknál még mindig azt gondolom, hogy az automatikus gondolat az, hogy a fiú örökli a céget, hogyha van fiú utód. És hogy nem automatikusan a lányoknak szánják ezt a szerepet.
1: Tehát ténylegesen van egy olyan helyzet, hogy még mindig nem a talpra esettség, vagy a szakmai tapasztalat, vagy bármi egyéb számít, hogyha van egy fiú, meg egy lány utódom egy magánvállalkozás életében.
2: Igen, sokszor azt tapasztalom, tehát volt már ilyen bőven, hogy eszükbe sem jut, hogy a lány is alkalmas lehet erre a szerepre, neki inkább ez a család összetartó, gondoskodó funkció jutna, és hát inkább akkor kerül előtérbe, ha mondjuk a fiút nagyon alkalmatlannak tartja az alapító, vagy pedig egyáltalán nem hajlandó átvenni és bevonódni a cég életébe.
1: Mennyire kell egy ilyen esetben egy hölgynek többet bizonyítania? Tehát egy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk van egy fiú-lány utód, és mondjuk a fiút nem érdekli, előfordulhat, hogy inkább azt vizsgálják először a cégek, hogy kívülről hoznak egy új vezetőt, mint sem, hogy egyébként a saját sarjra bízzuk a vállalat irányítását?
2: Igen, ezt azért nem mondanám. Általában az elsődleges, hogy családon belül maradjanak az irányító pozíciók. Viszont az biztos, hogy egy lányutódnak, és ezt hát ők maguk mondják sokszor, hogy duplán bizonyítaniuk kell.
1: Miben kell nekik többet bizonyítania, mint egy fiúnak? Jobban láthatóvá kell válniuk? Először lehet, hogy a család előtt kell bizonyítania, hogy ők alkalmasak erre?
2: Ez a két dolog így párhuzamosan szokott működni. Nyilván a család előtt is, mert sokszor mondjuk az alapító ugye apa, és hát többnyire ez szokott lenni, hogy a vállalkozások többségé férfi tulajdonban van, akkor ugye ott bejön ez a kislányom, a szeretett, féltett kislányom, akit akár meg is szeretnék óvni attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, hogy mondjuk nagy teher nehezedjen a vállára. Tehát bejön ez az óvó, féltő, gondoskodó szülői minta, ami teljesen természetes. És ugye ez keveredik a szakmai funkciókkal, úgyhogy nyilván a családon belül is bizonyítani kell a rátermettséget, de ha ez még meg is van, vagy párhuzamosan működik ezzel, a nehezebb dió sokszor az, hogy ha vannak munkatársak a cégben, akkor ugye előttük is a saját legitimációt igazolni, hogy én nem apalánya vagyok, hanem egyébként egy rátermet vezető is.
1: Említetted múltkor, hogy ugye a vacsoraasztal sokszor a tárgyalóasztal, és ugye egy ilyen óvóhelyzet, amit az előbb említettél, ez mondjuk ott is előjöhet, de egyébként a vállalaton belül mondjuk egy hivatalos megbeszélésen is előjöhet. Mégis, ha a kollégákról beszélünk, akkor előttük hogy lehet ezt az egész generációváltás kérdést jól felépíteni? Kell-e egyáltalán felépíteni? Kell-e színházat csinálni ehhez?
2: Hát színházat semmiképp nem javasolnék, csak inkább átlátható, transzparens kommunikációt, és azt, hogy ez tényleg legyen a kommunikálva a munkatársak felé is, hogy akkor itt mi fog történni, ki a tényleges vezető, mikortól, milyen szerepben, illetve milyen szerepben marad az alapító, ha ő még akár ugye fokozatosan vonódik ki a cég életéből, mert hogyha ők ezt átlátják, akkor fognak tudni legitimációt adni az utódnak, mert ha az van, hogy átnyúl a feje fölött még mindig az alapító, kihagyja bizonyos döntésekből, úgy tűnik, hogy nyilvánosan talán ő már át fogja venni, de közben mégsem, tehát ha ez nincs letisztázva, akkor a munkatársak sem tudnak kihez igazodni, ha viszont ebben a kommunikáció transzparens, akkor ez nagyon megkönnyíti az egész folyamatot.
1: Kommunikáció kapcsán ugye adóvevőről is beszélgettünk múltkor, szét is lehet szedni, viszont fontos, hogy ez a kettő között is egyébként működjön. Ha először az adó oldalát vizsgálom, ugye említetted ezt az óvó helyzetet egy lánygyermek esetében, de mégis mik azok a tipikus ilyen pain pontok, ahol ez kirajzolódik, hogy na, ő bizony egy lányutód, és ott esetleg nehezebb lesz az átadás.
2: Hát akár ugye az a megfontolás, hogy sokszor a nők, akár mondjuk az alapító feleségére, ha gondolunk, tehát anyaszerepből, sokszor ugyanúgy aktív részesei a vállalkozásnak, csak nem kimondottan papíron vezetői, hanem ők azok, akik sokszor mediálnak, konfliktust kezelnek, figyelik az egész család érdekeit, ezt tartják egyben, és leginkább szem előtt. Aztán előfordul az is nagyon sokszor, hogy a láthatatlan munkát ők végzik, tehát az adminisztrációt, úgymond a HR ügyeket, a kapcsolattartást, családtagok között, ügyfelek közt, tehát kvázi voltak épp egy csomó vezetői funkciót látnak el, de nem a klasszikus értelemben, amit mi annak tekintünk, tehát egy nagyon szövevényes, bonyolult kapcsolati rendszer, így a család és a munka összefonódása miatt. Úgyhogy ők számtalan szerepben lehetnek, és hogy ebből ténylegesen a vezetői székbe kerüljenek, az egy tudatosságot igényel, és egy tudatos felkészülést.
1: Feltételezem, hogy itt is van két út. Tehát van ez az út, amit most említettél, hogy a szervezetben benne van, működik, ismerik a kollégák, ő ismeri a folyamatokat, nyilván a vállalatot, az összes rezdülését, vagy inkább az a sikeres helyzet, amikor valaki saját szányra kap, máshol szerez tapasztalatot, külföldön tanul adott esetben, és utána tér vissza a családi vállalkozásba, vagy ez ennyire nem választható szét élesen?
2: Mind a kettő nagyon jól működhet. Ez ugye attól függ, hogy kinek milyen a karaktere, milyen az élethelyzete. Számos olyan sikeres példa van, amikor már egészen gyerekkortól bevonnak valakit, és sikerül vele megszerettetni azt az adott vállalkozást, tényleg így bele születik gyakorlatilag, és szívesen is csinálja. De van olyan is, hogy valaki már gyerekkora óta ugye részese a családi vállalkozásnak, belelát, és azt mondja, hogy úristen, csak ezt nem szeretném csinálni, és akkor pont, hogy ilyen kontraproduktívvá válik az ő bevonása. És ugye a másik oldal, amit mondasz, az is nagyon jól működik, hogy valaki tapasztalatot szerez, bizonyít egy másik cégben, akár külföldön, akár tanulmányok után, és úgy ezekkel a friss ötletekkel és szemlélettel tér vissza.
1: Ha továbbra is az átadó oldalát, tehát az első generációt nézem, vagy édesapát, édesanyát nézem, aki átadja a vállalkozást, hol szokott a leggyakrabban crash-elni ez a kérdés? Tehát hol vannak a leggyakoribb hibák? Mik a leggyakoribb hibák?
2: Hát ugye az egyik, ha, és ez mondjuk generáció független, mármint hogy női vagy férfi az utód, attól független, hogy nincs erre tudatos forgatókönyv, hanem úgy kezeljük, hogy ez egy jogi, pénzügyi kérdés, de nem tud csak az lenni, mert ugye itt családi érzelmi szövetség és kapcsolatokról van szó, ezeknek sokszor egy bonyolult hálójáról, mert ott vannak a testvérek, akár távolabb rokonok, tehát ők így mind együtt részesei szoktak lenni ennek a családi szövetségnek, amiben működik a cég. És ha ugye ez nincs időben elkezdve, hogy erre legyen egy tudatos forgatókönyv, vagy felkészülés, akkor akár ugye egy váratlan krízishelyzet, egy halálesetet, bármi olyan dolog kényszeríti ki, ami egyébként megelőzhető lenne a tudatos felkészüléssel. Hát a másik dolog, ami nagyon gyakori, és tapasztalom, hogy, és ez főleg ugye az első generációs átadóknál jellemző, ugye akik saját maguk építették föl, és gyakorlatilag az életművük átadásáról van szó, akkor ugye egyrészt még nincs rá minta, mert mondjuk egy második, harmadik generációnak átvenni már könnyebb, mert már volt rá minta, hogy csinálta apukám, anyukám, de aki először adja át a saját dédelgetett vállalkozását, számára ez nehéz lehet sok szempontból, inkább érzelmileg. Mert még ha mondjuk fejben át is adja, meg operatíva úgy is gondolkodik, hogy átadom, azért mégis nehezen engedi el ezt az életművet, mert ez valahol egy identitás válság is, amit tudni kell a lelkünkön belül kezelni.
1: Nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy vizsgáltátok el, hogy a sikerfaktort, tehát például ha ezeket a crash pontokat valaki ügyesen megugorja, és nem lép bele ezekbe a csapdákba, akár azáltal, hogy mondjuk egy külsőst von be, tehát akár egy tanácsadót, nem tudom, hogy azt néztétek-e, hogy mondjuk tanácsadó bevonására mennyire nyitottak a vállalatok, mert ez nem feltétlenül egy elterjedt dolog, bár más területről hozom a példát, de a legfiatalabb generáció előszeretettel fordul mondjuk pszichológushoz, és ez nem egy tabu téma már nekik. Nem tudom, hogy egy generációváltás kérdésben beszélhetünk-e arról, hogy mondjuk egy coach, egy mentor behívása, akár időleges behívása, ez megoldást jelenthet-e, illetve hogy erre mennyire nyitottak a vállalatok?
2: Ez is nagyon változó, ugye széles a paletta, rengeteg családi vállalkozás működik Magyarországon, ilyen 150-180 ezer körül, attól függ, hogy milyen kategóriába gondolkodunk. És hát azért jó, hogyha van ebben egy külső tanácsadó, mert ő nem része a családi érzelmi dinamikának, tehát ő kívülről tud rálátni arra, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot elősegíteni. Ugye ez általában egy időleges bevonás szokott lenni egy folyamat. És hogy ezzel kapcsolatban milyen a nyitottság, mert külföldön, ahol ugye már nagyon sok generáció óta, mivel a gazdasági helyzet másképp alakult, nem volt ugye egy rendszerváltás előtti kommunizmus időszak, ott a családi vállalkozások régi múltra tekintenek vissza, itt ugye sok esetben a 90-es évek elején alakultak, ugye az alapítók most ilyen 55-75 plusz-minusz évesek, és ugye őket ez egy új helyzetbe teszi, ők ugye azt a mentalitást hozták, és úgy építették fel a vállalkozásaikat, hogy kemény munkával, lojalitással mindent egyedül meg lehet oldani, üzleti szemlélettel, és ugye kevésbé volt az életük része az, hogy az, ahogyan most a világ átalakult, tehát az, hogy digitalizálódunk, hogy a hibrid munka egyre gyakoribb, hogy felhatalmazást adunk egymásnak, hogy önmegvalósításba gondolkozunk. Ugye ezek a szlogenek, amik valóban a modern munkát jelképezik, és nagyon jól leírják, és ugye emiatt egyfajta ilyen értékütközés miatt még mindig azt mondom, hogy nagyon vegyes az, hogy ki az, aki szívesen fordul, vagy egyáltalán tud róla, hogy ezt a folyamatot lehet segíteni. Másik részük még talán nem is hallott róla, tehát ez még mindig egy olyan terület, ahol nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség, már pedig ugye azért érdemes ezzel élni, és ezen időben gondolkodni, mert hogy ez nem egy kvázi költségtényező lenne, hanem hát konkrétan kimondhatóan, hogy egy befektetés a jövőbe, mert a családi vállalkozások esetében nagyjából ilyen többedik generációváltást a 10%-uk él meg, a többi pedig felbomlik, megszűnik, eladásra kerül.
1: És ez a 90%-uk.
2: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Ezen akadály meg nem ugrása miatt, csúnyán szólva, igen, bokik meg, és zárják be a kapuikat.
2: Igen, ez így van. Ez egy nemzetközi adat. Igen, igen. És ez egy nemzetközi adat. Magyarországon is nyilván hasonló lehet a helyzet. Viszont azt jó tudni, hogy ez elkerülhető azzal, hogyha ezzel is ugyanúgy foglalkozunk, mint egy üzleti kérdéssel, idézőjelben ugyanúgy, mert nyilván itt a családi helyzetet kell jól kezelni. De igen, tehát nagyon sok vállalkozás esetében vagy nincs megfelelő utód, vagy azt mondom, hogy nincs méltó utód, akit arra érdemesnek tartanának, vagy ugye elzárkózik tőle a szűkebb család, tágabb család, és onnantól kezdve ugye vagy a külső menedzsmentet kell behozni, vagy pedig ugye az eladás mellett kell dönteni.
1: Komoly szám egyébként, amit említettél, folyamatosan ez pörög még mindig a fejembe, hogy ennyien elbuknak, pedig a segítség az itt van egyébként is külföldön, ugye már többedik generációs átadások zajlanak, és vannak igenis jó minták, majd a végén foglaljuk is össze, hogy mik azok a pontok, amire mindenképpen figyelni kell, hogy ez sikeres legyen, kis útravalóként akár a bennünket hallgató cégvezetőknek, vagy cégtulajdonosoknak inkább. De előtte nézzük meg azt a helyzetet, amikor bent van már a női utód ugye a szervezetben, és a szervezet hogyan fogadja őt. Tehát ott mi az, amit egy nőnek mindenképpen el kell követnie, illetve el kell kerülnie, hogy sikeres maradjon, sikeres legyen továbbra is. Nem szeretném, ha közhelyesek lennénk, de biztos van olyan, hogy női vezetés, tehát más technikákat, más szemléletmódot hoznak. Kérdés az, hogy ez mennyire ültethető át egy szervezetbe.
2: Igen, ugye erről akár milyen éles viták is szoktak keletkezni, hogy most milyen a női vezetés, milyen a férfi vezetés. Ugye annyira nem sarkítanám ki, hogy most az egyik hatékonyabb, vagy a másik hatékonyabb, vagy hogy igazából mi az, ami jó vezetésnek számít, mert ez tényleg nemtől független. Inkább a személyiség, az önismeret, és ugye a felkészültség határozza meg. De való igaz, hogy vannak olyan értékek, amiket klasszikusan inkább férfiasnak, vagy nőiesnek címkézünk, talán így fogalmazok. Például az, hogy mondjuk legyen határozott, karizmatikus, kockázatvállaló egy férfi vezető. Egy női oldalon megmondhatjuk azt, hogy legyen empatikus is, figyeljen oda a közösségre, tehát a csapatra, akár egy kicsit kevésbé vállal kockázatokat a biztonság fenntartásának az igénye miatt, ugye ezek valahol ilyen evolúciós minták is, evolúciós szerepekből jönnek, egy picit ezek érezhetőek, de ugyanúgy tudja ezeket az értékeket egy nő is, meg egy férfi is jól ötvözni a munkahelyeken, és hát ugye a modern szervezetek azok valóban ezt a fajta bevonás alapú és együttműködés alapú rendszerek kiépítését igénylik, ahhoz, hogy ugye a jelen 21. században sikeresek legyenek.
1: Igen, és ráadásul ugye itt egy nagyon maszkulin dologból indulunk ki, tehát édesapa próbálja átadni a lányának, akit folyamatosan megóvott, és próbálja betenni egy szervezetbe, kicsit egy cápákkal teli, nem is tudom, tóba, ahol őt megpróbálják megenni, és ő neki duplán bizonyítania kell, hogy egyébként ezeket az értékeket, ezeket a modern értékeket hordozza. Ez azért egy nagyon komoly feladat, és az látható, hogy nyilván sokan sikertelenül ugranak ennek neki, de mégis a valódi akadály hol szokott lenni? Inkább bent, tehát a családon belüli problémákat látod inkább előtérben, vagy inkább kint, és a kintet én most inkább a szervezetre gondolom. Melyik a hangsúlyosabb, vagy lehet egyáltalán hangsúlypontot találni a kettő között?
2: Hát ugye a női utódnak kétszer kell vizsgáznia, egyszer ugye a család előtt, egyszer a szervezet előtt, mind a kettő lehet problémapont, vagy ilyen krízispont, és hát hogyha ugye azt nézzük, hogy az utód oldaláról nőként van egy ilyen dupla megfelelési kényszer és igény egyrészt, hogy tartsam egyben a családot, gondoskodjak a családtagokról, legyek kedves, de legyek egyébként határozott is, vállaljak kockázatokat, de azért inkább kerüljem is őket, mert hogy a biztonsági szempontot is tartsam szem előtt, és azért ebbe sokszor át lehet csúszni egy olyan olyan pontra, ami mondjuk már túl kontrolláló lesz, vagy túl kemény, mert ugye akkor a megfelelési kényszer.
1: Mi történik akkor, hogyha mondjuk az egyik oldal elfogadja a női utódot? Tehát akár mondjuk a család elfogadja, de a szervezet nem. Vagy pont fordítva, hogy a szervezet elfogadja, viszont a család nem. Ilyen helyzeteket láttatok már, vizsgáltatok már?
2: Hát ezeknek mindenféle verziója is látható. Ugye az, hogy a szervezet fogadja el a női utódot, az az alapító részéről azzal segíthető elő, hogyha őt valósan legitimálja. És hogyha ez megtörtént, akkor nem dédelgeti, nem óvja a munkatársak előtt, nem mentegeti, nem nyúl át a feje fölött bizonyos döntésekben, hanem akkor tényleg hagyja azt, hogy ő építse ki a saját birodalmát, mutassa meg, hogy milyen jól kezel konfliktusokat, hogy határozottan vezet. Ugye ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hogy az átadás az lehet egy pillanat, hogy aláírtuk a dokumentumokat, de az, hogy akár egy nőnek, akár egy férfinak a legitimációja kialakul, az egy folyamat, és ugye azt a saját döntéseivel, az elvégzett feladatokkal fogja tudni bizonyítani a munkatársak előtt.
1: Ez a tudatos folyamat, hogyha megnézem, akkor mik azok a kritikus pontok, amikre nagyon kell figyelni, hogy sikeres legyen, talán ezt mint záró kérdés, és mint inspiráció, vagy manna akár a bennünket hallgatóknak. Mik lennének ezek?
2: Hát, hogyha két oldalról nézem, hogy az alapító oldaláról azt hangsúlyoznám, hogy ez egy belső lelki munkát is fog igényelni, nem csak az üzleti rész, hanem azt, hogy saját maga mennyire áll készen arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Ha ezzel úgy megbarátkozott, nyilván nagyon fontos a megfelelő utód kiválasztása. Lehet, hogy több gyermeke is van, közülük azért ez mégiscsak egy üzleti döntés is, közösen kell kiválasztani azt, aki a legalkalmasabb lehet. Ez ugye nagyon sok konfliktust szülhet a családon belül. Ezeket okosan rendezni. Ugye az átvevő részéről pedig az is egy tipikus probléma szokott lenni, hogy hirtelen nagyon sok mindent másképp szeretne csinálni, akkor ebből egy konfliktus keletkezik, tehát hogy ebben próbáljanak meg a balanszra törekedni.
1: Oké. Okay. Nagyon érdekes téma, és én úgy gondolom, hogy akár női, akár férfi, teljesen mindegy, milyen oldalról vizsgálom, ez egy komoly felépített folyamat kell, hogy legyen. Abban segíts még, hogy ha már folyamatról beszélünk, van kritikus időtáv, hogy miben kell vagy szabad gondolkodni? Években, hónapokban, napokban?
2: Hát napokban semmiképp nem szokott működni, inkább az évek. Az átlag az ilyen egy...
1: Hónapokban, napokban?
2: Hát napokban semmiképp nem szokott

0: folyamatot, és akkor aztán szépen végigviszi az átvevő és az átadó egymás között. Úgy, hogy a családi egység és a béke is megmaradjon.
1: Ami rendkívül fontos. Igen, igen, így van. Csilla, nagyon köszönöm az ismételt kirándulást. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi újat tud még ez a téma, ez a kérdés mutatni, de valóban, úgyhogy lehet, hogy csinálunk belőle egy harmadik adást. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, ez volt az Álláspont, jövő héten újra találkozunk. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán?

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemlen nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MBH bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MBH bankot, vonja vissza az ösztöndíj program finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt valóban a Több-kevesebb, a gazdasági műsora a Spirit FM-nek. Sok-sok témával fogunk foglalkozni, és minden valamilyen szinten érintheti a pénztárcánkat, a gazdaságunkat, a jövőnket, úgyhogy érdemes lesz bennünket figyelni. Az első téma rögtön azzal foglalkozik, hogy új katonai szuperhatalom született, és hogy ez mit is jelent, és mennyire rendezi át a világ erőtérképét. Erről fogok beszélgetni vendégemmel, Szalai Mátéval, a hollandiai Klingendál Intézet és a budapesti Minusz Egyetem kutatójával. Üdvözlöm!
7: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Augusztus elején Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán aláírta a mekkai közös védelmi megállapodást. Szintlépésnek nevezik, ugyanakkor sok kérdést vet fel. Mi is okozta azt, hogy ez a három nemzet, ez a három ország végül ugyanazon dokumentumot aláírta?
7: Ahogy a nemzetközi politikában általában szokott lenni, egy ilyen szövetségnek a kialakulása az alapvetően a hatalmi egyensúly változására vezethető vissza. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt három évben, 2023. október 7-ét követően teljesen megváltozott a közel-keleti hatalmi egyensúly. Izrael terjeszkedett katonai értelemben, politikai értelemben is a térségben, illetve hát kitört az iráni háború, aminek a hatását a mai napig láthatjuk, hogy ez nem egy lezárt konfliktus. Ebben a helyzetben különböző országok, Szaúd-Arábia, Törökország, Pakisztán, és mellettük egyébként még más országok is sokat tárgyaltak egymással, hogy mit tudnak tenni ebben a lépésben. Mindannyian az Egyesült Államoknak a partnerei, de mindannyian azt érezték, hogy az Egyesült Államok nem tud, vagy nem akarja garantálni az ő biztonságukat, és így született meg ez a mekkai megállapodás, ami ennek a három országnak a külpolitikájában és biztonságpolitikájában fog egy meghatározó szerepet játszani, legalábbis ezek az országok ezt állítják.
6: Ilyenkor egy ilyen megállapodás mi mindenre terjedhet ki? Csak a védelemre, vagy akár közös fegyverbeszerzésre is?
7: Nagyon jó a kérdés, mert ezt nem tudjuk, hiszen nem hozták nyilvánosságra az egyezménynek a szövegét. Amit mind a három fél hangsúlyoz, az egy ilyen NATO-hoz hasonló kollektív védelemi elköteleződés, vagyis ez azt foglalhatja magába, hogyha az egyik országot megtámadják, akkor az mind a hármuk elleni támadásnak értelmezendő. Ugyanakkor itt is rögtön rengeteg kérdést tudunk feltenni, nyilván ez nem olyan szintű még, mint amit a NATO-ban élvezünk, nem olyan fajta biztonsági garancia. Már egyébként az egyezmény aláúrása óta látható volt az, hogy a Szaúd-Arábiát támadás érte az iránbarát jemeni Huszi mozgalom részéről, és akkor nem történt semmi. Tehát ebben az értelemben ez még nem feltétlenül jelent egy stratégiai változást. Ami ennél fontosabb az egyrészt, ahogy én is említettem, az a védelmi ipari együttműködés. Itt elsősorban a kell gondolnunk, hogy Törökországnak van egy hatalmas védelmi ipar, ami nagyon korszerű és nagyon versenyképes fegyvereket és eszközöket tud gyártani. Itt elsősorban Szaúd-Arábiának megvan az a pénze, hogy ezt megvegye, és itt már egyébként az egyezmény aláírása előtt is láthattunk mélyű együttműködést, ami kifejezetten a védelmi iparra fókuszált. Másrésztről, ami még fontos lehet, az az, hogy egyáltalán létezik egy fórum, egy intézményesített fórum, ahol ezek az országok multilaterálisan tudnak egyeztetni biztonságpolitikai kérdésekben. Ez a Közel-Keleten önmagában is nagyon fontos, hiszen nincsenek olyan intézmények, nincsenek olyan fórumok, ahol ezek az országoknak akarják tenni. Még egyébként nem látjuk, hogy a gyakorlatban hogyan vizsgálzik ez az együttműködés, de önmagában, hogy már van valami, az egyfajta előrelépésként is értelmezhető.
6: A mekkai közös védelmi megállapodás kapcsán, hogyha az emberek a cikkeket olvasgatták és nézegették, akkor találkozhattak azzal a fogalommal, hogy a kollektív védelem elve. Ez mit is takar, és például egy ilyen megállapodás tekintetében mire terjedhet ki?
7: Ez elméletileg arra terjedne ki, hogyha az egyik országot vagy az egyik felet megtámadják, akkor az mind a hármuk elleni támadásként értelmezhető, és ezt követően pedig valamilyen kötelezettséget vállalhatnak az adott országok, hogy együttesen lépjenek föl. Valami ilyesmilyen ez a kollektív védelem elve, de hát a gyakorlatban nagyon sokfajta módon lehet ezt értelmezni, nagyon sokfajta módon lehet gyakorlatba ültetni. Itt egyébként nagyon régóta már vannak mindenfajta kérdések azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok pontosan milyen szerepet is játszik ezeknek az országoknak a védelmében, tehát például Törökország és az Egyesült Államok között, hiszen mindketten NATO tagok, már valamilyen kollektív védelmi elv már érvényesülnie kéne, és ugyanúgy egyébként szabadú értelmezésben az Egyesült Államok garanciát vállalt az ő biztonságokra, de mindkét állam érezte azt, hogy ez nem feltétlenül érvényesül. Tehát ez az elv nagyon jól hangzik, de aztán ahogy a puding próbálja az evés, a kollektív védelmi elvének a próbája az a gyakorlat, mennyire segítik meg egymást ezek az országok, amikor támadás éri őket, vagy amikor valami nagy kihívással szembesülnek.
6: Ugye említette, hogy a különböző kitört háborúknak köszönhetően érezte azt ez a három nemzet, hogy érdemes nekik közös platformra kerülniük, és beszélniük, és egymást segíteniük akár. Ugyanakkor ugye egy-egy ilyen megállapodás tovább növelhet és indukálhatja, hogy nem a béke felé terelődik a hangulat, hanem abszolút puskaporossá válik. És említette azt is, hogy ugye az Egyesült Államok partner országairól van szó, ugyanakkor Törökország esetében szintén el szokott hangozni, hogyha Oroszországgal sem éppen a legrosszabb a kapcsolata. Mennyire tud ez a három nemzet egyébként közösen gondolkodni? Mennyi a közös nevező és mennyi az eltérés?
7: Van mindenképpen közös nevező. Lehet, hogy az Egyesült Államokból és a nagyhatalmi versengésből nem érdemes kiindulnunk, mert ezek az országok a külpolitikájukat alapvetően nem ez szerint határozzák meg, tehát nem az amerikai-orosz vetélkedésből, vagy akár az amerikai-kínai vetélkedésből látják a nemzetközi politikát, még hogyha teljesen érthető, hogy mi európai szemmel ilyen szempontból tekintünk rá. Itt ezeknek az országoknak szerintem két nagy közös kihívásuk van eltérő mértékben. Az egyik az az Izraelnek a szerepe a térségben, ami, ahogy említettem, katonai teremben mindenképpen megnőtt a térségben 2023 óta, és hát azt látjuk, hogy Izraelnek vannak partnerei, a legfontosabb itt az Egyesült Arab Emírségek, ami szintén Szaúd-Arábiához hasonlóan egy öbölmonarchia, és amely mélyítette is az együttműködését Izraellel az elmúlt években. Sokan egyébként ezt a mekkai egyezményt nem is a jelenlegi háború fényében értelmezik, hanem az izraeli emírségi kapcsolatokra adott válaszként, hiszen azt az együttműködést, hogy az Ábrahám megállapodások hozták létre még 2020-ban, aminek szintén volt egy ilyen vallási vetülete, mint ahogy a mekkai dokumentumnak is, hiszen Mekka, mint az iszlám egyik szent, legszentebb helye, ez hordoz vallási relevanciát. Tehát ez az izraeli emírségi együttműködés az egyik, amelyikkel szemben ennek a három országnak vannak közös érdekei, a másik pedig Irán, ami főleg Szaúd-Arábia jelent most nagyon komoly veszélyt, hiszen Irán és a szövetségesei folyamatosan az elmúlt hetekben, hónapokban is támadás alatt tartották Szaúd-Arábiát, de a másik két országnak is, ugye Pakisztánnak volt egy kisebb háborúja még néhány éve Iránnal, és feszült a viszony. A Törökországnak pedig van egy regionális középhatalmi versengése Iránnal, ami főleg mondjuk Irakban látható, ahogy mindkét ország igyekszik bővíteni a befolyását. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően ez a kettő fenyegetés az, amire lett válasz ez a mekkai megállapodás. Az Egyesült Államok pedig kicsit ott is van, meg nincs is ott, ugye hivatalosan kormány támogatta, vagy mostan azt pozitívan nyilatkozott a megállapodásról már az elmúlt napokban Trump elnök is, de ez nem azt jelenti egyébként, hogy teljes mértékben örülnek neki, csak hogy egy szempontot behozzak, annak ellenére, hogy szövetségesek, azért az amerikai kormány a török védelmi ipari szolgáltatókra gyakran versenytársként tekint, tehát az amerikaiaknak az legyen az érdeke, hogy mindenki amerikai fegyvert vegyen, ne török fegyvert.
6: Záró gyors kérdésemben még mindenképpen szeretném behozni Indiát. Ők azért szerintem nem hiszem, hogy hátradőltek, amikor meghallották ezt a védelmi megállapodást. Mennyire lehet az igaz, hogy egy ilyen indiai-pakisztáni konfliktus kapcsán azért nekik nagyon nem jön jól ez a megállapodás?
7: Mindenképpen benne van ez a nézőpont is a pakliban. Én azt gondolom, hogy itt kettő szempont nagyon érdekes. Az egyik az az, hogy az öböl országok számára, és itt Szaúd-Arábiát emelném ki nyilván, nekik India is nagyon fontos partner, gazdasági és katonai értelemben egyaránt. Nyilván a szaudi-pakisztáni kapcsolatok azok talán mélyebbek, mint a szaudi-indiai kapcsolatok, hogyha védelmi part a biztonságpolitikát nézzük, de azon túl gazdaságilag India mindenképpen meghatározóbb, mint Pakisztán. Ezzel az egyezménnyel Pakisztán megpróbálja ellensúlyozni Indiának a növekvő szerepét a Perzsa-öbölben, és erre mindenképpen jó eszköz az egyezmény, sőt, hát ezen túl is látható az, hogy Pakisztán mindenfajta szerződést kötött más öbölállomokkal is. Másrésztről egy nagyon érdekes kérdés Indiával kapcsolatban, hogyha esetleg India és Pakisztán között föllángolna valamilyen konfliktus a következő időszakban, akkor Szaúd-Arábia és Törökország sietne Pakisztánnak a segítségére. Én nem hiszem, őszintén szólva, hiszen ahogy említettem, nem akarják ezek az országok elidegeníteni Indiát sem, de Pakisztán számára ez jelentett egy elrettentő erőt Indiával szemben, meglátjuk, hogy ennek lesz a gyakorlatban bármi relevanciája.
6: Szalai Mátinak köszönjük szépen a körképet, a hollandiai Klingendál Intézet és a budapesti Corvinus Egyetem kutatóját hallották. Köszönöm szépen!
7: Köszönöm, én is kellemes napot kívánok!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Robogunk is tovább a Több-kevesebb című műsorunkban, és a következő hír az tulajdonképpen ismét nemzetközi platformról érkezik, méghozzá azért, mert történelmi per indult a Meta ellen. 1400 milliárd dollár a tét, lehet ezt olvasni, de hogy nézzünk is a hír mögé, ennek apropóján fogok beszélgetni dr. Tóth Judit Lenkével, adatvédelmi jogásszal. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez ugye, aki nem csak a hazai híreket követi, hanem a nemzetközi platform híreivel is foglalkozik, az láthatja, hogy egy több hétig tartó per, amelyben akár Mark Zuckerberg vezérigazgató is várhatóan tanúvallomást tesz, elindult. És ez mindig egy meghatározó kérdés tulajdonképpen a Meta és az ő jogi kérdései. Nagyon nehéz igazságot tenni, és azt hiszem, hogy a jog sincs könnyű helyzetben. Ön miként látja a per, mennyire fog tudni aztán eredménnyel járni?
2: Ez borzasztó izgalmas kérdés lesz itt az elkövetkező 6 hétben, mert úgy olvastam, és úgy tudom, hogy ez akár 6 hétig is eltarthat, hiszen ugye, aki nyomon fogja követni az eseményeket, látja majd, hogy az angolszász és a kontinentális jogrend közti különbségek azok nagyon jól ki fognak jönni, tehát teljesen máshogy vélekedünk mi Európában a privacy-ről, tehát a magánélethez fűződő jogról, gyakorlatilag a magánélet védelméről, meg GDPR-ról, adatokról, mint ahogyan azt az USA-ban egyébként szokták. És hát ugye a két jogrend közti különbség az nagyon évesen el fog különülni, illetve hát ugye a két fő állítás, mi szerint ugye a Meta félrevezette a fiatalokat, és ugye itt a kockázatokról nem tájékoztatta gyakorlatilag előre a gyerekeket, szülőket, vagy ugye az adott felhasználókat, illetve a jogellenesen gyűjtött adatok kezelés, ez gyakorlatilag ugye teljesen két különálló per tárgyát fogja képezni. Az egyik az egy ilyen fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, gyakorlatilag a másik meg konkrétan ugye adatvédelmi hatósági eljárás. Az izgalmas kérdések lesznek ezek egyébként.
1: Abszolút! Igen?
2: Tényleg teljesen más a jogrend.
1: Igen, ezt is szeretem volna kérdezni, hogy ilyen nagy szervezet esetén, mint a Meta, ami tényleg az egész földgolyót érinti, mennyire lehet egyáltalán elvárni, hogy ugyanúgy működjön, ha pedig nem úgy teszi, hanem akkor az adott nemzet, ország, unió szabályai szerint próbál, hogy is mondjam, működni, akkor pedig ugye nem ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, tehát hogy azért ez egy kemény dió.
2: Így igaz. Tehát ugye maga a hatály, az, hogy hol működik, gyakorlatilag ugye van egy ilyen fantasztikus rendeletünk, mint a GDPR, tehát ugye az adatoknak a védelme, személyes adatok védelme, gyakorlatilag itt ugye egész Európára nézve ez leszabályozza magát az adatkezelési manővereket. Tehát hogyha a Meta Európában szolgáltat, akkor ugye rá vonatkoznak ezek a jogszabályok, a rendeletek, az irányelvek, tehát amit az Európai Unió kihoz. És ugye itt nem csak a GDPR-ról beszélünk, hanem ez egy ilyen Európai Uniós jogalkotási boom gyakorlatilag, ami a platformoknak a jogi kötelezettségeit folyamatosan felülírja. Ugye mondani fogok most ilyen szitokszavakat, hogy P2B rendelet, meg DSA, DMA, tehát hogy igazából folyamatosan gyártja, ontja ki magából azokat a jogszabályokat, amiknek a nagy adatóriásoknak, tehát a Metának, a Googlenek, a kapuőröknek, ezt ugye így szoktuk hívni, meg kell felelniük. Mert ugye véget ért az ére, amikor csak a YouTube például felrakta a kezét, és azt mondta, hogy elnézést kérek, én csak egy platform vagyok, ugyanengem mit érdekel, hogy ki mit posztol, hova rakja föl az adott tartalmait, ennek ugye vége, ennek az érának vége. Igenis, van a platformoknak kötelezettsége, és ugye itt érhető tetten ez a legnagyobb probléma egyébként most a 13 év alattiak, tehát a gyermekeknek a tulajdonképpen az életkor ellenőrzése. A régi érában pontosan úgy volt, hogy egy checkbox-szal gyakorlatilag el lehetett fogadni magát azt, hogy elmúltam 13 éves, és ugye nem kért mást gyakorlatilag a platform. Azt mondta, hogyha innentől fogva a felhasználó hazudott, az az ő felelőssége, én mosom kezeimet, és ugye most ezt írja felül ez a Meta ügy is, és hát hiszen ugye az összes adat nála van, rengeteg adatot hörcsögöl, látja az útvonalakat, látja a gyermekeknek a felhasználói szokásait, fényképeket, tehát hogy gyakorlatilag le tudja vonni az adatból a következtetéseket, hogy ez valószínűleg ez a gyermek elmúlt-e 13 éves vagy 16 éves, tehát hogy itt nagyon izgalmas kérdések hangozhatnak itt el a felsorán.
1: Ugye az a hétköznapi emberek, amikor beszélgetnek, akár önmaguk vesznek valamit észre a Metán, és úgy érzik, hogy jogtalan a szituáció, akkor mindig azt mondják, hogy hát a Góliáttal szemben ugye hogyan tudnának ők nekiindulni, és ennek a pernek az a kuriózuma és érdekessége szerintem, hogy a felperesek 4 amerikai állam fő ügyészei. Gondolom azért ez ilyenkor sokat nyom alatba, hogy nem akárkik, és nem egy kis ember, hanem Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey fő ügyészei azok, akik ennek az élére álltak.
2: Így igaz, és hát ugye borzasztó hatalmas a bírság, mert gyakorlatilag ahogyan elmondta, az egész földbolygót érinti. Tehát itt ugye, hogyha egy téves adatkezelést, vagy egy jogosulatlan adatkezelést megállapítanak a bíróságon, akkor ott hatalmas kártérítési összegre lehet számítani. Ugye ez 1400 milliárd dollár.
1: Uh-huh. És ez ilyenkor egyébként, hogyha ők pert nyernek, akkor ez vajon tud precedens értékű lenni, és akkor ezt mindenki elkezdi, akár az Európai Unió is, és akár a többi amerikai állam, vagy bárki?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ott itt ugye precedens értékű a jogrend, de azzal azért csinyán, mert borzasztó jó ügyvédjeik vannak. Tehát, hogy itt két útja van gyakorlatilag ennek a pernek, az egyik az egy fogyasztóvédelmi kérdéskör, a másik meg ugye adatvédelmi kérdéskör, és ugye az adatvédelmi kérdés az, ami sokkal jobban izgatja most a köznépet, hiszen ugye itt ténylegesen a gyermekek adatairól lesz döntés.
1: Igen, és a vád között szerepel egy olyan, ami szerintem jogilag nagyon nehéz megfogni, aztán lehet, hogy sikerül majd a szakembereknek, hogy a Facebookot és az Instagramot szándékosan függőséget és kényszeres használatot okozó módon tervezték meg a fiatalok figyelmének fenntartására. Gondolom, ilyenkor nyilván ez bizonyítani is kell, de ez nagyon nehezen bizonyítható.
2: Igen, ezek már ugye a szakértőknek a feladatai, de hát ugye pszichológus szakvéleményre uh-huh. van szükség, ugye sokaságot kell bizonyítani, tehát hogy itt azért rengeteg olyan kérdés merül még fel, ami valószínűleg nagy port fog kavarni.
1: És ugye a vádak között szerepel az is, hogy jogellenesen a szövetségi szabályokat megsértően gyűjtöttek személyes adatokat gyermekkorú felhasználóktól. Itt, ha az adatokat nézzük, akkor mi az, ami személyes adatnak minősül, akár a gyermekek esetében fotó, vagy hogy ő hogyan gondolkodik a kommentjei, posztjai, üzenetei alapján profilozták őket, vagy mire gondoljunk a vádpont alatt?
2: Abszolút minden. Tehát ugye itt azt kell látni, hogy a Facebook nem is csak egyszerűen személyes adatokat kezel, hanem ugye automatikus döntéshozatalokat, illetve profilozáson keresztül értékeli, rakja be különböző kategóriákba magát a felhasználót. És ugye ez a pernek a lényege, hogy ugye a régi érához képest, amikor gyakorlatilag ez a 13 éves kornak az önbevallása megtörtént, ahhoz képest ugye eltelt 20 év, tehát ugye ez a 2000-es évek elején 2010-ben volt még egy bevett eljárási gyakorlat, hogy ténylegesen ugye kipipáltuk az adatkezelési tájékoztatót, meg bepipáltuk azt is, hogy elmúltunk 13 évesek, 16-18, ki ugye milyen platformot használt, és most ugye ezt kifogásolják, hogy hát a Facebooknál van gyakorlatilag az egész előélete az embernek, és hogy egy algoritmus segítségével ez nagyon egyszerűen kiszűrhető lenne, hiszen látja a felhasználói szokásait, látja, hogy mesét néz, látja, hogy milyen jellegű tartalmakat fogyaszt a különböző platformokon, Instán, hogy miket posztol, kik a barátai, hova megy, tehát attól függ nyilván, hogy milyen felhasználói adatokat engedélyezünk, és ugye szülőként nyilván erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a gyerekkel átbeszéljük, hogy milyen beállításokat használjanak.
1: És hát ilyenkor szülőknek jön a fejtörés, ugye, hogy meg kell tanulni használni a Facebookot is, hogy melyik beállítást hol találja, mert olyan jól el tudják dugdosni azokat az opciókat, amiket keresnénk a beállításnál. Tehát nem könnyítik meg a szülők dolgát sem.
2: Abszolút, meg hát ugye nekünk jogászoknak is borzasztó nehéz, hiszen ugye 100 oldalas adatkezelési tájékoztatókat gyártunk, mert mindenre kiterjedően kell leszabályozni, hogy ki mihez férhet hozzá, mik a jogalapok, milyen célból fogom gyűjteni az összes adatot, tehát hogy ezek én mindig azt szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy és hát remélem is, hogy a 100 oldalas adatkezelési tájékoztató kora leáldozóban van, mert hogy el kell kezdenünk valamilyen más módon kommunikálni, piktogramokkal, közérthetően, ténylegesen, ahogy egyébként a GDPR előírja, mert belebolondulunk. Tehát senki nem fogja elolvasni ezeket az adatkezelési tájékoztatókat, és ugye hát nem lesz teljes maga a közérthetőség, csorbul és sérül maga a jogrend is azáltal, hogy ugye nem tudjuk ezeket, képtelenek vagyunk már átlátni, és inkább csak elfogadjuk, mert le akarjuk tölteni az applikációt, mert használni akarjuk az adott platformot.
1: Igen, ilyenkor az ember nem tud mit tenni, hanem túlesik rajta, és akár lehet, hogy felhívják a figyelmét, hogyha valamit beállít, akkor az számára kedvezőbb, de ahogy említi is, tulajdonképpen az apró betűs 100 oldalas dokumentumokban az ember nem találja meg, meg a nyelvezetről is sokat szoktunk beszélni, hogy az is olyan, hogy azért azt is, mire fölfogja az ember, megérti, hogy mire gondol a költő, nem biztos, hogy tudja, hogy az őt miben érinti hátrányosan, úgyhogy szerintem baromi izgalmas hetek elé nézünk, és a szakemberek is árgus szemmel fogják figyelni, hogy mi is lesz ezzel a metaperrel, tehát reméljük, hogy mi pedig a hazai szülők és gyermekek pedig minél jobban fogjuk védeni az adatainkat, mert szerintem ez fontos dolog. Dr. Tóth Judit Lenkének, adatvédelmi jogásznak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és még biztos értékeljük majd az eredményt követően is a történetet, a hírt. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon köszönöm!
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És akkor most már hazai hírekkel foglalkozunk a sok-sok nemzetközi információ után, méghozzá azzal, hogy idén december 31-én lejár az új építési ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza. Hogy mit is jelent ez pontosan, kinek érdemes most még gyorsan kapkodnia, ha teheti, erről fogom kérdezni vendégemet Tújmer Zórát, a Platánplán mérnök iroda cégvezetőjét. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm, Eszter!
1: Hát azért az 5%-ról 27%-ra ugrás, azt szerintem sokaknál a vészcsengőt elindította, de valójában, mivel azért rövid az idő, kinek érdemes most még kapkodnia?
3: Annak érdemes most kapkodnia, aki szeretne a közeljövőben, 1-2 éven belül egy új családi házat, álmai otthonát felépíteni, mert azért nagyon nem mindegy, hogy 5%-kal tudjuk megépíteni azt a házat, vagy 27%-kal. Azért ez nagyon nagy árkülönbséget jelent.
1: Akkor, hogyha jól értem, hogyha valakinek akár már mondjuk van egy telke, amit tartogatott az elmúlt években, most ez viszont ez a hír lehet meghozza a kedvét, hogy ne halogassa tovább a terveit, hanem akkor SOS keressen egy céget, akivel akkor úgymond megkötik a szerződést, mert akkor ebben az esetben bár a ház nyilván december 31-ig nem épül, föl, de akkor garantáltan 5%-os áfával tudja mindezt megvalósítani. Jól értem?
3: Így van. Ugye a december 31-e elsőre még távoli időpontnak tűnhet, viszont egy családi háznál nem maga az építés az első lépés, hanem előtte hónapokig tarthat mondjuk a teleknek a vizsgálata, maga a tervezés. Itt nem csak építész tervezés van, hanem vannak szakági tervezések is, és ugye a szükséges hatósági folyamatok, amik elhúzódhatnak, akár 2-4 hónapig is.
1: Hát akkor tényleg, aki akar, az még most kezdje el, de akkor nézzük is, hogy adjunk praktikus tanácsot, hogy hogyan érdemes belefogni, mert sokszor hallom és tapasztalom ismerőseimnél, hogy megveszik a telket, majd kiderül, hogy amit meg akarnak valósítani, az például nem is lehet azon a telken, vagy azért, mert nem osztható, pedig ők úgy tervezték, hogy a rokonnal együtt építkeznek, stb. Tehát honnan kéne és honnan lenne érdemes kezdeni egy ingatlan megvalósítását?
3: Hát már igazából a telekvásárlás előtt érdemes egy szakembert megkeresni. Most legyen ez akár egy kivitelező, vagy legyen maga az építész. Két hasonló méretű telek között is óriási különbség lehet. Más lehet a beépíthetőség, a tájolás, megközelíthetőség, vagy maga a helyi építési szabályozás. Előfordulhat, hogy valaki megveszi álmai telkét, és csak utána derül ki, hogy az elképzelt ház nem, vagy csak jelentős kompromisszumokkal építhető rá. Előbb érdemes megvizsgálni, mit lehet a telekre építeni, és csak utána megvenni. Itt kezdődik a folyamat.
1: Hogyha ezen a folyamaton valaki túlesik, átesik, és megvan a telek és a szakember bevonásával, akkor egy ideálisat találtak. Utána mi a tapasztalat, mennyire nehéz a kész tervekig eljutni, milyen gyorsan lehet egyáltalán azokat a bizonyos vonalakat a tervekre és az engedélyeket elintézni, hogyha már a szakembert bevonva készülnek mindenre?
3: Természetesen, hogyha már az embereknek van egy elképzelése, mit szeretnének, mekkorát szeretnének, akkor ez a folyamat már gyorsan tud haladni, mert az építész megrajzolja, mellette már a gépésztervező, villamostervező, energetikus és a statikusok, geodéták párhuzamosan, együtt, közösen már tudnak vele dolgozni. Csak itt ez a lényeg, hogy együtt folyamatába párhuzamosan a szakemberekkel közösen, már a kivitelező bevonásával menjen a kommunikáció, és akkor annál gyorsabb lesz ez a folyamat, bár ugye nyilván vannak a hatósági engedélyeztetéseknek az átfutási ideje, de hogyha így tudnak a szakemberek együtt dolgozni, akkor elég gyorsan ezt
1: és
3: meg lehet valósítani.
1: Pontos azt is ismerni és tudni, hogy a használatba vételi engedélyhez mi mindenre lehet szükség, minek kell megfelelni. Mi az, amire érdemes felhívni a hallgatók figyelmét a használatba vételi engedély kapcsán? Gondolok itt arra, hogy azért napjainkban akármilyen, hogy is mondjam, energiavámpír épületet nem lehet felépíteni. Mi az, aminek meg kell felelni?
3: Igen, ugye van ez is a jogszabály előírja, hogy 25%-ban megújuló energiát kell tartalmazni a háznak. Tehát itt ezért is fontos mondjuk az energetikus bevonása már a legelejétől, hogy ez meglegyen, mert különben az épület nem fogja megkapni a lakhatási engedélyt.
1: És nagyon sok vita kérdés és egyeztetés szokott arról is zajlani, hogy na de milyen ingatlant is építsen az ember, könnyű szerkezetes, konténer, tégla, fa és társai. Ebben a tekintetben mi most a trend és milyen irányt határoznak meg mondjuk akár a szakemberek?
3: Ugye ma már nem csak azt kell nézni, hogy mennyi energiát fogyaszt egy ház télen, hanem azt is, hogy hogyan viselkedik nyáron. Egy megfelelő szerkezettel és szigeteléssel, ugyanis késleltethető az épület túlmelegedése, és ez azért hűtési energia szempontból is nagyon fontos. Az, hogy ez milyen technológiából épül, Az itt már ilyen szempontból nem fontos, csak erre kell odafigyelni.
1: Tehát az ember gondolja végig ezeket a szempontokat, és akkor aztán ennek mentén nyilván a mindenféle gazdasági paraméterek bevonásával együtt hozza meg a döntését, hogy akkor mi mellett dönt. Hát ha azt nézzük, hogy az árak tekintetében most még nem is a 27%-ra hegyezve, hanem úgy egyébként vannak ilyen túlig árak, hogy ma Magyarországon családi ház építésénél milyen négyzetméter áron történnek a megvalósítások. Tudom, hogy sok minden hozzájárulhat, de vannak átlagos számok.
3: Igen, nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, hogy annak az adott háznak mi lesz a végösszege, de azt lehet mondani, hogy nagyjából olyan nettó 1 millió forintos négyzetméter kivitelezési költséggel lehet számolni. Tehát itt egy 100 négyzetméteres háznál itt már nettó 100 millió forintról beszélünk, és itt visszakanyarodva ezért nem mindegy mondjuk, hogy ott pluszba 5% áfa jön rá, vagy 27%-os áfa.
1: Érdemes tehát akkor még most gyorsan azok számára, akik közel állnak a megvalósításhoz, hogy akkor tényleg ne várják meg a jövő évet, mert akkor kedvezőtlenebb lesz végül a költségük. Tújmer Zórának, a Platánplán mérnök iroda cégvezetőjének köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket és tájékoztatott bennünket. Köszönöm.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, ami szerintem nagyon érdekes. Én például jó magam évek óta hallgatom az ismerőseimtől, hogy azt értékelik, beszélik, hogy vajon a köztéri reklámok azoknak hol a helyük és mi kerülhet rá. És hát ezzel a kérdéssel foglalkozik a közterületi reklámok, a közjóért kampány is. De hogy pontosan miről is szól, arról is fogok beszélgetni vendégemmel, Bauer Tamással, az MRS közterület tagozatának elnökével. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok!
1: Hát szerintem ugye főleg itt az elmúlt kampányidőszakot követően azt sokat hallhattuk, hogy a közterületen elhelyezett reklámok kapcsán lassan mindenkinek is volt véleménye, de hogyan gondolkodik a szakma? Mert nyilván az egy lehetséges reklámfelület azok számára, akik keresik, akár vállalkozók, cégek, ugyanakkor a környezetszennyezés is egy nagyon fontos szempont, mind vizuálisan, mind pedig egyébként fenntarthatósági szempontból, úgyhogy így valahogy nagyon meg kell lenne találni azt a középutat, ami mindenkinek elfogadható, de miként gondolkodik a reklámszakma?
4: Igen, egyrészt abszolút egyetértünk a céllal és az irányjal, hiszen az utóbbi években részben a politika okán, részben pedig egyébként is azt gondolom, hogy túlságosan sok olyan plakát került ki, amelyik nem feltétlenül a városok arculatának a szebbétételét szolgálták. Tehát mi magával az irányjal egyetértünk, a végrehajtás az, amit úgy gondoljuk, hogy lehetne változtatni.
1: Milyen irányba változtatnának? Hogyan képzelnék el ezt, mindezt helyesen?
4: Azt gondoljuk, hogy az első irány, az, amit meg kellene fognunk, az egy végtelenül egyszerű és egy nagyon gyorsan, látványos módon végrehajtható folyamat lehetne. És ezzel kapcsolatban egyébként meg is fogalmaztunk javaslatokat, az olyan felületeknek az elbontásával kezdenénk a tisztítást, amelyeknek a jogszerűsége megkérdőjelezhető. Minden más felületre viszont bizonyos mérföldkövek mentén tudjuk elképzelni a változtatást, hiszen nagyon sok olyan gazdasági, jogi szempontot kell megvizsgálni ehhez a munkához, amit ilyen nagyon-nagyon rövid idő alatt azért nehéz végrehajtani. És van még egy dolog, ami ide tartozik, és amit a bevezetőben említett, mindenkinek volt véleménye, és valóban sok negatív plakát került ki az utcára, ehhez tartozik, hogy ezeket a negatívumokat nagyon könnyen észreveszi, akár a szakmai közönség, de akár az átlagember, és ők ezt ragadják meg, ez maradt meg a fejekben. Ugyanakkor nagyon sok olyan kampány is fut, akár ezekben a napokban is az utcákon, amiket természetesnek veszünk, nem feltétlenül lóg ki a sorból, de bizonyos célközönségnek és bizonyos hirdetői körnek ezek nagyon fontosak. Nem kell feltétlenül nagy nemzetközi cégekre gondolni, itt akár gondolhatunk azokra a kampányokra, amelyek az 1%-os adó odaítélését könnyítik meg, vagy azzal kapcsolatban tartalmaznak információkat. Egy csomó olyan társadalmi ügy, vagy akár kulturális ügy kikerül az utcára, amit természetesnek veszünk. Ugye a mi kampányunkban is egy ilyen példa szerepel, ez egy színházi előadáshoz kapcsolódó példa, de hogy ha csak akár arra gondolunk, hogy hányszor fordult elő az, hogy egy fesztivállal kapcsolatban megakadt a szemünk egy plakát kampányon, és a kedvenc előadónkról az utcán tudjuk meg, hogy jaj, hát nem sokára fellép, tehát akkor érdemes nekünk is jegyet venni. És nagyon-nagyon széles ez a kör. Rengeteg magyar KKV-t tudnék mondani, akik itt tudják megtalálni azt a célcsoportot, azt a célközönséget, akiknek szeretnék eladni a terméküket vagy szolgáltatásokat.
1: Nagyon jó, amit említett, ráadásul az online világ miatt amúgy egyre nehezebb, hogy is mondjam, elérni az érdeklődőket, mert a különböző algoritmusok és egyebek buborékba zárhatják az embert, és nem jutnak el hozzá az információk. Még például egy plakáton található rendezvény, mondok egy példát, egy balatoni rendezvény, nyilván ha a Balaton környezetében található plakátokon megtalálható, akkor eljut olyan emberekhez, akik egyébként nincsenek távol, közel laknak, őket is érdekelheti, stb. Tehát, hogy egyébként ez egy remek lehetőség, hogy algoritmus megszűrés nélkül bárkit elérjenek.
4: Igen, ez pontosan így van. Kerületi gyereknapokat lehetne idézni, de hogyha szűken azt nézzük, hogy az emberek alapvető tájékozódását szolgáló hirdetésekre gondolunk, kozmetikustól kezdve, autógumison keresztül, akár cukrászdáig, éttermekig, szálláshelyekig, ez mind olyan információ, ami a közlekedőknek, az átlagembereknek egyébként az informálását szolgálja, és ahogy ön is mondta, és ez a közterületnek egy nagyon fontos sajátossága, ezek lokáció szerint nagyon jól tervezhetők.
1: Igen, és ugye még amit szoktak mondani, bár egyébként nálam ez, én azt szoktam mondani, hogy nem szeretem, akkor a ló túloldalára esik át valaki, hogy mindent lehet egyébként fenntarthatóan, kulturáltan és tényleg jó ízlés határain belül csinálni, és ugye a vállalkozásokat is kényszerítik már egy rendezvény megszervezésénél is, hogy fenntartható legyen. Ebben a vonatkozásban a köztéri plakátok tekintetében mit tudnak tenni, hogy akkor ez a szektor is mutassa, hogy ők is gondolnak a természetre?
4: Részben azt csinálja a szakmát, ez nem feltétlenül a zöldítés miatt, hanem nagyon sok más előnye is van, de egyre több digitális eszköz jelenik meg. Az nagyon-nagyon messze vezet, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy ebben a pillanatban az elektromos áram honnan jön, de ebben most ne is menjünk bele, de az elektromos eszközökén nem jelentkezik a ragasztás során semmi ilyen hulladék. Illetve van egy, akár a mi kampányunk, jelenleg futó kampányunkhoz kapcsolódóan is egy érdekes történet. Három tűzfalon is megjelenik a kampányunk, ebből kettő már talán makint van, a harmadik pedig jövő héten kerül ki. Ezek olyan hálóanyagokra kerülnek ki, amelyek már nem tartalmaznak PVC-t. Tehát itt is a technológiában, és egyébként a papír alapanyagokra is azért hasonlóan elmondható, hogy a zöldítés irányába mozdul el értelemszerűen az egész piac, most már azért ez jóval kevésbé káros a környezetre, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt.
1: És azt se felejtsük el, hogy ha valamit látunk a köztéren, az nem feltétlenül jogosan került ki. Tehát ezt is fontos egyébként latba venni, és erről beszélni, hogy a jogszerűtlenül kihelyezett plakátok, reklámok, azok szintén lehet, hogy emberekbe azt kell, és erről beszélni, hogy a jogszerűtlenül kihelyezett plakát

0: vélelmezhetően jogszerűtlen reklám táblák elbontásával kellene kezdeni, és ez kizárólag ez önmagában nagyon-nagyon nagy mértékű tisztulást, ha akár városképi tisztulásra, akár vizuális környezetszennyezésre gondolok, tud elérni. Csak az óriás plakátokat említem, és akkor az óriás plakátot csak egyetlen egy fél mondatban hagyd tisztázzam, ezek a fekvő formátumú 12 négyzetméteres klasszikus hirdető berendezések, ezeknél is egy szabad szemmel jól látható csökkenést eredményez ez a fajta tisztulás, tisztítás.
1: Miben maradtak a döntéshozókkal? Később lesz-e még alkalmuk további egyeztetésre, megbeszélésre? Mennyire nyitottak a szakmára, és önök például a kampány keretében is mit várnak a kampány végére, mit szeretnének elérni?
0: A döntéshozókkal a konzultáció az bizalmas jellegű, ezért erről
1: nem is a részletekről kérdezem, hanem hogy fogják-e folytatni, tehát hogy sikerül-e egy párbeszédbe fordítani az eddigieket?
0: Rajtunk egészen biztosan nem fog múlni. A jövő hétre fogunk egy olyan adatcsomagot összeállítani, amivel így a nyilvánosság előtt is meg fogunk jelenni, amiben nagyon sok a témát érintő, immáron pontos számokat fogunk tudni közzétenni.
1: No, és akkor zárásként a közterületi reklámok, a közjóért kampány meddig lesz látható, tapasztalható, és a kampány végére mit szeretnének, ha átjutna hozzánk szemlélődőkhöz?
0: Én azt szeretném, hogyha kezdem a kérdés második felével, azt szeretném, hogyha az emberek elfogadnák azt, hogy nem csak rossz, nem csak vizuálisan környezetszennyező lehet egy plakát, hanem igenis hozzátehet a mindennapjainkhoz. Maga a kampány ebben a formájában, jelenlegi státuszában a hónap végéig, tehát augusztus végéig fog futni, és azt majd menet közben döntjük el, hogy lesz-e folytatása már egy kiterjesztett vagy más üzenettel.
1: Hát akkor még biztos vissza fogunk a témára térni, és akkor lesz miről beszélni a jövőben is. Én azt gondolom, hogy én például sok rendezvényről, fesztiválról, programról maradtam volna le, vagy például 1%-os felhívásról. Remélem, hogy lesznek emlékeztetőim a jövőben is. Bauer Tamásnak, az MRS közterület tagozatának elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, és ahogy említettem, Csonka hét szerdán véget ér a sorozat ezen a héten, hiszen csütörtök péntek a pihenésé lesz itt a hosszú hétvége mindenkinek. Javaslom, hogy szervezze meg, hogy mivel tölti azt el, és hát hamarosan itt a szeptember, hamarosan itt van a gyermekekkel az iskolába való rohanás újabb fejezete, ha lehet ezt mondani, úgyhogy mindenkivel együtt érzek. És jövő héten pedig már nem én fogom várni a hallgatókat, hanem Rónai Egon visszatér a szabadságát követően, úgyhogy ő fogja majd kalauzolni a hallgatókat. A mai adásért pedig Hazafi Dávid szerkesztő kollégámnak tartozok hálával és köszönettel. Mindenkinek kellemes hosszú hétvégét, és jövő héten ismét több-kevesebb itt a Spirit FM-en, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP.

0: Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz Szent Mise koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár Németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarra ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csaknem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betty szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon elárasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy hogyan alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
5: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
4: Szóval, amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
5: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
4: Bizony.
5: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
4: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
5: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
4: Na jó, mondjuk ez a népsor viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
5: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 éve megszületni.
4: És
5: tehát, hogy mégiscsak itt, ahogy említett Tasnádi István, azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
4: Hát, akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picikét, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített filmet, valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy, és most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csinált okokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
5: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnádi István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is, tehát hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy de nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok az előtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal, az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszerszülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
4: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, és hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
5: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján. Nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ez szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban, hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, és ha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
4: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét. Amit mások merik, a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
5: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg önszántából vesz ebbe az idős ember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az ember, de hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra, az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, kései boldogságának az útjába akarnának állni.
4: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják, azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserű fejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces, rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
5: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből
4: hát
5: egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról, például a Mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Staub Viktória játsza a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos. Szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepbe a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor, ezt hívják örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban, de
4: megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az örökség, igen, tudom.
5: És éri számon kérni rajtam.
4: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
5: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a Szegedi Szabadtéri Játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró alól, hogy ki mindenki, mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
2: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon sudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A Szegedi Szabadtéri Játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, kossuthdíjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a kőszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak, nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
1: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
2: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az előadó művészeti többlettámogatási keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval elvileg mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
1: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a Szegedi Szabadtéri Játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg senki, nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
2: Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
1: Ugye. De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
2: Hát alapvetően a mi fenntartónk a Szegedi Önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a Szabadtéri Játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a Regionális és Művészeti Központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része az kb. van vele több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás, ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barter szerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben nyilván a Szegedi Nemzeti Színház kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
1: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp? Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carment Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat is, aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
2: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat, például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honeybeast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van. Az újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
1: Menő, mert meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr.
2: Igen.
1: Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
2: Jó Istenem!
1: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb egyébként, 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
2: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztériumban.
1: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
2: Így van, igen.
1: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Pöltl Ákossal indítjuk a mai műsort, és a kínzó kérdéssel, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha nem tudjuk kivenni a kezéből a mobiltelefont. Az Ifjúság Kutató Intézet családbiztonsági szakértője a vonalban. Ákos, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát jön majd a nyári szünet, a nap egy részében lehet, hogy nem is látjuk a gyereket, mert kiki megy a dolgára, a gyerek meg otthon van, és egész nap nyomkodja a telefont, ezt simán el tudjuk képzelni, mert bármelyikünk gyereke erre egész nap képes lenne. Igazából azt szokták mondani, hogy kínáljunk neki más programot, de könyörgöm, mit, amikor a telefon az maga a világ számára.
2: Hát ez így van, és a nyár azt is szoktuk mondani, a nyár az egy nagy kihívás, meg egy nagy lehetőség is egyben ebből a szempontból. Ugye a gyerek nyilván több időt tölt egyedül, de ugye ebben az időszakban vannak a táborok egyébként, tehát olyan helyek, meg olyan dolgok, amit a gyerek tud csinálni, a szabadban tud időt tölteni, egy táborba el tud menni, ami nagyon, nagyon jó, tematikus és szuper táborok vannak, ami jó lehetőséget ad arra, hogy telefon nélkül mondjuk egy természetközeli sport, vagy valami kreatív tevékenységet űzzön, hogy ebből elég sok van, hál' Istennek, úgyhogy mi ezt szoktuk javasolni a szülőknek, hogy ezt próbálják vinni, illetve nyár ugye alapban is sok időt töltünk innen, és hogyha a barátokkal a gyerek mondjuk sportol, vagy elmegy különböző ilyen programokat, akkor azt lehet telefon nélkül. Persze ezt nem könnyű megtenni nyilvánvalóan, és még talán kevesebb kontroll van, tehát az a kontroll elvész, ami az iskolában megvan ugye napközben, hogy nincs a gyerekeknél okostelefon. Itt lehet azt csinálni, hogy a táborok mellett még egy kicsit a gyerekekkel beszélgetve próbáljuk tudatosítani bennük, hogy milyen egyéb jó tevékenységeket lehet végezni, ugyanolyan jó hatással lehet rájuk egyébként, mint amikor sportolnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség ilyenkor, de minden esetre ez egyértelmű, hogy ez nem egy könnyű időszak. Tehát ezt sajnos ki kell, hogy jelentsük.
1: Hát igen, és hát ugye a másik probléma az, hogy ők egymással is telefonon tartják a kapcsolatot, tehát amikor a barátok, az osztálytársak, a csapattársak szétválnak, mert hogy a nyári szünet az erre is egy lehetőség, meg egy alkalom, hogy ki a családjával menjen, akkor is a telefonon keresztül próbálják tartani a kapcsolatot, sőt, azon keresztül játszanak, ezt például látom a sajátjaimnál.
2: Igen, igen, abszolút, tehát hogy ez nyilván most van egy ilyen társadalmi norma, és ezért szoktuk mondani, hogy ez azért különösen nehéz ez a terület, mert hogyha lenne könnyű megoldás, akkor mindenki ezt csinálná, akkor nem kellene erről itt beszélnünk a kultúrában, de ennek nincsen könnyű megoldása, csak a nehezebb úton lehet megoldani, és a megoldás az egyedül csak egy irányba mutat, a közösségi szintű szabályozás. Tehát a gyereknél is akkor tudjuk ezt igazából jól előrevinni, hogyha az adott közösségében, ahol van, legyen ez egy sportközösség, egy iskolai vagy egy baráti közösség, ott többen ugyanezen az elven gondolkodnak, és mondjuk a gyereknek lehet kapcsolatot tud tartani mondjuk egy interneten nem rendelkező telefonon is, mondjuk ilyen klasszikus analóg telefonon, amit szoktunk javasolni, nyilván ezt az általános iskola időszakában, aztán hogyha ott már ezzel ezt megszokta, és mondjuk áttér a középiskolában szép fokozatosan megfelelő kontroll mellett az okostelefonra, akkor ez jobban tud működni, de ez is csak akkor működik, hogyha egy olyan közösségben, tehát olyan értékközösségben van a gyerek, ahol mondjuk a barátoknak a szüle is ugyanazt ugyanezt vallják, ugyanezt az értékrendet, és akkor tud igazából, mert akkor nem lesz a gyereken kortárs nyomás. Mert ugye itt a legnagyobb probléma az, hogyha én nem csinálom, mint gyerek, tehát nem engedem a gyerekemnek, de minden barátja megcsinálja, mondjuk telefonozik, meg játszik, meg ott van egész nap log a neten, akkor az nagyon-nagyon nehéz, óriási a kortárs nyomás a gyereken, meg a szülői nyomás is egyébként. Úgyhogy ezért szoktuk javasolni, hogy a közösségi megoldás tud jó lenni. A táborok ezért jók ilyenkor nyáron, mert a táborokban a legtöbb jó tábor az alapban telefonmentesen működik. Tehát összeszedik a telefonokat, és a gyerekek ezért tudnak időt tölteni egymással, igen, meg azokkal a tevékenységekkel foglalkozni, amikkel. Hozzáteszem, azért vannak olyan táborok is, akik felülnek erre a, hogy is mondjam, a könnyű marketingban arra, és például Roblox táborokat hirdetnek. Erről szoktam én beszélni, szóval a szülőknek jó odafigyelniük, hogy milyen táborba viszik a gyereket. Meg kell kérdezni, hogy mi hogy kezelik a telefon használatot a táborban. Ez mindig egy nagyon fontos kérdés.
1: Van egy alapvető tanács tehát, hogy ne hagyjuk magára a gyereket azzal a telefonnal egész nap, mert hát ugye az egy reménytelen kihívás, hogy majd ő megtartóztatja magát, nem fogja, vagy nagy valószínűséggel nem fogja. És igen, a táborokban például van egy olyan lehetőség is, hogy a legtöbb komoly sportegyesület a maga szakosztályaival is szervez nyári táborokat. A gyerek lehet, hogy kedvet kap a sportoláshoz.
2: Így van, pontosan, és egyébként magunk is tehetünk azért, hogy a gyerek mondjuk kevesebbet használja a telefont. Már a nyári időszakban is megcsinálhatjuk azt, hogy elkezdhetünk ilyen egy-két nagyon egyszerű szabályt alkalmazni, ami könnyen megvalósítható. Tehát kezdhetjük onnan például, hogy most nyáron bevezetünk egy olyan szabályt, hogy éjszaka mindenki kirakja a telefonját a szobájából. Tehát amikor otthon vagyunk, éjszakára nem viszi be se a szülő, se a gyerek a telefonját, ezzel már nagyon nagyot teszünk. Az érdekében, hogy csináljuk egy olyan kihívást szülőként, mert a szülőknek is problémát okoz, mindig az okostelefon, ők is sok időt töltenek, szoktuk mondani, hogy a gyereket úgy lehet rendbe rakni a gyereknek az okostelefon használatát, hogyha először a szülő rendbe rakja a sajátját. Tehát ezt a szülőt kell lehozni az okostelefonról, hogy egy olyan mintát adjon. Tehát lehet olyan kihívást csinálni, mondjuk, hogy mindenki megnézi, hogy mennyi az átlag képernyő ideje, és akkor elkezdik csökkenteni mondjuk. Tehát nyárra csinálnak egy kihívást, hogy ki mennyire tudja csökkenteni a képernyő idejét, mert azt látjuk, hogyha egy órához közelíteni tudjuk a képernyőidőt, minél jobban, annál egészségesebb képernyőhasználatot jelent az a gyerek számára.
1: Azt tudjuk már egyébként, mert hogy erről mindenféle kutatások vannak, de eléggé szórtnak tűnik a végeredménye, hogy a gyerekre milyen hatással van a mobiltelefon használat, és ezt azért is kérdezem, mert közben meg a digitális világ elsajátítása az meg gyakorlatilag kötelezővé válik, mire ott hagyja az általános iskolát.
2: Hát igen, ezen próbálunk mi is most dolgozni. Én például a Semmelweis Egyetemen és a Semmelweis Egészségfejlesztési Központban is ezt a témát most elkezdtük vinni előre nagyon erőteljesen. Rengeteg sokat tudunk már a kutatásokból, és teljesen egyértelmű, tehát a szakma ebben teljesen egységes, és egységesen látszanak az adatok, a különböző módon érinti a fiúkat, lányokat. Talán nagyon röviden a lányoknál leginkább a közösségi média használat, az én kép, nek a torzulása, az önértékelési zavarok jellemzőek, és ez általában depresszió, szorongás, öngyilkossági gondolatokhoz vezet. A lányoknak az elmúlt 10 évben meg háromszorozódott a depresszióval küzdő fiatalok száma, különösen a lányoknál. A fiúknál pedig inkább a videójátékok, amik a való életből beszippantják a játékba, és egy sokkal könnyebb jutalmat ígérve, és könnyebb megvalósítható csoportos játékot, meg különböző küldetéseket teljesítve könnyebb, mint a való életben. A gyerekeket beszippantja oda, a való életben kevesebbet töltenek együtt, és érzéketleníti őket az erőszak iránt, ez a belső nézetű lövöldözős játékok. A fiúknál meg leginkább ezt tapasztalják, kevesebbet töltenek együtt, és érzéketleníti őket az erőszak iránt, ez a belső

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában.

Vérengzés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyermek duplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak beéhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. Többnyire napos, komoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Provokatőr Tarnai Kristóf Ábellel, a Jöjj el Szabadság hírlevél szerzőjével.
3: Sziasztok.
2: Szia, szia, szia, köszi, hogy eljöttél. Dévény Istvánnal.
3: Hát valamit értett.
2: Az MTI korábbi munkása.
3: A közmédia mocskában megfetrengett, de aztán jó útra tért.
2: Eltévedt bárányka, aki visszatért közénk. Na, elmondom gyorsan, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban. Ez a címünk egyébként a YouTube-on, érdemes oda is elmenni, fölmenni, aki éppen nem rádióban, mondjuk autóban hallgatja ezt, mert az balesetveszélyes, és érdemes kommentelni, de hogy ez a címünk, hogy titokban Orbánék a választási vereségre készültek. Ti is remélem izgultok, hogy miről lehet szó, mert hogy fogalmatok sincsen, és belső fideszes kérdőív még ezt írtuk. Ezen kívül szó lesz itt Magyar Péter ultimátumáról, a Tisza pártelnöke azonnali visszafizetésre szólította fel azokat az álcivil szervezeteket, amelyek álláspontja szerint jogtalanul jutottak 100 milliós állami támogatásokhoz, illetve vizsgálat az MTVA-nál, Papp Dániel 28 millió forintos végkielégítéssel, juttatással távozott a közmédia éléről, hogy fordulhatott ez elő, illetve Fertő Endréden egy kellemetlen tévedésbe szaladt bele egy fideszes influencer, illegális migránsoknak nézett ösztöndíjas külföldi egyetemistákat, hihetetlenül izgalmas. Én azt gondolom, a valaha volt legizgalmasabb adás elé nézünk. Egyetértetek?
3: Minek jöttél te vissza a szabadságra?
2: Mi baj van?
3: Hát fel kellett volna tüzelned úgy minket, mint a közönséget is. Hát...
2: Na hát, tüzeld fel.
3: Nem értünk egyet, igenis, ezek fontos témák.
2: Oké, jó. Kezdjük azzal, hogy Cserhalmi György lesz kitüntetett. Mit kap? István, segíts!
3: Mondom neked pontosan.
4: Elismerést.
3: Nem, nem.
2: Amit
3: nem,
2: Magyar nem, Péter jelentett
3: legfontosabb, legfontosabbat. És egyébként nagyon én nagyon bírom, tehát a Magyar Érdemre nagy keresztje, ugye ez a...
2: Magyar Érdemben.
3: Majdnem az egyik legszebb, legrangosabb kitüntetés, és hogy nagy, tehát nekem az egyik kedvenc színészem, de ezzel szerintem nagyon sokan így vagyunk, az, hogy eddig nem kapott, az szomorú, de hát most ez egy új időszak, és hát pont arról beszélgettünk Kristóffal, hogy még itt picit a műsor előtt, hogy mennyire presztízsét vesztették ezek az állami kitüntetések, legalábbis a legrangosabbak, mert hogy azért a politika mindig is rátette a mancsát, vagy a kéznyomát, ott hagyta ezeken a kitüntetetteken, kitüntetéseken, kitüntetési folyamatokon, de azért a NER 16 éve egyszerűen már pusztán azért, mert hogy túl sokáig tartott, és 16 év alatt, mikor csak a saját potentátjaidat tüntetett ki, és
2: akkor mindenki kör...
4: De nem, csúcsról
3: beszélünk, igen. A csúcsról beszélünk. Amikor tényleg is már mindenki körbe tüntetett mindenkit, akkor hát megkopik az értéke ennek az állami kitüntetésnek, és arról is beszéltünk ám bele, hogy közben a csúcs alatt úgymond azért nagyon jó, vagy tehát nagyon jó szakemberek, kiváló emberek kaptak kitüntetéseket. Én is mindig lelkesen nézem például a kulturális díjakat, hogy augusztus 20-án, meg március 15-én is, hogy remek néptáncos ismerőseim, népzenész barátaim kapják meg, koreográfusok, és tökre megérdemlik, vidéki pedagógusok hát olyan életpályával, amit nagyon-nagyon-nagyon fontos, és annyira jó, hogy ők megkapják, csak ez ott a csúcson, ami történt eddig is.
4: Hát igen, de ez valójában pont őket nekik árt a legjobban, hát hogy, mert hogyha tényleg az van, hogy a kormány csak a saját egyébként meritokratikusan alapon teljesen érdemtelen lojalistáit tünteti ki, akkor egy idő után tényleg már gyakorlatilag annyit fog érni az összes ilyen kitüntetést, mint a papír, amire kinyomtatják, de hogy valójában meg pont ez van, hogy ezeket így össze szokták keverni, tehát hogy a kap egy Bajer Zsolt, meg kapnak ilyen emberek, és akkor így tényleg az van, hogy akkor valójában összemosnak, mert általában tényleg ez történik, hogy nem csak ilyenek kapnak, és akkor valójában beárnyékolják az arra tényleg érdemeseknek is a kitüntetését, ilyen nagy portkavart, időnként nagy portkavart, időnként meg már csak ilyen rezignált legyintést kiváltó ilyen politikai díjakkal, szóval...
3: És hát szegény Kossuth díj is.
4: Igen. Igen, igen. De igazából végsoron az is van, hogy szerintem alapvetően a társadalomnak, mondjuk, hogy a különböző szakmák, különböző területek általában valamilyen módon azért kiszokták tüntetni mondjuk a szerintük elismerésre méltó teljesítményeket. Tehát, hogyha az állami díjak elkezdik elveszíteni a értéküket, akkor gyakran létrejönnek más formában alulról szerveződő díjak. Tehát igazából az a kérdés, hogy egy ponton túl mely állami ilyen kitüntetéseknek van akkora értéke, hogy azokat érdemes beletenni a munkát abba, hogy azokat visszahozzák a presztízsét, de amelyiknél meg az a arra jutnak, hogy ezek fontosak, ezeket tényleg folytatni kéne, azoknál az egyre meló. Ezeknek visszaállítani
3: a... Olyan nagy melót nem kell beletenni a presztízs visszahoz. Időbe fog telni, de a nagy meló az annyi, hogy ezentúl nem tüntetünk ki, mármint az állam nem tüntet ki olyanokat, akik nem méltóak az adott kitüntetésre, pusztán politikai jogból
2: de ki
3: kapnak
2: mondja
3: meg.
2: Ezt meg?
3: Hát mondjuk Pataki Attilánál azért...
2: Mert...
3: Mi,
2: a zenei életműve, Pataki Attilának. Most tedd félre az összes ufós hülyeséget.
3: Félretettem.
2: Meg az összes politikai.
3: Hát az első egy-kettő az oké, és az is Slamovics. Köze nem volt Patakinak.
2: És a mulatos lemeze az nem.
3: Jó, az mondjuk, jó, basszus, igaz, az, ne haragudj, no. Azt elfejtettem.
2: Jó, én nem akartam elviccelni. Én ennél sokkal radikálisabb vagyok. Én ezeket a kitüntetéseket, díjakat, úgy, ahogy van elfelejteni. Mi a fenének? Mert egyrészt csak a vita van róla, és én értem, hogy aki kapja, meg a nemzeti büszkeség, hogy az emelkedett, és van ennek haszna, pszichológiai haszna, akkor figyelem és piaci irányításra is jó. De pont ezért, hogy valakivel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy ő mondjuk Kossuth díjas, vagy iparági legitimációt kap az ő munkája. De ha belegondolok abba, és most kissé demagóg is leszek, nem akarok mélyen belemenni ebbe, mert tudom, hogy ez egy inkoványos terület, és csak rajta veszthetek, mert már mindegy nekem, akkor azt gondolom, hogy ha mondjuk egy anyának a teljesítménye, aki fölnevel 3 gyereket, nincs megbecsülve, ahhoz képest a társadalmi megbecsültség pedig irtózatos mértékben eltolódott abba az irányba, hogy valakit látunk a nyilvánosságban, mondjuk egy televíziós műsorvezetőt, vagy egy színészt. Tehát egyáltalán a színészeknek ez a felülreprezentáltsága, amiben benne van már a 90-es évektől, mint a heti hetes is, hogy ott főként színészek ültek, és akkor úgy tudták eladni az ő művészetüket, karrierjüket, mintha az fontosabb lenne annál, mint amit egy kőműves csinál, az szerintem probléma, és éppen nekik kellett volna azt a fajta érzékenyítést véghez vinni, hogy amúgy mi nem vagyunk nálatok többek. De minden egyes gesztusukból, sztoriukból az jött vissza, hogy mi egy kicsit így a társadalom fölött állunk. Amit mi csinálunk, az lényegesebb, fontosabb, mint amit egyébként bárki más itt a magyar társadalom. Szóval nem tudom.
4: Jó, de ez egyébként azzal együtt, hogy az abban, hogy vannak olyan bizonyos munkakörök, amik hagyományosan a nyilvánosság előtt zajlanak, most ugye itt beszélgetünk, tehát hogy ez önmagában ugye...
2: És ezzel van bajom?
3: De mit tudsz
4: akkor
3: csinálni
4: akkor miért mentél újságírónak, vagy mi ment? Tehát, hogy akkor az...
3: Mit keresel itt?
4: Akkor szerintem, igen.
2: Tehát, hogy, hát nem
3: de,
2: az...
3: De
2: nem az,
3: nem tudsz mit kezdeni.
2: Nem én azért többnek vagy jobbnak érezzem magam. Csak amikor folyamatosan találkozom, és gondolom, biztos ti is találkoztok azzal, hogy azt hiszik, hogy nekem több igazságom van, vagy nekem több van a fejemben, több az értékes gondolat, nem, és több az értékes tapasztalat. Á, de hogy nem. Rólad. Mert hogy én látsz.
4: Bizonyos. De figyelj, most ez
2: jó, hogy
4: nekem is volt már olyan, hogy bementem egy boltba vásárolni, és akkor valaki így kérdezte, hogy jaj, ezért látott a tévében, és akkor így egyébként mondja már nekem, és mi van ezzel az iráni háborúval, és nem akartam mondani neki, hogy fú, igazából csak valami kaját akartam szerezni.
2: Elmondom, ha nem kell fizetni.
4: Valami gyorsan improzni, de hogy hát most ez van, tehát újságíróként nem tudok csendbe karriert csinálni, tehát hogy ez bizonyos szakmákban esetlen ez van, tehát hogy most az...
3: Hát ez a nyilvánosság járulékos.
4: De közben meg az is hatása. Van, hogy az a dolog, amiről te beszélsz, heti hetesestől, színházastól, az már teljesen feloldódott, tehát hogy szerintem ez már... Hát az a fajt, persze, tehát szerintem az a fajta kapuőri szerep, az nagyon erősen feloldódott, hát sőt, nézzük meg azt, hogy mondjuk a heti hetesnek a legújabb műsorvezetője az a YouTube világából lett beemelve, tehát hogy pont abból az ilyen alulról szerveződő, a hagyományos média platformok kapuőri szerepét teljesen kikerülő média világot, kvázi olyannyira már elkezdte elfogadni a hagyományos média, hogy ez így van, és hogy ez az ő konkurenciája, hogy már elkezdte megpróbálni átemelni. Ezt egy új emlékszünk, amikor annó Dancsó Pétert bevitték az Állarcos énekesbe, de szóval voltak már ilyen korábban is ennek különböző...
2: Igen, Szennyi Enikőt.
4: Jó, hát az egy,
2: tudom, az egy
4: más típusú probléma, Lányos. De hogy szóval, hogy valójában szerintem ma már pont az van, hogy ezek az ilyen nagy bálvány celebek nem annyira kikezdhetetlenek pont amiatt, mert hogy egyébként sok esetben te a TikTokon is nagyot tudsz menni, és nyilván ezzel nem mondom azt, hogy mindenki nagyot megy a TikTokon, és azt sem mondom egyébként, hogy a hagyományos médiának a celebjeinek egyébként nincsen ismertsége, mert amúgy azok a jóslatok se jöttek be, hogy a tévé az majd megszűnik, meg hasonlók, csak átalakul, de közben azért mégiscsak vannak olyan influencerek, akik nagyon nagy nevek lettek, és anélkül, hogy valaha, nem tudom, az RTL bármelyik szerkesztője rámondott volna azt, hogy igen, ő kell.
2: Értem, hogy miről beszélsz, és igen, Viszperton is megjelent, és egyébként azért volt jó példa a Dancsó, mert...
4: Az mondjuk különbözően vicces volt a Viszperton a TV2-n, mielőtt ugye, na mindegy, szóval igen.
2: Ja, értjük, igen. Hogy a Dancsó esetében például kiderült, hogy ő képtelen előre meg nem írt...
4: Ő nem működött ebbe a
2: szövegekben, formátumban. Szerintem az derült ki, hogy élőben ő nem találja föl magát. Tehát, sokkal jobb lett volna, ha inkább visszább húzódik, de hogy ő vicces próbált lenni, és emiatt nagyon-nagyon kínossá vált az ő produkciója.
4: Mások esetében működött. Tehát, hogy mondjuk akár a Nagy Ádámnál, akár a Viszpertonnál
2: mivel van bajom, hogy ez a színész szakma, ez a kaszt, ez úgy van kezelve, és egyáltalán a díjátadás az egy ilyen szakmai elitnek a belső rituáléjaként van amúgy kezelve, és amit így kivetítenek a társadalomra, és akkor mindenkinek meg kell hajolni előttük, hogy tudom, hogy ez nem mindenkire igaz, és tudom, hogy ez már feloldódott a social media korában, de akkor még gyorsan erre egy gondolat, hogy a leghitványabb operett színészek egy lapon vannak emlegetve, vagy a leghitványabb tévé színészek egy lapon vannak emlegetve azokkal, akik tényleg értékes munkát végeztek el.
4: De most ez megint nem...
2: Mondjuk még itt van a
4: tehát, ez megint, hát most ennyirevel ez megint más szakmánál is ez van, tehát hogy most ha
2: Nem, mert a kövűves szakmában
4: a riposz szerkesztője újságírónak nevezi magát, akkor a Panyi Szabolcs az minek nevezzük, vagy a nem tudom most mondj már, mint tudom, tehát, hogy most érted, hogy most ugyanaz, hogy a kőművesek között is van, aki odagányol.
2: De nem, a nyilvánosság azért látja a különbséget egy riposzt újságíró és a Panyi Szabolcs között.
4: Hát látja a különbséget.
2: Érzékel minőségbeli
4: különbséget. Hát igen, csak azt mondtad, hogy
2: a színész szakmában meg ez nincsen.
4: Hát hogy ne lenne?
2: Hát a Hetietesben is ült olyan, volt olyan állandó szereplő, aki kínosan rossz színész volt. Nagyon rossz színész volt, de körbe volt rajongva. De mondjuk a politikai, nem mondok nevet, majd politikai véleménye miatt.
5: De most nem,
2: jó, hagyjuk, tök elmentünk szerintem olyan irányba.
5: Egy picikét nem baj, csak én még visszacsatlakozva az eredeti és unalmas témához, szerintem jó az állami díj, ha jó, mert hogy mégiscsak mögötte van az, hogy ez a nép, a társadalom, az ország közössége nyújtja át. Tulajdonképpen persze, ugye átvitt értelemben.
2: Én ezt bírnám. Ha nincs az 1989-es híres beszéde, amikor az ellenzék 12 pontját elmondta. Tehát az nincsen. Ha az nincs.
5: Nem tudom, mit mérlegeltek, ugye a díjátadó, hogy a díjra javasló bizottság tagjai, nem tudom, mit mérlegeltek.
2: És most nem ellenében de beszélek, nem, ez tragikus.
5: De a színészi tevékenysége alapján is. Az egy valóban szimbolikus és emblematikus pillanata volt a magyar történelemnek, és hogy ő volt ott az, aki felolvasta ugye a pontokat, az történelmivé tette az ő személyiségét, de ettől függetlenül is maximálisan. Szerintem csak egy, hogy nagyon hülyén fog hangzani, de ez egy pici kis plusz úgymond az ő szakmaiját még annál egyébként, is pályafutásában.
4: Jó, egyébként valójában szerintem olyan értelemben igazából ezeket a szakmai díjakat nem a nemzet adja át, még a szimbolikusan ez is az üzenet, hogy valójában ezek ugyanúgy egy szakmai döntőbizottság által vannak eldöntve és kiválasztva, mint hogyha egy...
5: Igen, de ezt kéne meghaladni, azt kéne, fogjuk soha, de én ezt értem, csak ezt kéne meghaladni, azt
4: kéne hogy,
5: mondani,
4: tehát, hogy... ez biztos, tehát, hogy csak azt akarom, hogy ilyen értelemben egy állami díj az ugyanolyan, mint hogyha egy önkéntes tagsággal működő szakmai szervezet egy magáncég szponzorálásával alapít egy díjat, mind a kettőnél általában egy szakmai grémium dönt, és de mit lehet most tartsunk népszavazást a Kossuth díjról, vagy szóval, hogy most...
2: Nekem ezzel tudod, mi a bajom? Hogy nem lehet azt mondani, hogy bármilyen pillanatban, akár egy adott alakításáról, akár magáról színészről, hogy amúgy én nem tartom őt mondjuk egy jó filmszínésznek. Én a Cserhalmi esetében kimondom azt, hogy azok a filmjei, amiért a többség rajong, melyik volt az a film, ami a taxisofőr párhuzam, Keselyű. De például mondták, hogy hát ezt nézem, megnéztem, és hát mondom, ez nem.
5: Miért? Ez jó film.
2: Jó, látod? Na ez. Hogy én arra
5: jó, az alakításra azt mondom, hogy
2: nem lehet ezt mondani, mert te azt azért mondod, mert.
3: De nem igaz.
4: De igazából mondani. Szerintem ezért talán az a... Az
2: tehát
4: a,
2: akkor te jobb körökbe
4: járt. Szerintem ezért talán az a gondolat, az szerintem félrevezető, hogy bármilyen szakmai, akár magán, akár állami elismerés, az azt mutatja meg, hogy ilyen a jó, és akkor bármilyen szakmában. Tehát, hogy nekem például különböző szerkesztőségben dolgoztam, nekem például kifejezetten az volt így a, hogy mondjam, a pályakezdésemnek a legfontosabb felismerése, hogy újságot írni sokféleképpen lehet jól. Szerintem ugyanez vonatkozik a legtöbb szakmára, és hogyha valaki valamilyen koordinátorrendszer mentén kioszt egy díjat, tehát simán lehet.
3: De hogy... azért, mert nem így kell hozzáállni. Tehát nem arra kell gondolni, hogy a díj megkapása, vagy átadása azt jelenti, hogy kijelölik, hogy ilyen a jó.
4: Nem, hanem az hanem egy jó.
3: Majdnem sikerült befejezni.
4: Bocsánat.
2: Tehát, hogy nem szokott ilyen izé lenni.
4: Most ilyen izé.
3: Elnyomottnak érzem magam per pillanat. Szóval arra kell gondolni, nem azt akarják sugallni, hogy ilyen a jó, hanem pusztán annyit, hogy köszönjük.
4: Szerintem ez fair. Szerintem egy szakmai elismerés az azt mondja, hogy ő, neki van egy kiemelkedő teljesítménye, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag azt a pályaívet lehet követni, hogy nem jelenti azt, hogy ő akkor minden ilyen kitüntetett ember az etanol, és akkor csak úgy lehet csinálni, hanem ő egy jó.
3: Etalon.
2: Nem azt mondtam?
3: Etanol.
4: Bocsánat.
2: Az mi? Az iható?
3: Az nem volt. Hát hoztam neked, nem ittátok meg a fenegyelmet. Hoztam. De okay. Én is ezt gondolom egyébként. Tényleg jó, lehet, hogy kicsit már túlbeszéltük, bár lehet, hogy talán fontos is mégiscsak ez, hogy nem is lehet, most ízlésbeli dolgról nem csak, hogy vitatkozni, mert azt se lehet mondani, hogy ez jó, az nem jó. Nem, hát neked ez tetszik, neked azt tetszik. Nekem ez a például, nekem nem tetszik az a kifejezés, hogy magas kultúra.
4: Hát ez bizonyos értelemben azért
3: kirekesztő.
4: De hogy meg igazából bizonyos értelemben ez ma már egy sok szempontból meghaladott különválasztás, hogy van a tömegkultúra és van a magas kultúra, mert hogy valójában nagyon sok olyan popkulturális formátum a videójátékoktól a képregényig, az abszolút már nagyon sokan elismerik a igen, kortárs kultúra legitim részének.
3: De mégis találkozol ezzel. Tehát például, ha az operáról...
4: Ez egy berögzült dolog.
3: Ha az operáról kell beszélni, akkor ott mindig mindenkinek nagyon pengén kell érteni hozzá is. Na, mert az magas kultúra is.
4: De valójában azért, mert a többség egyáltalán nem ért hozzá, és ezért csak úgy tesz.
3: De oda van prizélve.
4: Igen, de ez olyan,
2: komoly zenedettum.
4: Ez olyan, mint a borsznopság. Tehát, hogy valójában emberek úgy tesznek, mint értenek hozzá. Szerintem
2: valaki tényleg ért hozzá, az a baj.
4: Hát igen, de az a ritkább. Tehát, hogy az a
2: persze. Én csak úgy teszek.
4: Tehát nyilván nem természetesen...
3: A borhoz egyszerűbb érteni, mint
4: igen, természetesen
3: operához,
4: minden területhez vannak, akik tényleg értenek, ők vannak kevesebben. Na, hogy csak ha már erről beszélünk, az jutott közbe itt eszembe, hogy ugye most itt a nemzeti ünnep kapcsán voltak ilyen fideszes irányból, hogy hát milyen felháborító, hogy nem tudom, lesz diszkó a parlament előtt, és hogy hát nem így kell ünnepelni az államalapítást.
3: Diszkótér.
4: Igen, igen. De hogy ez szerint, de hogy közben meg most én nem látom, tehát most a államilag olcsón adott sör plusz tűzjáték kombó, az mitől tradicionálisabb, mint a diszkó a parlament
3: előtt?
4: Hagyjam,
3: de ráadásul a fő elemei a hagyományos ünnepség sorozatnak egy az egybe átemelődnek. Tehát lesz az izé kenyér, a bétel.
2: Na, másfél percig marad. Baka András, az új köztársasági elnök.
3: Nagyon jó munkát kívánunk a köztársasági elnök úrnak. De tényleg, őszintén kíváncsi vagyok, hogy olyan lesz-e, mint ahogy a többség. Vagy szerintem olyan lesz is.
2: Vagyis?
3: Szűkös hatásköreivel, de korrekt.
2: Tiszabáb.
4: Hát a rep...
3: Nem, szerintem korrekt.
4: Az egyesítő szerepe nem lesz könnyű.
2: Hogy mi?
4: A nemzet egyesítő, megtestesítő szerepe nem lesz könnyű.
2: Hát az...
3: Ezt már egyszer megpróbáltuk. Nem, ezt több műsorban próbáltuk már megfejteni, hogy mit is jelent ez a nemzetegységének.
2: Hát azt, hogy én megmondom, hogy mi lesz a nemzeti minimum, és mindenki ahhoz tartja magát, mert aki nem, az elhúzhat ebből az országból. Most. Na ez a nemzetegyesítés, csak szólok. Ha. És akkor aki marad, az velem ért egyet, és akkor meg is
3: vagyunk. Ez egy mi hazánkos köztársasági elnök.
2: Ja, hogy én?
3: Nem, aki ezt.
2: Lesz a közlekos köztársasági. Leszek én még köztársasági. Ha más nem, ennek a stúdiónak a köztársasági elnöke. Elmegyünk rövid szünetre, aztán jönnek a titkok. Orbánék a választási vereségre készültek. De vajon miért? Mire gondoltak? mi van a háttérben. Ez most, csak önöknek. Mindjárt jön.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: És akkor ígéret, szép szó. Látom, már nagyon várjátok. HVG írt egy cikket. Egy nem nyilvános kormányhatározatról számolt be, amely szerint az Orbán kormány a választások előtt a háttérben már a kormányváltás eshetőségével is kalkulált. A döntés értelmében a kabinet a ciklus végéig felgyorsította a már szerződött állami kötelezettségek maradéktalan kifizetését, hogy az új kormányt késztények elé állítsa, és megnehezítse a projektek visszavonását, vagy átütemezését. Nagyon durva sztori. Látom az arcotokon a döbbenetet. Erre még ti sem számítottatok. Igen?
2: Hát sokkoltunk. Tehát, hogy komolyan, amúgy, tehát sok meglepetés nincs benne. Szerintem annyiból fontos ez, hogy mégis jól elvitatkozgattunk. Hát mi is egyébként, vagy mármint, hogy amikor egy-egy vendégnél szóba került ez a téma, hogy tudták-e vagy nem, hogy milyen rosszul állnak a választások előtt Orbánék, és akkor van az az egyik megállapítás, hogy nem tudták, naivan elhitték, becsapták magukat, és akkor tényleg ilyen őszintén hittek benne, hogy gyeretnek, és ezért fájt nagyon, ezért jött a kognitív diszonancia. A másik meg az, hogy igenis ott a legfelsőbb körökben tudták, te is azt hiszem ezt vallod, most már én is inkább ezt vallom, hogy a felső körökben tudták. Persze. Orbán Viktor egyértelműen, és hogyha visszagondolok, hogy a Orbán Viktor kampányfinisben történő politikai mozgására, az nekem egy az egybe, azt mutatja, hogy igenis tudták, legalábbis felső körökben, vagy néhányan, de Orbán Viktor nagyon úgy nézett ki, mint aki tisztában van vele, hogy ebből komoly bukfensz lehet. Szerintem a kétharmadot nem tudták, a vereséget tudták, és azt gondolom, hogy ebben a vitában ez most emellé az érv mellé egy ilyen Joker kártya, hogy igen, és még bizonyíték is van rá, hogy tudták. Szóval, hogy ennyiből fontos, de...
1: Átadnám a lehetőséget a 10 perces monológodnak. Itt, ugye ez azért egy nagyon nehéz sztori, mert ez egy tök valid és érthető lépés a kormányzat részéről, hogy akkor gondol B-re. De ez kannibalizálhatja az ő az ő törekvéseiket, mert hogy ha a politikai apparátus már a hajrában, a vereségre és a vagyontárgyak lezárására kezd el berendezkedni, akkor az a végrehajtói szintekre is átszivárog, és előbb-utóbb olyanok is megtudják, akikkel viszont el kell hitetni, hogy hát ezért kellett ezt rettentően hétpecsétes TikTokként egy ládába elzárva tartani, és nagyon óvatosan végezni ezt a vagyonátmentést. Ez látványossá válik, és nem hisznek ebben már az influencerek sem egy idő után, akik viszik a hírt, akkor megbomlik ez az egység, és akkor tényleg nagyon súlyos vereség lesz a vége. Hoppá, az lett. Hát szerintem erre tényleg nem számítottak, és próbálták a lehető legtöbbet kihozni ebből az egész helyzetből. Mondom, az, hogy ezt így végezték, az tökre érthető. Ebből a szempontból engem sem ért egyébként meglepetés. Tehát mondjuk a 98%-os előleg fizetés klasszikus projektmenedzsment szabálynak felrúgása, ez formálisan jogszerűen mutatható fel. Lényegében az adminisztráció ebben az egész történetben áttolta a felelősséget a jogi térbe. És kérdés az, hogy ezzel bármit lehet-e kezdeni. Azon túl, hogy olyasmi derült ki, amit már amúgy sejtettünk.
3: Hát amikor azt mondtad, hogy próbálták a legtöbbet kihozni, akkor azt végül is szó szerint kell érteni, és azért szerintem ez sok mindent elmond a, nem csak arról, hogy ez ugye beárazza, hogy még a választás napján is olyan kutatást hoztak ki, hogy vezetnek, hanem hát szerintem azért a prioritásaikról sokat elárul. Hát azt meg, hogy utólag mit lehet ezzel kezdeni, az igazából ugyanez a kérdés. Tehát talán ez most az egyik legfontosabb kérdés úgy általában ebben az egész úgymond elszámoltatás kapcsán, és nagyon nehéz, mert azért ez, abból is tudjuk, hogy általában, hogyha bármilyen ilyen ügyet megpróbálnak vizsgálni, ugye jellemzően nem az van, hogy ténylegesen nulla teljesítésre fizettek ki, hanem általában inkább ugye az szokott a jellemző lenni, hogy valami tényleg történik, valami tényleg leszállítanak, és akkor azt árazzák túl, és utána ez főleg utólag egyébként bizonyítani, hogy az mennyire volt túlárazva, az tényleg rossz hiszeműen volt túlárazva, ez azért nagyon, tehát hogy nem könnyű, és mondjuk a most ilyen, ha nem fideszes, hanem ilyen DK-s kerületi ügynél is az volt, hogy akkor így kitették, hogy na hát, de itt van, ezt meg ezt szállítottuk le, ez teljesen piaci áron volt, ezért, de nem piaci áron volt, szóval, hogy így.
2: Azt mondta, hogy tulajdonképpen valid, hogy egy kormány így viselkedik. Uh-huh. Én meg azt gondolom, hogy nagyon nem.
1: Nem erkölcsi tehát, szinten
2: vizsgálom ezt. Nem is csak erkölcsi szinten. Én azt gondolom, hogy tudom, ez a polgári ízért, mert nagyon le van járatva, meg hát engedjük már el, de hogy mégiscsak ez a polgári mentalitás, meg polgári politizálás, polgári viselkedés, ez pont arról szólna, hogy nincsenek olyan megoldások, amelyek a következő akármilyen közhatalmi testületnek a mozgásterét korlátozzák.
1: István.
2: Hidd el, hogy vannak. Ez így bizonyos országban először fordulni. Tudod. Ezért nem nevezünk ki 9 évre embereket, ezért nem nevezünk ki 625 évre.
1: És picit megjátszom a felháborodásomat.
2: Jó, csinálj.
1: De ezen már túl vagyunk, basszus. Tehát láttuk azt, hogy mi történt 10-11-ben. Aztán láttuk az összes EU-s pályázat kifizetését, hogy abból mennyit tesznek zsebre. Ott már megkezdték ezt a folyamatot, hogy nem a rendszer üdvéért dolgoznak. Nem a civil szervezet, majd erre is beszélik, nem úgy osztogatnak
2: pénzt. Én csak azt mondom, hogy ez akkor sem valid.
1: Jó. Igazából csak akkor a szavakkal játszunk, de mert már régen eldőlt, hogy ők nem a nemzet üdvéért dolgoztak. Politizáltak valahogy, hogy nyerjenek választásokat, de már ezerszeresen meghaladtuk problémát, ezt a kérdést. Ez értem, amiről beszélsz.
3: Hogy abból a szempontból meg ez nem egy ilyen, hogy már meghaladott dolog, hogy valójában ez lesz szerintem az egyik legfontosabb ilyen tesztje a Tiszának. Például, hogy ez egyik fontos tesztje, ugye a más területeken is, hogy ugye kvázi mennyire hoz olyan döntéseket, amivel saját magát is korlátozza, és ez is ennek egy része lesz, és szerintem ez fontos, és én abban bízom egyébként, hogy szerintem ilyen irányú elvárás, azt hiszem, hogy talán van egyébként a Tisza szavazói.
2: Szerintem
3: is egy talán jelentős részének.
2: Lehet, hogy rettenetesen naív vagyok, de én most így bízom ebben a nagyon-nagyon tarka közösségben, hogy igenis ott van. Vannak jelek, nem? Tehát azért voltak igen, már erre utaló jelek, hogy így van. És szerintem is ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz, Kristóf, hogy a NER lebontása után persze melyik az a pillanat, nem? Tehát ez így nehéz, de mindegy, azért a NER nagyjából lebontása után megteszi majd az önkorlátozó lépéseket, a Tisza vagy sem. Ott sok minden, ott fog eldőlni.
1: Hát ez minden. A választási törvénynél már.
2: Mert
1: a kétharmadnak.
2: Tegnapi vagy a tegnap előtti műsorban beszélgettünk arról, hogy ugye az, hogy egyetlen egy mondattal lehet köztársasági elnököt váltani, az most a nagy többség számára ez egy elfogadható hatalomtechnikai húzás, a nagy szent cél érdekében, de egy közben meg rémisztő.
3: Igen, és hát igazából, hogy azért ne felejtsük el, hogy most ezt a klasszikus ilyen nagyon belezavarozok, inkább nem mondok több ilyen szót, de szóval, hogy ez a cél szentesíti az eszközt, tehát azért a Fidesznek is jellemzően voltak ilyen érvelései, tehát a Fidesz sem azt mondta, hogy hát mi most gonoszok vagyunk, és kiszúrunk mindenkivel. Persze,
2: nemzeti nagy tőke létrehozása.
3: Igen, meg veszélyhelyzet, meg elhárítjuk a Sorost, meg nem tudom. Tehát, hogy ugye az a baj, hogy ez mind ilyen veszélyes, mert ez pont úgy indul, hogy valid, igen, és akkor egy ilyen csúszós lépcsőként, és hogy igazából ebből elsősorban az következik, hogy valójában a legnagyobb baj az mindig az, hogyha az államhatalomnak nincsenek érdemi fékei és ellensúlyai, és kizárólag a döntéshozók önmérsékletébe lehet bízni, és ez egy nagyon nagy baj, hogyha kizárólag a döntéshozók önmérsékletébe lehet bízni. Talán most mondjuk Baka András lehet egyfajta, neki lehetnek olyan irányú mozgásai, hogy ne így legyen, de azért tudjuk, hogy a köztársasági elnök szerepe erősen korlátozott.
2: Szerintem mindennek fog tenni. Ez abszolút a társadalmon is. Hát és most én mindig azt mondtam régebben, még a NER-ben, a megboldogult NER-ben, hogy a Fidesz leginkább a Fidesz szavazók tudnák leváltani. Azzal, hogy elpártolnak, most meg ugyanezt gondolom a Tiszás társadalomról úgymond, hogy a Tiszának kizárólag a saját támogatói tábora lehet az ellenzéke, igen, mert a politikai ellenzéke az nudli, az sehol nincs.
3: Igen,
2: Fidesz meg Mi Hazánk. Hogyha ez a Tiszás és tényleg nagyon színes közeg azt mondja, hogy eddig és ne tovább, ott lehet az áll. És ez egyébként egy polgári társadalmi szempontból is egy fontos tanulási pillanat lenne. Én nagyon bízom benne, hogy egyébként lesz ilyen, de még jó lenne, hogyha nem is kéne eljutni odáig, hogy már a társadalom tartson ellen, hanem a politika és a politikusok mérsékelnék önmagukat. Hát egy kis kétségem van, de lehet, hogy csak azért van kétségem, mert azért 16 év NER után az emberben van már egy kis politikai PTSD.
3: Igen,
2: CPTSD.
3: Igen, és tényleg az, hogy valójában a NER rendszerének, tehát hogy igazából a NER rendszerét, tehát hogy nem is csak lebontani kell, hanem talán ami ennél is, vagy ami ezt követően még ezzel egyenértékűen fontos, megelőzni azt, hogy egy újabb NER valaha kialakulhasson Magyarországon, és hogy ebben a most talán túlzás nélkül történelmi helyzetben, ebben az talán a legfontosabb szempont, vagy hát feladat ebből a szempontból, hogy olyan erős törvényi fékeket építsenek be, például az új alkotmányozási folyamat során.
2: Meg van ígérve.
3: Hát én remélem, hogy meg is történik. Én egyébként ebbe bízom, hogy azért ebből lesz valami, de szóval, hogy ez a legfontosabb talán, hogy olyan erős fékeket építsenek be, amit soha senki, ők sem, és bármelyik későbbi hatalom sem léphet át. És ez egyébként lélektanilag nagyon érdekes, hogy azért ugye nagyon sokáig, amikor ugye még azért, hogy a NER megbukott, szerintem nagyon sokan fideszes szavazók abba a tévképzetben ringatták magukat, hogy hát most mi vezetjük az államot, most itt ezek a lipsik itt hisztiznek, hogy itt korlátozzák a gyülekezési jogot, meg nem tudom, különböző alkotmányos jogok sérülnek, de hát most ez minket úgyse érhet el soha, hiszen ugyebár mi vagyunk kormányon, és hoppá, pofára esés, nem ti vagytok kormányon, és akkor ebből, de hogy ebből azt a következtetést kéne levonni, szerintem a Tiszát utáló, és egyébként a Tiszát szerető szavazóknak is, hogy a mindenkori államhatalmat kell korlátozni, akkor is, ha az éppen nekem tetsző, mert bármikor más hatalomra kerülhet. Tehát, hogy igazából, és tényleg szerintem ez a legfontosabb ilyen gondolat, hogy amikor valaki így mérlegel, hogy különböző állami mozgástér az rendben van-e, különböző döntéshozóknak nincs-e túl sok mozgástere, akkor mindig képzelje el, abba a székbe ültesse be fejben az által a leggyűlöltebb politikust, akit el nem tud viselni, és akkor ehhez mérje.
1: Jaj, de idealisták vagytok. Ezen a demokrácia teszten szerintem már nagyon-nagyon csúnyán megbuktunk, méghozzá akkor, amikor a kampányban, amikor igazán tétje van a dolgoknak. Tehát most akármennyire is furcsa, amit mondok, békeidőben vagyunk. Tehát Román nyerte magát a Tisza, van egy nyüglődő Fidesz. Lényegében egyébként nincs tétje semminek. Nincs tétje semminek. Tehát azt csinálta a Tisza, amit akar. Az, hogy ők most milyen rendszert építenek ki, az kizárólag rajtuk múlik. Mert mondom még egyszer, amikor igazán tétje volt a dolognak a kampány alatt, akkor, hát akkor mit láttunk? Azok, akik akár a Tiszával szemben is megfogalmazta kritikát, már pedig ez egy ilyen demokratikus teszt ilyenkor, hogy amikor legkevésbé várnánk, akkor mennyire vagyunk toleránsak a másképp gondolkodókkal, akkor nagyon csúnyán akartak őket hallgattatni. És ez a folyamat még most is tart. Nem akarunk fideszes hangokat hallani. Ők megbuktak, basszus, kikaptak, húzzanak le a pályáról. Csak ez nem egy futballmeccs. Tehát ezt kéne megérteni, ez nem egy futballmeccs, hogy a vesztes elhagyja a pályát, mondjuk egy teniszmeccs, ahol a vesztes először hagyja el a pályát, a győztes meg még tapsolhat, meg interjúzhat, meg aláír néhány labdát a közönséggel. Ez nem így működik, hanem a fideszes hangra is sajnos szükség van, vagy nem sajnos, szükség van. Szükség van a centrista hangra, szükség van minden hangra, be kell építeni, meg kell hallgatni, és akkor ebből kell valamit majd kihozni, felépíteni. De én még mindig azt, ugyanazt tapasztalom egyébként, mint a kampány előtt, csak akkor mondjuk
2: de most sokkal hol van az a rész, hogy mi túl idealisták vagyunk?
1: Hát ott van ez a tét, hogy úgy kéne gondolkodni a társadalom. Nem, szerintem azon már túl vagy. Nem, azon nem.
2: De, hát de miért? Ezek célok. Lehet, hogy túl vagyunk rajta. Értem. Lehet, hogy elcsesztük, lehet, hogy sorozatosan elcsesztük.
1: De ezerszeresen elmondtuk már, hogy mi milyen társadalomban kívánunk élni, és szerintem ez lefedi nagyjából mind a kettőn ugyanabban a polgári társadalomban. Csak ott, hogy minden héten meg nap elmondjuk, hogy mi a polgári társadalomban akarunk élni, miközben ugyanígy elmondják ezt mások, és pontosan tudom, hogy ők olyan polgári társadalomban akarnak élni, amely az ő vélemény angol szültet eszem hangulatuknak megfelel, igen, visszhangkamrájuknak megfelel, addig ebből nem tudunk kijönni. És amíg azt látom, hogy a mostani miniszterelnök fűti, még mindig ezeket a törzsi ellentéteket, nem pedig hűti, addig én szkeptikus vagyok. Amiket csinálnak, egyébként mondjuk első 100 nap alapján, hogy gyorsan kiegyenlítsem itt a számlát, én engem meglepett az, hogy mennyire hatékonyak egy csomó dologban. Mm-hmm. És amúgy jól csinálják, és tetszik az irány, és tetszik, amiről beszélnek, és ahogy megnyilatkoznak. Tetszik ezeknek a fékek és ellensúlyoknak a visszaépítés.
2: Nem dízelautód van, mi?
1: Erre való egyébként igen. de mindezzel együtt meg, amiben én hosszú távon utaznék, hogy a kibékélés, a megbékélés, a törzsi hangulatnak a lebontása, azt meg rohadtul nem látom.
2: De azt lehet szerintem majd. Most ez képtelen.
1: Először nyerjen a Tisza, aztán utána nem.
2: Ilyen Tisza szimbolikusan fog válaszolni, majd ha a tisztító tűz megtisztította a politikai és közéleti terepet, akkor majd lehet. Nem tudsz ki egyezni ezzel a Fidesszel? Hát hogy egyezel ki ezzel a Fidesszel? Miről egyezel ki ezzel a Fidesszel, mikor még csak most indulnak majd mindenféle nyomozások, meg látjuk, hogy naponta ilyen több tíz, meg száz, meg mit tudom, hány milliárdos ügyek kerülnek elő.
1: Valaki írja nekem, hogy Boros, azt mondtad, azt már meghallottuk, hogy a Fidesz politikai pártként kezdjük, bár én erre nem emlékszem, de tudok menni ezzel a véleménnyel. Csak értsük már meg, hogy a Fidesz mögött is van 1,5 millió olyan vélemény tömb, akik nagyjából ugyanazt gondolják a politikáról, közéletről, társadalomról, külpolitikáról, őket is. És ez nem egy ilyen magasztos cél, hogy mindenkit képviselni kell, nem, hanem hogy ők közöttünk élnek. Tehát, hogy a Józsi a postás, meg mit tudom én, meg Béla a húsüzemből, aki ott áll mellettünk, itt élnek velünk. És ezt erővel áttolni, hogy mától te így fogsz gondolkodni, az azt jelenti, hogy holnap a te gondolatodat is ugyanígy kezelhetik majd.
3: De bocs, de ezt ki mondja? Tehát szerintem a magyar Péter...
1: Most ez a törekvés erre.
3: De nekem egyáltalán nem dolgom, hogy itt most a Magyar Pétert megvédjem, de szerintem De Magyar Péter ugye még kifejezetten beszélt is arról, hogy ő nem a fideszes szavazókkal áll szemben, hanem nem persze. Tudom, hogy mondott, hány ezer oligarra, nem tudom. Én nem hiszem, volt bárki, hogy nem tudom, azt mondja annak a postásnak, hogy te ne nézd a hírtévét, vagy miben, semmilyen nem
1: de
3: volt.
1: De kicsit árnyaltabban kérlek. Tehát amikor, mit tudom én, mondjuk Hortai Olivért és Palóc Andrét kigúnyolja, a mögött a másodlagos jelentés az, hogy hát ezek a fideszesek, ezek ilyen kis hülye gyerekek. Miközben elmondom neked, hogy ezen két ember, akár mondjuk energiapolitikában Hortai Olivér, mond olyat, ami baromira megfontolandó. Nem azt mondom, hogy igaza van, és lehet, hogy 10 dologban 8-ban téved, de van 2 olyan, amit érdemes megfontolni.
3: Jó, egyébként lehet, ez,
1: és lehet, hogy még igaza is van.
3: De még ha Hortai Olivérnek 10 dologból 10-ben is igaza van, akkor is egyszerűen a Fidesz jelenleg nem tud hiteles ellenzéki párt lenni a 16 évük után. Tehát, hogy hiába...
1: Hát ezen dolgozik a miniszterelnök is, igen.
3: De hát ez tény, tehát, hogy minden, de bármire a tökéletes megfejtést is elmond, egyszerűen ott van, hogy bocsánat, 16 évig mit tetszettek csinálni. És akkor most úgy előző, jaj, de most mi vagyunk itt a konstruktív ellenzék. Tehát ez sajnálom, ezért az így, ez nem így működik, hogy így mi, most akkor hirtelen, akkor most így ők így a konstruktív ellenzék, és így felejtsük el, hogy 16 évig mit csináltak.
1: De akkor mi a megfejtés?
3: De
1: pont ennek ellenében kellene
2: de az a probléma.
1: De akkor mi a megfejtés?
2: Nem, az a probléma, hogy
1: igazad lenne
2: ezzel a kiegyezés dologgal, csak az alapprobléma az, hogy nem kellett volna eljutni odáig, hogy egyáltalán arról kelljen beszélni, hogy kiegyezésre van szükség. Fidesz mindent megtett azért, hogy ilyenné tegye a nyilvánosságot, a közéletet, a politikát, a társadalmat.
1: És?
2: Innentől kezdve nem tudsz így átlendülni ezen is, azt mondani, hogy kiegyezés van szükség.
1: De ezzel
2: a Fideszsel nem tudsz kiegyezni.
3: Természetesen a társadalomnak a különböző erőit komolyan kell venni, és ezt tényleg komolyan gondolom. Nem gondolom egyébként, hogy a Fidesz szavazók feltétlenül annyira homogén tömb lennének. Azt is gondolom, hogy simán lehet, hogy más politikai erőköz át fog pártolni egy részük. De azért magát a pártot, mint Fidesz, nem az, hogy a pártot, egyrészt ne kezeljük már úgy, mint hogyha tényleg az egy ilyen értékközösség lenne, ami nem elsősorban a hatalom és a pénz kiszívva megszerzésére irányult volna.
1: Nincs igazad.
3: Hát akkor ebbe...
1: De most a politikai erőről beszélsz, Fidesz, de azon túl ez egy értékközösség.
3: Szerintem nem az, de akkor ebben nem fogunk egyetérteni. Másrészt meg...
1: Hát, mert nem a te értékeidről van szó.
3: De nem, ez nem arról szól, hogy az én értékeimről van szó. A mi hazánk az nagyon nem az én értékeimet képviseli, de elhiszem, hogy ott van valami fajta világkép, amit ők képviselnek a Fidesznél. Nem, a Fidesznél inkább egy ilyen hatalomtechnikai központot látom. Valaha lehet, hogy volt a Fidesz értékközösség, szerintem már nagyon régóta hatalomtechnikai központ volt. Ez egy dolog. A másik 16 év ilyen autoriter hajlamú hatalomgyakorlás után a Fidesz, mint leváltott kormánypártot ne kezeljük úgy, mint egy olajozottan működő demokráciában, amikor nem tudom, a briteknél a Labour leváltja a torikat, és akkor jaj, akkor most helyet cserélünk, hát azért ez nem erről szól. Természetesen a demokrácia...
1: Tudom, hol megyünk félre. És nem,
2: én is tudom, és el fogom mondani nektek, hogy kettőtök között van az igazság is majd ezt a szünet
1: nem, után. De nem most. Éppen igazat akartam adni a szünet után. Hát,
2: még jó, hogy megállunk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lesz. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. A felelősség ünnepének nevezte a nemzeti ünnepet a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya, függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Uraim, fegyelmet! Folytatjuk a műsort. Csak gyorsan elmondom, hogy hol megyünk félre. Tehát amiről te beszélsz, abban én maximálisan egyetértek, hogy ez most már egy ilyen hatalom technikai valami konstrukció, a maga a Fidesz, és régen hittek, de én most nem a hatalmi elitről beszélek, hanem az általuk közvetített értékekről.
3: De milyen értékeket közvetítenek?
2: Azok létezők.
3: Ezek de milyen értékeket
4: közvetítenek? És itt van köztetek a félreértés. Én ezt már az előbb kiszúrtam, ugyanis mind a kettőtöknek valahol igaza van.
2: Nem mozdulj.
4: Én is azt gondolom, amit Tomi, hogy igenis a Fidesz táborában, vagy a Fidesz szellemiségében, a fideszesség szellemiségében, na ez így talán helyesebb, ott vannak valóban ezek a konzervatív nemzetinek tűnőért. Ott
2: azok, azok a szavazók.
4: Erről beszélek. Azok a szavazók, igen. Ebben a táborban ezek az értékek jelen vannak, fontosak, erősek. És akkor ott mentek félre szerintem, hogy a Fidesz viszont ezt nem reprezentálja semmilyen szinten. De ettől az értékek még ott vannak annak a közösségben.
2: Sőt, kommunikálja.
4: El is lopja.
2: Kommunikálja.
4: Átveri a sajátjait
2: csak
4: is.
2: Láthatóan már ők sem hisznek benne.
4: Hát, meg hát teljesen átveri, azért mondom, de nem
3: bukását jelentőségben pont az okozta, hogy nagyon explicitté vált, hogy ezeket a elvileg képviselt értékeket nem képviselik, ugye elméletileg gyerekvédelem, és ott volt a pedofil botrány, stb.
2: De ezek akkor is tehát ezek létező
3: értékek. És ebben
2: a szavazó hisz.
3: De én értem, de nem azt mondtam, hogy a... a Fideszre szavazó embereket ne vegyük komolyan, nem ezt mondtam, azt állítom, hogy attól természetesen a összes demokratikus normát be kell tartani a parlamenti ellenzékre vonatkozóan, és nem tudom, reméljük, hogy a új közmédiában a Fidesz majd, mint ellenzéki párt kap lehetőséget a súlyához mérten, hogy megszólaljon, stb. És ezeket tényleg komoly, ezek fontos dolgok, és ezeket komolyan kell venni. Én csak azt is gondolom, hogy alapvetően a társadalomnak a különböző erőit, amiben beletartoznak azok a, mondjuk így, hogy alapvetően konzervatív szavazók, akiknek egy része továbbra is fideszes, egy része mondjuk nem fideszes, vagy igazából nem tudjuk, hogy most éppen hol áll, lehet, hogy van, aki átpártolt a Mi Hazánkhoz, lehet, hogy párt nélküli, természetesen őket. Sőt, de most ugyanígy elmondhatom azt is, hogy mondjuk a társadalomban vannak baloldali és vannak liberális szavazók, akik jelenleg egyébként gyakorlatilag nincsenek reprezentálva a parlamentben. Ezeket
2: tökéletesen igazad van.
3: Ez egy kihívás, hogy ezeket az embereket valamilyen formában a hatalom vegye figyelembe. Egyébként erre szerintem az a weboldal, ugye ez a Közhang, azt hiszem, talán ez a neve, amit bejelentettek, ez lehet egy működő platform. Ugye ez majd azon fog eldőlni, hogy milyen típusú kérdéseket tesznek föl,
2: Szerintem volt olyan párt, amelyik bejelentkezett ezekre az értékekre, csak aztán kiderült, hogy inkább hisz a hatalom megtartásban, mint abban, hogy megtartsa ezeket az értékeket, például a Momentum mozgalom. Na mindegy.
3: Szerintem ezzel amúgy nem értek egyet, de oké.
2: Jó, Boros azért a Fidesz hitelesítésén, nehogy már MP-nek kelljen dolgoznia. Basszus, ki beszélt itt a Fidesz hitelesítéséről? Nem, mondom még egyszer, ott van egy millió, másfél milliós szavazó tömb, akik egy ideológiai kosárból táplálkoznak. De hülyeképp. Az egy identitás csomag, és azt így magukénak hiszik. Ezt erőből nem lehet ők róluk ezt levenni. Jó.
3: De hogy, tehát, hogy tényleg a tábor és a párt.
2: Ez a pali valami, Temus Hont András? Ez sértő. Mi az, hogy Temus? Igen. Akkor beszéljünk Gulyás Virágról?
4: Mindenki. Hát még szép.
2: Hát akkor beszéljünk Gulyás Virágról. Elmondod István videót? Összefoglalom, ha gondolod.
4: Foglald össze.
2: Na, röviden. Facebook posztban sejtette azt, hogy magyar rendszámos busszal érkeztek bevándorlók, a Hők pedig közölte, hogy az influencer, lehet, hogy rosszul ejtem, stipendium, Hungarikum ösztöndíjas diákokat látott. Gulyás Virág ezt követően nem hagyta szó nélkül a Hők kritikáját, szerinte a szervezet illegális, migráns simogató, rasszista és még bunkó is ráadásul.
4: És én annyira el vagyok keseredve, hogy én ezt nem látom. De mi? Mert maga az alapsztori is annyira, kicsit visszahozza a régi szép neres időket, amikor ilyen abszolút ilyen kamu dolgokat toltak ezerre. Egyébként jut eszembe, nem Gulyás Virág volt az első, aki felült erre a, hát nem vonatra, hanem erre a hiszti buszra, mert a pesti srácok már írt egy ilyet, hogy a Kecskeméten láttak buszokat, hogy Lengyelországból hoztak állítólag illegális migránsokat. Az is jól sikerült, de ez még erősebb ez a történet. Ugye a Fertő Endrédi pihenő helynél állt meg ez a busz, és csak fejkendős nők és fekete férfiak szálltak le róla megpihenni, írt a Gulyás Virág. Szóval a sofőr magyar volt, és aztán kicsit az országért érzett aggodalmának is hangot adott. Várjuk, hogy idővel kiderüljön, kik is érkeztek ide, és ugye erre reagált a Hők, hogy ez egy most már lassan másfél évtizede bejáratott népszerű program, amelynek keretében.
2: Annól még, ha jól emlékszem, Novák Katalin volt
4: persze, ez abszolút fideszes történet, és hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó az ösztöndi, és minden is.
2: És te miért nem láttad Gulyás Virág reakcióját?
4: Ez egy nagyon fontos kérdés. Egyszer nem értem. Tehát, hogy én semmilyen interakcióban nem voltam még vele, és ehhez képest, hogy le vagyok tiltva, de miért?
2: Na biztos miért? Mondtál nyugtalan. Rá valamit ebben
3: valaki,
2: a sorban.
3: Valaki követi Gulyásvirágot, akkor kérdezem
4: már meg tőle. Számban nem vettem soha.
2: Én követem.
4: Akkor légy szíves, told már meg nekem.
2: Egyszer hívni akartam műsorba, csak nagyon nehéz hozzájutni. Hogy...
4: nekem mondod.
2: Hát mondja, hogy az e-mail címe.
3: Hát meg egyébként a New Yorkban élem, tehát hogy amúgy nem.
4: Igen, igen, hát, és vissza is ment Amerikába, én is úgy tudom.
3: Csak ugye azért érdekes, mert azért New Yorkban kicsit gyakrabban találkozik az ember nem fehér bőrszínnel.
2: De onnan lehet, ez milyen felháborító már.
4: De onnan lehet igazán aggódni a fajtiszta magyar országért. De tehát miket írt utána? Mert ez egy annyira egyértelműen bebukfencezés. Itt egy dolgot lehet csinálni, azt mondod, hogy figyeljetek, nem törlöm le ezt a posztot, itt hagyom, magamnak is okulásként, ne haragudjatok, ezt nagyon, nagyon benéztem. Szóval, és ehhez képest miket? Még egy párat, mert hát én nem jutok hozzá. De,
3: ugye ő beleállt, nem teljesen értem, hogy a Hők rasszista vele szembe, vagy nem is tudom, mit hozott ki, de mindenképpen, hogy a Hők
4: jobban érdekel ez
3: bunkó vele szembe, valami olyat írt a Hők, hogyha ő újságírónak nevezi magát,
4: akkor járjon utána.
3: Akkor igen, és nem kéne teljesen ellenőrizetlen, megalapozatlan hülyeségeket terjeszteni. Hát ezzel úgy egyet tudok érteni. A másik meg, hogy azzal is beleállt, hogy valaki megosztotta, hogy hát ezek a akik leszálltak erről a buszról, ezek ilyen 28-30 évesnek tűnnek, és hogy akkor azok biztosan nem lehetnek egyetemisták. Innen szeretném jelezni Gulyásvirágnak, hogy a Stipendium Hungaricumnak egyébként nincs felső korhatára, legfeljebb a küldő országok részéről lehet, és azért, hogyha valaki mondjuk mester, vagy éppen mondjuk doktorandusz képzésen vesz részt, az jellemzően nem 18-20 éves. Tehát, hogy 28-30 évesen bőven lehet valaki még egyetemista, bőven lehet valaki nem tudom, külföldi diákként Magyarországon.
4: Tehát még mélyebbre tolta saját hülyeségének bocskába a saját
3: azóta
4: fejét?
3: Azóta is beírta, hogy innentől kezdve minden buszt figyelni fog. Tehát, hogy...
2: Hát, hogy jól értem, akkor olyan
4: kik szállnak le. Akkora rasszista viccek vannak a fejemben egyébként, de azt nem menne át az NMHH-nál.
3: Gulyásvirág főállású busz spotter lesz. Azt még nagyon kíváncsi vagyok egyébként.
2: De van ilyen forgalomfigyelő, tehát hogy ezért
3: fizet. Igen, hogy ezt a New Yorkból hogy fogja egyébként abszolválni.
2: Ezért nagyon... fizet a MÁV meg a BKV, akkor ezt én összekötném a helyében.
3: Hát igen, de ezt a hasznossal. Az óceán túloldaláról távmunkában fogja ellátni, úgyhogy nagyon kíváncsi.
2: Rákapcsolódik ipari kamerákra.
4: Tehát akkor várjatok, ott tartunk most. Nem próbálom, mert ugye nekem nehéz, hogy én offline
2: vagyok. Az egyetlen, aki komolyan veszi ezt a írt.
4: Hogy tehát ott tartunk
2: kérjük,
4: akkor,
2: kérjük, hogy Gulyásvirágot, hogy engedjen viszont.
4: Gulyásvirág azt gondolja, hogy neki van igaza, és ezek illegális migránsok, és a Hők is bekavar, és...
3: Ő nem hiszi el a Hőknak, meg hogy a
4: Hők... Ezt mondom.
2: Próbálnám felolvasni, hogy mit mondom.
3: A Hők és az eszemléző
4: nem áll a szápiha. De hogy... Mert ő azt, hogy ő elkezdi innentől figyelni a buszokat, az azt jelenti, hogy nem hitte el a magyarázatokat.
3: Igen.
4: Na, azért mondom.
2: Nem, ő találni akar buszokat, és azt mondja, hogy ha-ha, látjátok, hogy ez előfordulhat? És jobb félni, mint megijedni? Hát erről szól a sztori. Na.
4: Hát menj el a New York-i lakásának utcájába, és fotózzon le egy buszt, hogy leszállnak róla, és meg is van.
3: Vannak rajta különböző bőrszínű emberek, tehát nem is olyan nehéz, hogy ilyen fotót legyártani. Kicsit más a busz, de hát...
4: Azt hitted, mi?
3: Bocs.
2: Már sajnos volt arra példa, hogy migránsok jöttek, már pedig szerintem manapság, ha az ember meglát egy ilyen buszt, akkor jogosan teszi fel a kérdéseket, hogy kik ezek, mik ezek. És majd helyreállt?
4: Mik ezek?
2: Mik? Látom, megtaláltad a lényeget.
4: Hát
2: kik
4: azért.
2: Kik ezek, vagy mik ezek? Szeretnék a szinkron hangja lenni. Ha egyszer filmkészül Gulyásvirágról, én szeretnék egy ilyen kis narrációs.
4: És most
2: ezt én akarom felolvasni. Kik ezek, vagy mik ezek?
4: Kedves Gulyásvirág.
2: De még folytatódik.
4: Kedves Gulyásvirág, én... Csak azért, mert hallottam, de folytasd csak addig is, hogy egy kicsit már, persze én ugye ilyen közvetve tudom, de tuti biztos, megbízható információm van róla, hogy ezek a mik, mindegyik szír agysebész.
2: És ebből mi következik?
4: Na, a fideszesek tudják.
3: Ez ilyen...
4: Mi nem emlékeztek
3: erre? Ez ilyen whistle politics, ezt nem kell magyarázni. De egyébként az angol és a magyar nyelvű oldaláról is le vagy tiltva, mert több is van neki.
2: Ezt nézd már, gyorsan. Lehet, csak angolul kéne odaírnod szóval, valami hogy, kedveset.
3: De hogy egyébként ugye az tényleg az van, hogy ő azt írta, hogy ő nem hiszi el a hőoknak, meg a cikket szemléző, nem tudom, Telexnek és nénének, és hogy bizonyítsák, hogy ezek nem migránsok.
2: Nem, szerintem.
3: Írt ilyet, hogy bizonyítsák, hogy ezek nem migránsok, de hogy...
2: És
3: hogy
2: nem. Tehát neki a bunkó visszaszólással volt probléma, és azzal kezdte...
3: Igen, utána a komment szekcióban még ott folytatja.
4: Valószínűleg nem az a Gulyás Virág, akinek 201 ismerőse van. Nem, nincs meg.
2: Na, egyszerűen. Hogy tehát azzal kezdte a videóját, hogy elkezdte sorolni, hogy egyébként milyen problémák vannak a világban, angol? Hogy hát ha Spanyolország felé vetjük vigyázó szemeinket, akkor már is láthatjuk, hogy azért ez egy jogos félelem. És hát ilyeneket írt, hogy a hőok válasza bizonyította, hogy mindenki bunkó stílusban tud csak válaszolni, és akkor van egy ilyen is, hogy a Diák Önkormányzat az mióta nyíltan Tisza párti? Nálatok nincsen olyan, aki esetleg a Fideszre szavazott? Tette fel a kérdést Gulyás Virág.
3: 30 alatt nem nagyon van, de... Igen.
2: De nem, ez alapján nem...
4: Hát az angol oldalán nincs fent a buszos sztori.
2: Papoltok itt arról, meg indikáljátok azt, hogy én lennék a rasszista, amikor a te a saját honfitársaddal szemben bunkó vagy és rasszista.
3: Na ez, tehát a hőok közölte azt, hogy ha te azt mondod magadról, hogy újságíró vagy, neked, akkor teljesen megalapozatlan hülyeséget nem kéne terjeszteni, tehát a hőok rasszista. Hát tényleg a teljes. Tehát
2: de ő elmondja, hogy
3: tényleg mit lehet mondani.
2: Korábban szándékosan Harlembe költözött, hogy a fekete társadalmat megismerje.
4: De sikerült?
3: Ez nekem vannak meleg barátaim de, típusú érvelés.
4: De, és akkor mindig van egy de.
2: De Lázár János ott, tudjuk, elég lett volna Bécsig elmények, egy kicsit olcsóbb is. A hőok illegális migráns simogató, rasszista és alapvetően a saját honfitársaival szemben.
4: Nem, ezt most találod ki, ezt nem hiszem.
2: Akik más véleményen vannak, mint ők bunkók.
3: Ez hírcsárda?
4: Ezt a Gulyás Virág írja?
2: Még
4: ezt?
2: Egyszer?
4: A hőok?
2: Tényleg ez annyira jó. Azt hittem, hogy csak egy 10 percig fogunk ezzel molyolni, de ennél sokkal jobb. A hőok illegális migráns simogató, rasszista, és alapvetően a saját honfitársaival szemben, akik más véleményen vannak, mint ők, még bunkók is. Hát ebből egyébként a bunkó azt hitte dicséretnek tűnik a többihez képest.
4: Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a vizsgai időpontomat.
2: Legalább ezt a buszt tisztáztuk. Továbbra is
3: ezt most fontos.
2: Zseni, de ugye én mondtam, hogy
4: legalább ezt a buszt és a többi
2: hazony. Nincs benne már kétség. Legalább ezt a buszt tisztáztuk, továbbra is minden gyanús buszt meg fogok osztani.
3: Na ezt mondom, hogy teljesen lássú buszpotter lesz.
2: Hát meghosszabbítjuk Bicskei gyerekeket.
4: Nem kell még
3: meghosszabbítjuk hármat.
4: Virág, nem kell még egy követő légy.
2: És nem kell bocsánatot kérnem azért, mert kérdéseket teszek fel.
4: Ja, ez meg a leggagyibb. Ez a ugye, hogyan úszok meg a sajtópert? A újságíró képzés.
2: Tudod, a Kopasz Oszttal interjúztam itt ebben a stúdióban, nem mondom, hogy melyik helyen ült. Melyik ötök helyen.
4: A kettő között, nem?
2: De ő is ezzel érvelt, hogy ugye Soros György kapcsán hoztam föl azt, hogy ez veszélyes, tudjátok, és akkor Soros György, mit tudom, mondjuk ilyen Mikulás ruhában osztogatott pénzt Karácsony Gergelynek, volt ilyen, és akkor azt mondja, hogy mi a sértő abban, ha valakire azt mondják, hogy veszélyes, meg hogy mi az, ami most ilyen büntetőjogi, mert valakire azt mondják, hogy veszélyes, mert Soros György azt mondták, hogy veszélyes. És ilyenkor tudod, most vagy belemész, vagy, de pontosan tudod, mivel nem hülye gyerek, hogy mind a ketten tudjátok, mind a ketten értitek.
4: Persze. De a Gulyás Virág módszer nekem kezd egyre jobban tetszeni. Tehát, hogy indítok egy ilyen sorozatot mondjuk az oldalamon, hogy Orbán Viktor Dubajban nyaral. És akkor jönnek, hogy cáfolatok, nem? És akkor ott leírom, legalább Dubajt tisztáztuk.
2: A Gulyás Virág generátor. Csináljuk már, meg milliókat fogunk keresni.
3: Igen, ezért egy jó, ez AI-jal ezt megoldhatom. Szóval csak egy kicsit, tényleg egy picit komolyan
4: véve. Szemem az összes többi nyaraló helyen.
3: Komolyan véve ezt az egészet, azért csak egy picit ugye visszautalva, még a NER bukás előtt, ugye, amikor volt ugye a vendégmunkásos sztori. Tehát, hogy amikor ugye tulajdonképpen több mint egy évtizedet tolják, és tényleg nem elvitatva azt, hogy a migráció egy abszolút valós probléma, nem elvitatva, hogy nagyon jogos és nagyon nehéz kérdések következnek a migráció problémájából.
2: De mi van akkor?
3: Ezzel együtt.
4: Simogas.
3: A Fidesz gyakorlatilag egy évtizede a teljes őrjöngős, eszetlen migránshozást tolja, és akkor utána Ebből nem meglepő módon...
2: Elhazudod ugye, a migráns problémát? Jelenleg ezt csinálod.
3: Nem meglepő módon utána például ebből nehéz volt megmagyarázni, hogy amikor ugye még a NER bukása előtt bizonyos célhez vendégmunkások érkeztek, akkor ugye el kellett volna magyarázni, hogy hát ezek a migránsok, ezek nem olyan migránsok. És tulajdonképpen ebből...
2: Ők bevándorlók.
3: Igen, és tulajdonképpen ebből, hogy itt nem pusztán arról beszélünk, hogy a migráció az egy valós probléma, és nagyon sok kérdés volt, és ugye a határőrizet az valóban egy kulcs, egy fontos kérdés, hanem kvázi egy ponton túl átmegyünk abba, hogy mindenkitől rettegni kell, aki külföldi, akinek más a bőrszíne, aki stb., akkor ebből miért ne következhetne az, hogy egy idő után egyébként már a külföldi egyetemistáktól is rettegni kell, meg a, igazából, tehát hogy azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten egyébként egy logikus mellékvágánya, még ha nem is szándékos volt a Gulyás Virág részéről, és megadom neki, hogy ő elhitte, hogy tényleg ezek nem tudom honnan érkeztek, és le akarnak telepedni, ugye ez fontos, említsük meg, hogy a Stipendium Hungaricum keretében idejövő emberek nem telepednek le, hanem utána visszavennek a saját országukba. De hogy adjuk meg, hogy Gulyás Virág ezt úgy gondolta, hogy nem ez a helyzet, de tehát tényleg azt gondolom, hogy ez azért túlmutat önmagán, és ezért mondom, hogy sokat mondó ez a fajta ilyen mellékvágány 10 év migránsozás után.
2: Szerintem nagyon jó, hogy behoztad ezt a migránsozást. Komolyan, most nem ironizálok, meg nem vicceskedek, bár az sosem egy, mert hogy ez egy súlyos probléma lehetett volna a Fidesz kommunikációban, amit te is mondtál, hogy itt azért megjelentek tényleg vendégmunkások, és akkor őket most hogyan? És nagyon sokat ugrált rajta akkor az ellenzék, én is, hogy na, akkor most magyarázzátok meg, hogy ők nem olyanok. És rájöttem valami, és azért tudott biztosra menni a Fidesz.
4: De nem jött be nekik. Miért mondod, hogy biztosra ment? Nem jött be nekik. Nem tudták feloldani szerintem ezt a értelmezési konfliktust, hogy rossz migránsok és jó külföldi munkavállalók. Vendégmunkások. Tehát nem tudták feloldani.
3: Pláne az elveszik a nyomkát.
2: Elmondom a gondolat másik felé, és akkor látni fogjátok, hogy azért volt ez kvázi mindegy, nyilván nem tudták, de azért volt ez mindegy, mert hogy nem volt tétje. Mert igen, voltak atrocitások, igen, volt olyan, hogy megverték, igen, volt olyan, hogy megdobálták őket. De azok a Fidesz magszavazók, vagy Orbán hívők, akik szentül elhitték, és most szándékosan mutatom, spoilerezem a saját gondolatmentemet, elhitték azt, hogy ők elveszik a munkánkat, és veszélyesek, és megerőszakolják az asszonyainkat, és a többi, és a többi, az már nem egy olyan ideológiai tapasz volt a számukra, ami egyben tartja az ő személyiségüket, mert az ő személyiségüket egy valami tartja egyben, Orbán Viktor. Ezek már azok az emberek voltak. És mindjárt a végére érek, hogy érthetővé váljon. Az orbánizmus mindent felülírt, az összes többi pont, egy idő után átvették azt, hogy Orbán Viktor, ha ma ezt mondja, holnap meg azt, akkor ők váltanak vele. Mantraszerűen visszamondják azokat a politikai üzeneteket, amit a központból kvázi leüzennek, tehát amit letapogatnak, hogy akkor most így kell gondolkodni mondjuk a migránsokról, de már mélyen nem hisznek benne, mert nem is kell. És a személyi kultusznak ez a lényege, hogy az ideológiai csomag az másodlagossá vált, az elsődlegessé az a személyi kultusz. Ez nem tudom, mennyire volt így érthető. Ezért nem volt annak tétje, hogy ha beleszaladnak ebbe, hogy egyébként megjelennek vendégmunkások, akkor itt valami nagyon-nagyon csúnya dolog fog történni. Mert hogy előtte hozzáidomították őket, mert a józan eszüket viszont megtartották az emberek, és tudták, hogy oké, én Orbánnal megyek, de azért van egy ilyen összekacsintás, hogy ezt most azért csináljuk, hogy nyerjünk.
3: Hát igazából ezt valójában nem tudjuk, hogy azt hiszem ez volt, amiről a...
2: Nem, én ezt tapasztaltam. Tudod, hogy mindenki attól fél, mert felrobbantak a kommentfalak, meg mit tudom én, mindenki ízé, de hogy ahhoz képest atrocitás jóval kevesebb volt.
3: Azt hiszem ez volt,
2: amit gondolhattunk.
3: Tóta V írta, hogy ez az átverésnek az ilyen piramis játék, ahogy mindenki azért mondja, mert azt gondolja, hogy a másik majd el fogja hinni, hogy egyébként ez valójában végsősoron mennyien hitték el, ezt nem tudom, de hogy azért csak egy tanulság, bár ugye mondtad azt, hogy a Tiszás maga azért mindent bevéd, szerintem nem védenek be minket, az egyik ilyen kormányzati migránsozós új kormányzati posztnál, amit valami migránsokat emlegettek, abban egyébként volt is felláborodás, és azt utána így el is ismerték, hogy az nem volt olyan szerencsés, ha emlékeztek, én valami ilyen Facebook poszt volt, az talán még háttere is kék volt. Hát az, hogy a határvédelem komolyan vétele, az nem kell, hogy átmenjen xenofóbiába. Tehát, hogy nem kell attól idegen gyűlölő húrakat pengetni, hogy komolyan veszük a határvédelmet.
4: Ez a busz legalább egyben maradt, nem úgy, mint az Öcsényi vállalkozó kis busza.
2: Figyeljük a buszokat Virággal együtt. Legyen rajta minden buszon a szemünk. És Virág, ha esetleg hallgatod ezt, István szeretne visszakerülni a belső körbe.
4: Milyen belső körbe? Egyáltalán.
2: Ha beengednéd oda.
4: Hadd kövesselek.
2: Kérlek. Jó gyerek. Hidd el nekünk. Köszönjük szépen, Zolta provokatőr.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: A tervezethez képest ugyan kicsivel később, de jelentkezünk valamelyes Silverstone-i visszatekintővel, de főként inkább aktualitásokra próbálunk reagálni Gergővel. Itt a nyári szünet második felének, első felének a végén nagyjából, hogyha lehet így szegmentálni ezt az egészen hosszú és eléggé hektikus időszakot, amit így a versenynaptár kiírásával sikerült összehozni. Erről ugye már beszéltünk korábban egészen sokat, hogy azért itt van egy kisebb törés, akár logikailag, akár dinamikailag is a 2026-as szezonnal kapcsolatban, de ami igazán fontos, hogy itt a Pitlane Podcast 191. alkalommal. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát ugye én jeleztem előre, hogy én nem leszek, Isti pedig végül magára maradt, és úgy döntött, hogy akkor így most egyelőre nem érzi magában az erőt, meg hogy azért csak Szabin van, úgyhogy ezért maradt ki egy adás. Megtörtünk amúgy egy szerintem rohadt hosszú menetelés, mert nem tudom hány héten keresztül volt most zsinórban adás, tehát hogy én nem számoltam. Tehát megnézted, hogy mikor volt utoljára, hogy nem volt kimaradt valami?
1: Nem, de majd a következő adásra megnézem.
2: Igen, úgyhogy hát sorry, mind a ketten most egy rövidke kis szünet, hát több Szabit tartottunk, fogalmazhatunk így, ugye én elmentem a hanyatló nyugatra, Ausztriában voltam egy pár napot, és hát őszintén szóval nagy hiba volt, mert pont azt beszéltük a feleségemmel, hogy kéne lottót nyerni, és mikor kiköltözni minél hamarabb, mert hogy ugyancsak 2-300 kilométerrel van arra, vagy 3-400-zal, de hát azért mégiscsak egy más világ ez a hanyatló nyugat, úgyhogy...
1: Meg hát a hegyek azért menők.
2: Hát igen, meg nyilván, hogy mondjam, az egész életfelfogás, meg ami ott van, tehát ugye főleg ugye nyilván a hegyekben voltunk, meg Salzburg volt, tehát Bécsben nem voltam, nem tudom, hogy ott most milyen a helyzet ebből a szempontból, de így... így tényleg nagyon feelinges volt, meg rohadt jó volt az egész, úgyhogy lottóra próbálunk most rámenni, hogy hát, ha sikerül, és akkor ki lehetne költözni.
1: És akkor mit fogsz terelgetni birkákat, hegyi kecskéket vagy teheneket?
2: Nem, én a kutyákat fogom továbbra is, aztán majd meglátjuk, hogy a kutyák épp mit tűznek, de nem volt semmi ilyesmi, úgyhogy én itt voltam, Isti meg Belföldön jött-ment, ugye?
1: Így van, én a Balaton déli partján hesszeltem egy héten keresztül, nagyon jó volt, tehát, hogy amit egyébként így szerettem volna, az mind összejött, és az a legjobb az egészben, hogy nem kellett utazni. Tehát, hogy nekem ez így egy ilyen nyugalom volt, hogy nem kellett menni sehova.
2: Ja, ja.
1: Hanem, tehát, hogy így van, így van, ja, így ja. van. Uh-huh. Hiszen ugye kettőnk közül én vagyok a világlátottabb itt a Csipit tekintve.
2: Hát pont azon gondolkoztam, ez volt a másik, amit így azért innen is üzenem bárkinek, akinek van köze hozzá, hogy aki ezt az M1-es feltúrás, felbontás, azt így kitalálta, hogy 46 kilométer, 46.
1: Mennyire futottatok bele?
2: Hát, kifelé nem volt részes, de ott is volt olyan, hogy háromszor nekem jöttek, mert úgy össze-vissza van terelve, tehát hogy tényleg tehát lekövetni is egy borzalom. Visszafele már egy kicsit, tehát ott volt. De tehát az az érdekes, na mindegy, örülünk, hogy itt vagyunk, mindegy, mindjárt beszélünk majd nyilván MotoGP-ről is, ne haragudjatok. De hogy az volt a rohadt érdekes, hogy...
1: De hogy az van egyébként, hogy így a Gergővel most beszélünk azóta, hogy ő is elment Szabira, igen. Meg én is elmentem Szabira először.
2: Úgyhogy meg lehet Isti ezt kivágja. Na mindegy. Szóval, hogy az volt az érdekes, hogy megkezdődik a terelés Tatánynál, vagy Tatabányánál, hogy akkor ott beérkezettek az autók, és így megállt az egész. És így azt néztem, hogy volt időm arra, hogy kiszálljak a kocsiból, ott nézegettem.
1: Ja, tehát konkrétan beállt, mint a satú.
2: Beállt, és akkor teljesen, tehát hogy ahogy így terelgetve van össze-vissza, így teljesen random pontokban így megálltunk, és akkor álltál 10 percet, majd megint ment. Tehát egy másfél-két órát elbuktunk, úgyhogy pont gondolkoztunk rajta, hogy ugye annyira jó volt ez, hogy októberben mondjuk megint elmegyünk Ausztriába, akkor gondolkoztam rajta, hogy ezt a terülést főleg visszafelé úgy, ahogy van, én el fogom kerülni, a egyesen majd lemegyek, azt megyünk végig. Tehát ez, aki ezt kitalálta, azt is tényleg az a legidegesítőbb, hogy látod, hogy kilométereken keresztül semmit nem csinálnak. De semmit, tehát hogy egy kapavágás nem történik. Tehát, hogy tényleg, aki ezt kitalálta, vagy akinek van valami kontaktja, hogy ezt hogy lehet, mert ugye ráadásul visszafelé úgy van megcsinálva, hogy szinte végig egy sáv van. Tehát nem igen. Az, hogy legalább ugye duplába. Úgyhogy majd, ha mentek Ausztriába, majd nektek is.
1: Ó, hát mi ezt végigjártuk ugye most Németország felé is, én meg ugye Brno felé is ugyanígy. És meglepő módon mi folyamatosan tudtunk végig közlekedni oda-vissza. Oké, visszafele jobb volt, mert ugye akkor vasárnap jöttünk vissza már este felé, amikor úgy kicsivel kevesebben közlekedtek, mert ugye vasárnap viszonylag későn közlekedtünk arrafelé.
2: Hát akkor
1: de egyébként
2: jó.
1: Engem az meglepett, hogy mind Csehországba, mind a németek felé így szerdai indulással egészen korrekt.
2: Mert ott mondom, ott két sáv van, de visszafelé ugye az egy-egyes bontás, ez valami halál. Tehát ez pusztulat. Tehát ilyen a világon nincs, hogy 46 kilométeren keresztül egybe fel van túrva. És mindez 2029-ig. Na mindegy, kezdjünk bele most már, kicsit MotoGP-zünk így 5 perc után, vagy
1: úgy gondolod,
2: tudom, hogy még valamit szeretnél a te a nyaralásodról megosztani?
1: Ja nem, tehát nekem ilyen balatonparti hesszelés volt az egész, tehát hogy semmivel sem tettem többet az ügy érdekében, mint amennyit minimum muszáj volt. Jó, elmentem mozogni, meg futni, de hát az járulékos én idő, hogyha lehet így fogalmazni. Na! Silverstone-ról nem fogunk nagyon sokat beszélni, de valamilyen szinten azért van restanciánk, és így most ez a lehetőség...
2: Tudja, hogy van kimaradt az értékelő, de igen.
1: Jó, nem, mert aki követ, az olvasott értékelőt, vagy olvashatott értékelőt egy szempontból. Ugye én a Martin féle kérdéskört jártam körbe, meg hogy éppen hányadán áll a történet, de mi az, ami így másfél héttel a nagy díjat követően szerinted olyan dolog, amiről mindenképpen érdemes beszélni?
2: Hát szerintem egy pár dolgot azért nyilván ki kell emelnünk. Az egyik az Aprilia dominancia, tehát arra számítottunk, hogy az Apriliák kiemelkedők lesznek. Pénteken még talán ez nem volt meg annyira, aztán szombat-vasárnap ez teljes mértékben előjött, és ami szerintem igazán meglepő volt az Apriliák részéről, az egyrészt az, hogy Martin nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt nem veszem el tőle, de azért ha összességében kell néznünk, akkor Márkó Bezeki volt szerintem a kiemelkedőbb most ezen a hétvégén, az apríl, tehát a gyári apríliások közül, hiszen ha azt nézed, hogy milyen gatya állapotban tért vissza Bezeki, és hogy gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor leszállt a motoron, látszott rajta, hogy komoly fájdalmai vannak, és hát ugye a nagydíj után és a sprint után is főleg ott meg pláne pityergett, úgyhogy szerintem Bezeki volt azért itt a meggyőzőbb, én azt gondolom.
1: A meggyőzőbb, igen. Nekem az volt egyébként furcsa, és ezt így végig is követtük ugye az egész hétvégén, hogy mindig azt mondtam neked, hogy na majd valamikor csak el fog fogyni, valamikor akár a sprinten az utolsó 3-4 körre, akár pedig ugye beszéltünk a fantaziról is, vagy inkább annak kapcsán, hogy akkor nem baj, majd vasárnap akkor ebből még jobb lehet, meg stb. Stb. És akkor én voltam mindig így az, aki próbált téged visszarángatni a földre, hogy nem, el fog fogyni, ezt nem lehet bírni 20 körön keresztül, Silverstone-ban pláne nem, de lehetett. A motoron ülve ezt lehetett. Az más kérdés, hogy amikor leszállt a motorról, vagy nem versenyzett éppen Bezeki, akkor olyan volt, hogy távolabb lehetett dobni, mint küldeni.
2: Hát figyelj, be tudták lőni jól a gyógyszeradagját, tehát a sprint az erre is nyilván jó volt, hogy érezte azt, hogy mennyi az, amit még úgy elbír, így ennyi gyógyszerrel, és mennyi kell még úgy extrába fogalmazunk, úgy belenyomni, hogy kicsit jobb legyen a helyzet, vagy más legyen a helyzet.
1: Ez egy abszolút plusztos hétvége volt Bezekinél.
2: Abszolút, tehát hogy oké, nőtt a hátránya Martinnal szemben, meg én értem, hogy most nem ott tart, de hogy így, hogy ennyire látszódott, hogy milyen állapotban tért vissza, mindezek ellenére szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés a részéről, meg egy pozitív visszatérés volt abszolút, főleg azután, hogy hogyan ment el a nyári szünetre, és ugyanez elmondható egyébként Raúl Fernándezről is, ugye, ha jól emlékszem, a legutolsó adásban, ami ezelőtt volt, ott pont poénkodtunk is, hogy simán benne van, hogy Raúl Fernández egyébként megnyeri a nagy díjat, és hát lám. Tehát, amikor ő elindult ott az elején, én akkor nem hittem el, hogy ezt végig lehet csinálni úgy, anélkül, hogy itt semmi nem maradjon az abroncsokból. Valahogy mégis megoldotta.
1: Nekem az volt ijesztő egyébként a Raúl Fernández féle tempóban, meg a futam első 4-5 körében, vagy akár az első felében is, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ezt a tempókülönbséget, meg ezt az osztálykülönbséget úgy motorozta ki, hogy Fabio Quartararo tavalyi versenyével ellentétben itt nem volt semmiféle gumimatek. Tehát itt ez nyers erőből volt végig, mindenféle taktikai, meg stratégiai eltérés nélkül, ő ezt erőből, ösztönből megoldotta, és hát végül csak elég lett neki.
2: Hát megmondom, az volt a legdurvább, hogy tényleg főleg a sprint után, hogy milyen gumiproblémákra panaszkodtak a versenyzők, főleg ugye nyilván a Ducatisok, ennek ellenére ő olyan tempó diktáltott az elején, hogy én azt hittem, hogy tehát itt vagy az lesz a vége, hogy ez a hátsó gumi úgy, hogy van, megadja magát, vagy ez az, hogy előbb-utóbb nyar egyet, mert hogy tehát esélytelen így végigmenni, de megcsinálta, és le a kalappal előtte, tehát hogy nem lehet rá panasz. Nyilván a szombati nullázás, ugye, mert a szombaton bukott, az kicsit...
1: Hát ugye elrontotta a rajtot, igen. És aztán utána elkezdett kicsit jobban ráfeszülni a dolgokra.
2: Amit megint csak nem értek egyébként, hogy két vagy három évben, legalább, egy vagy két évben legalább már szó van arról, hogy itt Silverstone-ban ne használják ezeket a rohadt összeültetőket a rajtnál. Ennek ellenére mind szombaton, mind vasárnap ugye ugyanúgy használták, és ugye pont vasárnap volt, hogy talán
1: Martinnak és
2: Ogurának sem oldott ki az első kanyarban, tehát hogy így nem is értem, hogy ezt így miért nem vették vissza a napirendre. Mindegy, lényegtelen igazából.
1: Sőt, erről ugye még szavaztak a csapatok, vagy napirenden volt valamikor.
2: De folyamatosan érted, főleg mikor kitalálták, hogy akkor ne legyen első összeültető, nagyobb legyen a rés a rajtrácsok között, stb. Vagy rajtrosorok között, tehát hogy így...
1: Sőt, hát ugye próbálgatták is páran még a pénteki első szabad edzés végén a rajtrácson, a rajtgyakorlatoknál azt, hogy
2: nem értem.
1: Hátsó összeültető nélkül mentek.
2: Na mindegy, egyszerűen azt nem értettem. Ogurának pedig ez a hibája az volt, amit így, hát előbb-utóbb várható volt, hogy becsúszik egy ilyen, de mondjuk ő mindig mondja minden, tehát most itt Silverstone-ban is elmondta, hogy nem a kedvenc helyszíne feltétlenül, de ezek a hibák, szerintem, tehát ha ennyit fog hibázni egész évben, tehát tökre belefér. Igen. Az első nagy díjas
1: nullázása 11 verseny hétvége után önhibájából az első nullázása, mert ugye Amerikában volt nullázása, de ott az Aprilia technikailag adta meg magát, és ott azért nullázott.
2: Igen. Úgyhogy szerintem ennyi belefér, az, hogy most a világban neki pontversenyben 36 ponttal megy a Martin, vagy
1: 31 a különbség.
2: 31-jel megy a Martin.
1: Bezekkivel szemben.
2: Az most egy, nyilván egy pici megnyugvást azért adhat neki, de benne még mindent, az ő részéről én még mindig azt érzem, hogy ennél több kell, hogyha világbajnok akar lenni. Tehát muszáj valamit még. Egy nagyon picit. Tehát értem, hogy most visszatértek a korábbi, tehát abból a szempontból jó volt, hogy ilyen a sprintet megnyerte ezekkel a korábbi beállításokkal, meg hogy a nagy díjon is, mikor már látta, hogy Raúl Fernández elment Bezeki mögöttem, van, nem akart kockázatot vállalni, ez teljesen érthető, de hogy valami még nekem még mindig egy picit.
1: De szerintem így van is benne még. Tehát, hogy ebben kell. Azért még van, és akár ugyanezen a konfiguráció mentén haladva lehet ebben még, mert most, hogyha már tudják, hogy akkor ezzel kell elindulni, és ezt kell faragni, és ezen az alapelven kell összerakni a versenyhétvégéket, akkor ennek a következő lépéseit még nem láttuk.
2: Igen. De figyelj,
1: van idő kifutni
2: a következő verseny hétvégéket nagyon vízválasztó lesznek ebből a szempontból, hogy tényleg most hol is tartanak. Tehát az látszódott, hogy a adatokat alaposan kielemezték a nyár folyamán, nem lustálkodtak, ezért váltottak ugye vissza korábbi beállításokra, meg korábbi konfigurációra. Tökre bejött, tökre működött. A kérdés az, hogy nyilván ez csak egy hétvégén keresztül volt így, vagy a következő hétvégéken is így tud menni. Ez a 31 pont azért már abból a szempontból picit megnyugtató, hogy így lehet azért már ugye ezekkel játszani, mint ugye tette azt 24-ben ugye Bányájával szemben, hogy megnyerte a sprintet, másodikként bekocogott, és akkor így csak 2 ponttal volt ugye a különbség köztük, még ha Bányája nyert is, tehát itt ezekkel már el lehet kezdeni. Játszani, de...
1: De még egyébként viszonylag még korán vagyunk attól, hogy igen. Ezzel kelljen számolni, akár minden egyes pályára gurulást követően, hogy akkor most azt nézze Martin, hogy éppen, hogyha mondjuk így fejezi be a versenyt, akkor milyen következményei lehetnek mindennek. Én olyan felütéssel írtam meg az összegzőt még a múlt héten, mert ugye összegző készült, meg ugye összefoglaló is készült, tehát a kötelező körök azok megvoltak a Silverstone-i hétvégével kapcsolatban.
2: A Van Mersholt még nem vállaltuk be.
1: Így van. Az Aprilia úgy verte tönkre a Ducatit, mint soha senki. Ezzel mennyire tudsz menni? Mennyire volt ez tőlem? Szenzációhajház, clickbait?
2: Szokásos clickbait izét, tehát hogy most ezzel meg se lepődöm. Azt, hogy most, tehát, hogy az Aprilia tönkre vert, tehát, hogy értem, de a Ducati meg mennyire vert tönkre mindenkit az előtte lévő években, érted? Tehát, hogy tökre értem a clickbaitet, meg nyilván remélem sokat hozott sok kattintást, és nagyon jó, örülök. De az, figyelj, azt egyértelműen kijött, hogy ez nem a Ducati hétvégéje lesz, viszont arra talán nem számítottak ők sem, és ugye vagy vasárnapra az a variálás sem jött be végül annyira, hogy visszatették a korábbi aerócsomagot, hogy hátha miatt ment. Tehát amikor a Márquez ennyire rosszul ment szombaton, akkor én azt gondoltam, hogy a szokásos, az előforduló Michelin-féle bakira így ráfutottunk, hogy adtak neki egy valami újra melegített hátsót, vagy valami olyat, ami van valami gyártási hibája, de hogy nem ez volt a helyzet. És vasárnap is látszott, hogy mindent megpróbáltak, ugye az Alex Márquez szombaton relatíve nagyot alkotott ugye ezzel a régebbi konfigurációval, és vasárnap is egyébként közel volt a dobogó számára. Sőt, akár
1: meg is volt neki a dobogó egyébként.
2: Igen, csak ugye jött ez a hiba. De hogy ezzel nem váltotta meg a világot a Ducati, hogy visszaváltott. Nyilván valamilyen szinten tüzet oltottak ezzel. Ami nagyobb gond volt, az az, hogy itt talán a Márquez még rosszabbul, tehát mármint a Márquez rosszabbul nézett ki, mint talán azt szemben. Tehát ez volt az, ami egy picit ilyen fura volt, hogy ennyi kihagyás után. És ugye ő is egy picit ilyen összevitt, tehát egy ilyen sötétben tartja most a sajtót, meg mindenkit, hogy mi a helyzet, mert hogy össze-vissza nyilatkozgatott, hogy hát a vállam most van egy szinten, de hogy csak ennyit tud, ennél több nincsen benne, de hogy annyira nem rossz a helyzet, majd alkalmazkodik hozzá, majd a Ducati is Inside Ducati filmben ugye konkrétan, amikor leszel a motoron, mondja, hogy megint nem érzem a karomat, nem tudtam ott rendesen kontrollálni. Szóval, hogy így nem nagyon értem, hogy mi történik. Persze Silverstone mindig egy olyan, tehát azt maximálisan ki kell emelni, hogy Silverstone-ban Márquez, tehát hogy nem volt soha a kedvenc pályára, sőt, az egyik leggyengébb pálya között van, de hogy most itt azért még jobban kijöttek azok, hogy talán még az alapszint is, ami itt Silverstone-ban megvolt, az most még annyira sem volt meg a részéről, és ez nyilván lehet, hogy a többek között annak is köszönhető, hogy a motor is ennyire lejjebb volt, és hogy most, de hogy a Márquez is látszódott, hogy itt ezt nem. Meglátjuk. Aragonban azért én nem számítok nagyon komoly meglepetésekre.
1: Én pont ezt akartam behozni, hogy amennyire nem kell túlreagálni és meglepődni azon, hogy mondjuk Márquez úgy teljesített Silverstone-ban, ahogyan, annyira nem kell majd átesni a ló túlsó oldalára akkor, amikor megérkezünk Aragonba, mert az viszont tök egyértelmű, hogy az megint lehet egy olyan hétvége, mint amilyen volt az Axelring.
2: Persze, tehát hogy most jönnek majd nyilván olyan pályák, ahol azért ő tud jobbakat alkotni, mert ugye most Aragon, utána megyünk talán Mizánóba, aztán ugye majd Japán, a Red Bull Ring azért ott mindig kikapott általában, ugye nyilván, amikor nem a piros motoron ült. Szóval meglátjuk, hogy hogyan alakul majd, de az nagyon látszott, hogy a Ducatinál, tehát azt hittem, hogy egy picit lehet, hogy közelebb tudnak kerülni majd azokon a pályákon, ahol, vagy hogy ott visszaáll a régebbi sorrend azokon a pályákon, ahol nem ilyen folyatos, meg nem ennyire Silverstone jellegű, az meg lehet, de hogy itt nem tudták ledolgozni.
1: Jó, de hogyha rá kell mutatnod az egész versenynaptárban egy olyan pályát, ahol a legnagyobb lehet a differencia Ducati és Aprilia között, akkor valószínűleg te is a Silverstone-i
2: ezt szinte biztos,
1: választottad
2: hogy,
1: volna ki.
2: Lehet, hogy ez lett volna az. Ugye Márk ezen kívül, amíg még említésre jött, hogy nyilván, hogy Alex Márquez is jó teljesítményt nyújtott egyébként összességében. Viszont Di Giannantonio nem volt annyira, talán egy picit tőle is többet várt az ember, főleg azt, hogyha megnéztük, hogy az egykörös tempó. Tehát az egykörös tempója sem volt most meg annyira a Ducatinak talán, mint amire arra számítottunk a korábbi hetekben, meg hónapokban. Úgyhogy meglátjuk, fel van adva a lecke tényleg, de Aragonban adtam, még mondom, én mindig a Márquezre számítok, a Márquezre. Hát Bagnaiáról nem tudom, szerintem nagyon nincs értelme beszélni, tehát hogy megint ő visszatért, és látszódik, hogy jó, mondjuk ugye két műtétből jött, mert ugye ez is olyan fura, hogy megműtötték az alkarját, utána meg most a compartment szindrómával is küzd, tehát hogy ilyen na mindegy, szóval Bagnaiának sem voltak egyszerű hetei, meglátjuk, hogy Aragonban, ugye azon a helyszínen, ahol megszerezte pályafutása első MotoGP-s győzelmét, ez hogyan fog majd alakulni az esetben, meg változni.
1: Többi gyártó?
2: Ugye a KTM-nél nyilván Acosta volt az, aki megint mentette a menthetőt, és Fabio Quartararo-nak is volt kedve most a Yamahával valamit alkotni.
1: Igen, csak aztán megbüntették, és kapott egy 16 másodpercet, ami miatt végül pontot se szerzett.
2: Igen.
1: De hát ez ilyen.
2: A Honda-nál meg tényleg Mir megint ugye gyorsan eldobálta mind a két versenyt. Marini volt viszont az, aki...
1: Nem, a sprinten jó volt Mir.
2: A sprinten is eldobta.
1: Sprinten célba ért. Okay. Így másfél hét táblatából nekem úgy rémlik, hogy...
2: Úgy rémlik, hogy mind a két futamot, mintha eldobtam.
1: Na mindjárt kiderül,
2: én a vasárnapra viszont arra emlékszem, hogy a Marini ott szépen jött fel, és a 9. helyet végül ugye meg tudta kaparintani. Az biztos.
1: Zsoamir 7. lett a sprinten.
2: Na, 7. lett a sprinten. Tényleg ott nem, akkor a nagy díjon dobta el két kanyar után, vagy három.
1: Ugye ott még a Zakosztát majdnem meg is előzte a legvégén. Tehát, hogy ott egyébként jó volt, úgyhogy mindenki, vagy legalábbis én is egy picit úgy tekintettem, most már kicsit jobban figyelve a hondásokat, bár semmi értelme nincsen idén, de hogy azt gondoltam, hogy na jó, akkor ha már a sprintet jól sikerült összerakni a Mirnek, akkor vasárnap lehet valami nagyobbat gurítani. Hát az a gurítás az egy körig tartott.
2: Az fél körig se tartott, igen, úgyhogy hát figyelj. Ez van. A Mirt már tényleg szerintem csak az érdekli, hogy a valenciai teszten ott lehessen minél hamarabb.
1: Nagyjából szerintem így a Silverstone-i eseményeknek így a legfontosabb történetszálait éppen csak de meg tudtuk pendíteni, de vannak sokkal aktuálisabb dolgok is, amiről
2: igen, van még, amiről hallani szeretnétek, akkor kommentbe írjátok meg esetleg, mert ugye jövő héten még megint nincsen ugye MotoGP, úgyhogy ott tudunk.
1: De jövő héten már van MotoGP.
2: Hát jó, de a felvezető adást csinálunk.
1: Ja, persze, igen.
2: Tényleg? Tehát, ja.
1: Nyaralunk, hát na, hát még...
2: Még vissza kell szokni.
1: Vissza kell szokni majd Misti a
2: még ezen a héten is szabadságom van, vagy nem vagy?
1: De.
2: Na, hát akkor azért. Én, na, nem, én már dolgozó ember vagyok. Na, szóval, igen, szóval írjátok meg, hogy esetleg még van bármi, amivel itt foglalkozzunk. Meg a Discordhoz is csatlakozzatok, meg Istit is kövessétek Facebookon, hogy a clickbaitjeit tudjátok ti is.
1: Vagy akár nyerjetek legközelebb is Mark Marquez könyvet, vagy bármiféle egyéb
2: tényleg
1: dolgot.
2: A Mark Marquez-es könyv, ahol...
1: Azt is sikerült egy héttel, vagy másfél héttel később kisorsolnom, mint terveznem.
2: A sorsolást arra tette, de jobb később, mint soha,
1: így
2: ugye,
1: van.
2: tartja a mondás.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
2: Sziasztok! Úgy

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az államalapítása és Szent

0: István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, a műsort, amiben mindig visszautazunk egy kicsit az időben. Ezúttal 2026. január 26-áig. Ezen a napon történt, hogy bekérették a külügyminisztériumba Ukrajna-Magyarországi nagykövetét. Orbán Viktor akkori miniszterelnök szerint az ukrán politikai vezetők, köztük az elnök is, durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal szemben. És ezen a napon a Spirit FM Vendégváró című műsorában Róna Jegon vendége Káli Betti, a Rózsavilág alapítója volt, akivel a kortárs rózsakultúráról beszélgettek.
3: Ha már ellátogattunk Nógrádban, akkor nem is megyünk tovább, maradunk Nógrádban még hozzá, nem messze a Prónai kastélytól találnak egy másik csodát, rózsavilágot egészen egyenesen, egy rózsa élményházat, talán az elsőt Magyarországon, egy helyet, ahol amerre néznek, mindenhol rózsa van. Nem tudom, hogy ilyenkor is, amikor január végén ilyen szürke ronda idő van, találunk-e rózsát, de majd Káli Betti elmondja nekünk, aki megalapította ezt a világot, a rózsavilágot. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Akad azért mutatóba ilyenkor is rózsa?
4: Hát egy-egy bimbó, ami megfagyott, az még maradt, meg egy-egy elvirágzott rózsa, ami például egy szép fotó téma is. Csináltunk is belőle egy képeslapot. Úgyhogy Hát lehet, hogy én nagyon elfogult vagyok, de még ilyen állapotban is szeretem a rózsákat.
3: Nincs az úgy, hogy az nem szép és kész. De hogyan jött az ötlet? Hogyan alakul ki egy rózsa élményház, és mit csinál az ember abban?
4: Hát ez egyrészt egy civil női vállalkozás, másrészt pedig egy látogatható kert. Egy kísérlet tulajdonképpen arra, hogy mi vidéki nőként hogyan tudunk saját magunkon segíteni, hogyan tudunk az összefogás vagy a közösség erejével minőségi munkahelyet és ezáltal minőségi szolgáltatásokat teremteni.
3: Hát mert hogy ez nem csak egy hely ezek szerint, itt alkotás is zajlik, tehát készülnek dolgok?
4: Készülnek dolgok, igen. Mi egy közösségi helyként indultunk, de mára egy látogatóhely lettünk, egy mini látogatóhely. Nyilván van a kert, ami a legfőbb látványosságunk, 500 tő rózsánk van, pihenőkkel, kerti játékokkal, van egy különleges rózsakavicskereső játék is, amiben a rózsaszínek szimbolikájával lehet megismerkedni. És valahol ez a kert az emberekben talán úgy kódolva van, mert hát az éden, vagy a paradicsom, vagy a teremtőhöz való kapcsolódás, ez úgy sejtszinten ott van a tudatunkban valahol, valahol mélyen. És tényleg, aki ellátogat hozzánk, mindig meg szoktam kérdezni, vagy megkérem a vendégeket, hogy most álljanak meg egy pillanatra, és rögzítsék, hogy hogyan értek ide, és aztán, amikor elmennek, akkor hogyan érzik magukat. És mindig arról számolnak be, hogy egy harmóniát, egy kizökkenést a hajtásból, a mindennapokból való kizökkenést élnek át. Aztán igen, vannak termékeink, gurmé és wellness termékeket készítünk. Hát az lenne a nagy vízió, hogy sok őstermelő, sok házi kertben legyenek rózsák, és az őstermelők női kezek érintése által úgymond kerüljön üvegbe a rózsa. Hát ezzel még van dolog a jövőben. Aztán van egy vendégasztalunk, egy nagyon-nagyon szűk választékkal, de annál finomabb és házias. Aztán van a ház, ami talán külön megér egy misért, van egy tárgyűjteményünk, ahová most egyelőre mindenféle tárgyat befogadunk, ami rózsás. Van például olyan gyufánk, amin egy rózsa címke van, de van egy zsolnai darabunk is. Aztán van ruhagyűjteményünk, ami szintén rózsás, és hát maga az egész interiőr úgy alakult ki, hogy a rózsát használjuk dekorációnak. De egyébként ez mindig egy nyitott ház volt, mert itt az emberek szikvízért jártak és húsért. Az idősek mesélik, hogy mindig szeretettel jöttek ide. Egy zsidóház volt, és az itt élő család, dolgos család mindig segített az embereket. Nem volt akkor Facebook, de mégis tudta mindenki, hogy mikor vág Józsi bácsi mikor vág állatot, és lehet jönni húsért. Tehát, hogyha úgy tetszik, átvitt értelemben az étel és az ital itt megvolt, és mi ezt a nyitottságot még talán azzal egészítjük ki, hogy vannak programok, tehát, hogy a lélek táplálékát is megadjuk azoknak, akik ide ellátogatnak, illetve hát saját magunknak, annak a közösségnek, aki a Rózsa Világklub tagja, vagy pártolóink, és jönnek hozzánk gyakran.
3: Azt hallgatom, csodálva tulajdonképpen, hogy mi mindent lehet felépíteni egy tőrózsából. Mert hogy nyilván ez úgy indul, az embernek van rózsája, és mit csináljak vele. Vagy valahogy hasonló kép, de hogy mennyire hétköznapi az egy vidéki településen, hogy van egy rózsabokor valahol, és lesz belőle egy rózsavilágklub, ami most már ráadásul díjazott is, és akkor ehhez külön gratulálok is, mert az elmúlt esztendőben egy nagyon szép díjat kaptak. Szóval róla néhány mondatot?
4: Igen, hát köszönöm szépen. Ez a díj tényleg ennek az elmúlt 10 évnek az eredménye. ugye az év társadalmilag felelős vállalkozása 2025, ez a díj, és hát mondom őszintén, még most is így elakad a szavam, mert egyrészt tényleg nagyon megható, nagyon megtisztelő, meg hogy így ebbe a 10 évbe tényleg belegondolunk, és hogy mennyi minden történt ez alatt az idő alatt. Mi abszolút amatőrök vagyunk, és igazából a rózsa az egy eszköz, és egy olyan utat jelöl ki, amiben valahol elhívást kaptunk, hogyha lehet ilyen nagyon-nagyon fennköltem fogalmazni, de mindig jöttek segítőink, akik viszont profik, és hát csak egy pár területet említsek meg, ugye a MATE részéről, a konzervtechnológiai tanszék részéről kaptunk segítséget, mert az első termékünk a szörp volt, és hát nem értettünk a szörp készítéshez, és megkérdeztük az egyetemet, vagy a ház felújítása évek alatt zajlott, mindent szinte a két kezünkkel, amit tudtunk, a két kezünkkel csináltunk, és az konzervből kértünk segítséget, vagy például a turizmushoz sem értünk, és szakértők, dr. Szegedi Andrea, ő nevét most hagy említsem meg, aki segít nekünk ebben, vagy akár a médiát is említhetném, van olyan újságíró, aki folyamatosan tudósít a történetekről, a történéseinkről, és hát itt van a Prónai Kastély is, hogy a Tömösvári Szilviához mindig fordulhattam tanácsért, segítségért, és tényleg haragudjanak meg azok, akiknek a nevét nem említettem, van egy pártolói falunk, egy olyan kis megemlékezés, hogy kiraktuk azoknak a Facebook profil képét, akik valamivel hozzájárultak ahhoz, hogy a rózsavilág létezzen, és hát ez a díj tulajdonképpen az övék is.
3: Hát egyrészt nyilván igen, másrészt az annyira helyes volt, ahogy mondta az előbb, hogy hát el se értünk, de elkezdtük. Ahhoz se értettünk, de elkezdtük. És szerintem ez a fajta vagány bátorság, hogy akarok valamit csinálni, majd megtanulom meg, majd lesz biztos, aki segít, de kezdjük el. Szerintem ez abszolút példamutató és példaértékű, és hát akkor nem beszélve arról, hogy remélem, hogy finom a szörpjük, meg remélem, hogy jók a kencék, szóval, hogy igen, valóban.
4: Hát el kell jönni, hívom igen. Önt is.
3: El kell menni a Rózsavilág manufaktúrába, amit szintén ott találnak, ahol a kastélyt, úgyhogy olyan nagyon nem kell messze menni, hogyha ott járnak a kastély környékén. Előbb úgyis elmondta Tömösvári Szilvia, hogy vár mindenkit szeretettel a Prónai Kastélyban, hát akkor nosza, pár méter.
4: Mi is. Igen.
3: És ott van a Rózsavilág manufaktúra. Annyira jó, hogy mesélt róla. Köszönöm szépen, és hát további sikereket kívánok a helyi hölgyeknek és a Rózsavilágnak.
4: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
3: Kári Betty alapította a Rózsavilágot, és erről hallottak néhány mondatot a Rózsavilág manufaktúrát és világot ismertettük meg önökkel.
2: Folytatjuk a múlt idézőt, és maradunk még 2026. január 26-án. Ezen a napon az Európai Unió tanácsa döntött arról, hogy néhány éven belül teljesen megszűnik az orosz vezetékes gáz és az LNG importja az Unióba. A lépést átmeneti időszak kíséri, de 2027-re életbe lép a teljes tilalom. A magyar kormány szerint jogi csalás történt, ezért az Európai Bírósághoz fordultak. És szintén 2026. január 26-án a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon vendége Farkas Szilvia szarvasgombász volt, és a szarvasgomba keresés művészetéről beszélgettek.
3: Még mindig maradunk a Prónai Kastély körül, így aztán nem mentünk sehova Alsó-Peténből, Nógrád megyéből, viszont Farkas Szilviát keressük, aki szarvasgombász. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Köszönöm. Örülök, hogy megtaláltuk.
5: Igen.
3: Szerintem ez egy egészen különleges dolog, egy foglalkozás, egy hobbi, nem tudom melyik igazából. És hát nyilván szakértelmet igényel, amire nem is gondolunk, mert azt hiszük, hogy az ember kimegy az erdőbe, aztán ott van a szarvasgomba.
5: Igen, hát ez nem így van. de én is hobbiként kezdtem, mint sokan mások, és aztán elragadott ez a szakma, és főleg a kutyával való együttműködés, a kutyával való mély kapcsolódás szarvasgombászat közben, és így most már csak ezzel foglalkozok 8 éve. Engedély köteles, tehát tényleg nem úgy van, hogy csak kimegyünk, és akkor gyűjtjük a szarvasgombát, mint például a kalapos gombánál, vagy más erdei gyümölcsöknél előfordul, ugye, hogy 2 kilót lehet egy nap gyűjteni. Ez itt a szarvasgombászatnál nem így van.
3: Hanem az hogy van? Tehát ugye úgy kezdődik, hogy nem, mi nem tudjuk kiszagolni, de a kutya annál inkább. Mindenfajta kutya?
5: Igen. Hát általánosságban el lehet mondani, hogy igen, de azért a leges legjobbak azok a kereső kutyák, akik vadászatra lettek szelektálva már évszázadok óta, és szeretnek az emberrel együttműködni, és az ember mellett dolgozni.
3: Ennek milyen kutyája van?
5: Nekem labradorjaim vannak.
3: Na hát ráadásul szereti a vizet is, na az nincs az erdőben.
5: Nincs, de ha minden jól megy, akkor patak van, vagy a közelben tó, és ez mind a szarvasgombának jó, mind pedig a munka utáni kikapcsolódásnak a kutyával.
3: Azt elhiszem. Na, akkor nézzük, hogy hol találunk szarvasgombát. Mi ennek a titka? Ön honnan tudja, hogy hol érdemes keresni?
5: Igen. Hát ugye ezt elvégezzünk egy szarvasgomba gyűjtői tanfolyamot, egy elméleti képzést, és ott megtanuljuk, hogy milyen erdőben, milyen fák gyökerénél, illetve milyen talajon találhatjuk meg. De azért általánosságban el lehet azt mondani, hogy Magyarország egész területén, az erdőségekben valamilyen típusú föld alatti gomba faj található. Ez van, ahogy szarvasgomba, van, hogy nem, van, hogy ehető, van, hogy nem, de valamit biztosan találunk.
3: Az, hogy milyen ízű éppen az adott szarvasgomba, azt nyilván ránézésre talán nem is lehet megmondani, de különböző ízűek ezek, azt viszont tudom.
5: Igen, igen, így van. Hát több faj is létezik, és több fajt gyűjtünk Magyarországon. Ennek egy részét, egy 7-8 félét hozunk kereskedelmi forgalomba, illetve a gasztronómia ezeket használja, és így van. Különböző illattal, ízzel rendelkezik, és ez függ attól, hogy milyen az időjárási körülmény, a szezon eleje, közepe vagy vége van, mennyire esős, mennyire napos, meleg, vagy éppen a téli szarvasgombánál, mint most, mennyire hideg az időjárás.
3: Van téli szarvasgomba?
5: Igen.
3: Most komolyan rácsodálkoztam, mert az ember azt gondolja, hogy ilyenkor semmi se nő.
5: De, áll Istennek, igen, van.
3: Szervez túrákat? Tehát van érdeklődés arra, hogy turisták elmenjenek önnel szarvasgombászni?
5: Igen, van szerencsére. Itt Alsó-Peténben, ahol én lakom, itt a Prónai Kastéllyal már 8 éve együttműködünk az ő vendégeiknek, aztán már privátban is jelentkeznek turisták, akik szeretnék megnézni ezt a programot. Csinálunk főzős programot is, amikor megtanítjuk az embereket, hogy hogyan kell elkészíteni a szarvasgombát. Ez például pont tegnap előtt volt egy ilyen programunk. Úgyhogy igen, egyre nagyobb az érdeklődés, cégek jönnek, csapatépítőket szervezünk nekik, és ez egy nagyon jó kis kikapcsolódós program.
3: Az igaz, hogy a szarvasgombát valójában megfőzni nem is szabad, mert elveszti az érdekességét, az ízét, az aromáját, azt, amiért használjuk?
5: Így van pontosan. Magas hőkezelésnek nem tehetjük ki, ezt fűszerként használjuk, és leginkább akkor, amikor már elkészült az étel, és ehető melegségű, akkor szoktuk belekeverni, illetve el lehet készíteni korábban mondjuk krémekbe, pástétomokba, és akkor az ottani zsiradékban vagy olajban eloldódik az íze, és egy-két nap múlva egyre intenzívebb és finomabb lesz.
3: Ön egyébként nagy gurmé, tehát ezeket végig is kóstolja, azokat a recepteket, amiket szarvasgombához szoktak ajánlani?
5: Igen, természetesen, bár megmondom őszintén, nem a gomba és nem a szarvasgomba vonzott először ebben a tevékenységben, hanem a kutyával való közös munka, a vadászat, és tulajdonképpen, ahogy egyre többet tudtam meg és tanultam, akár a kollégáktól, akár ugye a tanfolyamokon, aztán később már én magam tapasztaltam az erdőben, elvittem ugye éttermekbe, séfekkel kapcsolatba kerültem, és engem is elragadott ez az ízvilág, úgyhogy most már, hát ha nem is mondhatom magam gurménak, de nagyon-nagyon szeretem a szarvasgombát, és szeretem megismertetni az emberekkel, hogy hogyan lehet jól elkészíteni az itthoni szarvasgombát, hogyan lehet jól felhasználni.
3: Hát és az alsó petében egy picit minden a Prónai kastélyról szól a jelek szerint, ugye előbb a rózsával kapcsolatban is ez merült fel, most a szarvasgombával kapcsolatban is, úgyhogy ez egy jó bázis arra, hogy érdeklődjenek, ha arra járnak, hogy hát és Farkas Szilviát, a szarvasgombást hol lehet megtalálni, ugye?
5: Igen, most már itt lakom Alsópetényben, régebben Dunakeszin laktam, de a közös együttműködésünk egyszerűen ebbe a kis faluba vezérelt engem, és nagyon jól megtaláltam itt a közösségben a helyemet, és a vállalkozásom is megtalálta a helyét, ugyanis nem csak a kastély dolgozóival, hanem a rózsavilággal is együttműködünk, és ezek a finom ízeket mindkét helyen becsempésztük a kínálatba.
3: Hát ez azért nagyjából úgy hangzik, hogy bárki jön szembe velünk az utcán, majd eligazít a Alsópetényben, úgy is tudja mindenki, igaz?
5: Igen, ez amúgy szerintem így van, igen.
3: Hát ez egyébként ez egy nagy érték, és ez a kis települések sajátja még mindig talán. Örülök, hogy beszélhettünk. Farkas Szilvia szarvasgombászt hallották az előbb. Őt is ott találják a Alsópetényben. Szilvia, köszönöm.
5: Én nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. I just wanna play, don't you wanna? I just wanna play. You're all about this.

sokak és a jövő ez a féri. Az ördög a lelkedet kéri, hogy neki ás majd te is éli, éri. Szól ez a beatfit, méri, méri. Újból kell, nem a régi. Szeretni kell, nem félni. A szeretet a bűn megítéli. A szeretet a bűn megítéli.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. január 26-án. Ez a nap a Nemzetközi Vámnap. Ezen a napon a vámhatóságok és a pénzügyőrök munkáját, valamint a globális kereskedelemben betöltött fontos szerepüket ismerik el. Célja, hogy felhívja a figyelmet a vámrendszerek működésére, az áruk biztonságos áramlására, a vámcsalások elleni küzdelemre és a nemzetközi együttműködés fontosságára. 2026. január 26-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon vendége Jandó Zoltán a G7 újságírója volt, és arról beszélgettek, hogy milliárdos biznisz lett, hogy a magyarok elkezdtek sportolni.
3: Hogyha a sportról beszélünk, akkor vannak itt nagyon bíztató adatok, és most nem az élsportra, hanem az úgynevezett tömegsportra gondolok, amit már igazából nem is illik tömegsportnak hívni, de hát mi most itt így neveztük, vagy én legalábbis tartom magam ehhez, hogy értse mindenki, hogy arról van szó, amit hobbiból, szabadidőnkben csinálunk. És hát a jelek szerint rendesen benyaltuk a marketinget, mert miközben tudunk futni a szabadban is, miközben otthon tudunk súlyzózni, a jelek azt mutatják, hogy mindehhez edzőtermet választunk sok-sok-sok pénzért. Jandó Zoltán, a G7 újságírója utána nézett megváltozott szokásainknak. Szervusz, Zoli.
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
3: Ugye, hogy úgy van ez, hogy a marketing diadala?
4: Hát ugye igen, az elég jól látszik, hogy a fitness termeknek nagyon jól ment az elmúlt egy-két évben, bár előtte különösen a Covid időszakban voltak nehezebb éveik is. Igazából, ami általánosságban elmondható, az egy nagyon éles váltás, az a KSH-nak az időmérlek kutatásából derült ki, hogy elkezdtek a magyarok sportolni, tehát már önmagában ez egy fejlemény, és ezen a sporton belül valóban a fitness az, ami nagyon jelentős mértékben megugrott.
3: Mondjuk erre a rendes, megáltalkodott focisták azt mondják, hogy persze, mert a grundokat, a ketreceket a lakótelepeken is minden hasonlót parkolóvá meg lakóteleppé alakítottak. Ebben van igazság, de közben meg abban is van, hogy például egy jó futócipő és egy melegítő az pont úgy megteszi egy parkban, mint egy edzőteremben.
4: Igen, ez valóban így van, és egyébként érdekes mondani, a labdarúgóknak a száma valóban csökkent, holott ugye azért például az MLS-nek volt egy pályaépítési programja, ami pont ezek erre a régi grund nosztalgiára építve hozott létre különböző pályákat, amiket elvileg lehet használni, illetve hát ugye vannak különböző olyan ilyen játszóterek is, amiket ilyen felnőtteknek alakítottak ki, és véletlenül ott is egyébként egyre többen fitnesseznek. Ugye maga a KSH-nak a kutatása nem kérdezett arra rá, hogy hol végzik ezt a fitness tevékenységet, azt már mi néztük meg, hogy egyébként ez lecsapódott-e a ilyen tevékenységet végző cégeknél, és ugye azért az látszik, hogy egy nagyon jelentős növekedés volt ebben az időszakban. Ugye a KSH legutóbb 15 évvel ezelőtt mérte föl a magyaroknak a mindennapi szokásait, és ugye ezzel párhuzamosan olyan sportolási szokásait is, és akkor ugye az volt, hogy egy átlagos napon a magyaroknak a 6%-a, 6,7%-a sportolt, most ugye a legutóbbi felmérés, amit tavaly előtt és az aztán az előző évben végeztek, ez már 12% volt, és ugye ez egy majdnem 6%-os növekedés, és ez a majdnem 6%-os növekedés, ez tulajdonképpen teljes egészében a fitnessnél jelent meg.
3: Ami azért is érdekes, mert például kerékpáros forradalom is zajlik, tehát soha annyian nem mentek kerékpáros kalandokra, kirándulásokra, és most nem itt a hétköznapi városi forgalomra gondolok, mint az utóbbi években. Meg azt sem mondhatjuk, hogy a kormányzat erre nem költött, mert ha valamiért lehet dicsérni, akkor egyébként azért, hogy ezek a dolgok, ezek elkezdtek kiépülni, ezért lehetne. Mégsem terjed úgy?
4: Ez az egész felmérés egyébként számomra nagyon meglepő volt, és nagyon érdekes volt sok elemében. Minden nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy minden sportra költött rengeteg állami pénz ellenére tulajdonképpen nem növekszik a sportoló magyaroknak az aránya. Tehát még a legutóbbi ilyen nemzetközi felmérés is azt hozta ki, hogy 59%, aki soha nem sportol, és nagyjából 5-6, aki rendszeresen, és ez nem volt növekedés a 15 éves időtávon sem. Tehát megnéztem, hogy mit mért ugyanez a felmérés 2010-ben, és magasabbak voltak akkor, tehát jobbak voltak akkor a számok, kevesebben voltak, akik egyáltalán nem sportoltak, és többen, akik rendszeresen sportoltak. És ugye ezt általában azzal kötöttük össze, hogy az állami sportpolitika az szinte semmit nem költ a a magyar, a tamadidősporta, a tömegsporta, hanem tisztán kizárólag a versenysportra, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrára fordít. És ebben egyébként valószínűleg az elmúlt mondjuk 3-4 évben volt egy ilyen változás, és én egyébként nagyon kíváncsiak, hogy most ezt egyen nem lehet megállapítani, hogy ez ténylegesen ennek a hatása-e, vagy módszertani különbségek vannak, és azok vezettek részben ekkora különbséget, mint amit most a KSH, illetve a más különböző felmérések mértek. De hogy jó esély van azért arra, hogy valóban elkezdődött egy elmozdulás a szabadidősport irányába, és ebben biztos, hogy van hatása annak, hogy valóban jóval nagyobb költés jelent most már meg a szabadidősportban is, mint a megelőző években, amikor tényleg brutálisan alacsony volt, tehát mi csináltunk ilyen kimutatásokat, ilyen 1%, tehát kevesebb, mint 1% az, ami a teljes sportköltésből erre ment.
3: Ugyanakkor a saját gyűjtésetek a KSH adatok alapján azt mutatja, hogy a testedzési szolgáltatás nyújtó cégek és alkalmazottaik száma növekedésben van. Volt itt egy hullámvölgy persze a Covid időszakában, de nagyjából visszaállt. Tehát, hogy erre van igény, és nagyon komoly foglalkoztatási háttere is van.
4: Igen, így van. Tehát, hogy ugye egyrészt ugye vannak ezek a területek, ahol akár ingyen lehet sporton, de az látszik, hogy valóban költenek erre a magyarok egyre többet. És ugye ez tényleg nagyon látványos. Tehát mi megnéztük a KSH adatok alapján is azt, hogy mennyi ennek a szektornak a bevétele, és csináltunk egy saját gyűjtést is a 25 legnagyobb cégre, és mind a kettő azt mutatja, hogy azért egy ilyen 8-10-szeres árbevétel növekedés volt a 2010 és 2025 között, és mondjuk nyereségben viszonylag sokáig nem látszott ez, tehát nem voltak különösebben nyereségesek, amiben nyilván benne van az is, hogy a Covid az nagyon komoly veszteséget hozott ezeknek a vállalatoknak, és az elmúlt két évben azonban ezen a területen is jelentős fejlődést mutattak az ilyen cégek.
3: Az, hogy mondjuk a kerékpározásnál stagnálást láttok, az számomra mondom kifejezetten meglepő. Ugyanakkor persze azt is lehet látni, hogy egy komolyabb kerékpár az nagyon durva összegbe kezd kerülni. Tehát lehetséges, hogy egy kedvezményes kerékpárvásárlási lehetőség, amit mondjuk az állam támogatásával lehetne meghirdetni, az ezt a szektort is meg tudná mozdítani.
4: Igen, egyrészt, másrészt azért itt szerintem vannak ennek valószínűleg módszertani okai is, hiszen ugye ebben a szegmensben a KSH azt mérte, hogy mennyi sportolnak az emberek, nekik volt ugye ebben az időmérlegben egy saját, egy külön közlekedés kategória is, és ha valaki közlekedési szempontból kerékpározott, az elég jó eséllyel oda került be. És azért, aki kerékpározik, persze nyilván sokan szabadidejükben is kerékpároznak, de hogy azért a kerékpározás szerintem elsősorban a közlekedésben növekedett meg, és véletlenül ez az, amiért nem ennyire szembetűnő. Igen, tehát valószínűleg ez lehet az oka. Nem tudom, hogy van-e valami más a háttérben.
3: Az edzőtermek látszanak a nagy nyertesnek, és itt ki is emelitek azt, hogy testépítés, fitness, jóga, pilates, ezek azok, amik igazán húzzák az iparágat.
4: Igen, hát ezt valójában a KSH emelte ki a kérdésünkre, mert hogy ugye már azért kerestük meg a KSH-t, mert annyira nagy volt ez a növekedés, és ezzel párhuzamosan egyébként az egyel bővett a kategóriában, amiben a sport és testedzésen kívül még a séta és a kiránduláson benne ugyanez a növekedés nem látszott, sőt bizonyos korosztályokban még csökkenés is volt. Tehát volt egy olyan félelmünk, hogy igazából csak valami technikai átsorolás történt, és hogy ez okozta a előző felmérés, 15 évvel ezelőtti előző felméréshez képest a változásokat, és ugye ezért megkerestük a KSH-t, hogy nem ez van-e a háttérben, és akkor ők jelezték, hogy nem, az a kategória, amit most említettél, azt húzta fel ezt a mutatót.
3: Érdekes, ugye erre mondják, hogy mindegy, mit csak tessék sportolni, az úszodák például itt ebben nem is szerepelnek egyáltalán, mert hogy az úszodák száma sem elegendő még mindig, meg hát a legbonyolultabb talán elmenni egy úszodába egy munkanapon egy dolgozó embernek, de ennek ellenére ott is vannak reggel is, este is, és hát igen, tessék sokat mozogni, az egészséget ez őrzi a legjobban, az egészen bizonyos. Jandó Zoli, neked pedig köszönöm szépen az adatokat.
4: Én is köszönöm szépen.
3: A G7 újságírója szolgált nekünk friss hírekkel a sportolási szokásainkról.
2: Még mindig maradunk 2026. január 26-án és a Több-Kevesebb című műsorunknál. Ebben a műsorban Róné Jegon másik vendége, Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke volt, és a veterán gépkocsik országáról, vagyis Magyarországról beszélgettek.
3: Előbb KSH adatok alapján beszéltünk a sportolási szokásainkról, most pedig az autózásról fogunk szólni, szintén a KSH szolgáltatott adatokat számunkra. A tavalyi év közepén több mint 4,3 millió személygépjármű volt forgalomban az országban, 16,3 évesek voltak ezek átlagosan, de vannak itt legfiatalabb, meg legidősebb autók. Most a legfiatalabbat nem úgy kell érteni, hogy ma vettük át az autószalonban, hanem úgy, hogy egy márkának az átlag életkora mennyi. Ebben egyébként a Dacia, a Kia és a Lexus az, amelyik a legjobb, mert hogy ezek 10 év alatti átlag életkort produkálnak. És akkor ott a másik vége mindennek, és én őszintén szóval meglepődtem rajta, vannak még, képzeljék, Zastavák forgalomban, ezek minimum 39 évesek, de inkább 40 esztendősek, hogyha a legfiatalabb korosztályt vesszük alapul, de vannak Trabantok, 37,5 évesek, Polszki Fiatok, ezek a kis polszkik, ugye majdnem 38 évesek, és még Maruti is akad, amelyik az indiai csodaautó volt, a rendszerváltásnál csodálkoztunk rá, hogy vannak autók, amiket nem a szocialista táborban készítettek, és mégis képes gurulni. Milyen érdekes. Na ez volt a Maruti. Itt van a vonalban szakértőként Knezsik István, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Szerintem van egy pont, amikor a Trabant az már nem kényszer, hanem úri hóbort. Nekem van olyan belvárosi ismerősöm, akinek van Trabantja, miközben egyébként nem arra szorul, hogy egy műanyag autóval közlekedjen, hanem ez neki tetszik. Fura, nem?
5: Hát, vagy a nosztalgia. Tehát nagyon sok ilyen jármű ma már inkább ugye az oldtimer autók világában van, és miután mára nagyon kevés darab található, valami hihetetlen áron kelnek el, hihetetlen áron cserélnek gazdát. Úgy tűnik, hogy ennek is megvan a maga reneszánsza és a maga vevőköre.
3: Hát ráadásul, hogyha oldtimerből indulunk ki, tehát ez az OT rendszámú autókból, ott nagyon komoly szabályrendszer van, hogy minek kell megfelelni annak az autónak.
5: Ez teljesen így van, nagyon komoly műszaki vizsga, de hát sok könnyebbség is, ugye a különböző adóbiztosítások és a különböző pályahasználatok során, de hát meg kell becsülni azt, aki egy ilyen járművet lábon tart, és az alkatrész utánpótlás ennek már nagyon-nagyon sok esetben olyan, hogy vagy a bontóból kell valahonnan szerezni egyet, vagy pedig olyan autók is vannak már, aminek egyedi gyártású vagy felújítású alkatrészsel lehet pótolni, hogyha valami meghibásodik.
3: Na meg hát az öreg szakik, akik ezekhez az autókhoz még értenek, mert egy fiatal autószerelő egy kétütemű motorral már nem találkozik.
5: Hát azért van egy jó hírem, hogy az Óbudai Egyetemen zajlik jelen pillanatban már autórestaurátor, autószerelő képzés. Tehát én azt gondolom, hogy jobb a helyzet, mint gondolnánk. Persze ehhez is idő kell, kellenek régi elhivatott mesterek, régi ehhez értő tanárok, akik a mindennapokban megtanítják a mai fiatalságot ezeknek a járműveknek a tiszteletére, javítására, és hát meglepő módon nagyon érdekli ez a régi mechanikus világ a fiatalokat. Annak idején egy darab táskával el tudott menni egy autószerelő, és vélhetően így mondták, hogy be tudta röffenteni az autót, hogyha baj van. Néhány kulcs, néhány csavarhúzó is működőképes lett a jármű, de ezt ma már biztosan nem tudjuk megtenni.
3: Közben, ahogy beszélünk, én rákerestem a legdrágább Magyarországon árult Trabantra, és hát 10 millió forintért árulnak egy 1963-as állítólag 18 000 kilométert futott teljesen új állapotú Trabantot, hajmeresztő igazából.
5: Hihetetlen árak vannak, tehát olyan árak vannak, hogyha annak idején ezt mi tudjuk, és valahova egy nagyobb helységbe veszünk néhány darabot, akkor hihetetlen mértékű profitot tudnánk realizálni.
3: Egyébként meg azzal hogyan vagyunk, hogy jó, ezek a szocialista világ termékei leginkább, amiket itt soroltam, a Maruti nem, de majdnem olyan volt, tehát minőségét, meg kivitelét, meg mindenét tekintve, mint hogyha ránk maradt volna a Szovjetunió áldásai közül. De például még Zaporozsec is van az úton engedéllyel. De a nyugati világ régi autói, meg ezek között van értékbeli különbség például az oldtimerek világában? Tehát egy Zsiguli 1975-ből az többet ér értékesebb, ritkább valamiért, mint mondjuk egy Opel?
5: Hát változó ez. Kortól függ, állapottól függ. Nagyon érdekesek ezek a használt autóárak. Nem is tudom, melyik oldalon olvastam, hogy nagyon sok 10 millió dollárért adtak el Amerikában egy darab Ferrari Enzo-t, ami a nem tudom hányszoros a vételárnak, és hát ugye a szárnyas Mercedesek, ugye ami annak idején egy legenda volt, már egy másfél millió eurót érnek. Ehhez képest ugye az árérték arányban összehasonlítva a használt autókban, ugye a keleti blokk néhány százezer vagy százezer forintért lehetett annak idején, ugye 1500-ös ladát venni, azok is lazán hozzák a 10 millió forintos értéket, hogyha jó állapotban, idézőjelben kevés kilométerrel van, akár felújítás után. Mindennek megvan az ára, de hát minden annyit ér, amennyit leszurkolunk a pénztárnál érte.
3: Ez persze így van. Na most dacból megnéztem a Zaporozsec 968-at, 1972-es, 2 millió 300 ezer forint.
5: Na, és pedig, volt 40 ezer forint.
3: És hát az az az autó, ami tényleg hát a taigákra való volt, de nem a pesti utakra már akkor is.
5: Ez így van.
3: Hogyha megnézzük egy kicsikét a másik végét ennek, tehát a legdrágább, a legfiatalabb autók világát. A legdrágábbaknál nem is nagyon vesszük alapul azt, hogy mikor gyártották, ott másfajta értékek vannak a Rolls-Royce-nál meg ezeknél. De hogyha azt nézzük, hogy a legfiatalabb 10 év alatti márkák, mondjuk a Dacia, mit tud a piacra hozni, és mennyire tömegautó, és mennyire vált tömegautóvá, lesz ebből egyszer ilyen nagy értékű, mint egy másik tömegautóból, a Trabantból? Érdemes azt elrakni?
5: Hát ezt soha nem tudjuk előre megmondani, hát annak idején a Trabantot se gondoltuk volna, hogy ez fog történni.
3: Nem.
5: Nagyon gyorsan megszabadultunk tőle, és úgy gondoltuk, hogy nyugati autóval szeretnénk járni. Mára nagyon sok ismerősömnek van Trabantja, két ütemű is, ugye az a váltó, az legenda, és aki vezetett Trabantot, a mai napig megmosolyogja, mert ez szeretnivaló történet volt, az is, hogy menet közben tudtunk gyújtást állítani, vagy alapvetően kitakarítani a gyújtás elasztót, hogyha beázott.
3: Ez
5: tehát
3: például.
5: Ennek vannak különböző olyan lelki dolgai, emlékei, meg hát ugye a két ütemnek az illata, az egy megint más világ, tehát ezek mind-mind ilyen nosztalgikus érzések. Itt van beárazva, amit az előbb is mondott, ez a 10 millió forintos ár.
3: Mert fiatalnak nehéz elmagyarázni, hogy az úgy volt, hogy nem elfogyott a gázolaj az autóból, hanem alul el kellett tekerni egy kis kart, és akkor még volt benne. Hogy ezt miért nem adták oda kapásból, azt nem tudom, azóta se értem, de ez így volt. Tehát én egyszer megálltam az én Trabantommal a Rákóczi úton az Astoria kereszteződésben, nagyon örült nekem mindenki, lehajoltam, eltekertem, indítóztam, elindultam. Csodálatos volt. Ez ma felfoghatatlan.
5: Hát mert ott volt a tartalék. Hát azért igen. Volt, mert akkor nem voltak elektronikus lehetőségek. Ma is van ilyen, amikor ugye a tartalékot elkezdi jelezni a lámpa. Ugye ma már van olyan jármű, aminek több részből áll az üzemanyag tartálya. És onnantól kezdve ugye a több résznek az együttműködéséből van, és van egy rész, ahol a tartalék található. Tehát ez mind-mind más megoldást gyakoroltunk, azért nem voltak rosszak azok a régi, szép, mechanikus szerkezetek sem.
3: Arról meg nem is beszél, hogy tudtunk örülni annak, hogy A pontból elvitt minket, bármi is B pontba. Bármit autónak hogy néztünk, ami gurult.
5: És hogy ezt hogy tudtunk körülni, amikor 5-7 év után elmehettünk az új autóért. Hát ez egy családi sátoros ünnep volt.
3: Na ennyit a nosztalgiáról. Örülök, hogy beszéltünk, és köszönöm szépen. Azért szerintem jobbat kívánunk azoknak, mint a Trabant volt, ha csak nem all-timer gyűjtők, mert nekik meg akkor egy szép Trabantot.
5: Ez így van.
3: Köszönöm szépen. Glezsik István volt itt velünk, minden jót kívánok, István.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaljak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már

0: teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek fájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai Akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérés az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatállyal szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 millió forintos megtakarítást jelent. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Jövő héten újra rendkívüli ülése lesz a parlamentnek. Magyar Péter egyebek mellett azért kezdeményezte az országgyűlés összehívását, hogy döntsenek a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentéséről, valamint hogy módosítsák azokat a törvényeket, amelyeket érint a 17. alaptörvény módosítás. A helyzetet Antal Attilával és Kiszeli Zoltánnal elemezzük. Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnök választás lesz. Bánforgács Nórával beszélgetünk. A lakhatási költségek ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen álommá az első saját lakás megszerzése, vagy a túl zsúfolt otthon nagyobbra cserélése. Olvasható az Egyensúly Intézet friss tanulmányában. Az intézet szerint ez össznemzeti probléma, ha az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja. Boros Tamást kérdezzük. Nagy publicitást kapott egy hétvégi Facebook poszt, amelyben arról számol be egy járókelő, hogy egy férfi a Lehel téren bántalmazta volt barátnőjét, annak ellenére, hogy korábban megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A rendőrök először nem akartak intézkedni a férfivel szemben, és a bántalmazott nő hiába hívta a nővédő szervezeteket is. Zoomon kapcsoljuk Mérő Verát.
3: Van miről beszélni, mert nagy üzem van a politikában, rendkívüli parlamenti ülés, tűzifa, áfa és 17. alaptörvény módosítás utóélete, de mindenek előtt ugye új államfője van Magyarországnak, ez az Egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban, itt van velünk Antal Attila politológus és Kiszeli Zoltán politikai elemzési igazgató a Századvég részéről. Úgyhogy köszöntöm az urakat, köszönöm, hogy itt vannak. Mivel új az államfő, ezért azt nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy ugye a Fidesz távol, KDNP távol maradt az ő választásától. A jogkörei tekintetében könnyű dolga van-e Baka Andrásnak akkor, amikor a nemzet egységét kell megtestesítenie?
4: Hát ugye a jogköröknek a szempontja az ettől azt gondolom, hogy független. Én azt hiszem, hogy végre egy olyan köztársasági elnökről beszélhetünk, aki alkalmas arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét. Ugye bármennyire is furcsa, de hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP-s alkotmányozó többség csúnyán kifejezve a dolgot elhasználni köztársasági elnököt. És azt gondolom, hogy itt is lehetett volna olyan lehetőség, olyan potencialitás, hogy ezt az egyébként nagyon-nagyon fontos feladatot, hogy megtestesítse a köztársasági elnök mötetségét, azt beváltsa mindenködi köztársasági elnök, és ennek az a politikai hátország, az a politikai áskálódás, az a politikai szempontrendszer, ami végig meghatározta az orbánizmust, az Orbán rendszert, hogy azt gondolta az orbánizmus, hogy ő testesíti meg magát a nemzetet, ez most alá leginkább ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy a lehetőség akár Áder Jánosban is benne lett volna, akár Varga Juditban is benne lett volna, de itt azt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon jelentős problémák vannak.
3: Vagy Novák Katalin.
4: Novák Katalinban is akár, hogyha akár a potenciális jelölteket is nézzük, de kétségtelen tény, hogy itt egy nagyon-nagyon jelentős törés van. És ami még fontos szerintem, hogy ez a szempont, hogy szemben állunk ezzel a köztársasági elnöki szerepfelfogással, hogy azt gondoljuk, hogy ez a nemzeti politika tovább tartható, ez tovább itt az orbánizmus, és most azt látjuk, hogyha ezzel nem néz szembe az orbáni politika, nem történik szembenézés az orbáni szempontrendszerre, nincsen önkritika, akkor továbbra is alá fogja mosni ezt a nagyon-nagyon fontos funkciát a köztársasági elnöknek.
5: Az utolsó részével vitatkoznék, hiszen itt a fő kritika az új köztársasági elnökkel szemben a megválasztásának a módja, illetve az, ahogy Sólyog Tamást elmozdították. Tehát itt amikor a Fidesz-KDNP vezetői azt mondják, hogy illegitimnek tekintik a most hivatalba lépő köztársasági elnököt, akkor leginkább az alkotmánymódosításra gondolnak, hogy egy mondattal mozdították őt el. Ugye itt kicsit a történelem visszaköszön, hiszen ugye egy alkotmánymódosítás volt az, ami Baka Andrást annak idején a legfelsőbb bíróság éléről elmozdította, és ő most egy hasonló székbe ül be, egy hasonló módon megüresedett székbe ül be. Ugye ezért őt, én azt gondolom, hogy emiatt tekintik illegitimnek. Ugye majd októberben meglátjuk, ha az Alkotmánybíróság nem is, de a Velencei Bizottság hogyan fog erről az egy mondatról dönteni, hiszen Sólyog Tamás kérte az ő véleményüket, októberben kapjuk ezt meg. Én Baka Andrást egy átmeneti köztársasági elnöknek gondolom. Ugye hallhattuk a bejátszókban is, hogy tisztás politikusok felvetik, hogy ha közvetlen elnökválasztás kerül az új alkotmányba, amit még nem tudunk, de ennek is megvan a lehetősége. Nem kicsi, mert ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy akkor érdemes közvetlenül választani a következő köztársasági elnököt, ha erősebb jogosítványai lesznek. Ezt még nem tudjuk, de ha ez így lesz, akkor ugye 27 végén már választhatunk is egy új köztársasági elnököt. Tehát legalább két szempontnak kellett annak, tehát az új köztársasági elnöknek megfelelni. Ez egy, hogy legyen gusztusa elfoglalni ezt a széket. Mert ez a szék, ahogy megüresedett, láttuk, hogy sem Polgár Judit, sem Romsi Ignác nem ült bele ebbe a székbe, mondták, hogy köszönik szépen. És a másik, hogy hajlandó legyen alkalomattán felállni ebből a székből, például, hogyha az új alkotmányban majd egy közvetlen elnökválasztás lesz, és hát nyilván jogász ember, tehát nyilván megfelel ezeknek a követelményeknek. Az egy másik kérdés, és ezt majd a következő hónapokban látjuk, hogy a tiszás szavazókon túl a bizonytalan és a mostani ellenzéki szavazók is megkedvelik, hiszen a köztársasági elnököket nagyon sokáig minden párt szavazói kedvelték, ezért voltak a legnépszerűbb politikusok. Most a Tisza pártnak nagyon magas a támogatottsága, tehát hogyha csak a tiszás szavazók kedvelik, az is egy magas támogatottságot hoz, de majd meglátjuk, hogy ez a korábbi effektus, vagy a többi párt szavazói, vagy a bizonytalanok is megkedvelik-e, ez megint látható lesz-e.
3: A 21 Kutatóintézet a mérése alapján már 71%-a megkérdezetteknek hallott arról, hogy Baka András az államfő jelölt, pontosabban ugye már ez akkor történt, ez a felmérés, amikor még csak jelölt volt. Úgyhogy ez változott, ez a kezdeti ismeretlenség, vagy kevésbé ismertség. Minden esetre ma hivatalba lépett, és hát az első személyi próba nyilván az új legfőbb ügyész személye lesz. Nem kívánom, hogy most beszéljünk erről, de azért 25-én a legfőbb ügyész mandátuma lejár, és 9 évre egy új legfőbb ügyész lesz. Mit határoz ez meg?
4: Azt gondolom nagyon sok mindent, és ugye ez visszautal arra a kérdéskörre, hogy akkor gyenge államfői pozícióról beszélünk, vagy akár egy középerős pozícióról. Ez azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen az adott személy. A személyiségtől függ. Nyilván sok változás volt.
3: Adott állam.
4: 1989-től kezdve az alaptörvény is hozott egyébként a jogkörben sokféle változást, de az alapkoncepció az változatlan maradt. És ebben a tekintetben mindig is az államfőknek a szerepfelfogása határozta azt meg, hogy milyen az adott köztársaság elnöki ciklus. Nézzük meg azt, hogy Solyom László, vagy éppen Göncz Árpád a maga karakterével, személyiségével, ügyválasztásaival, nézzük meg a környezetvédelmet, klíma ügyet Solyom László esetében, nagyon jelentősen meghatározta azt, hogy milyen a köztársaság elnöki szerepfelfogás. És ebben a tekintetben, mivel egy jogászemberről van szó, mivel egy olyan emberről van szó, aki azután, hogy a fideszes alkotmányozó többség egyetlen tolvonással az alaptörvénnyel megszüntette az ő legfelsőbb bírósági pozícióját, amit 2009-ben még ő is támogatott, tehát a fideszes érvelés az, azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon álságos dolgokról beszélhetünk, ugye most előhoztak a 98-as Strasbourg-i döntését Baka Andrásnak, hogy már azt se szerették, de közben egy évre ráfogadták legfelsőbb bírósági elnökként Baka Andrást, és gyakorlatilag egyetlen tolvonással helyezték őt pozícióján kívül, amit egyébként utána peresített a korábbi bíróságán Baka András. Tehát itt azért azt látjuk, hogy ennek ellenére az ő szerepfelfogása mégis közelebb áll ahhoz, hogy nem abban kell gondolkodni, hogy mi különböztet meg minket, egy gáláns a jogi kereteket maximálisan kihasználó, és a kormányzattal szemben ellensúlyként működő köztársaság elnöki szerepre készülhetünk itt szerintem. Bármilyen furcsa ez a hazai jobb oldalnak, szerintem...
3: Melyiknek? A kormány alévőnek, vagy az ellenzéknek?
4: Hát én az ellenzékre gondolok. Értem. Nyilván arról beszélhetünk, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt milyen ideológiai beállítottságot képvisel, ez egy fluid dolog, de én az ellenzéki egyre radikalizálódó, sőt, fasiszta jelleget mutató jobb oldalra gondolok. Ott ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa szerintem, hogy egy köztársasági elnök abból a körből, ahonnan kikerül, akár ellensúlyként is funkcionál. Ez nem megszokott az ember.
3: Zoltán, a vadhajtások a kedvenc portálja Orbán Viktornak. Ebből a szempontból, Attila, amit mondanak, van alapja, bár láttam az arc kifejezést.
5: Hát a fasit nem. Tehát az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy olvassa ezt az internetes portált, tehát az teljesen...
3: Nem azt mondta, hogy olvassa, hanem az neki az iránytű. Vagy...
5: Azt mondta, hogy minden nap ránéz. Nemzeti sportot és ezt olvassa, ezt mondta, ez egyik ige forrása. Nem azt mondta, hogy az ige forrása. Nyilván a média ír dolgokat, a politikusokat.
4: Ige forrás az egy szakrális dolog, nem? Tehát most arról beszélünk.
5: Hát azt kell nézni, hogy a pártok mit cselekszenek, és a cselekedeteiket kell nézni.
4: És 16 év kormányzás után, egy autoritár rendszer felépítése után, és azután, hogy milyen ellenzéki szerepet választott Orbán, ez a jelző szerintem nem túlzás.
5: Én ezt túlzónak tartom ezt a jelzőt, nem látom ezt indokoltnak. Most látjuk majd, hogy azok a vádak, hogy diktatúra volt, átadta a Fidesz a KDNP a hatalmat, itt is micsoda purpárlé volt, hogy nem adja át meg minden, aztán látjuk, hogy bekövetkezett. Majd kíváncsi leszek egyébként ezekre az úgynevezett diktatúra értelmezésekre, hogyha a Tisza párt
4: egy hasonló rendszer... diktatúra volt, egy autoriter berendezés.
5: De azokra a fogalmakra, amiket az Orbán rendszerre alkalmaztak, hogyha a Tisza kormányzás egy hasonló irányba megy, nem megy az egybe, de ebbe az irányba
4: megy. De Baka jelölése pontosan azt mutatja, hogy nem ebbe az irányba szeretne menni, nem?
5: Hát pont arról beszéltünk, hogy én azt feltételezem, hogy egy átmeneti köztársasági elnök, és majd meglátjuk, hogy milyen jogkörök lesznek esetleg egy közvetlenül választott köztársasági elnöknél. Ami a kérdést illeti, szerintem itt érdekes megnézni, hogy biztos lesz egyfajta kontraszt az előző legfőbb ügyészekhez képest, tehát biztos, hogy mondjuk a kvalifikációnál szempontokat jobban fognak érvényesíteni, vagy másként fognak érvényesíteni. Igazából az lesz majd a puding próbája, hogy Baka András jelölésénél mennyire veszi figyelembe a szakmai testületek, az érdekképviseletek javaslatait, hiszen akkor Magyar Péter azt mondta, hogy legyen egy vita, egy társadalmi vita a köztársasági elnök személyéről, ezt mondta szombaton, és vasárnap bedobta Polgár Juditnak a nevét. Vagy azt is látjuk, hogy a közmédia átalakításánál is zuty, ugye megjelentek nevek, és hát utána derült ki, hogy hát problémák vannak a nevek a személyek kapcsán. Tehát ilyen szempontból ez egy kérdés lesz, hogy ez a központi akarat érvényesül-e, amit nagyon sok esetben látunk, és fogunk is még szerintem látni, aztán ha nagy a baj, akkor azt mondják, hogy kicsit visszaeveznek, vagy esetleg tényleg azt látjuk, hogy egy szakmai vagy érdekképviseleti párbeszéd lesz egy szélesebb körül. Egyébként én Baka Andrástól arra számítok, hogy inkább ebbe az irányba megy el, aztán majd meglátjuk, hogy a kormány többség mennyire engedi.
3: Magyar Péter jelezte, hogy rendkívüli parlamenti ülést szeretne, ugye nem csak a 17. módosításnak az átvezető törvényei miatt, hanem egyfajta tűzifa szabályozás születne, ahol az áfát ugye lecsökkentik 5%-ra. Ez már úgy néz ki, mintha megint egy szociális kérdés lenne, és egyébként egy igazságossági törekvés egyszerre.
4: Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy az Orbán rendszer által teremtett óriási mérvű szociális katasztrófát, és ennek nagyon-nagyon sok ága boga van, ott van az oktatási ügyben, ott van a gyermekvédelemben, ott van a klímahelyzetnek a rendkívül alulkezelésében, sőt egy ilyen klímatagadó attitűdben, hogy ezt valamilyen formában az Orbán rendszer vétkeit kezelje az aktuális kormányzat. És ugye ez visszavezet bennünket egy fontos kérdésre, ez a jobb és baloldaliságnak a problematikájához. Én azt gondolom, hogy a Tisza mögötti szavazói körben egy nagyon-nagyon jelentős olyan baloldali közeg van, aki várja és elvárja azt, hogy ezeket a szociális kérdéseket az társadalmi igazságosság mentén kezelje a Tisza kormányzat, és ilyen formán azt gondolom érthetőek ezek az irányok.
5: Amikor a kormányváltás bekövetkezett, és korábban hallhattuk, hogy 65 Discord csoportban micsoda szürke állomány gyűlt össze, meg hogy micsoda szakértői, kőprofi csapat van a Tisza mögött, én tényleg azt gondoltam naivan, bevallom őszintén, hogy hát itt a fiókból csak előhúzzák a javaslatokat, és akkor egy szakmai, társadalmi vita indul el különböző dolgok. Hogy a Fidesz is például 2010-ben ugye teljesen új adózási rendszert vezetett be, a munkára rakódó adóterheket csökkentették, a fogyasztásra rakódó terheket megnövelték, tehát voltak új, vadonat új koncepciók. És hát itt azt látjuk, hogy persze minden...
3: Miután az Unió nem egyezett bele abba, hogy bizonyos, hogy mondjam...
5: Hát a költségvetési hiányt nem engedték el, ugye más országoknál...
3: De ez már egy B-terv volt.
5: Igen, de lényeg az, hogy volt B-terv. Tehát itt most mit látunk? Minden héten szinte, most ezen a héten nem, mert most ezen a héten ugye szünet van, parlamenti szünet, de mindig van rendkívüli ülés, és hát egy vagy két törvényt fogadnak el. Nyilván egy alaptörvénymódosítás, vagy az uniós pénzek hazautalása miatti törvénymódosítás az fontos lehet, én ezt nem akarom vitatni, de ezeket a nagy koncepciókat, a nagy átívelő terveket, amikről aztán lehet hetekig vitatkozni, ezeket nagyon hiányolom. És hát persze a tűzifa, nem tudom a nézők közül hányan tudják, de a könyvnek az áfáját még Hiller István volt a kulturális miniszter, lecsökkentették 5%-ra. Hát persze nagyon jó, hogyha a tűzifa áfája csökken, nyilván ez egy segítség a családoknak. Csak hogyha megnézzük, hogy ahogy majd ősszel emelkedni fog az olaj meg a gáz ára az iráni konfliktus miatt, meg mert nem töltik föl időben a tározókat, vagy mert az olaj ára nemzetközi szinten is emelkedni fog novembertől, egy nagyot fog ugrani, ha durva lesz a tél, akkor meg februártól még nagyobb áremelkedések várhatóak, az azt jelenti, hogy oké, hogy 5% a tűzifa. Mennyibe kerül most egy könyv? Hiába 5% az áfája, hogyha az olaj fölmegy, a gáz fölmegy, akkor az a tűzifa ára is föl fog menni. Ettől még ez egy fontos lépés, hogy segítik a rászorulókat, csak meg kell nézni, hogy a gyógyszer ára, a gyógyszernél is mit mondtak, hogy a gyógyszereket is az áfa körön kívül helyezik 0%. Oké, hogy a vényköteles gyógyszerek most áfamentesek lettek, ez egy nagyon jó dolog. Csak szerintem azok, akik ezeket az ígéreteket hallották, ők azt gondolták, hogy oké, de mikor jön a következő lépés. És itt látjuk, hogy van egy jó döntés, azért, hogy a többiről ne kelljen beszélni.
3: Nem kerülhetem meg, hogy itt van a mai nap vége ennek az aranykonvoj sztorinak egyfelől, hiszen ugye megszüntették a nyomozást a pénzmosás megalapozott gyanúja ügyében, ami azt jelenti, hogy a kampányban történt kijelentéseknek valószínűleg felelőse kell, hogy legyen, hiszen valaki bedobta ezt az ügyet, anélkül, hogy lett volna mögötte bármi, legalábbis erről szól a megszüntetés számomra, mint ügyvéd számára.
4: Ugye többek között ezért is kulcsfontosságú lesz, hogy ki lesz a következő legfőbb ügyész, és ugye az aranykonvoj gyakorlatilag ugye egyfajta állatorvosiló abban a tekintetben, hogy mit jelentett az az autoritár rendszer, amit orbánizmusnak nevezhetünk. Így gyakorlatilag amit tudunk erről a kérdésről, az az, hogy az orbáni erőszakszervezetek gyakorlatilag kézi vezérléssel működtek ebben az esetben. Látható az a megalapozása egyébként, ha már ugye jogról beszéltünk, jogalkotási szempontból is, gyakorlatilag külön törvényt hoztak erre utóbb, hogy úgymond legalizálják ezt a politikai is védhetetlen szituációt, és hát nyilvánvalóan ugye még az előző kérdésből levezetve ezt a dolgot, valóban a felkészültség és a szakmaiság szerintem kulcsfontosságú lenne és lehetne ebben a helyzetben, és a szakmáknak a tömke legalább az, hogy az Orbán rendszer arról felszabaduljon. Ugyanakkor az szerintem nagyon is érthető, hogy itt van egy elszámoltatási kérdés, egy olyan elszámoltatási elvárás halmaz, amit egészen egyszerűen nem kerülhet meg hisz a kormányzat
3: Zoltán Magyar még gyorsan reagáljon
4: személyesen, és ennek egy kulcsfontosságú eset az aranykonvoj ügy. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hazaárulásnak egy esettanulmányát láthatjuk itt, és az orbáni autoritarizmusnak a megtestesülését.
5: Te is említetted, hogy volt egy gyanú, megalapozott gyanú, és akkor azt gondolták, hogy ezt a gyanút ezt úgy tudják igazolni, hogyha mondjuk ezeket az embereket kihallgatják, akik a pénzszállítmányban
4: részletek. Tehát ez védhetetlen volt, ezt még mindig véded?
5: De nem védem, azt mondom, hogy ez volt a feltételezés, hogy van-e,
4: de
5: volt egy gyanú.
4: Feltételezés?
5: Hát most mondom, hát most, akkor volt egy feltételezés, különben nem
4: az orbáni volna. Agyvelőben megszületett hát a feltételezés.
5: Ezt te gondolod, most beszéltünk
4: arra, hogy az utolsó utáni módon meg kell védeni a
5: hatóságok hoztak döntést.
4: De mikor fogtok ezzel szembenézni?
5: Most mondta az András.
4: De kellően rossz a helyzet Magyarországon, szociális válságban, klímaválságban, 1000 millió válságban, legalább nézzetek szembe jobb oldalon azzal, hogy ez egy védhetetlen helyzet.
5: András, most nem tudom, miket beszélsz, azt kell nézni, hogy volt egy megalapozott,
4: hogy a jobb oldal nézzen szembe azzal, hogy az orbánizmus kézi vezérelte a magyar erőszakszervezeteket.
5: Ezt te gondolod?
4: Ez bizonyítható.
5: Szerinted? Jó, mindegy, ez egy másik téma. Én azt akartam mondani, hogy akkor megalapozott
4: ez
5: volt.
4: Ez a nemzeti egységnek a minimuma lenne, hogy ti is elutasítjátok ezt.
5: Attila, a te mániádhoz ne akart, hogy én asszisztáljak.
4: Te az Orbán rendszernek a további
3: egy mondat, Zoltán. Egy mondat.
5: Jó, mindegy, tehát a kérdés a válasz, tehát akkor volt egy gyanú, amiről most kiderült, hogy nem volt megalapozott. Ezért szüntették meg szerintem a nyomozást.
3: Köszönöm szépen, és hát a végére belerendültünk, legközelebb folytatjuk, ezt megígérem. Köszönöm.
4: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnökválasztás lesz. Bánforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki az MTA köztestületi tagja, alkotmányjogász, és örülök, hogy itt van, mert már július közepén elemezte a 17. módosítást, ugye, és annak következményeit. Most tulajdonképpen a rendkívüli parlamenti ülésen átvezetik majd a jogon ezt a módosítást, de van egy pár vitatható eleme, amire talán nemzetközi fórumokon fognak reagálni? Kérdezem én.
3: Igen, hát ugye két része van a 17. alkotmánymódosítás jogszerűségének vizsgálatának. Az egyiket azt hiszem, hogy elég jól kiveséztük itt az elmúlt napokban, az ATV kedves nézői már valószínűleg kicsit unják is. Ez volt ugye a Fidesznek az alkotmánybírósághoz intézett indítványa, ami egyébként szakmailag ellentétben a városi legendákkal véleményem szerint megalapozó, mármint hogy nem volt igazuk, nem erről van szó, én egyetértek az alkotmánybíróság döntésével, de azzal nem, hogy ez nem volt egy megfogalmazott, alaposan kidolgozott indítvány, tehát a jogi érvek ott össze vannak gyűjtve.
2: Végül 160 oldalon pontosan, keresztül valamit előadtak.
3: Pontosan, igen. És nem a cserebogár halhatatlanságáról, hanem valóban erről a kérdésről van benne szó. Az Alkotmánybíróságnak egyébként a határozata is ismert, és tulajdonképpen ez egy lezárt, azt szoktam mondani, a francia, hogy fait accompli. A helyzet az az, természetesen, hogy senkinek nem akarok tippeket adni, ugye ilyetén módon a mostan ellenzékbe szorult úgynevezett jobboldalnak sem, de természetesen a különböző jogérvényesítési mechanizmusok azért ennél bővebbek, mint amit most mi itt láthattunk, nem csak az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Ugye folyamatban van a Velencei Bizottság előtt ugye az államfő, mármint az előző államfőső jogtamás ismert beadványa, de ne felejtsük azt el, hogy például a kötelezettség szegési eljárást, az egyébként nem csak ilyen előzetes döntéshozatali eljárás keretében lehet elérni, egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek még az Európai Unióban úgynevezett jogérvényesítési mechanizmusok, azt kell tudni, hogy ezek borzasztóan el fognak húzódni. Tehát az, hogy mit fog megállapítani az Unió melyik szerve, mondjuk nem tudom, 3-4-5-6 év múlva, addigra lehetséges, hogy Baka András már rég nem lesz köztársasági elnök Magyarországon. A pillanatnyi helyzet az az, hogy a Sólyog Tamás elmozdítását az Alkotmánybíróság jogszerűnek találta, Baka András pedig mától Magyarország kinevezett államfője.
2: Mondta ezt, hogy jogszerű az Alkotmánybíróság? Mert nem ezt mondta, hanem azt, hogy visszautasítja azt az indítványt, amely ennek a tartalmi alkotmányosságára vonatkozik. Eljárásjogi szempontból rendben van.
3: Igen, tehát igen. Nem jogellenes a pillanatnyi
2: igen.
3: helyzet.
2: Ami de az se igaz, amit Magyar Péter ír, hogy alkotmányosnak találta az Alkotmánybíróság, mert
3: igen, én is ezt írnám a helyében, természetesen ez nem így van. Ami a dolognak a lezártságát és véglegességét illeti, ott viszont érdemes ezt világosan, a világos beszédnek itt az ideje. Tehát az Alkotmánybíróság határozata végső, megváltoztathatatlan, Magyarország új államfője Baka András, tehát ezért fogalmazok egy kicsit sarkosan.
2: És ezen a Velencei Bizottság változtathat amúgy?
3: Nem. Nem, egyáltalán nem. Az már egy másik kérdés, hogy például mi történik akkor, hogyha az uniós bíróságnak van egy ítélete, amely kimondja például azt, de az mondjuk 5 év múlva,
2: igen.
3: hogy a mandátumnak a meghosszabbítása a mandátum közepén, még akkor is, ha a jogállamiságra hivatkozik ebben az esetben a magyar kormány, az az uniós jogba ütközik.
2: Világos.
3: Ugye nem a magyarba, hanem igen. az uniós jogba. Ilyen volt, mert pontosan ez történt például az adatvédelmi ombudsman esetében.
2: Jóri András.
3: Pontosan, akit ugye emlékszünk, az új alkotmány pont úgy, mint most Baka Andrást távolított, pont úgy, mint most Sólyog Tamást távolított el, pont úgy. Azért nem egészen úgy, mint Baka Andrást, mert Júri András esetében volt egy úgynevezett luxemburgi bírósági ítélet, kicsit bonyolult, ami ugye az uniós bíróság ítélete volt.
2: Igen.
3: És én gyanakszom, hogy ebben az ügyben is inkább egy ilyen eljárás lesz. Baka András ügyében, akit szintén ugye az új fideszes alkotmány, ugye 2010-es fideszes alkotmányozás 11-ben ugye távolított el, az ő esetében strasbourgi bíróság.
2: A nézőknek mondom, hogy uniós bíróság elé úgy kerülhet az ügy, hogy a tagállamban az egyik oldalon, akin ugye számon kérik az uniós normákat, mondjuk a bizottság odafordul.
3: Ez tipikus ügyben. Esetben tipikus a esetben.
2: Jó, nézzük meg azt, hogy így szóba került a közvetlen államfő választás. Ez ugye egy érdekes helyzetet teremt, mert mi van akkor, hogyha mondjuk az államfő jogköre jelentősen megnövekszik egy hagyományosan parlamentáris kormányzati rendszerben, ugye, ahol a miniszterelnök hatalma tulajdonképpen meghatároz mindent, és ezzel szemben egy megnövelt, közvetlenül választott államfő állna, ami lehet, hogy borítaná a rendszert. Ha nem növekedik meg, akkor mire való a közvetlen választás?
3: Két dolgot azért itt említenék, ez nem egy akkora gordiuszi csomó. Egyrészt szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt egy alkotmányozási folyamat után úgy, hogy változatlanul maradnak a jogkörei, mert ez tulajdonképpen értelmetlen lenne. De van ennél még egy szomorúbb hírem, az, hogy gyakorlatilag ez is majdnem mindegy, mert a köztársasági elnök jogköre automatikusan erősödik, ezt látjuk ugye a nyugati alkotmányos demokráciában, abban az esetben, hogyha közvetlen elnökválasztás van. Ezek a rendszerek szükségszerűen elmozdulnak egy úgynevezett szemiprezidenciális irányba, fél prezidenciás irányba, aminek az az oka, hogy egyszerűen annyira megerősödik a köztársasági elnök legitimációja, hogy ez elkerülhetetlen. De itt van egy másik kérdés is, igen, hogy ebben az esetben viszont, és ez már nem egészen jogi alkotmányjogi kérdés, a köztársasági elnök jogköre, amennyiben így közvetlenül választják, szükségszerűen konkurálni fog a miniszterelnök hatalmával, és én arcot várom kíváncsian, hogy Magyar Péter szeretne magával szemben egy ilyenfajta konkurenciát felállítani. Tovább megyek, az is lehet, hogy a politikai agendának az része, hogy a ciklusában korlátozott miniszterelnök, mert hiszen ez mindenkire vonatkozik, ez a mostani cikluskorlátozás, az később köztársasági elnökként még folytathatja a politikai karriert.
2: A 12 évre gondol, ugye? Illetve 8 évre gondol. 8 év a miniszterelnök esetében.
3: Pontosan.
2: Két ciklus.
3: Tehát arról van szó, hogy lehetséges ilyen politikai megfontolás túl azon, hogy mi az alkotmányjogi vízió. Az alkotmányjogi vízió egyébként nagyon komplex, azért itt nem arról van szó, hogy van tökéletes megoldás és rossz megoldás. Egyszerűen az előnyöket és a hátrányokat kell mérlegelni, mivel nyerünk és veszítünk többet a garanciák rendszerében, és ennek viszont a jelentősége valóban az alkotmányozás folyamatában, egy alkotmányos vitában kell, hogy kiderüljön. Én óvakodom azoktól, akik ezt előre tökéletesen tudják.
2: Egy percünk marad, de nem mehetünk el a legfőbb ügyész választása mellett, hiszen az első személyi kérdése lesz Baka Andrásnak, ő jelöl, ugye?
3: Igen.
2: Mi múlik azon, hogy 9 évre ki a legfőbb ügyész Magyarországon? Az új.
3: Igen, erre is kétfajta válasz van. Az egyik, hogy normális polgári demokráciában igen kevés, mert ugye a vádhatóság vezetése az egy szakmai kérdés, hogy is mondjam, civilizált demokráciában. Tehát a legjobb szakembert szokták megválasztani erre a pozícióra. Azért ez egy, a büntetőjog nagyon erősen körül van határolva. Kit vádolunk meg, mivel, mikor lesz felőle büntetőjárás. Az, hogy ez a végtelenségig átpolitizált pozíció lett Magyarországon, az szerint az egyik legszomorúbb története az elmúlt 16 évnek.
2: És miközben ezt egy olyan legfőbb ügyész alatt sikerült elérni, aki egyébként képességek szempontjából kiemelkedett a mezőnyből, tehát a büntetőjogi tanszéken tanít, ombudsman helyettesként kiváló reputációja volt, úgyhogy akár lehetett volna egy kiváló legfőbb ügyész is.
3: Ez távolra vezet, azt hiszem, hogy ez egy másik kérdés. Részben egyetértek természetesen önnel, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiválasztási szempont volt a nemzeti együttműködés rendszerében, hogy vagy szakmailag legyen az illető alkalmatlan, vagy pedig mindenfajta integritást mellőzön. Tehát ez nem egy véletlen, hogy bizonyos pozícióban ilyen emberek kerültek, hanem erre viszont nagyon ügyelt az előző kialakult rendszer, és remélem, hogy ezt magunk mögött hagyjuk.
2: Nóra, nagyon diplomatikus, de rendkívül szakszerű és örülök, hogy itt volt.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Jön.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A lakhatási költségek ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen állommá az első saját lakás megszerzése, vagy a túl zsúfolt otthon nagyobbra cserélése. Olvasható az Egyensúly Intézet friss tanulmányában. Az intézet szerint ez össznemzeti probléma, ha az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja. Boros Tamást kérdezzük.
2: Az Egyensúly Intézet igazgatóját köszöntöm a stúdióban.
3: Jó estét.
2: Hozott egy rendkívül színvonalas, legalábbis jó minőségű papírnak látszó kiadványt, de ami a
3: tartalma... Reméljük, hogy a tartalma is olyan.
2: Igen, de ami a tartalma, az mindenképpen, hogy mondjam, indoklást igényel, hiszen egy olyan hagyományos szemléletet szeretne valamilyen módon áttörni, amely a tulajdonosi minőséget ugye preferálja a bérlakással szemben, és ezeknek az alternatíváknak a kérdéseit boncolgatják. Akkor mi az alapvető probléma? A kínálat hiánya, az árak, a hitel, a jogbiztonság, vagy az állam lakáspolitikájának a hiánya, a hivatalos politika hiánya?
3: Ebben a szakpolitikai javaslatunkban igazából első körben arra próbáltunk választ találni, hogy igazából mi a probléma, és ez a lakáspolitika területén. És ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, mindenki panaszkodik, lakhatási válságról beszél, nem csak Magyarországon, egész Európában ez egy ilyen buzzwordként terjed, hogy lakhatási válság van, és a fiatalok nem jutnak lakáshoz. És ez szerintünk egyrészt nagyon fontos, hogy valóban megtaláljuk a problémának a gyökerét. Tehát Magyarországon a magyar lakosságnak a 89%-a a saját tulajdonú lakásban él. De nagyon fontos azt megkülönböztetni, hogy Magyarországon nem az a probléma, mint Németországban, ahonnan egyébként sokszor a megoldásokat importáljuk, és sokszor a probléma leírást is importáljuk, ahol egyébként minden második ember nem a saját tulajdonú lakásában lakik. Magyarországon nem ez a kérdés. Magyarországon a legfontosabb probléma az alapvetően hogy magyar társadalom, azt így szoktam hívni, hogy házban gazdag, készpénzben szegény, tehát rendelkezünk lakástulajdonnal, a magyar lakosság elsöprő többsége a saját tulajdonú lakásában lakik, de nem tudja azt finanszírozni, nem tudja felújítani, nem tud olyan minőségű lakásban, vagy olyan méretű lakásban lakni, mint szeretne. Tehát szerintem ez az egyik első fontos probléma, hogyha a lakhatási problémát meg akarjuk oldani, akkor alapvetően ez egy szegénységi probléma és egy lakásfelújítási probléma. A másik pedig az, hogy azért az elmúlt években alapvetően, akkor lakhatási problémákat próbált megoldani a kormányzat, akkor a keresletet segítette, tehát pénzt adott magyarul a lakosságnak egy részének, hogy lakást tudjon vásárolni. Ez igazából ahhoz vezetett, hogy Magyarországon növekedett az egész Európai Unióban az elmúlt 10 évben a legtöbbet a lakásoknak az ára, és a bérleti árak, vagy a bérleti díjak is Magyarországon voltak az egyik legmagasabb növekedésnek kitettek. Szóval szerintünk a megoldás az nem a kereslet, hanem a kínálatnak a növelése, egyszerűen több lakást kellene építeni, és elsősorban egyébként Budapesten és a megyeszékhelyeken, ugyanis ott van a legtöbb olyan munkalehetőség, amivel az emberek meg is tudnak élni.
2: Ez nyilván ugye a gazdaságot is fellendíteni, ha az építőipar találna egy folyamatos megrendelése. Ugye, ha azt nézzük, hogy hogy tekintenek az emberek a bérletre, akkor azt mondhatjuk, hogy jelenleg ez egyfajta előszobája ugye annak, hogy saját lakás. De az önök munkájából az derül ki, hogy tulajdonképpen akkor lesz igazi változás, hogyha a középosztály tolódik el a bérlet irányába.
3: Ez így van. Mi sokakkal ellentétben egyébként, tehát nem azt mondjuk, hogy az emberek inkább menjenek bérleti jogviszonyba, és ne lakást vásároljanak, hanem azt mondjuk, hogy legyen egy ugyanolyan alternatíva a bérlés, mint a lakásvásárlás. Ugyanúgy kiszámítható legyen, ugyanolyan biztonságot jelentsen, és aztán mindenki el tudja dönteni, hogy a pénztárcájának, életvitelének melyik felel meg jobban. Ma Magyarországon a bérlet, lakásbérleti piacon igazából egy teljes vadnyugati szenáriót látunk, ahol a bérlőknek az a legnagyobb problémájuk, hogy bármikor felmondhatják a bérleti szerződésüket, bármikor felemelhetik a lakbért, bármikor megtarthatja a bérbeadó a kauciót. A másik oldalon pedig ugyanúgy a bérbeadók is iszonyatosan kitettek, mert azt gondolják, hogy ha egyébként lelakják a lakásukat, akkor nem tudják kitenni a bérlőt, és folyamatos viták vannak. Erre van egyébként összesen ebben a lakáspolitikai anyagunkban 23 konkrét szakpolitikai javaslatunk, hogy ezt a vadnyugati viszonyt lakbér.
2: A legérdekesebb ez a bérlemény regiszter, nem?
3: Igen, talán igen. Igen. Nekem is az egyik kedvencem. Ez egy ír példa, tehát ez létezik más országban. Attól, hogy más országban létezik, nem feltétlenül jó valami, ez kivételesen jó. Ez lényegében arról szól, hogy csak azokat a bérleti szerződéseket fogadja el a magyar állam és a bíróság, amit előzetesen egy regiszterbe leadtak. Mi történik most? Ha valami vita van bérbeadó és bérlő között, vagy megjelenik a NAV, akkor gyorsan aláírnak valamilyen papírt utólag, van, amikor sok év után. A regiszternek az a lényege, hogy ezt előre, mielőtt elindul a bérleti szerződés, le kell adni egy állami regiszterbe, tehát magyarul az állam, a NAV és mindenki azonnal látja. Ez egy biztonságot ad mindkét félnek. A másik pedig, ami fontos, hogy csak és kizárólag egy állam által adott formanyomtatványon lehet bérleti szerződést kötni. Tehát ne attól függjön, hogy kinek van jobb ügyvédje, vagy ki figyel jobban oda egy bérleti szerződés aláírásánál. Belgiumban van egyébként hasonló példa, hogy csak és kizárólag egyetlen formanyomtatványt fogadnak el. Ez biztosítja azt, hogy ez a bérbeadónak és a bérvevőnek és a lakásbérlőnek is megfelelő jogokat biztosít.
2: Hát ez azt jelenteni, hogy kötelező tartalmi elemei vannak egy szerződésnek, amelyek ugye mindkét oldalt védik, ugye ez az előnye.
3: Igen.
2: A másik oldal meg a szerződési szabadság valamelyest áttörése, ami nyilván a rugalmas életviszonyokhoz nem biztos, hogy megfelelő, de hát előnyek, hátrányok.
3: Így ugye? Van, így van, így van. Ami még, bocsánat, ez fontos, igen, és szerintem ez egy fontos tényező, hogy ma nagyon sokan azért is valami fajta fekete vagy szürke viszonyban van a bérbeadási piacon, mert hogy ennek az adózási vonzata is eléggé hátrányos, akár egyébként mondjuk egy Airbnb-hez képest. Tehát azt gondoljuk, hogy amellett, hogy vannak ezek a kötelező elemek, tehát hogy be kéne vezetni a kötelező formanyomtatványt a bérleti szerződéseknél, a kötelező regisztert, azok számára, akik hosszú távon adják bérbe a lakásukat, nagyon jelentős adóelőnyöket kéne biztosítani ahhoz képest, mint akik rövid távon, mert ez anyagilag jó azoknak, akik bérbe adnak, és nyilván egy biztonságot és kiszámíthatóságot azoknak, akik bérbe veszik a lakást.
2: Nagyon kiegyensúlyozatlan a bérleti piac abból a szempontból, hogy ugye sok az üres lakás, és nagyon kevés épül, ugye? Vannak megoldások, amelyek ezen a helyzeten változtatnának, többek között például, hogy a bérlő az a felújításban részt venne, és ennek fényében csökkenne a bérlet. Tidi?
3: Igen, és az üres lakásoknál szerintem, ami egy ilyen megdöbbentő szám, vagy sokak számára nem egy evidens szám, az az, hogy ma Magyarországon több százezer üres lakás van. Tehát lényegében a piacra bevonható ezeknek egy része.
2: De ezek nem magánlakások. Mindegyik.
3: Ezek magánlakások. Ezek egy része lehet, hogy olyan állapotban van, hogy nem lehet kiadni, de egy jelentős része, főleg egyébként Budapesten, Budapest belvárosában, ezek egyszerűen spekulációs célból fenntartott üres lakások. Ez azért fontos, hogy ezt megkülönböztessük azoktól a üres lakásoktól, amik le vannak pusztulva, vagy éppen felújítás alatt vannak, mert hogy ezek igazából nagyon erősen szűkítik a piacot, és pont azokon a területeken szűkítik a piacot, ahol egyébként a legfontosabb lenne, hogy valami fajta élő közösség létrejön. Tehát, hogyha teljesen kiürülnek a Budapest és a nagyobb városoknak a belső terei, akkor az igazából a közösségeket szétfeszíti, a szolgáltatásokat tönkreteszi. Mi ezért egyébként egy eléggé radikálisnak tűnő, de nagyon sok országban működő javaslattal azt mondjuk, hogy azok, akik kifejezetten spekulációs célból fenntartanak üres lakásokat, tehát nem azért, mert még nem pakolták ki a nagymama bútorát, és nem azért, mert éppen felújításban vannak, hanem azok, akik éveken át kizárólag spekulációs célban fenntartják, azokra egy progresszív adózást lenne érdemes bevezetni, tehát hogy ezeket a lakásokat visszavigyük vagy a bérleti piacra, vagy valaki költözzön be ezekbe a lakásokba.
2: Amikor azt nézik, hogy az önkormányzatok hogy tudnának minél több lakást bérbeadni, akkor azt is mondják, hogy a vállalkozói tőkebevonás az egy fontos eszköz. Hogy lehet úgy nem piaci alapú bérleti díjat szedni, hogy a magántőke bevonódik az építkezésbe? Hogy lesz ebből megfizethető bérlakás?
3: Őszintén nagyon nehezen. Mi írunk a bérlakáspiacra, és fontosnak tartjuk. De én személyesen azt ki kell, hogy emeljem, hogy alapvetően szkeptikus vagyok, hogy a bérlakás piac van kiemelve általában a magyar lakhatási problémák megoldásában. Szerintem a magyar lakhatási problémák megoldásában a bérleti piac már említett rendezése, a kifejezetten nem csak bérlakás piacra szánt lakások építése, az üres lakásoknak a bevonása a piacra sokkal komolyabb megoldást tudnak hozni, vagy egyébként a lakások felújítása, mint a bérlakások. A bérlakások is fontos, de kiegészítő elemek. Itt alapvetően mi abban gondolkodunk, és erre is azt látjuk, hogy vannak jó példák, hogy alapvetően bérlakás alapú különböző piaci eszközökkel be lehet vonni egyik oldalról magántőkét, másik oldalról mondjuk az önkormányzat betesz földtulajdont, vagy betesz olyan területeket, amelyekre lakás építhető, tehát valami fajta olyan tőke alap képződik, amiben benne van a magánszektor is, az ingatlan befektetők, és benne van a magyar állam, vagy pedig az önkormányzat. Ilyen együttműködésben elképzelhető az, hogy egy jelentős bérlakáspiac kialakuljon, de azért még egyszer, tehát Magyarországon 10-ből 9 embert lakást tulajdonol, tehát itt sosem lesz osztrák vagy német típusú 50-50 százalékos megoldás. A bérlakáspiac ez lehet egy kiegészítő, de semmiképpen sem lesz a megoldás Magyarországon.
2: A szakmai anyag a diákváros koncepció mellett teszi le a voksot, mert hogy jótékony hatással lehet ez ugye még az albérletárakra is.
3: Hát nem is feltétlenül a diákváros, hanem általában a kollégiumok mellett érvelünk. Mi azt látjuk, hogy nagyon meglepő módon Budapest talán az egyike azon nagyon-nagyon kevés Európai Uniós városnak, ami alapvetően nem a fiataloknak a városa. A világon mindenütt a fővárosok, a nagy metropoliszok, azok alapvetően szívják magukba a fiatalokat. Oda mennek a fiatalok a kreatív energiájukkal, munkalehetőségek miatt egyetemet végezni. Budapest ehhez képest alapvetően nem fiatalabb, mint az ország jelentős része, tehát nem egy kifejezetten fiatalos város. Nagyon sok fiatal egyébként egyből az agglomerációba költözik, nem pedig be Budapestre, ennek nagyon sok oka van. És ezzel nagyon sok minden változtatna, erről sokat írunk, de ebből az egyik, hogy legalább egy kollégiumépítési programmal tegyük elérhetővé, vagy elérhetőbbé a magyar felsőoktatási intézményeket. A jelenlegi kb. 50 ezer kollégiumi helyet javasoljuk felemelni 75 ezerre. Ez már egyébként segítene azon a számszerűen kiszámítható 25 ezer fiatalon, akik egyébként beköltöznének vagy a fővárosba, vagy valamelyik megyeszékhelyre, és alapvetően anyagi okokból nem tudják megtenni.
2: Azt tudjuk, hogy ez az anyag ez magántőkéből készült, ugye az Egyensúly Intézetnek a támogatói magánszemélyek, vagy magánvállalatok. Az a kérdés, hogy mi lesz a sorsa ennek az anyagnak, hiszen komoly tudásbázis van benne.
3: Mi az Egyensúly Intézetnél minden szakpolitikai anyagunkat az elmúlt 6-7 évben, amióta működik az Egyensúly Intézet, minden döntéshozónak eljuttatjuk, és a munkánknak egy jelentős része alapvetően arról szól, hogy mi döntéshozókhoz megyünk, és igyekszünk meggyőzni őket arról, hogy elolvassák az anyagot, és egyetértsenek legalább a problémának a diagnózisával. A második, hogy ebből minél többet megvalósítsanak. Alapvetően most is ez történik, tehát miniszterekhez, parlamenti képviselőkhöz, gazdasági döntéshozókhoz, ingatlanberuházókhoz, önkormányzati képviselőkhöz, polgármesterekhez megyünk, és igyekszünk a szakpolitikai javaslatainkról minél többüket meggyőzni.
2: Azt tudja-e, hogy egyébként a kormányzati lakásprogram vagy lakáspiaci változásoknak a sora az mennyire illeszkedik ebbe, vagy egyáltalán van-e új elképzelés ahhoz képest?
3: Ugye egy pár nappal ezelőtt volt egy bejelentés Vitézi Dávid miniszter úr részéről. Ott a legtöbb olyan javaslat, ami abban is megjelent, az többé-kevésbé párban van azokkal, amiket mi is javaslunk.
2: Ott a december... Ő már olvasta, vagy még nem?
3: Hát ezt tőle kell megkérdezni, azt gondoljuk, hogy olvasta. Eljutni biztos, hogy eljutott hozzá. December végéig ígérte a kormány, hogy egy részletes lakáspolitikát kidolgoz, úgyhogy nyilván akkor fogjuk meglátni, vagy akkor látjuk majd meg, hogy egyébként mekkora átfedés mi szakpolitikai javaslataink és a végső kormányprogram között.
2: Tamás, akár ebben a témában, akár másban szeretnénk, ha még visszatérne közénk.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemre nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György

0: színészi pályája mellett. 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A magyar érdemre nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nagy publicitást kapott egy hétvégi Facebook poszt, amelyben arról számol be egy járókelő, hogy egy férfi a Lehel téren bántalmazta volt barátnőjét, annak ellenére, hogy korábban megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A rendőrök először nem akartak intézkedni a férfivel szemben, és a bántalmazott nő hiába hívta a nővédő szervezeteket is. Zoomon kapcsoljuk Mérő Verát.
3: Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok mindenkinek!
3: Hadd vázoljam azt a történetet, amit Spira Eszter doktor révén ismer a Facebook közössége, és Ordina Ildikó volt az a hölgy, aki szintén segítségére indult annak a hölgynek, akit folytogatott az egykori kapcsolata, egy férfi, aki 180 cm magas, elég megtermett alkatú, és ez a metróban történt ez az eset, ahol is odament hozzá két hölgy a folytogatott hölgyhöz, és karon ragadták, kiragadták a férfi kezéből, fölkísérték, ugye, és a férfi pedig a Kávés Katica nevű műintézményben számított arra, hogy egyszer csak magára marad az áldozat, és folytathatja ezt, míg kijöttek a rendőrök, és majd a rendőrösön folytatódott minden, de aztán elengedték a férfit. Erről egyébként szintén posztolt Eszter, aki egyébként azért nincs itt, mert egy olyan helyen dolgozik, ahol nem tudta engedélyeztetni ezt az interjút, de nagyon szeretett volna beszélni a történetről. Az az én kérdésem igazából, hogy pontosan melyik ponton szakad meg az áldozat védelmi lánca, tehát hol kéne beavatkozni ahhoz, hogy a leginkább hatékony legyen ez?
4: Hát Eszter tényállásszerűen írta le a történteket, tehát a posztjából egyébként tényleg nagyon alaposan lehet tájékozódni, és abból kiderül az, hogy a megelőző távoltartás tulajdonképpen semmiféle visszatartó erővel nem bír önmagában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen egy kinyomtatott papírként van egy bírói döntés elméletileg, ami korlátozza a bántalmazót abban, hogy az áldozat a közelébe menjen, de mivel nincsen rajta sem fizikai nyomkövető, sem semmilyen egyéb módon az ő mozgását a hatóságok nem követik, ezért tekintve, hogy jellemzően a bántalmazó ismeri az áldozat a napi útvonalát, ezért nem annyira bonyolult megtalálnia őt, akár a munkába menet, felteszem, itt is hasonló történhetett. És mivel Magyarországon általában az áldozatvédelem, a sértetti jogok érvényesítése olyan, amilyen, ezért egy egyszerű megelőző távoltartás az tulajdonképpen olyasmi, amit a bántalmazók többsége leginkább kinevet. És hogyha azt nézzük, hogy milyen esetek rázták meg a közvéleményt az elmúlt években, csak idézzük fel Lakatos Gabriella esetét, akit a bántalmazója igazából garázda módon nyilvános helyen bántalmazott, korlátozta a személyi szabadságát. Majd hiába történt mindez, a nyomozati bíró mindenféle kényszerintézkedés nélkül szabadon engedte ezt a férfit, mert a sértett visszavonta nyilvánvalóan félelmében a feljelentését, és az elkövető első útja Lakatos Gabriellához vezetett, hogy puszta kezével kinyomja a nő mind két szemét. És azt hiszem, hogy az ilyen esetek annyira magukért beszélnek, hogy jelenleg Magyarországon akár a joggyakorlata, tehát hogyha még meg is lennének a törvények, azoknak a betartatása mennyire működőképes, de hogy egyébként a meglevő jogszabályoknak amúgy milyen visszatartó ereje van, ez nagyjából olvasható, és a közelmúltban benyújtott általam szerzett petíció, Lex R petíció, ami például a szexuális erőszak beleegyezés alapú szemléletét szorgalmazta, és ezt 40 ezer ember írta alá. Erre pont most egy kicsit ennek az esetnek a kapcsán érkezett az Igazságügyi Minisztérium részéről válasz, amelynek, hogyha nagyon dióhéjban akarnám összefoglalni, az a lényege, hogy amíg az EU-s jogalkotás nem halad előre, és mint jól tudjuk, ez hosszú évekig tarthat, addig az Igazságügyi Minisztérium nem igazán gondolja azt, hogy önállóan kéne jogot alkotnia. Amire persze az én elemetésem az, hogy hát hiszen Magyarország egy szuverén állam, és az EU-ban rengeteg, vagy számos tagállam van, akikről tudjuk, hogy sikeresen kezelik ezt a problémát, ezt a területet, mint nők elleni és kapcsolati erőszak. Ezért én őszintén nem értem, hogy például, amikor megint van egy ekkora közfelháborodás, és hát az emberek ugye az elmúlt 16 évben már éppen eleget nyeltek, hogy a jogalkotó, a döntéshozó kevéssé parkodott ezt a területet rendbe rakni. Hogy nem fejeződik ki azonnal, hogy ez pontosan annyira top prioritás, mint például a gyermekvédelem reformja, bocsánat.
3: Vera, ez az ügy egyébként azért érdekes, mert 3-4 napon belül eljutottunk a letartóztatásáig ennek a férfinek. Tehát az updatelt Facebook üzenetnek megvolt a hatása, ugye? És bevitték a férfit, a szabadon engedett férfit újra, és őrizetet kapott egyébként két nap elteltével a hölgy is, aki ugye bántalmazva volt.
4: Hát ez a személyi védelem, ezt beszéljük át, mit gondolsz?
3: Na,
4: mert szerintem ez egy nagyon fontos szempont. Eleve az, hogy egy ilyen kényszerintézkedésre azért kerülhet sor, mert Spira Eszter posztját, hát amikor utoljára néztem, 13 ezeren osztották meg, és azért ez már képezett némi társadalmi nyomást, hogy, és itt egyébként pedig tényleg a törvények betartásáról van szó, tehát nem új jogszabályok alkotásáról, de hogy ennek összességében nagyon, nagyon sok más üzenete nincsen, mint hogy itt csak akkor történik még mindig valami, hogyha akkora a közfelháborodás, hogy erre a nyomásra történnek lépések. De milyen lépés történt? Személyi védelem. A személyi védelemről azt kell tudni, hogy ez egy olyan intézkedés, ami a sértettet, az áldozatot a nap 24 órájában rendőri védelem alá helyezi, ami azt jelenti, hogy neki arról is, hogyha, hát szinte most vulgárisan akarom kifejezni magam, ha vécére megy, arról is tájékoztatnia kell az ő védelmét ellátó rendőröket. És ez rendkívüli terhet ró a sértetre. És ez a szemlélet, hogy ahelyett, hogy a bántalmazót akadályoznánk meg abban, hogy, és ténylegesen megakadályoznánk abban, hogy a sértett közelébe menjen, a sértett életét nehezítjük meg a végsőkig. Ez nagyjából hasonló, mint az, hogy mondjuk beleegyezés alapon szemléljük-e a szexuális erőszakot, olyan jogszabályi környezetet alakítunk-e ki, amely nem arra hegyezi ki a kérdést, hogy történt-e brutális fizikai erőszak, hanem arra, hogy mondjuk a sértett beleegyezette abba, hogy aktus jöjjön létre. Tehát, hogy a szemléletet nem tudom, mennyire sikerül átadnom azt, hogy amíg nem sértetti, a sértett érdekeit, egy eleve traumatizált emberekről beszélünk, hogy amíg nem az ő érdekeiket helyezi előtérbe a jogalkotó, természetesen az elkövetői jogok biztosítása mellett, addig bajosan beszélhetünk tényleges áldozatvédelemről, és ez nagyon komolyan hozzájárul ahhoz, hogy mennyire hajlamosak az áldozatok segítséget kérni, és mekkora az ilyen esetek látenciája.
3: A nézőknek óriási. Mondom, hogy ugye Magyarországon az is probléma, hogy nem tudunk hiteles számot kapni arról, hogy egy ilyen típusú cselekmény az hetente, havonta milyen gyakorisággal fordul elő, mert
4: a gyilkosságok alapján tudunk számokat kapni, hogy heti egy nő belehal.
3: Mert a hatóságoknak a regisztrációs gyakorlata az ugye nem az elkövető és az áldozat kapcsolatára koncentrál egy ilyen helyzetben, hanem bizonyos típusok, bűncselekmény típusok szerint kategorizál. És ez is egy probléma, ha jól értem.
4: A helyzet az, hogy én azt gondolom, hogy a leges-leges legnagyobb baj nem a jogszabályok szintén keresendő, hanem valóban a jogalkalmazás a rendszer szintjén, ezt most a levelében az igazságügyi minisztérium is hangsúlyozta. Azonban maga a jogszabályi környezet hangsúlyai sem a megfelelő helyeken vannak. Tehát egy teljes átfogó rendszer szintű reformra lenne szükség, emellett viszont el kell köteleződni.
3: Vera, hogyha ez bármilyen módon előre mozdul ez az ügy, akkor feltétlenül térjünk rá vissza. Nagyon fontos kérdésről van szó, alapvető emberi jogokról és áldozatvédelemről, ami abszolút az újságírás fókuszába kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: És már is átkapcsolunk az Aktuál stúdiójába, ahol Boros Tamás főszerkesztő várja a nézőket és várja a vendégeit.
5: Szia Andris, köszöntöm a nézőket. Rangos díjat kap Cserhalmi György holnap, ezt ma a miniszterelnök jelentette be meglepő módon. Erről is beszélünk, illetve arról, hogy Baka András mától. A köztársasági elnök továbbá eltitkolt gyermekvédelmi jelentések kapcsán beszélünk súlyos visszaélésekről, igazi horror sztorikról, és az iskolakezdés költségeit is majd kitárgyaljuk Hoppál Hunorral, Szakonyi Péterrel és Szentpéteri Nagy Rihárddal, úgyhogy várom önöket.
3: Érdekes témák, nagyon érdekes vendégekkel. Köszönöm, Tamás, jó munkát. És hát a holnapi nap azért lesz érdekes, mert itt lesz velünk Navracsics Tibor, és tőle első kézből fognak arról tájékozódni, hogy a Fidesz milyen irányba mozdul el, egy polgári radikális vagy egy konzervatív irányba. Az egykori tanáromat megkérdezem erről is, számítok az önök figyelmére. Viszlát, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Súlyos titkok egy eltitkolt gyermekvédelmi jelentésből, ezek láttak ma napvilágot. Mutatom, hogy mi lesz még az Aktuálban.
3: Cserhalmi György kapja idén a magyar állam által adományozható egyik legrangosabb kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, jelentette be Magyar Péter. Mától hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Éhezés vezetett szexuális bántalmazáshoz egy gyerek otthonban. Derült ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Ma esti vendégeink Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus, Szakonyi Péter újságíró és Hoppál Hunor, a különutas.hu alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Jó estét kívánok, erős lelket kívánok a mai erős témákhoz. Nézzük meg először, hogy mi a napkérdés, illetve mi volt a napkérdése, mire érkeztek vélemények. Jelent-e anyagi nehézséget az iskolakezdés önnek vagy a környezetében élőknek? Elég megosztó kérdés volt ezek szerint. 54% mondja, hogy igen, és 46%, hogy nem. Ez szinte egel. Kíváncsi leszek majd, hogy az adás végére, amikor majd tárgyaljuk ezt a témát, akkor miként fog állni ez az arány. És akkor picit foglalkozunk. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Cserhalmi Györggyel. Rangos díjat kapott, erről Magyar Péter is írt a közösségi oldalán. Egy-egy gondolatot kérek szépen Cserhalmi Györgyről, mielőtt megnézzünk egy rövid kis bejátszót majd vele kapcsolatban. Parancsolj!
4: Kaszkatőrből lett a nemzet színésze, és mindig a saját gondolatait mondta el. ez mindenképpen becsülendő, és mindenképpen követendő, úgy gondolom.
2: Hunor?
5: Hát vannak kitöröltetlen pillanatok, tehát az 5. pecsét, meg a 89-es megszólalás, tehát ezek nagyon fontos dolgok, rendkívül megérdemelt számára a díj szerintem.
6: Ha csak röviden lehet itt a bevezetőben szólni, akkor én is ezt emelném ki. Megérdemelte, jó helyre került a díj, méltán kapta meg.
2: Na nézzük azt a rövid kis filmet, amit összeállítottunk a témával kapcsolatban.
7: Cserhalmi György kapja idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb magyar állami kitüntetést azért ítélték oda Cserhalmi Györgynek, mert színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe. A kormányfő a magyarok nevében köszönetet mondott a művésznek a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett munkájáért.
2: Na és mindez hogy kapcsolódik a politikához? Talán ez még közvetlenül annyira nem, de akkor nézzünk meg egy grafikát azzal kapcsolatban, hogy mit írt ki a Facebookra Magyar Péter. Azt gondolom, hogy tanulságos, és akkor ezzel gördíteném tovább ezt a témát. Így fogalmazott a miniszterelnök, lássuk. Sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktor követelte először nyilvános rendezvényen a szovjet csapatok kivonását Magyarországról és az 1956-os forradalomra való méltó megemlékezést. Pedig a valóságban ezt a holnap a Magyar Érdemrend nagy keresztje kitüntetésben részesülő Cserhalmi György színművész tette a titkos rendőrökkel teli Szabadságtéren. És akkor ezzel kapcsolatos, ez az első téma felvetésem, hogy nem válik-e maga a Magyar Érdemrend nagy keresztje ismét politikai állásfoglalása azáltal, hogy Magyar Péter ezt az átadást egyértelműen a politikai ellenfelével szemben ilyen történelmi üzenetként keretezi?
4: Hát szerintem részben a felvetésed jogos. Viszont ha azt megnézzük, hogy az elmúlt 16 évben kikaptak nagyon magas állami kitüntetéseket, és milyen úgynevezett szolgálatokért kapták ezt, akkor azt gondolom, hogy itt az ideje helyre tenni, és a helyén kezelni ezeket a díjakat, és azt gondolom, hogy Cserhalmi György valóban egy olyan emblematikus alakja a magyar film és színház művészetnek, és az akkori kiállásával együtt teljesen jogos, megérdemelt és precedens értékű díj lehet ez a holnapi díjátadás.
5: Szerintem annyira jó volt a miniszterelnöknek az első bejegyzése, amiben taglalta Cserhalmi Györgynek az érdemeit, és egyszer mint megindokolta, nem mintha bármiféle érvelés technikára szorulna a színművésznek a legendás munkássága, de akkor is egy szép indoklást írt Magyar Péter ezzel kapcsolatban, miért ő kapja a díjat, majd pedig utána ezzel a második megjegyzéssel annyira agyonvágja ennek a díjnak a pátoszosságát és a politikán felüliségét, tehát a függetlenül is, hogy tudjuk, hogy mondjuk akár Cserhalmi Györgynek a politikai véleménye talán közelebb áll a jelenlegi kormánypárthoz, mint a jelenlegi ellenzékhez, de ez mind mindegy, hiszen az ő munkássága önmagáért beszél, és mégis most hasonlítgatni, hogy most Orbán Viktor beszéde mennyire volt jelentős, ez azért rossz, mert akik mondjuk akár Orbán Viktorral szemben akár 2010 óta, vagy akár már 98 óta, akár már Holy Reddictu 90 óta is ellenőrzésre viseltetnek, nagyon sokan vannak úgy, akik ezt a 89. június 16-ai Nagy Imre újratemetése kor elmondott a fiatalok nevében tett beszédét, fontosnak tartják, és a szovjet csapatok haladéktalan kivonásáról szóló tárgyalások kimondását, azt jelentősnek, és abban a történelmi pillanatban értékesnek tartják, tehát, hogy szerintem ezt a kettőt nem kéne kijátszani egymással, és megint itt a pártpolitikai indulatokra való, egyébként az elmúlt 16 évben nagyon sokszor visszaköszönő hangulatkeltést láthattuk, szerintem elég lett volna az egyébként szerintem jó sikerült első bejegyzés is.
6: Hát itt számtalan dolgot lehetne mondani már csak az elhangzottakhoz kapcsolódva is, de talán érdemes abból kiindulni, hogy az állami díjak azért eléggé visszásak művészeti teljesítményeket a szakmának és a közönségnek kell megítélnie mindenek előtt. Az biztos, hogy a pénzzel járó díjak esetében ugye költségvetési háttér kell. Úgy helyes, hogyha kizárólag politika mentesen adományozódnak ezek a díjak, az összes állami díjat ideértve, és nagyon különösnek tartatjuk, hogy nem csak az elmúlt 16 évben, hanem megelőző évtizedekben, sőt az évszázadokban olyan emberek kaptak sok esetben elismerést, akik a legkevésbé sem voltak erre méltóak, másokkal együtt, akik viszont nagyon is méltók voltak rá. Ezt visszamenőlegesen is mondhatjuk, és ha jelen lettünk volna, akkor is ezt mondhattuk volna.

0: Mégiscsak egy politikai közösség vagyunk, és alig, ha nem ez az összeinduló alkotmányozás, és egyáltalán egész közös létünk újragondolása talán hozzájárulhat annak a kérdésnek a eldöntéséhez, megbeszéléséhez legalább, hogy mennyire van szükség állami diakra, és hogyan fejeződjék ki a politikai közösség megbecsülése egy-egy személyiség iránt. Mindenesetre azt megint csak érdemes hangsúlyozni, hogy Cserhalmi György olyasmit tett le az asztalra, hogyha egyáltalán lehet méricskélni a teljesítményeket, amely méltóvá teszi őt arra, hogy ilyen magas díjban részesüljön holnap. Talán azt még érdemes elmondani, hogy a politikai véleménye másodlagos, inkább az ő mondjuk így karakán és bátor kiállása eszmék mellett. Ez mindenképpen megemlítendő a művészi teljesítményen túl. Mindig jó helyen állt, ha úgy tetszik, hosszú pályafutása során. És ugye 1989. március 15-én is jó helyen állt. Azért azt érdemes elmondani, hogy mi, akik átéltük ezeket a napokat is, azért a 88-as március 15-ére talán szívesebben emlékezünk. A 89-esben már sok előre megírt dolog volt, ha úgy tetszik. Minden esetre ő ott akkor felolvasta. Hát ez messzire vezet, de azt mondhatjuk, hogy akkoron az ellenzéknél már látszottak a repedések, és az biztos, hogy...
1: Tehát kevesebb kockázat volt benne, mintha ez...
0: Egyértelműen, és a hivatalos Magyarország, szándékosan mondom így, az ellenzék egyik oldalát támogatta, a másik oldalát pedig nem, és ez 89-ben világosan látszott, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy sok konfitársunk nagyon kedvezően emlékezik erre a napra, mások talán kevésbé kedvezően, de az bizonyos, hogy Cserhalmi György itt méltán és kiváló előadásban felolvasta az egységes ellenzék 12 pontját, amely utalt a 1848. március 15-i 12 pontra, az idegen katonák itteni állomásosztatásának a problémáira, és így tovább természetesen. Úgyhogy ez a számtalan áthallással valóban megelőzte Orbán Viktor, amúgy is vitatható, de most itt nem elemzendő beszédét, ugye júniusban. Tehát azt mondhatjuk összességében, hogy nem ezért a teljesítményért kapta ezt a kiváló díjat, hanem volt miért megkapnia.
2: Egyetlen egy nagyon fontos dolog, és roppant örültem, hogy Hunor az 5. pecsét című filmet említette. Én azt gondoltam, hogy az ő korosztályának ez a film, ez nem mond semmit, vagy nem is látták.
3: Ez jó kulturális neveltetésen volt, ez azért fontos.
2: Ez a film egy alapfilm.
3: Abszolút.
2: Egy olyan alapfilm.
1: Ha megnyugtatlak, hogy ez a Hunor korosztályából, akár az én korosztályomból is, szinte mindenki számára roppant, mond valami.
2: Roppant örülök, és általában ilyenkor szokták azt mondani, csatlakozva Ricsihez, hogy egy művész teljesítményét, egy művész értékét az általa létrehozott alkotás határozza meg. Ha semmi más nem veszünk, hanem csak az 5. pecsétet, amit én kötelezőnek tartani, kötelező filmesztétika órán levetinteltőnek, vagy egyszerűen mondjuk most az M1-en úgyis filmek mennek nap 24 órájába, tessék leadni többször. Mert ez egy olyan film,
3: alapfilm.
1: Az is annak el is kell magyarázni, hogy...
2: Nem kell magyarázni, olyan, mint Antonioni nagyítása, vagy valami, nekünk különösen, különösen fontos és jelentős. És örülök, hogy ebbe egyetértünk.
3: Abszolút.
1: Annyit még hagyj jegyezzek meg, hogy itt említetted azt, hogy sokan, akár a korábbi korokból, de ezt azt gondolom, hogy a Fidesz érában is sokszor megemlítették, érdemtelenül kaptak meg bizonyos díjakat, mondjuk a Kossuth díjat. Például Nagy Feru esetében óriási viták voltak. Tudunk-e úgy beszélni ezekről a szereplőkről, akár Cserhalmiról, hogy a politikát leválasztjuk erről? Mert én, nekem az az érzésem, hogy a mai Magyarországon már annyira átpolitizálódott minden, hogy egyszerűen nem tudjuk külön választani, és a miniszterelnök is erre felhívja a figyelmet, hogy 1989-ben egyik Cserhalmi milyen beszédet mondott el, és ezzel szerintem megelőzte Orbán Viktort, akkor ráerősít arra, hogy azok, akik adott esetben kritizálják Cserhalmit, mert vannak azért ilyenek is, még ha kevesen is, miért kritizálják? A politikai gondolkodása miatt? Vagy éppen azért, mert ők úgy ítélték meg, hogy mondjuk a Kesejűben nem olyan alkotás, vagy nem olyan játékot mutat, mint ami számukra szimpatikus, vagy akár az 5. pecsétben. Tehát tudunk különbséget tenni a kettő között, vagy szét tudjuk választani a mai Magyarországon, szerintetek?
2: Szerintem sajnos nem. Ez hiba. De ez az elmúlt évtizedek, és nem csak a 16 év egyik nagy, hogy úgy mondjam, káros hozadéka, hogy nem tudjuk azt mondani,

0: egy színészre, egy rendezőre, egy szobrászra, vagy egy építőművészre sem. Hogy ezt a létrehozott alkotások minősítik, és azok emelik a nemzetszínészévé, a nemzetépítészévé, amit tudom én milyen. Tehát ez egy nagy probléma. Ezt kéne rehabilitálni.
1: Uraim, hozzáfűzni való?
2: Van mit a, nyilván az elmúlt éveken, és akkor az elmúlt 36 éven kritizálni, de nyilván fontos azt megjegyezni, hogy már több mint 100 napja Magyar Péter a miniszterelnök és a Tisza párton a felelős kormányzás hatalmán tett szerintem. Általában a példamutatás az a felelős kormány pozíciót elfoglalók kezében van, legfőképpen, ahogy egyébként az ellenzék kezében is szerintem nagyon fontos, hogy példát mutassanak, de a politikai kultúra alakítása leginkább szerintem felelősség tekintetben a kormányzó párté. És én ezért problematizáltam ezt az Orbán Viktorral, és inkább azt mondanám, hogy az 1989-es Orbán Viktorral szembeállító posztot, mert Cserhalmi Györgyön és az ő megítélésén azt gondolom, hogy nemzeti konszenzuson, és ezen tényleg nincs mit magyarázni, és ezt a politikai light indulatkeltés folyamába belevinni megint csak problémás, már csak azért is, mert az 1989-es Orbán Viktor nem egyenlő a 2026-os Orbán Viktorral.
3: Hát igen, itt emlékezhetünk akár a 20. század sötét korszakaira is, ahol besározottak bizonyos jelentős személyiségek, ugyanakkor tudományos, vagy művészi, vagy filozófiai, amit esetben teljesítményük nem vitatható. Ugyanakkor voltak kedvező korszakok is Európa történetében, és ott is megfigyelhetünk kevésbé rátermett emberek méltánytalan díjazását. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy ez olyan erkölcsi kérdés, amelyről érdemes akár holnap reggelig is beszélgetnünk, és nem csak nekünk, de amikor olyan névvel találkozunk, mint az említett művész, akkor ezek a kérdések nem merülnek föl. Itt korszakokon átívelő teljesítményről van szó, olyan tehetségről, amely méltán kap elismerést valamennyiünk részéről, hiszen ebben a díjban megmutatkozik mindannyiunk elismerése a teljesítmény iránt. Úgyhogy ez a kérdés, amiről most beszélünk, egy nagyon lényeges kérdés. Többször kellene megvitatnunk rendesen is, de e pillanatban nem merül fel.
1: Már aktuális és aktuál. Haladjunk tovább, történelmi nap ez, ugyanis új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András.
4: Én, dr. Baka András Bálint fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
5: Baka Andrást augusztus 11-én választotta köztársasági elnökké, az országgyűlés tízes kétharmada. Az újdonsült államfő augusztus 19-én lépett hivatalba. A Sándor Palota közleményt adott ki. Eszerint az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről, az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Mindeközben Mellitei Barna Márton interjút adott a Magyar Hangnak. Eszerint az új köztársasági elnök 2027 végén érkezhet, feltéve, ha a jövő őszre várható alkotmány szerint közvetlen elnökválasztás lesz. Hogy ezt támogatná-e, a politikus azt mondta, hogy idézem, tudok mellette érvelni, de sok mindenem múlik. Ha a köztársasági elnöknek nem adunk többlethatásköröket, akkor nem feltétlenül indokolt a közvetlen elnökválasztás.
1: Fidesz-KDNP eleve illegitimnek tartja az ő megválasztását, a Mi Hazánk pedig meg sem szavaztanom, és egy ilyen környezetben Hunorhoz fordulok először. Szerinted fog-e enyhülni a hozzáállása az ellenzéknek, főként a Fidesznek? Vagy pedig ez most már, amíg Baka András a köztársasági elnök, ez így marad, és minden alkalommal ezt a tiszások orra alá dörgölik, hogy na ott az az alkotmánymódosítás nem volt oké.
2: Rendkívül nehéz ügy, mert itt önmagában Baka Andrásnak a köztársasági elnöksége ügyében látok két nagy ellentmondást. A Tisza is tud egy nagy ellentmondásba keveredni, illetve a Fidesz is képes egy nagy ellentmondásba keveredni. Mire gondolok konkrétan? Tehát a Tisza és azon belül is a kormányfő arról beszél, hogy a Baka András 2011. december 31-ével való leváltása a legfelsőbb bíróság éléről, majd pedig ugye 2012. január 1-én létrejött a kúria, az a Fidesz részéről problémás volt, alkotmányosan is, és most pedig akkor az ő köztársasági elnöki választása egyfajta korrekciója is ennek, és az ő személyének is a rehabilitálása. Miközben ők egyetlen egy mondattal beleírták az alaptörvénybe annak 17. módosításával, hogy Csőrök Tamás megbízatása megszűnik, annak hatályosulásának a másnapján, és akkor az ezek szerint akkor számukra nem problémás. A Fidesz pedig ugye fordítva kerül ebbe a problémába, tehát Baka Andrásnak a legfelsőbb bíróság éléről való, hát furcsa kurta átnevezéssel való kicsit intézményi profilírozása való eltávolítása, az nem probléma, de közben pedig Sölyök Tamásnak az ilyen fokú eltávolítása az illegitim helyzetet teremt. Én egyébként ez utóbbi véleménnyel egyet tudok érteni. Mi is volt a kérdés elvetésed, kedves Tamás?
1: Fog-e enyhülni a Fidesz?
2: Alapvégén szerintem nem. És én az utóbbi 100 napból nem nagyon látom. Bóka János frakcióvezetősége szerintem jó hír, tehát az ő személye talán lehet arra garancia, hogy tud enyhülni.
1: És a Kovács egy bizonyít a számukra az új köztársasági elnök, tehát olyan döntéseket hoz, olyan vétókat fog majd eszközölni, ami igazából a Fidesz-KDNP-nek kedvez politikai értelemben.
2: Én most azt látom, hogy az illegitim narratívát tolja a Fidesz, és az a kérdés, hogy én is tudom illegitimnek tekinteni ezt az egész helyzetet, de miközben...
1: De annak tekinted?
2: Azért vitás, mert ha Sölyök Tamás saját maga aláírta a halálos ítéletét, most idézőjében mondom, az elnökségét illetően, akkor az illegitimitás kérdése hogyan merül föl? Alapvetően ez most nem tudom, hogy mennyire lesz tartható kérdés, én inkább a Corbey ügyre, meg a 2006-os rendőrterület egyik áldozatának a BV meg a rendőrség felé való legfelsőbb bírósági, bírói, tanácsi elítélésére hajaznék. A lényeg az, tehát az alapkérdésedre kapcsolódóan, tehát a Fidesz nem nagyon fog szerintem a következő időszakban konszolidálódni, önmaga miatt sem, de a miniszterelnöknek a stílusára való reflexió miatt sem. Látom most az össze.
0: Egy azért ezt, hogy mondjam, szépen elsimítja, elmaszatolja a Fidesz ezt a kérdést. Itt két dolog van, amit egy részben említettél, hogy Sőt, Tamás aláírta ezt. Megtehette volna, hogy nem írja alá, és akkor nyílt konfrontációt vállal, felvállalja a jogi út esetleges követését. De mi történt? Amikor Baka Andrást úgy taszították ki a legfelsőbb bíróság éléről, hogy kúriává átnevezték, és nem volt itt profilírozás, ne haragudj, semmilyen profilírozás nem volt, kicserélték a cégtáblát, és kirúgták az akkori főnököt. Ugye ezt követően Baka András nemzetközi fórumon indított jogi utat, és ezt meg is nyerte. Tehát most, ha ez következik be, és ugye a Velencei Bizottsághoz fordultak annak, hogyha ez megismétlődik, tehát a Velencei Bíróság vagy Strasbourg szintén úgy dönt, hogy ez jogellenesen történt, akkor lehet egyenlőségjelet vonni. Szerintem addig nem. De alkotmányjogász ül közöttünk.
1: A végére hagytuk az izgalmakat.
3: Nagyon izgalmas lesz, annyit mondhatnánk, hogy a Fidesz, egy dolog, amit a Fidesz mond, és más dolog, ami valójában a helyzet. A Fidesz alig, ha nem nagyon tehet más, mint hogy valami ilyesmit mond, legitimitási kérdéseket vet fel méltán, mert ezen kívül azért nagyon más mondani valója nem igen van. A választások elvesztése óta igazából helykeresés történik, de még a választásokig is olyanokat állított, amelyek nem tarthatók. A legtöbb állítása hazugság volt, vagy legalább részben hazugság volt. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy valóságos mondandója, mondani valója a nemzet számára nincsen, ezt kimerem jelenteni. Itt most kapott egy mondandót, egy lehetőséget, mert Sölyök Tamás eltávolítása valóban aggályos volt. A legnagyobb jó benne, hogy túl vagyunk rajta, mert tegnap előtt az Alkotmánybíróság mondott erről valamit. Pontosabban inkább azt mondta, hogy nem mond róla semmit, de megindogolta, hogy miért nem mondhat róla semmit.
1: Csalódás nem volt? Bele kellett volna állniuk?
3: Nem.
0: Hát nem lehetett beleállniuk.
2: 2013-ban ezt megoldotta, hogy nem állhattak bele.
3: Igen, olyasmit mondott.
0: De Fidesz oldotta meg, persze. Igen, bocsánat.
3: Semmi, ezt szóltam közben. Olyasmit mondhatott volna adott esetben, amelynek a konzekvenciáit nem vonja le, tehát a végzésben elutasítja. De az indokolásban valóban egy pár dolgot mondhatott volna, mint hogy néhány dolgot mondott is, és néhány külön véleményben, nem beszélve néhány párhuzamos indokolásról, bizony egy-egy gondolat fölmerült, ami később még további ítéletekben vagy más határozatokban előjöhet. Nem zárnám ki, hogy európai intézmények még egy-két szót fognak szólni majdan retrospektíve Sólyog Tamás eltávolításáról, és az adott esetben muníciót jelenthet az ellenzéki támadások számára is. Ez nem zárható ki. Ugyanakkor most a 100. napon, a kormány megalakulását követő 100. nap környékén azt mondhatjuk, hogy a dolog most lezárult, most valóban egy origó ponton vagyunk, és későbbi korok történészei alig, ha nem, amikor majd szakaszolni fogják eme kormányzás egyes időszakait, akkor gondolom az első 100 napot elkülönítik, mert most tényleg bizonyos dolgok valósággal lezárultak, és ha úgy tetszik, holnaptól, a nemzeti ünneptől kezdve egy új korszak kezdődik, elmérhetően az alkotmányos demokrácia fölépítésének a korszaka. Úgy legyen.
1: Hát ezen a téren reméljük, hogy ez így lesz, de vannak még olyan területek Magyarországon, ahol úgy tűnik, hogy nem sikerült még rendet tenni. Egy gyermekvédelmi jelentés látott napvilágot, amelyben igen súlyos történetek voltak. Tartunk egy rövid szünetet, aztán ezekkel a horror sztorikkal folytatjuk, illetve azzal, hogy milyen megoldás lehet majd ezekre, úgyhogy várom vissza önöket.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Nyilvánosságra került egy eltitkolt gyermekvédelmi jelentés. Köszöntök mindenkit ismételten. Akik azt gondolták, hogy ezen a téren már, hát hogy mondjam, túl vagyunk a nehezén, és már mindent láttunk, meg hallottunk, hát azok sajnos csalódtak. Nézzünk meg egy bejátszót ezzel kapcsolatban.
3: Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
4: Így jelentette be Novák Katalin, hogy a kegyelmi botrány miatt lemond a köztársasági elnöki posztjáról. Ezt megelőzően azonban az akkori belügyminisztérium még 2024-ben soron kívüli ellenőrzéseket rendelt el a gyermekotthonokban. Most a Direkt 36 viszont nyilvánosságra hozta a korábban titokban tartott vizsgálati jelentéseket. Ezekből az derül ki, hogy sok gyermek kénytelen volt penészes fürdőszobákban, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Az egyik megrázó eset egy Bács-Kiskun megyei intézményben történt. Itt a gyerekek este fél hét után már nem jutottak semmilyen ételhez, és éheztek. Emiatt voltak olyanok, akik társaiktól szexuális bántalmazást is hajlandóak voltak eltűrni, azért, hogy ennivalót kapjanak. A minden egyes megyében külön lefolytatott vizsgálatokban visszatérő elem a kortársak közötti szexuális bántalmazás és a traumákkal magukra maradt gyermekek esete. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint most augusztus 31-én nyilvánosságra fogják hozni az általuk végzett gyermekvédelmi diagnózis első részét lezáró jelentést.
2: Hú, nagyon nehéz ez a témához hozzányúlni, mert egyrészt nyilván a mély felháborodás mindenkiben dolgozik. Másrészt azért jó lenne valami megoldás felé elmozdulni. Ha nem is itt dől el ebben a stúdióban, de legalább tudunk példát mutatni talán az országnak, hogy mit kellene másképp csinálni ahhoz, hogy ez ne történjék meg. Tudunk erre egyáltalán valami okosat mondani? Vagy ez a döntéshozókon múlik?
5: Bár tudnánk, mert akkor leírnánk és egy javaslatba benyújtanánk, hogy mit érdemes tenni. Ez azon gondolkodik,

0: alkottam el, ami teljesen felesleges tulajdonképpen. Mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha ezt a... Mi történt volna a választásokon, ha a belügyminisztérium Pintér Sándor által vezetett belügyminisztérium a vizsgálat lezártát követően napvilágra hozza ezt, és közli a vizsgálat eredményeit. Segített vagy sem volna az akkori kormánypártnak? Ez egy nagyon nagy kérdés, hiszen nem nagyon sokan állítják azt, hogy a bántalmazási ügy, a kegyelmi ügy volt az, ami kibillentette a hatalmi pozíciójából a Fideszt. És minden, és a tragédia nekem az, hogy ugye ez a jelentés most meg fog jelenni, de az egész ügyet elkente a Fidesz, semmilyen választ nem adott, semmilyen vizsgálat eredményét, mint látjuk, nem hozta nyilvánosságra. Tehát, és még most se tudjuk ki a Zsolti bácsi, vagy, és még most sem.
1: Van-e?
0: És ugye ezt is, ezt, szóval szembe kéne ebben nézni, ebben is, és tényleg le kéne szűrni a tanulságokat, nem nekünk, a szakembereknek és a kormányzatnak, hogy hogy lehet, hogy azt hiszem 8000 gyerekről van szó, akik így nevelkednek, vagy talán többet javítsatok ki, hogyha tévedek, de hát 8000 fiatal ember, fiatal sorsáról, jövőjéről van szó. Hát tessék már ezt átgondolni, tessék már erre pénzt, energiát, tapasztalatot fordítani, hogy ezek a szerencsétlen gyerekek ne kallódjanak el, és legyen belőlük boldog, sikeres ember. Tényleg, ezt mint volt tanár mondom, mert ezt végigéltem én is az osztályomban, az iskolámban láttam, hogy milyen gyereksorsok vannak. Testközelből ez borzasztó látni.
2: Hát a döntéshozóknak az biztosan felelősségük, hogy a kellő jogszabályi környezetet biztosítva a lehető legbiztonságosabb helyzetet teremtsék elő, de hát ez egy holisztikus szemlélet nyilvánvalóan. Azon belül az egyes intézményekben kell arra alkalmas igazgatókat, nem visszaélő igazgatókat megválasztani, és természetesen, hogyha pedig visszaélések esetei vannak, vagy a bántalmazásnak a nem tudom, nevelők általi, vagy intézményvezetők általi, vagy gyerekek közti egymás általi dolgai, akkor pedig kellően feltáró vizsgálatot kell lefolytatni, és hogyha ebben voltak az elmúlt években hiányosságok, akkor azt pedig revidálni kell. Tehát ez a következő éveknek a feladata intézményi és talán kormányzati szinten is. Zsolti bácsit említetted, Péter, na ezért volt fájdalmas ez az egész ügy a kampányban is, és kicsit ez így számomra legalábbis a cserhalmi géttel összhangban van, hogy van egy eléggé konkrétan megfogható eset, amihez tudja a morális ember, hogy olyan álljon, de aztán jön a politika, egyébként minden oldalról is szétbarmolja. Tehát az, hogy összemosták akár a Szőlő utcai visszaéléseket is azzal, hogy semmilyen Zsoltot egy olyas rágalommal Zsolti bácsiként felkérdezve egy DK-s képviselő, hú, még emlékszünk erre a pártra, megkérdez, hogy ő a Zsolti bácsi, aki szexuális
0: és magára rántotta, visszaélést. Magára rántotta az abroszt, tett, hát ez volt a szörnyű.
2: Pedofil visszaélést tett bizonyos ügyekben, és egyértelmű volt, hogy egy alaptalan rágalomról beszélünk, és egyfelől akármilyen politikust, függetlenül gondoljunk bárkiről bármit, ilyen rágalmakkal illetni egy kemény dolog. Másról pedig, ami számomra fontosabb, hogy a gyermekvédelem ügyét és a magukra hagyott és bántalmazott gyermekek ügyét most megint a politikai mocsár világába bele kell levinni, úgyhogy én Zsolti bácsitól, meg a Zsolti bácsizástól ezért vagyok kicsit averziókkal. Én azt remélem, hogy akár az elmúlt évek problémáit is helyi, meg nagyobb szinten is sikerül jobban kiküszöbölni.
1: Ez ugye két dolog csap össze egymással érzésem szerint. Egyrészt, amit te is említettél, hogy egy olyan politikai hadszíntér volt ezen a területen, hogy már nem lehetett józanul gondolkodni egyáltalán sajnos a gyermekvédelemről, mert annyira átpolitizálódott a kérdés, és ilyen bulvár elemek is belekerültek. Ugyanakkor meg szükség van a nyilvánosság nyomására, ez látható, hogy valamiféle változás meginduljon bizonyos területeken. És én ezért csodálkozom ezen, hogyha egy bírósági per nem kényszeríti ki a jelentések nyilvánosságra hozatalát, akkor az az ország megtudta volna, hogy mik történtek ezekben a gyermekotthonokban. És ez a legnagyobb probléma, mert értem, hogy kampányidőszakban úgy dönt egy párt, hogy nem, mert vannak politikai céljai, és úgy látja, hogy most nem lehet értelmesen erről beszélni. Na de április 13-án ezt miért nem teszi meg? Amikor már nem vagyunk a mocsárban. Amikor valamiféle társadalmi nyomásra lenne szükség ahhoz, hogy azonnal közbelépjen a politika. És ez legyen a legfontosabb feladata, nem pedig az, hogy mondjuk alkotmányozzon adott esetben.
3: Hát, Rial. Nyilvánvalóan csak a feláborodás hangján szólhatunk az eseményekről, és kijelenthetjük, hogy akármilyen kormány van, akármilyen korszakban élünk, a legfontosabb az, hogy azoknak a gyerekeknek, vagy akár csak egynek közülük jobb legyen, és az ő sorsuk az egyedüli érdekes kérdés az egész kérdéskomplexumban. Ugyanakkor egyetértve az elhangzottakkal, vannak politikai konnotációi az ügynek, és talán nekünk mégiscsak az a feladatunk, hogy ezekre is tegyünk rövid utalásokat. És valóban felvetődik az a kérdés, hogyha akkoron, amikor eme jelentés megszületett, a kormány, az akkori kormány elkezd foglalkozni az üggyel, még ha csak akkor szembesült volna is a dolgok természetével és a méretteivel, akkor mennyiben alakult volna másképpen nem a magyar gyerekek sorsa, hanem hazánk sorsa, a politikai közösségünk sorsa. És lehet, hogy teljesen másképpen alakult volna. Mert valóban akkor, de az egy másik kormányra lett volna szükség, egy más zsánerű Fideszre, ha úgy tetszik, amelyik végre legalább egy területen, legalább egy alrendszert illetően elkezd kormányozni. Mert a megelőző 14 évben nem kormányzott, és a hátralévő, hát a választásokig hátralévő 2 évben ugyancsak nem. Nem kormányzott, hanem manipulált, hanem tendenciózusan beszélt, hanem hazudott, és így tovább, hogyha a gyermekvédelem ügyére koncentrált volna, és ezt tette volna adott esetben kampánytémává, és egyszer végre őszintén és igazat mondott volna, és nem az ukránokat szitta volna, nem a migránsokkal foglalkozott volna, nem a nem váltó műtétekkel foglalkozott volna a gyerekek esetében, különösen, hogyha nem brüsszelezett volna, és közben nem kievezett volna. Vagyis, hogyha más hangon, normális hangon, és normális beszédmóddal kezdett volna beszélni a társadalommal, akkor lehet, hogy másképpen alakultak volna a dolgok. Így is másképp alakulhattak volna, ha nem derülnek ki ezek a dolgok. De ezek kiderültek, és most végképp kiderültek. Úgyhogy most szembesülünk egy olyan méretű problémával, amit csak szisztematikus munkával, odafigyeléssel és kellő erkölcsi hozzáállással és rengeteg pénzzel lehet megoldani, mert olyan szakemberekre van szükség ezen a területen, akik jól megfizetettek, olyan intézményekre, ahol az alapvető higiéniai szabályok be vannak tartva. Egyszerűen egy olyan odafigyelés kell erre a szférára, amelynek az eredményei remélhetőleg eljönnek, de hosszú idő be fog telni, míg itt a dolgok rendbe kerülnek.
0: Ricsi, csak egy kiegészítés. Nem 2024-ben derültek ezek a problémák ki a gyermekvédelemről, hanem sok-sok évvel előtte, a 2010-es évek elejétől érkeztek folyamatosan visszajelzések a belügyminisztériumban, a többek közt, hogy itt nagy bajok vannak.
4: Ezt is utóbb tudjuk.
0: Ezt is utóbb tudjuk pontosan, Tamás, így van.
1: Igen, tehát a bejelentési csatornáknak a működésén kell javítani, és erre vonatkozóan már ígéret érkezett az új kormányzat részéről, illetve a pszichológusok, intézményi pszichológusoknak a képzése. Ez is nagyon fontos lesz, mert amivel eddig nem nagyon foglalkoztak, vagy kevéssé foglalkoztak Magyarországon, az a fiatal generációnak a mentális épsége, és itt nem csak ilyen abúzusokról van szó, hanem akár mondjuk a Covid esetében is. Azt javaslom, lépjünk tovább, kemény téma volt ez, a következő sem lesz egyszerű, de teszünk egy kísérletet arra, hogy ezt is megtárgyaljuk. Zsidó szervezetek tiltakoznak, mert a BRFK jóvá hagyott egy Hamász melletti tüntetést.
4: Tüntetést szervez a Magyarországon élő palesztinok közössége, hogy szabadságot követeljen Izraelben fogva tartott palesztinoknak. Köztük a Hamas ezredeseként azonosított dr. Hussam Abu Safiének, aki közösségi oldalán terrorra buzdított, és az október 7-i pogromot ünnepelte. Az általa vezetett gázai kórház a Hamas egyik központjaként működött. A BRFK mégis jóvá hagyta a tüntetést. Az izraeli helyzetet gyakran elemző Nemes Dániel ezek után levelet írt Karácsony Gergelynek, aki 2023-ban azt írta, Budapesten nincs helye ilyen demonstrációnak.
5: Ha be kellett volna tiltani, és mégis engedélyezte, illetve tudomásul vette ugye a hatóság, akkor nyilván a hatóság hibásan járt el, és akkor ezt a hibát korrigálni kell. Ha viszont a hatályos magyar jogszabályok szerint ilyenre van lehetőség, akkor én azt gondolom, hogy a jogszabályokkal van probléma, és akkor azoknak a sürgős megváltoztatására volna szükség.
4: A budapesti tüntetés miatt aggodalmát fejezte ki Majek Ados izraeli nagykövet, a Tett és Védelem Alapítvány, továbbá a Mazsihisz.
1: Izrael nagykövete szerint a tüntetés engedélyezése veszélyezteti a magyarországi zsidó közösség biztonságát. Ez az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a szólásszabadság. Úgy nehéz ebben is, vagy lehet, hogy nem nehéz ebben igazságot tenni és az egyik oldalra állni. Segítsetek nekem, Korbi. Tegyünk igazságot, ha egyáltalán tudunk egy ilyen nehéz témában.
0: Egy dolog biztos szerintem, hogy terroristákat ünnepelni és terroristák szabadon bocsátásáért tömegtüntetést tartani, azt gondolom nem helyes, sőt, botrányos. Nem is értem a rendőrségnek a hozzáállását, mert valami a kérdés, ti is megkérdeztétek, hogy vajon mivel indokolják, és nem a szólásszabadsággal, hanem valami olyan tóhúva-bohú mondat jött elő, hogy nem látják okát annak, amiért ezt be kéne tiltani.
1: Itt egy gázai orvosról van szó, az ő humanitárius jogaiért való kiállás az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van, hogy Izrael állam hivatalosan a Hamas tisztjeként és a kórházi infrastruktúra fegyveres kihasználójaként tartja őt számon. Tehát valaki mond ilyet, valaki mond olyat.
0: De mind a kettő igaz.
1: És mind a kettő igaz.
0: Hát mind a kettő igaz. Hát igen, ugye igen. Láttuk az elmúlt két évben, hogy a Hamas élő eleven embereket tart pajzsként, és gyerekeket tart pajzsként, hogy mentse, vagy megpróbálja megvédeni az ott a kórházak alatt húzódó alagútrendszereket, stb. Tehát ez egy olyan nemtelen, egy olyan felháborító, botrányos történet, amiben szerintem a rendőrségnek egyetlen élből el kellett volna utasítani ezt. És ugye, hogyha továbblépünk, ha egy ilyen tüntetés megvalósul, mint Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már sok ilyen volt, onnantól egy lépés az antiszemitizmus.
1: Igen, ez volt a fő probléma. Talán Nagy-Britanniában volt ez főként bizonyos hasonló tüntetések után, utcai verekedésekbe torkollott ez a tüntetés sorozat, és aztán egy idő után a rendőrség pedig már nem nagyon tudta kezelni. Na most ebben a helyzetben milyen biztonsági protokollokat kell beépítenie szerintetek a rendőrségnek? Nyilván mi nem vagyunk felhatalmazva erre, és talán szaktudásunk sincs, hogy ezt megválaszoljuk, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy ez a tüntetés milyen vörös vonalat lép majd át, amelyet követően azonnal mondjuk oszlatásra kerül a sor, vagy a további hasonló típusú tüntetéseket betiltják. Ha olyan dolgokat, skandálnak az ott megjelentek, vagy észrevesznek egy fegyvert? Ti hogy képzelitek ezt el?
0: Itt izraeli zászlót fognak égetni, itt antiszemita jelszavak hangzanak majd el, nem kérdés, és az a felháborító, hogy ugye a kitörés napja menetelését is jóvá hagyta, ha jól emlékszem, a rendőrség. Ami ugyanúgy felháborító, és ugyanúgy megengedhetetlen, mint ez szerintem, de biztos...
1: Hát a másik oldal szerint pedig a Pride ilyen.
0: Jó, hát azért a Pride és egy tömeggyilkosság között azért én nem vonnék egyenleget.
1: Csak mondom, hogy ők mit képviselnek.
0: Ja, ők, hát...
1: Nem én.
0: Igen.
1: Parancsoljatok.
2: Igen, érdekes, hogy szólás, erősen szólásszabadságban hívő emberként nehéz helyzetbe kerül itt az ember, de talán mégsem. Tehát kérdezted a vörös vonalakat. Mm-hmm. Szerintem egy ilyen tüntetés megtartása maga a vörös vonal átlépése. Tehát nagyon sok mindenben azonosul a Péternek a mondani valójával, tehát terrorpárti, terroristát akár áttételesen támogató tüntetést tartani, ez lehetetlenség. Anders Breivik, norvég tömeggyilkossal szembeni szimpátia tüntetésem tartunk, aki több tucat szociáldemokrata fiatal gyilkolt meg egy szigeten teljesen elvetemült módon egy bő 10 évvel ezelőtt. Tehát nem teszünk egyszerűen ilyet a zsidóságnak, a zsidó népnek. Az egy hatalmas trauma volt már csak azért is, mert ugye voltak olyan számítások, amelyek szerint azon a 2023 októberi napon több zsidó halt meg, mint idő arányosan a holokauszt évei alatt átlagosan egy nap alatt összesen. Borzasztó trauma volt ez a számukra, rengeteg túszt elvittek, talán még mai napig is vannak túszok, vagy nem?
0: Nem, már nincs. Nincsenek,
2: de nagyon sokan kiszabadultak, és egyébként hosszú idő után, hosszú szenvedés után és elképesztő vérfürdőt csináltak, tehát egyfelől ezért is felháborító bármilyen ilyesfajta tüntetést szervezni, és másfelől pedig szintén kapcsolódva Péter, ez az antiszemitizmust erősíti ez szerintem akár egy ilyen tüntetés, és csak még egy megjegyzés, Orbán Viktor kormányzása alatt nem lehetett ilyen terrorpárti tüntetést tartani, és én ezt mindenképpen
1: ez 2023-ban vezetik be ezt a zéló toleranciát.
2: És ezt akkor pozitívnak tartom.
1: És akkor úgy tűnik, hogy ezen lazítottak. A gyülekezési jog alapelvein kellene valamilyen módon szigorítani ezek szerint, mert úgy tűnik, hogy ez a hatályos törvényeknek így, ha átment a BRFK-n, akkor ez megfelelhet.
3: Nagyon komoly kérdés, mert a rendőrség is erre hivatkozik, hogy nem talál okot arra, hogy ne vegyen tudomást arról, hogy ilyen tüntetés lesz, és nem gördít akadályt. Nem tudjuk természetesen, hogy mi lesz, de azt tudjuk, hogy mi volt a hasonló tüntetéseken Nyugat-Európában, Londonban például, vagy az Egyesült Államok számtalan városában, az semmi szín alatt nem megengedhető, ami ott volt. És valóban hát a leghelyesebb volna már az elején ezt megakadályozni. Ugyanakkor nyilvánvalóan hát számtalan érték ütközik itt, de még a politikai megjegyzéssel is egyetértve azt mondhatjuk, hogy eddig ezt megúsztuk. Magyarország tehát tényleg e tekintetben a béke szigete volt, és azokat a szörnyű jelenteket, amelyeket nyugat-európai és Egyesült Államokbeli nagyvárosok utcáin láttunk, azt itt nem kellett látnunk, és azt kívánjuk valamennyiünk érdekében. Ez egész Európa érdekében is, hogy ne kelljen ilyesmit látnunk.
1: Talán tanultak azokból az esetekből, és odafigyelnek arra, hogy ne legyen hasonló, ha már megrendezik ezt a tüntetést. Némileg barátságosabb téma irányába indulunk. Ez az iskola kezdés lesz. Hát lehet, hogy mégsem annyira barátságos, mert hát pénzről, költségekről beszélünk.
6: A KSH adatai szerint a tanszerek és az írószerek ára egy év alatt átlagosan 3,1%-kal emelkedett. A Bank 360 számításai szerint az iskolakezdés költsége akár 100 000 forint fölé is emelkedhet. Az iskolakezdési kiadások enyhítésére idén új támogatást vezetett be a kormány. A rászoruló gyermekek után 100 000 forintos támogatás jár két részletben. Az első 50 000 forint augusztus 24-éig érkezik, további 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában. A támogatás mintegy 400 000 gyermeket érinthet.
1: Nem pont augusztus végén kellene a teljes összegnek a családoknál lennie?
0: Ott lehetne, ha több pénz állna a rendelkezésre, szerintem. De annak, hogy ez két részletben érkezik, szerintem egy másik oka is van az anyagiakon túl. Mégpedig az, hogy a beiskolázás költsége egy, és akkor ott van az évvégi kiadások, a karácsonnyal kapcsolatos, a téli szünidővel kapcsolatos kiadások, amik szintén nagyon megterhelik a családi költségvetéseket. Tehát ilyen szempontból ezt jónak tartom. Mindenképpen a másik nagy érdeme ennek, hogy rászorultság alapon megy. Tehát nem az van, hogy a milliárdos gyereke is éppen úgy megkapja ezt a 100 000 forintot, mint az, aki egy kis faluba 3 vagy 4 gyereket nevel. A harmadik jó dolog, hogy ha jól olvastam, 24-én a családi pótlékkal együtt érkezik, tehát ez egy plusz forrást jelenthet. És egy picit kitágítva a kört, én nagyon örülök annak, hogy aminek nem biztos, hogy olyan nagy hatása, vagy nagyon nagy reakciót váltott ki az emberekbe, hogy visszaadták az iskolaigazgatóknak azt a jogot, hogy ők rendelkezzenek, ők fedjék fel az iskolában a tanítókat, a tanárokat. Ez az önállóság visszaszerzése, ez szerintem legalább annyit ér, mint ez a pénz, hiszen az iskolaigazgató dönti el ezek után, hogy ki tanítja majd a gyerekeinket.
1: Csak más téma.
0: Nem más téma, ez ugyanaz. Ez ugyanaz a téma, egy kicsit kibővítve. Ez szerintem roppant fontos, mert eddig egy vízfej döntött arról, hogy Máté Szalka 5-ös számú általános iskolában, elnézést, ha van ilyen, ki menjen oda tanítani? Hát mi köze van a Klebelsberg központnak ahhoz? Honnan ismeri az embereket, a tanárokat, a képességeiket, a gyerekeket? Az egész közösséget.
1: Szeptemberig még van idő, erről is fogunk majd beszélni.
0: Jó, bocsánat,
1: megígérem.
0: Elnézést, hogy
1: kivit. Szűkös az időnk, azért szeretném visszaterelni még az anyagiakhoz, és uraknak megadom a szót, ha van egyáltalán ezt hozzáfűzni valójuk.
2: Érdekes, mert minden támogatás fontos szerintem. Tehát, hogyha már egy bizonyos támogatotti körre ebben részesül, azt szerintem,
1: ajándéklónak ne nézzük,
2: azt szerintem pozitív, abszolút. A mögé lehetne nézni, hogy a kedvezményezetti körnek a személyi körre, hogy hány gyermekesek kapnak, és a hány gyermekesek nem. A mögé oda lehetne nézni nagyítóval, és találtunk problémákat, ahogy abban is van egy kis porhintés elem itt a kormány részéről, hogy 700 ezer gyermeknek ígérték meg ezt a kampányban, majd most pedig 400 ezer gyermek a kedvezményezetti kör, tehát ennek a mintegy ilyen 58-59%-a, tehát nem az a teljes kör, amiről a kampányígéretekben beszéltek, de ez pont 400 ezerre több annál a nulla gyermeknél, mint amennyi mondjuk enélkül a támogatás nélkül lett volna, tehát minden támogatás jó, de vannak azért kis szépséghibák itt a Tisza részéről.
3: Igen, hát az egész oktatási rendszert nyilvánvalóan át kell alakítani, számtalan kezdeményezés történt, más jó eredményeket látunk, 35 perces órák a legkisebbek számára, és így tovább. Nagyon neki kell menni ennek a dolognak, már csak azért is, mert hogy a kötelező iskola nem a különleges iskolák természetesen, amelyik rengeteg pénzbe kerülhetnek, de elvárható lenne, nem? De hogy az alapfokú iskolázás szinte ne kerüljön semmibe a családoknak. Majdnem, hogy kimondható ez kis túlzással, vagyis, hogy olyan körülmények legyenek biztosítva az adófizetők pénzén, valamennyiünk pénzén, amely nem is teszi szükségessé, hogy a családok mélyen a zsebükbe nyúljanak iskolakezdéskor.
1: Érdekes volt, amiket elmondtatok, de én kíváncsi vagyok a kommentelők véleményére is. Nézzük meg a nap kérdését, hogy ezzel kapcsolatban érkeztek egyébként vélemények, de most még az arányokra kíváncsi vagyok. Jelentő anyagi nehézséget az iskolakezdés önnek vagy a környezetében élőknek 56% igen, 44% nem, ha jól emlékszem, akkor nem változott, de nagyon szoros volt a meccs, és akkor nézzünk néhány véleményt ezzel kapcsolatban. Erika azt mondja, hogy dehogy, Petya megmondta Kánoánban. Zoltán természetesen, ezen az 50 ezer forint sem segít. A kereskedők könnyen beáraszták, hogy a segítség elillanjon. Attila, igen, legalább 300 ezer forint két gyermek iskoláztatása, akinek több gyermeke van, annak akár 1 millió forint is lehet. Wow. Bele kell nyúlni a zsebbe. Zoltán, természetesen a Tiszára szavazók elégedettek és nem panaszkodnak, viszont a józan többség azért tud számolni és érzik az árak súlyát, Rozália pedig úgy vélekedik, hogy nagyon sok családnak bizonyára gondot okoz, remélhetőleg a kormány intézkedése enyhít, segítséget nyújt a családoknak. Hát mindannyian ebben bízunk. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az izgalmas témákat kitárgyaltuk. Önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm szépen, holnap is természetesen lesz aktuál, hát nem természetesen, hiszen ünnepnap van, viszont itt leszünk, jelentkezünk egy újabb friss adással, újabb izgalmas témákkal. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Helyek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét és a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönjük, hogy minket választottak. Mondok néhány témát az elkövetkezendő 2 órából. Foglalkozunk az Alkotmánybíróság döntésével, az új legfőbb ügyész megválasztásával, foglalkozunk a Fradi város ügyével, foglalkozunk a Szijjártó féle külügyminisztérium diplomáciai kinevezési gyakorlatával, és foglalkozunk majd az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeivel is. De nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy az MBH Bank 32 év után megszüntette a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett ösztöndíjprogram finanszírozását, és ez évente körülbelül 80 millió forint kiesést jelent a szervezet a szolgálat számára. Itt van velünk az alapító elnök Edvi Péter. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval ez a döntés már közel egy évvel ezelőtt megszületett, és azzal érvel az MBH Bank, hogy erről a sajnálatos döntésről önöket értesítették.
2: Vitathatóan így volt, kaptunk tavaly ősszel egy értesítést, hogy meg akarják szüntetni. Akkor elkezdtünk velük tárgyalni, alkudni, kérni őket, és egy darabig úgy is nézett ki, hogy esetleg átgondolják, de aztán végül nem, és most augusztus 5-e tájt megérkezett a végleges levél, hogy sajnos megszüntetik ezt az ösztöndíjprogramot. Mi ettől függetlenül köszönjük a jogelődjének, tehát a Magyar Külkereskedelmi Banknak és most az MBH Banknak a 32 évet, de rossznak tartjuk a döntést, és elsősorban azt látjuk, hogy ennek a 100 gyereknek viszont létszükséglet ez az ösztöndíj. Így aztán úgy határoztunk, hogy nem üzengetünk senkinek, hanem simán egyszerűen segítséget kérünk, és azt reméljük, hogy a hír hallatára összefog az ország, összefognak vállalatok, és felajánlanak 100 gyereknek ösztöndíjat. És az az igazság, hogy az első jelek biztatóak, tehát hogy tegnap aláírtam az első szerződést 14 gyereknek az ösztöndíjára, úgyhogy most már csak 86 gyereknek keresünk ösztöndíjat. Sokan jelentkeztek, van akivel még a tárgyalás elején tartunk, van akivel csak jövő héten találkozunk, de nagyon reméljük, hogy az ország pótolni tudja azt, ahol az MBH Bank úgy döntött, hogy nem támogatja ezeket a gyerekeket.

0: És a gyerekeknek, akik olyan mély szegénységben élnek, hogy gyakran még a villanyszámlára sem telik, vagy télen a fűtésre, vagy ruhára, talán kapunk nekik annyi segítséget, hogy tudjuk pótolni. Sőt, az az igazság, hogy valamikor volt 210 ösztöndíjasunk, mert ezelőtt néhány évvel, egész pontosan 23-ba elveszítettünk már 50 ösztöndíjat, amikor Matolcsi Györgyék 50 gyereket kiraktak. És hogyha véletlen megint eljutunk 210-ig, akkor nem, hogy szomorúak leszünk, hanem táncolni fogunk örömünkbe.
1: Még majd beszélünk az önök programjáról, mert nem csak az ösztöndíj program van, hanem számos egyéb támogatási forma, de térjünk vissza egy pillanatra még a bankhoz, az MBH-hoz. Ők azt is sérelmezik, hogy miért kellett a sajtón keresztül, tehát a nyilvánosságban felhozni ezt a témát.
0: Hát az az igazság, hogy az előbb is mondtam, ezt a témát mi nem üzentük az MBH banknak, lezártak egy történetet, mi is lezártuk, és segítséget kértünk az ország lakosaitól, az ország vállalataitól. És úgy néz ki, hogy nem hiába kértünk segítséget, mint az előbb mondtam, az első 14 gyereket már megmentettük, durván további 40 felajánlásról tárgyalunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy körülbelül 50 gyerekre már van remény, és reméljük, hogy például ennek a beszélgetésnek a hatására további 50 gyereket is tudunk majd megint ösztöndíjat nyújtani.
1: Van itt azért egy nagyobb súllyal alatba eső tényező is, ez a beszélgetés is nyilván sokat segíthet, de hát, hogy megoldódjon az 50 gyerek ügye, hogy Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt az ügyben, és ő felháborodottan szólította fel Mészáros Lőrincéket, hogy vonják vissza ezt a döntést, mert, hogy mondja a miniszterelnök, az MBH bankban a magyar állam is tulajdonos, tehát bizonyos fokig van köze a magyar államnak ehhez a döntéshez. Mit gondol ön, hogy lehetséges, hogy Magyar Péter megszólalásának a hatására visszakozna az MBH?
0: Hát nézze, én azt tanultam meg a hosszú életem során, hogy a tulajdonosnak mindig sokkal nagyobb szava van, mint egy kérelmezőnek. Nyilván örülök neki, hogy megszólalt, nyilván örülök neki, hogy a 100 gyerek ügyét felkarolta, hogy ennek milyen hatása van a bankra, az be kell valljam, hogy nem tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy én kértem őket, hastáncot jártam, annak nem volt hatása, de én nem vagyok tulajdonos, én kérelmező vagyok. Nyilván egy tulajdonosnak a szava mindig sokkal többet számít. Nagyon remélem, hogy a bank esetleg azt mondja, hogy ja, hogyha a tulajdonos, akkor az egy másik dolog. Én ezt nem tudom megsatszolni, meglátjuk a következő egy-két hétben.
1: Tényleg furcsa ez a döntés, mert a kedves nézőknek mondom, hogy ezek az érintett, támogatott gyermekek nem csak mély szegénységben élnek, de mély szegénységben élő és kitűnően tanuló gyerekek, tehát az ő támogatásukra ment. Ez a fejenként havi kevesebb, mint 70 ezer forint, de úgy tűnik, hogy ez megterhelt ezt az egyik legnagyobb bankot hazánkban. De beszéljünk még a szolgálat további projektjéről, mert nem csak ösztöndíj program van, hanem egészségügyi program, lovasterápiás program, ösztöndíj program, gyermekélelmezés, szociális támogatás. Nyilván hát banális a kérdés, de mekkora a szükség országszerte?
0: Hát nagyon nagy. Tehát például vegyük az egészségügyi programot. Részben van a Terész körúton több rendelünk, amit működtetünk, illetve van két mozgó rendelünk, egy mozgó fogászati busz, illetve egy mozgó nőgyógyászati kamion, avval járjuk az országot. Az elmúlt időben 63 településen voltunk, tényleg a keleti határtól a nyugati határig, sőt időnként még megyünk határon túlra is, és mindenhol azt látjuk, hogy például a gyermekeknek a fogazata borzasztó állapotban van. És nem csak a kis, mondjuk azt, hogy borsodi vagy nyírségi falvakban, hanem még sajnos a budai kerületekben is, ahol azt gondolná az ember, hogy sokkal jobb a helyzet. Nem azt mondom, hogy nincs különbség, mert van olyan falu, ahol azt látjuk, hogy legalábbis a hozzánk jövő gyerekeknek 90-100%-ának van fogászati problémája, egy vagy több lukas foga, de a gyerekek 40-50%-ának a Rózsadombon is van ilyen problémája.
1: Az összes programjukat beleszámítva évente hány gyereket tudnak elérni, hány gyereknek tudnak segíteni, így vagy úgy?
0: Hát körülbelül a 40-50 ezer gyermeknek, de ebben sok program van. Van az egészségügy, ami mondjuk az, hogy 15-20 ezer talán, de van az úgynevezett Safer Internet program, ahol a gyerekeket egy ilyen Európai Uniós programon keresztül arra oktatjuk, hogy milyen jók ezek a kis kütyük, ami ön előtt is van, de hogy milyen veszélyei vannak, és mire kell vigyázni annak érdekében, hogy mondjuk a zseppénzük az övék maradjon, és valaki ne nyúlja le, vagy ne csapják be, meg illetve azt is, hogy ha Pistike, Katikát nem szekálja az iskola udvarán, akkor esetleg a telefonon, az interneten sem kell.
1: Fél percünk maradt. Hogy érzi a tendenciát? Említett, hogy hastáncot jár, hogy támogatókat tudjon szerezni. Hogy változnak az esélyek, vagy a nehézség az mennyiben jelentkezik? Erősödik ez? Vagy könnyebb támogatókat szerezni?
0: Én azt látom, például most ennek az akció keretén belül, hogy az emberek jó szívűek, segítőkészek, és szeretnek jó ügyeket, ahol tényleg el is hiszik, hogy az adományuk arra megy, amire adják, ezért hajlamosak rá. Én azt tudom mondani, hogy mi 36 éve létezünk, soha nem volt elszámolási problémánk, és ezt az emberek szerencsére díjazzák, és most remélhetőleg a 100 gyereket is megmentik.
1: Így legyen. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Jövő héten újra rendkívüli ülése lesz a parlamentnek. Magyar Péter egyebek mellett azért kezdeményezte az országgyűlés összehívását, hogy döntsenek a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentéséről, valamint hogy módosítsák azokat a törvényeket, amelyeket érint a 17. alaptörvény módosítás. A helyzetet Antal Attilával és Kiszeli Zoltánnal elemezzük. Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnök választás lesz. Bánforgács Nórával beszélgetünk. A lakhatási költségek ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen álommá az első saját lakás megszerzése, vagy a túlzsúfolt otthon nagyobbra cserélése. Olvasható az Egyensúly Intézet friss tanulmányában. Az intézet szerint ez össznemzeti probléma, ha az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja. Boros Tamást kérdezzük. Nagy publicitást kapott egy hétvégi Facebook poszt, amelyben arról számol be egy járókelő, hogy egy férfi a Lehel téren bántalmazta volt barátnőjét, annak ellenére, hogy korábban megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A rendőrök először nem akartak intézkedni a férfivel szemben, és a bántalmazott nő hiába hívta a nővédő szervezeteket is. Zoomon kapcsoljuk Mérő Verát.
2: Van miről beszélni, mert nagy üzen van a politikában, rendkívüli parlamentülés, tűzifa, áfa és 17. alaptörvény módosítás utóélete, de mindenek előtt ugye új államfője van Magyarországnak, ez az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban, itt van velünk Antal Attila politológus és Kiszeli Zoltán politikai elemzési igazgató a Századvég részéről, úgyhogy köszöntöm az urakat, köszönöm, hogy itt vannak. Mivel új az államfő, ezért azt nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy ugye a Fidesz távol, KDNP távol maradt az ő választásától, a jogkörei tekintetében könnyű dolga van-e Baka Andrásnak akkor, amikor a nemzet egységét kell megtestesítenie?
3: Hát ugye a jogköröknek a szempontja az ettől azt gondolom, hogy független. Én azt hiszem, hogy végre egy olyan köztársasági elnökről beszélhetünk, aki alkalmas arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét. Ugye bármennyire is furcsa, de hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP-s alkotmányozó többség csúnyán kifejezve a dolgot elhasználni egy köztársasági elnököt. És azt gondolom, hogy itt is lehetett volna olyan lehetőség, olyan potencialitás, hogy ezt az egyébként nagyon-nagyon fontos feladatot, hogy megtestesítse a köztársasági elnök mötetségét, azt beváltsa mindenködi köztársasági elnök. És ennek az a politikai hátország, az a politikai áskálódás, az a politikai szempontrendszer, ami végig meghatározta az orbánizmust, az Orbán rendszert, hogy azt gondolta az orbánizmus, hogy ő testesíti meg magát a nemzetet, ez most alá leginkább ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy a lehetőség akár Áder Jánosban is benne lett volna, akár Varga Juditban is benne lett volna, de itt azt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon jelentős problémák vannak.
2: Vagy Novák Katalin.
3: Novák Katalinban is akár, hogyha akár a potenciális jelölteket is nézzük, de kétségtelen tény, hogy itt egy nagyon-nagyon jelentős törés van. És ami még fontos szerintem, hogy ez a szempont, hogy szemben állunk ezzel a köztársasági elnöki szerepfelfogással, hogy azt gondoljuk, hogy ez a nemzeti politika tovább tartható, ez tovább itt az orbánizmus, és most azt látjuk, hogyha ezzel nem néz szembe az orbáni politika, nem történik szembenézés az orbáni szempontrendszerre, nincsen önkritika, akkor továbbra is alá fogja mosni ezt a nagyon-nagyon fontos funkciát a köztársasági elnöknek.
4: Az utolsó részével Gáborral vitatkoznék, hiszen itt a fő kritika az új köztársasági elnökkel szemben a megválasztásának a módja, illetve az, ahogy Súlyog Tamást elmozdították. Tehát itt az, amikor a Fidesz-KDNP vezetői azt mondják, hogy illegitimnek tekintik a most hivatalba lépő köztársasági elnököt, akkor leginkább az alkotmánymódosításra gondolnak, hogy egy mondattal mozdították őt el. Ugye itt kicsit a történelem visszaköszön, hiszen ugye egy alkotmánymódosítás volt az, ami Baka Andrást annak idején a legfelsőbb bíróság éléről elmozdította, és ő most egy hasonló székbe ül be, egy hasonló módon megüresedett székbe ül be. Ugye ezért őt, én azt gondolom, hogy emiatt tekintik illegitimnek. Ugye majd októberben meglátjuk, ha az alkotmánybíróság nem is, de a Velencei Bizottság hogyan fog erről az egy mondatról dönteni, hiszen Súlyog Tamás kérte az ő véleményüket, októberben kapjuk ezt meg. Én Baka Andrást egy átmeneti köztársasági elnöknek gondolom. Ugye hallhattuk a bejátszókban is, hogy tiszás politikusok felvetik, hogy ha közvetlen elnökválasztás kerül az új alkotmányba, amit még nem tudunk, de ennek is megvan a lehetősége, nem kicsi, mert ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy akkor érdemes közvetlenül választani a következő köztársasági elnököt, ha erősebb jogosítványai lesznek. Ezt még nem tudjuk, de ha ez így lesz, akkor ugye 27 végén már választhatunk is egy új köztársasági elnököt. Tehát legalább két szempontnak kellett annak, tehát az új köztársasági elnöknek megfelelni. Az egy, hogy legyen gusztusa elfoglalni ezt a széket. Mert ez a szék, ahogy megüresedett, láttuk, hogy sem Polgár Judit, sem Romsi Ignác nem ült bele ebbe a székbe, mondták, hogy köszönik szépen. És a másik, hogy hajlandó legyen alkalomattán felállni ebből a székből, például, hogyha az új alkotmányban majd egy közvetlen elnökválasztás lesz, és hát nyilván jogász ember, tehát nyilván megfelel ezeknek a követelményeknek. Az egy másik kérdés, és ezt majd a következő hónapokban látjuk, hogy a tiszás szavazókon túl a bizonytalan és a mostani ellenzéki szavazók is megkedvelik, hiszen a köztársasági elnököket nagyon sokáig minden párt szavazói kedvelték, ezért voltak a legnépszerűbb politikusok. Most a Tisza pártnak nagyon magas a támogatottsága, tehát hogyha csak a tiszás szavazók kedvelik, az is egy magas támogatottságot hoz, de majd meglátjuk, hogy ez a korábbi effektus, hogy a többi párt szavazói, vagy a bizonytalanok is megkedvelik-e, ez megint látható lesz-e.
2: A 21 Kutatóintézet a mérése alapján már 71%-a megkérdezetteknek hallott arról, hogy Baka András az államfőjelölt, pontosabban ugye már ez akkor történt ez a felmérés, amikor még csak jelölt volt. Úgyhogy ez változott, ez a kezdeti ismeretlenség, vagy kevésbé ismertség. Minden esetre ma hivatalba lépett, és hát az első személyi próba nyilván az új legfőbb ügyész személye lesz. Nem kívánom, hogy most beszéljünk erről, de azért 25-én a legfőbb ügyész mandátuma lejár, és 9 évre egy új legfőbb ügyész lesz. Mit határoz ez meg?
3: Hát azt gondolom nagyon sok mindent, és ugye ez visszautal arra a kérdéskörre, hogy akkor gyenge államfői pozícióról beszélünk, vagy akár egy középerős pozícióról. Ez azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen az adott személy. A személyiségtől függ. Nyilván
2: milyen
3: sok változás
2: adott,
3: volt.
2: Adott államfő.
3: 1989-től kezdve az alaptörvény is hozott egyébként a jogkörben sokféle változást, de az alapkoncepció az változatlan maradt. És ebben a tekintetben mindig is az államfőknek a szerepfelfogása határozta azt meg, hogy milyen az adott köztársasági elnök ki ciklus. Nézzük meg azt, hogy Solyom László, vagy éppen Göncz Árpád a maga karakterével, személyiségével, ügyválasztásaival, nézzük meg a környezetvédelmet, klíma ügyet Solyom László esetében, nagyon jelentősen meghatározta azt, hogy milyen a köztársasági elnöki szerepfelfogás. És ebben a tekintetben, mivel egy jogászemberről van szó, mivel egy olyan emberről van szó, aki azután, hogy a fideszes alkotmányozó többség egyetlen tolvonásra az alaptörvénnyel megszüntette az ő legfelsőbb bírósági pozícióját, amit 2009-ben még ő is támogatott, tehát a fideszes érvelés az, azért azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon álságos dolgokról beszélhetünk, ugye most előhoztak a 2008-as Strasbourg-i döntését Baka Andrásnak, hogy már azt se szerették, de közben egy évre ráfogadták legfelsőbb bírósági elnökként Baka Andrást, és gyakorlatilag egyetlen tolvonással helyezték őt pozícióján kívül, amit egyébként utána peresített a korábbi bíróságán Baka András. Tehát itt azért azt látjuk, hogy ennek ellenére az ő szerepfelfogása mégis közelebb áll ahhoz, hogy nem abban kell gondolkodni, hogy mi különböztet meg minket, egy gáláns a jogi kereteket maximálisan kihasználó, és a kormányzattal szemben ellensúlyként működő köztársasági elnöki szerepre készülhetünk itt szerintem. Bármilyen furcsa ez a hazai jobb oldalnak, szerintem...
2: Melyiknek? A kormányon lévőnek, vagy az ellenzéknek?
3: Hát én az ellenzékre gondolok. Értem. Nyilván arról beszélhetünk, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt milyen ideológiai beállítottságot képvisel, ez egy fluid dolog, de én az ellenzéki egyre radikalizálódó sőt, fasiszta jelleget mutató jobb oldalra gondolok. Ott ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa szerintem, hogy egy köztársasági elnök abból a körből, ahonnan kikerül, akár ellensúlyként is funkcionál. Ez nem megszokott az ember.
2: Zoltán, a vadhajtások a kedvenc portálja Orbán Viktornak. Ebből a szempontból Attila, amit mondanak, van alapja, bár láttam az arc kifejezést.
4: Hát a fasit nem. Tehát az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy olvassa ezt az internetes portált, tehát az teljesen...
2: Nem azt mondta, hogy olvassa, hanem az neki az iránytű. Vagy...
4: Azt mondta, hogy minden nap ránéz. Nemzeti sportot és ezt olvassa, ezt mondta, ez egyik igeforrása. Nem azt mondta, hogy az igeforrása. Nyilván a média ír dolgokat, a politikusokat.
3: Igeforrás az egy szakrális dolog, nem? Tehát most arról beszélünk.
4: Hát azt kell nézni, hogy a pártok mit cselekszenek, és a cselekedeteiket kell nézni.
3: Hát, és 16 év kormányzás után, hogy autoritár rendszer felépítése után, és azután, hogy milyen ellenzéki szerepet választott Orbán, ez a jelző szerintem nem túlzás.
4: Én ezt túlzónak tartom ezt a jelzőt, nem látom ezt indokoltnak. Most látjuk majd, hogy azok a vádak, hogy diktatúra volt, átadta a Fidesz a KDNP a hatalmat, itt is micsoda purpárlé volt, hogy nem adja át meg minden, aztán látjuk, hogy bekövetkezett. Majd kíváncsi leszek egyébként ezekre az úgynevezett diktatúra értelmezésekre, hogyha a Tisza párt
3: egy hasonló rendszer. Ez nem diktatúra volt, egy autoriter berendezés.
4: De azokra a fogalmakra, amiket az Orbán rendszere alkalmaztak, hogyha a Tisza kormányzás egy hasonló irányba megy, nem egy az egybe, de ebbe az irányba
3: megy. De Baka jelölése pontosan azt mutatja, hogy nem ebbe az irányba szeretne menni, nem?
4: Hát pont arról beszéltünk, hogy én azt feltételezem, hogy egy átmeneti köztársasági elnök, és majd meglátjuk, hogy milyen jogkörök lesznek esetleg egy közvetlenül választott köztársasági elnöknél. Ami a kérdést illeti, szerintem itt érdekes megnézni, hogy biztos lesz egyfajta kontraszt az előző legfőbb ügyészekhez képest, tehát biztos, hogy mondjuk a kvalifikációnál szempontokat jobban fognak érvényesíteni, vagy másként fognak érvényesíteni. Igazából az lesz majd a puding próbája, hogy Baka András jelölésénél mennyire veszi figyelembe a szakmai testületek, az érdekképviseletek javaslatait, hiszen akkor Magyar Péter azt mondta, hogy legyen egy vita, egy társadalmi vita a köztársasági elnök személyéről, ezt mondta szombaton, és vasárnap bedobta Polgár Juditnak a nevét. Vagy azt is látjuk, hogy a közmédia átalakításánál is zuty, ugye megjelentek nevek, és hát utána derült ki, hogy hát problémák vannak a nevek a személyek kapcsán. Tehát ilyen szempontból ez egy kérdés lesz, hogy ez a központi akarat érvényesül-e, amit nagyon sok esetben látunk, és fogunk is még szerintem látni, aztán ha nagy a baj, akkor azt mondják, hogy kicsit visszaeveznek, vagy esetleg tényleg azt látjuk, hogy egy szakmai vagy érdekképviseleti párbeszéd lesz egy szélesebb körül. Egyébként én Baka Andrástól arra számítok, hogy inkább ebbe az irányba megy el, aztán majd meglátjuk, hogy a kormány többség mennyire engedi.
2: Magyar Péter jelezte, hogy rendkívüli parlamenti ülést szeretne, ugye nem csak a 17. módosításnak az átvezető törvényei miatt, hanem egyfajta tűzifa szabályozás születne, ahol az áfát ugye lecsökkentik 5%-ra. Ez már úgy néz ki, mintha megint egy szociális kérdés lenne, és egyébként egy igazságossági törekvés egyszerre.
3: Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy az Orbán rendszer által teremtett óriási mérvű szociális katasztrófát, és ennek nagyon-nagyon sok ága boga van, ott van az oktatási ügyben, ott van a gyermekvédelemben, ott van a klímahelyzetnek a rendkívül alulkezelésében, sőt egy ilyen klímatagadó attitűdben, hogy ezt valamilyen formában az Orbán rendszer vétkeit kezelje az aktuális kormányzat. És ugye ez visszavezet bennünket egy fontos kérdésre, ez a jobb és baloldaliságnak a problematikájához. Én azt gondolom, hogy a Tisza mögötti szavazói körben egy nagyon-nagyon jelentős olyan baloldali közeg van, aki várja és elvárja azt, hogy ezeket a szociális kérdéseket az társadalmi igazságosság mentén kezelje a Tisza kormányzat, és ilyen formán azt gondolom érthetőek ezek az irányok.
4: Amikor a kormányváltás bekövetkezett, és korábban hallhattuk, hogy 65 Discord csoportban micsoda szürke állomány gyűlt össze, meg hogy micsoda szakértői, kőprofi csapat van a Tisza mögött, én tényleg azt gondoltam naivan, bevallom őszintén, hogy hát itt a fiókból csak előhúzzák a javaslatokat, és akkor egy szakmai, társadalmi vita indul el különböző dolgok. Hogy a Fidesz is például 2010-ben ugye teljesen új adózási rendszert vezetett be, a munkára rakódó adóterheket csökkentették, a fogyasztásra rakódó terheket megnövelték, tehát voltak új, vadonat új koncepciók. És hát itt azt látjuk, hogy persze minden...
2: Miután az Unió nem egyezett bele abba, hogy bizonyos, hogy mondjam...
4: Hát a költségvetési hiányt nem engedték el, ugye más országoknál...
2: De ez már egy B-terv volt.
4: Igen, de lényeg az, okay. hogy volt B-terv. Tehát itt most mit látunk? Minden héten szinte, most ezen a héten nem, mert most ezen a héten ugye szünet van, parlamenti szünet, de mindig van rendkívüli ülés, és hát egy vagy két törvényt fogadnak el. Nyilván egy alaptörvénymódosítás, vagy az uniós pénzek hazautala miatti törvénymódosítás az fontos lehet, én ezt nem akarom vitatni, de ezeket a nagy koncepciókat, a nagy átívelő terveket, amikről aztán lehet hetekig vitatkozni, ezeket nagyon hiányolom. És hát persze a tűzifa, nem tudom a nézők közül hányan tudják, de a könyvnek az áfáját még Hiller István volt a kulturális miniszter, lecsökkentették 5%-ra. Hát persze nagyon jó, hogyha a tűzifa áfája csökken, nyilván ez egy segítség a családoknak. Csak hogyha megnézzük, hogy ahogy majd ősszel emelkedni fog az olaj meg a gáz ára az iráni konfliktus miatt, meg mert nem töltik föl időben a tározókat, vagy mert az olaj ára nemzetközi szinten is emelkedni fog novembertől, egy nagyot fog ugrani, ha durva lesz a tél, akkor meg februártól még nagyobb áremelkedések várhatóak, az azt jelenti, hogy oké, okay, hogy 5% a tűzifa. Mennyibe kerül most egy könyv? Hiába 5% az áfája, hogyha az olaj fölmegy, a gáz fölmegy, akkor az tűzifa ára is föl fog menni. Ettől még ez egy fontos lépés, hogy segítik a rászorulókat, csak meg kell nézni, hogy a gyógyszer ára, a gyógyszernél is mit mondtak, hogy a gyógyszereket is az áfa körön kívül helyezik 0%. Oké, okay, hogy a vényköteles gyógyszerek most áfamentesek lettek, ez egy nagyon jó dolog. Csak szerintem azok, akik ezeket az ígéreteket hallották, ők azt gondolták, hogy oké, okay, de mikor jön a következő lépés. És itt látjuk, hogy van egy jó döntés, azért, hogy a többiről ne kelljen beszélni.
2: Nem kerülhetem meg, hogy itt van a mai nap vége ennek az aranykonvoj sztorinak egyfelől, hiszen ugye megszüntették a nyomozást a pénzmosás megalapozott gyanúja ügyében, ami azt jelenti, hogy a kampányban történt kijelentéseknek valószínűleg felelőse kell, hogy legyen, hiszen valaki bedobta ezt az ügyet, anélkül, hogy lett volna mögötte bármi, legalábbis erről szól a megszüntetés számomra, mint ügyvéd számára.
3: Ugye többek között ezért is kulcsfontosságú lesz, hogy ki lesz a következő legfőbb ügyész, és ugye az aranykonvoj gyakorlatilag ugye egyfajta állatorvosuló abban a tekintetben, hogy mit jelentett az az autoriter rendszer, amit orbánizmusnak nevezhetünk. Így gyakorlatilag amit tudunk erről a kérdésről, az az, hogy az orbáni erőszakszervezetek gyakorlatilag kézi vezérléssel működtek ebben az esetben. Látható az a megalapozása egyébként, ha már ugye jogról beszéltünk, jogalkotási szempontból is, gyakorlatilag külön törvényt hoztak erre utóbb, hogy úgymond legalizálják ezt a politikai is védhetetlen szituációt, és hát nyilvánvalóan ugye még az előző kérdésből levezetve ezt a dolgot, valóban a felkészültség és a szakmaiság szerintem kulcsfontosságú lenne és lehetne ebben a helyzetben, és a szakmáknak a tömkeleg válta az, hogy az Orbán rendszer arról felszabaduljon. Ugyanakkor az szerintem nagyon is érthető, hogy itt van egy elszámoltatási kérdés, egy olyan elszámoltatási elvárás halmaz, amit egészen egyszerűen nem kerülhet meg hisz a kormányzat.
2: Zoltán még Péter gyorsan reagáljon
3: személyesen, rá. És ennek egy kulcsfontosságú esete az aranykonvoj ügy. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hazárulásnak egy esettanulmányát láthatjuk itt, és az orbáni autoritarizmusnak a megtestesülését.
4: Te is említetted, hogy volt egy gyanú, megalapozott gyanú, és akkor azt gondolták, hogy ezt a gyanút ezt úgy tudják igazolni, hogyha mondjuk ezeket az embereket kihallgatják, akik a pénzszállítmányban
3: részletek. Tehát ez védhetetlen volt, ezt még mindig véded.
4: De nem védem, azt mondom, hogy ez volt a feltételezés, hogy van-e,
3: de
4: volt egy gyanú.
3: Feltételezés?
4: Hát most mondom, hát most, akkor volt egy feltételezés, különben nem
3: az orbáni volna. Agyvelőben megszületett hát a feltételezés.
4: Ezt te gondolod, most beszéltünk
3: arról, hogy az utolsó utáni módon meg kell védeni
4: a hatóságok hoztak döntést.
3: De mi mitől fogtok ezzel szembenézni?
4: Miért kell szembenézni? Most mondta az András.
3: De kellően rossz a helyzet Magyarországon, szociális válságban, klímaválságban, 1000 millió válságban, legalább nézzetek szembe jobb oldalon azzal, hogy ez egy védhetetlen helyzet.
4: András, most nem tudom, miket beszélsz. Azt kell nézni, hogy volt egy megalapozott,
3: hogy a jobb oldalon nézzen szembe azzal, hogy az orbánizmus kézi vezérelte a magyar erőszakszervezeteket.
4: Ezt te gondolod.
3: Ez bizonyítható.
4: Szerinted. Jó, mindegy, ez egy másik téma. Én azt akartam mondani, hogy akkor megalapozott
3: ez
4: volt.
3: Ez a nemzeti egységnek a minimuma lenne, hogy ti is elutasítjátok ezt.
4: Attila, a te mániádhoz ne akart, hogy én asszisztáljak.
3: De az Orbán rendszernek egy a további
2: egy mondat, Zoltán, egy mondat.
4: Jó, mindegy, tehát a kérdés a válasz, tehát akkor volt egy gyanú, amiről most kiderült, hogy nem volt megalapozott. Ezért szüntették meg szerintem a nyomozást.
2: Köszönöm szépen, és hát a végére belerendültünk, legközelebb folytatjuk, ezt megígérem. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robot

0: Hat ránk emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Diplomáciával folytatjuk a startot, gyűlnek a sztorik neres rokonok és barátok külügyes karrierjeiről. Nagyon izgalmas téma, néha mulatságos is, de valójában szomorú, mert ez is a mi pénzünkből zajlott. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Bucski Péter, a G7 újságírója. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Hosszú cikkben dolgoztat fel, hogy miféle kinevezési gyakorlatok zajlottak Szijjártó Péter külügyminisztériumában, különös tekintettel például afrikai országokba kinevezett diplomatákról. Kérlek, hogy mondj el bevezetőként egy-két extrém kinevezési sztorit, nevekkel is akár.
2: Én inkább azzal kezdeném, hogy nagyon sokat tudtunk arról, hogy milyen érdekes nagyköveti kinevezések voltak, tehát mondjuk Pápi István volt híradós és KDNP-s országgyűlési képviselő, nem igazán látszott, hogy ő miért alkalmas erre a feladatra, vagy éppen Csiszár Jenő, aki televíziós rádió és műsorvezető volt, majd milánói főkonzul, és hát leginkább az látszott, hogy ebben az lehetett a szerep, hogy ő nagyon támogatta a kormányzatot, és hát nagyon sok olyan eset volt, hogy ilyen ejtőernyős politikusok kerültek ilyen nagyköveti rangra. Nagyon érdekes, hogy Ausztrália milyen népszerű, itt gyakorlatilag három volt fideszes képviselő váltotta egymást, tehát mondjuk Csenger Zalán Zsolt volt legutóbb, de előtte volt még Mikola István is, és Gruber Attila, akik mind a fideszes országgyűlési képviselők voltak, és hát egyiküknél se látszott az a szuper képesség, ami alkalmassá tette volna őket, hogy úgy építsék a kapcsolatokat, hogy ismerték volna ezt a térséget, és hát ugye ezeket így még megspékelte, amikor láttattuk, hogy volt jobbikos politikus, mondjuk Bencsik János, tehát próbálták kanadai nagykövetnek kinevezni, de hát Kanada nem adott neki vízumot, hogy bemenjen, mert annyira nem akarták, annyira vállalhatatlan szereplőnek tartották, és akkor végülis Dániába helyezték ki diplomatának. A jó hír, hogy ezeket a szereplőket már mind vagy korábban, vagy most a kormányváltás követően hazarendelték, és hát ugye azt láthattuk, hogy nem csak arról van szó, hogy itt néhány nagyköveti pozíciót adtak oda nem túl alkalmas embereknek, hanem hát lehetett mindig hallani, hogy nagyon sok olyan beosztott van ezeken a nagykövetségeken, akik teljesen alkalmatlanok a pozíciójukra, és hogy leginkább így baráti és hát pártkapcsolatok alapján ilyen jutalomként osztogatták ezeket a pozíciókat.
1: Egyet azért hagyd mondjak a nézőknek, nem ezt tetszik a legjobban. Pulai Ádám István Gánában volt külgazdasági attasé, mondom a kedves nézőknek, korábbi Fidelitas aktivista, gazdasági végzettség és tapasztalat nélkül lett külgazdasági attasé. Nem tudom, hogy bármilyen szerepet játszik ebben a fényes karrierben, hogy Hidvégi Balázs fideszes politikus sógora. Szerintem, nem tudom, szerinted?
2: Hát nem zárnám ki, hogy összefüggés van benne, meg hát furcsa is lenne, hogy miért választották volna ki, különben az állami pozíciókra is és munkahelyekre. Tehát tipikusan ugye olyan volt, hogy a káderhiány idején mindenki hozta az ismerőseit, rokonait a minisztériumokba, és hát a szakértelem az keveset számított. Ugye Pulai Ádám Istvánnál tényleg azt látni, hogy a forrásaim szerint legalábbis, hogy nagyon nehezen sikerült a megfelelő vizsgákat elvégezni, és hát nem igazán látszik, hogy bármi köze lett volna ehhez a területhez, hogy gazdasági attasé legyen, hiszen sem Afrikával nem látszik, hogy olyan élénkebb kapcsolatot folytatott volna, bár Hidvégi Balázs válasza szerint ez így van, de ennek semmilyen nyomát nem sikerült fellelni. De hát tényleg azt látni, hogy így kerültek ide, de hát még ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, hiszen ez a rokonok, barátok kinevezése gyakorlattá vált, és hát ugye itt Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban, ugye hát már legendássá vált, hogy a futszal tudás az egyik legfontosabb, de összességében ugye ez azért is lehetett így, mert viszonylag alacsony fizetéseket adtak, a szakértelem helyett a lojalitást helyezték előtérbe, főleg fiatalokat vettek föl, akik tehetségesek akár, de hát még olyanokkal is beszéltem, akik elmondták, hogy hát ők is kaptak ennél sokkal alacsonyabb pozíciókat, de úgy érezték később, hogy hát nekik nem kellett volna ilyen kevés tapasztalattal ugye így előrelépni. Tehát tényleg az látszott, hogy annyira leépült a magyar külügy, hogy ugye Európában láttuk, hogy sokszor más szóba se álltak magyar diplomatákkal a NER utolsó éveiben, hiszen nem csak a legalacsonyabb beosztottak, de egy Szijjártó Péter viselkedése is ugye sokszor keresztül ment a diplomácia iratlan szabályin, de akár Orbán Viktor is ugye a hírhet békemissziójával azért eléggé kiütötte a biztosítékot, de hogy tényleg egyszerűen azt lehetett látni, hogy a magyar diplomáciát nem nagyon lehet komolyan venni, lehetett látni, hogy olyan emberek kerültek bizonyos pozíciókba, ahol egy tapasztalt kolléga rögtön láthatta, hogy nem sok köze van ehhez. Hát Pulai Ádám Isten tényleg ennek a szerepe. Hát mondjuk legyünk őszinték, azért Gánával a gazdasági kapcsolataink nincsenek olyan magas szinten, hogy ebből problémák adódhattak volna, de hát tényleg az itt a gond, hogy nem igazán volt következménye semminek. De szerintem Kőrösi Kristóf esete még probléma, és még problémásabb. Ő 26 évesen lehetett a nigériai nagykövetségünknek a második szereplője, tehát első beosztott kint tulajdonképpen a nagykövet helyetteseként, amit azért, ha belegondolunk, a diplomácia ez egy viszonylag magas pozíció, hogy lehet 26 évesen érdemi tapasztalatok helyetteseként, amit azért, ha belegondolunk, a diplomácia ez egy viszonylag

0: említett sokszor, tehát hogy itt így, akik itt szereztek kapcsolatokat, azokat könnyen betették állami pozíciókban, ő is így kerülhetett ide. És esetében még Gulay Ádámnál ugye azt mondtuk el, hogy nem sok mindent tett, hát esetében meg inkább az a gond, hogy ő nagyon aktív volt, Azvay Trisztán mellett dolgozott egy rövid ideig, és hát külkapcsolatok terén ugye azt lehet elmondani, hogy nem rendelkezett érdemi kapcsolatok, ez a Hungary Helps nevű szervezet volt, ahol dolgozott, ők a magyar humanitárius segítséget hát szervezik, nem, vagy hát szervezték nem túl nagy eredménnyel, és hát az volt a probléma, hogy itt tényleg már a fogadó országban is visszatetszést keltett az életstílusa, különösen ez a kék villogóval való közlekedés, és tehát azt lehetett még hallani, hogy itt a követséget az ő elvárásai alapján, ugye sokkal drágább lakásba kellett költözni, ahol megtűrik a kutyatartást, mert hát ezt Afrikában nem kifejezetten szeretik a sok kóborállat miatt, meg sokan tartanak is tőle. Tehát ezek is olyan dolgok, hogyha ugye nagykövetségre megyek dolgozni egy másik országba, akkor próbálom a helyi szokásokat figyelembe venni, és nem a saját hobbiaimat előtérbe állítani. Úgyhogy tényleg ez visszatetszést keltett, akár nem csak a helyiek között, hanem ugye látszik ez, hogy a többi mondjuk uniós ország diplomatai is azért érzékelték, hogy hát Magyarországon nem túl magas színvonalú a diplomáciai testület összetétele. Összesen egyébként kb. 1600 ilyen külszolgálatban dolgozó diplomata van, és hát nagyon nagy lehet azoknak a száma, akik alkalmatlanul kerültek oda. Ugye sokan attól félnek, hogy akár páran itt a radar alatt maradhatnak, vagy hát próbálják meghúzni magukat, hogy levetkőzzék egykori neres múltjukat, de hát a külügyben elmondták, hogy már dolgoznak azon, és már többeket vissza is hívtak, tehát akiket a cikkben megnevezték problémás szereplőket, mondjuk Gulay Ádámot, Istvánt is már visszahívták, tehát hogy dolgoznak azon, hogy egy profi szervezetet építsenek föl, azért ez egy nagy munka lesz. És hát azt érdemes még talán elmondani, hogy ez az egész keleti déli nyitás és a Szijjártó Péter féle külügyminisztérium eredménytelenségét talán a külgazdasági adataink mutatják a legjobban. Ha megnézzük a térség országai közül, akik hát csak klasszikus diplomáciát folytattak, mondjuk pont Afrikával, ahol egyébként Magyarország elég sok pénzt költött új nagykövetségek megnyitására. Tehát a magyar export Afrika felé alig nőtt valamit. Mondjuk azt, hogy amikor a Fidesz kormányra lépett 2010-ben, ez nagyjából egy nagyságú volt a cseh vagy a bolgár exporttal, azóta mondjuk ezek 2-3-szor nagyobbak, mint a magyar. Magyarország Szlovákiával együtt a tök utolsó a régióban, de Szlovákia messze le volt maradva tőlünk, még 2010-ben körülbelül fele volt az exportja. Tehát az látható, hogy természetesen ennek ugye azért van gazdasági háttere, hogy melyik országban milyen cégek működnek, milyen termékek vannak, amik esetleg versenyképesek, piacképesek lehetnek. Tehát azt látjuk, hogy hát nem sikerült ennek a diplomáciai karnak, sem gazdasági attaséknek a magyar kapcsolatokat úgy nagyon bővíteni Afrikában, messze lemaradtunk
1: versenyképesek. Volt rá 16 évig. Péter, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, ennyi fért a mostani beszélgetésbe. További szép napot neked. Viszont hallásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnök választás lesz. Bánforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki az MTA köztestületi tagja, alkotmányjogász, és örülök, hogy itt van, mert már július közepén elemezte a 17. módosítást, ugye, és annak következményeit. Most tulajdonképpen a rendkívüli parlamenti ülésen átvezetik majd a jogon ezt a módosítást, de van egy pár vitatható eleme, amire talán nemzetközi fórumokon fognak reagálni? Kérdezem én.
3: Igen, hát ugye két része van a 17. alkotmánymódosítás jogszerűségének vizsgálatának. Az egyiket, azt hiszem, hogy elég jól kivesésztük itt az elmúlt napokban, az ATV kedves nézői már valószínűleg kicsit unják is. Ez volt ugye a Fidesznek az alkotmánybírósághoz intézett indítványa, ami egyébként szakmailag ellentétben a városi legendákkal véleményem szerint megalapozó, mármint hogy nem volt igazuk, nem erről van szó, én egyetértek az alkotmánybíróság döntésével, de azzal nem, hogy ez nem volt egy megfogalmazott, alaposan kidolgozott indítvány, tehát a jogi érvek ott össze vannak gyűjtve.
2: Végül 160 oldalon pontosan, keresztül valamit
3: pontosan, előadtak. Pontosan, igen. És nem a cserebogár halhatatlanságáról, hanem igen, valóban erről a kérdésről van benne szó. Az Alkotmánybíróságnak egyébként a határozata is ismert, és tulajdonképpen ez egy lezárt, azt szoktam mondani, a francia fait accompli. A helyzet az az természetesen, hogy senkinek nem akarok tippeket adni, ugye ilyetén módon a mostan ellenzékbe szorult úgynevezett jobboldalnak sem, de természetesen a különböző jogérvényesítési mechanizmusok azért ennél bővebbek, mint amit most mi itt láthattunk, nem csak az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Ugye folyamatban van a Velencei Bizottság előtt ugye az államfő, mármint az előző államfőső Jog Tamás ismert beadványa, de ne felejtsük azt el, hogy például a kötelezettség szegési eljárást, az egyébként nem csak ilyen előzetes döntéshozatali eljárás keretében lehet elérni, egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek még az Európai Unióban úgynevezett jogérvényesítési mechanizmusok, azt kell tudni, hogy ezek borzasztóan el fognak húzódni. Tehát az, hogy mit fog megállapítani az Unió melyik szerve, mondjuk nem tudom, 3-4-5-6 év múlva, addigra lehetséges, hogy Baka András már rég nem lesz köztársasági elnök Magyarországon. A pillanatnyi helyzet az az, hogy a Sólyog Tamás elmozdítását az Alkotmánybíróság jogszerűnek találta, Baka András pedig mától Magyarország kinevezett államfője.
2: Mondta ezt, hogy jogszerű az Alkotmánybíróság? Mert nem ezt mondta, hanem azt, hogy visszautasítja azt az indítványt, amely ennek a tartalmi alkotmányosságára vonatkozik. Eljárásjogi szempontból rendben van.
3: Igen, tehát nem jogellenes a pillanatnyi helyzet.
2: Ami de az se igaz, amit Magyar Péter ír, hogy alkotmányosnak találta az Alkotmánybíróság, mert
3: igen, én is ezt érnem a helyében, természetesen ez nem így van. Ami a dolognak a lezártságát és véglegességét illeti, ott viszont érdemes ezt világosan, a világos beszédnek itt az ideje, tehát az Alkotmánybíróság határozata végső, megváltoztathatatlan Magyarország új államfője Baka András, tehát ezért fogalmazok egy kicsit sarkosan.
2: És ezen a Velencei Bizottság változtathat amúgy?
3: Nem. Nem, egyáltalán nem. Az már egy másik kérdés, hogy például mi történik akkor, hogyha az uniós bíróságnak van egy ítélete, amely kimondja például azt, de az mondjuk 5 év múlva, igen, hogy a mandátumnak a meghosszabbítása a mandátum közepén, még akkor is, ha a jogállamiságra hivatkozik ebben az esetben a magyar kormány, az az uniós jogba ütközik. Világos. Ugye nem a magyarba, hanem igen, az uniós jogba. Ilyen volt, mert pontosan ez történt például az adatvédelmi ombudsman esetében, akit
2: Jóri
3: ugye,
2: András.
3: Pontosan, akit ugye emlékszünk, az új alkotmány pont úgy, mint most Baka Andrást távolított, pont úgy, mint most Sólyog Tamást távolított el, pont úgy. Azért nem egészen úgy, mint Baka Andrást, mert Jóri András esetében volt egy úgynevezett luxemburgi bírósági ítélet, kicsit bonyolult, ami ugye az uniós bíróság ítélete volt.
2: Igen.
3: És én gyanakszom, hogy ebben az ügyben is inkább egy ilyen eljárás lesz. Baka András ügyében, akit szintén ugye az új fideszes alkotmány, ugye 2010-es fideszes alkotmányozás 11-ben ugye távolított el. Az ő esetében strasbourgi bíróság. Igen.
2: A nézőknek mondom, hogy uniós bíróság elé úgy kerülhet az ügy, hogy a tagállamban az egyik oldalon, akin ugye számon kérik az uniós normákat, mondjuk a bizottság odafordul.
3: Ez tipikus ügyben. Esetben
2: tipikus
3: a bizottság
2: esetben. Jó, nézzük meg azt, hogy így szóba került a közvetlen államfő választás. Ez ugye egy érdekes helyzetet teremt, mert mi van akkor, hogyha mondjuk az államfő jogköre jelentősen megnövekszik egy hagyományosan parlamentáris kormányzati rendszerben, ugye, ahol a miniszterelnök hatalma tulajdonképpen meghatároz mindent, és ezzel szemben egy megnövelt, közvetlenül választott államfő állna, ami lehet, hogy borítaná a rendszert. Ha nem növekedik meg, akkor mire való a közvetlen választás?
3: Két dolgot azért itt említenék, ez nem egy akkora gordiuszi csomó. Egyrészt szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt egy alkotmányozási folyamat után úgy, hogy változatlanul maradnak a jogkörei, mert ez tulajdonképpen értelmetlen lenne. De van ennél még egy szomorúbb hírem, az, hogy gyakorlatilag ez is majdnem mindegy, mert a köztársasági elnök jogköre automatikusan erősödik, ezt látjuk ugye a nyugati alkotmányos demokráciában, abban az esetben, hogyha közvetlen elnökválasztás van. Ezek a rendszerek szükségszerűen elmozdulnak egy úgynevezett szemiprezidenciális irányba, félprezidenciás irányba, aminek az az oka, hogy egyszerűen annyira megerősödik a köztársasági elnök legitimációja, hogy ez elkerülhetetlen. De itt van egy másik kérdés is, igen, hogy ebben az esetben viszont, és ez már nem egészen jogi alkotmányjogi kérdés, a köztársasági elnök jogköre, amennyiben így közvetlenül választják, szükségszerűen konkurálni fog a miniszterelnök hatalmával, és én azt várom kíváncsian, hogy Magyar Péter szeretne magával szemben egy ilyenfajta konkurenciát felállítani. Tovább megyek, az is lehet, hogy a politikai agendának az része, hogy a ciklusában korlátozott miniszterelnök, mert hiszen ez mindenkire vonatkozik, ez a mostani cikluskorlátozás, az később köztársasági elnökként még folytathatja a politikai karriert.
2: A 12 évre gondol, ugye?
3: Igen.
2: Illetve 8 évre gondol.
3: Illetve 8
2: év a miniszterelnök esetében.
3: Pontosan.
2: Két ciklus.
3: Tehát arról van szó, hogy lehetséges ilyen politikai megfontolás túl azon, hogy mi az alkotmányjogi vízió. Az alkotmányjogi vízió egyébként nagyon komplex, azért itt nem arról van szó, hogy van tökéletes megoldás és rossz megoldás. Egyszerűen az előnyöket és a hátrányokat kell mérlegelni, mivel nyerünk és veszítünk többet a garanciák rendszerében, és ennek viszont a jelentősége valóban az alkotmányozás folyamatában, egy alkotmányos vitában kell, hogy kiderüljön. Én óvakodom azoktól, akik ezt előre tökéletesen tudják.
2: Egy percünk marad, de nem mehetünk el a legfőbb ügyész választása mellett, hiszen az első személyi kérdése lesz Baka Andrásnak, ő jelöl, ugye?
3: Igen.
2: Mi múlik azon, hogy 9 évre ki a legfőbb ügyész Magyarországon? Az új.
3: Igen, erre is kétfajta válasz van. Az egyik, hogy normális polgári demokráciában igen kevés, mert ugye a vádhatóság vezetése az egy szakmai kérdés, hogy is mondjam, civilizált demokráciában. Tehát a legjobb szakembert szokták megválasztani erre a pozícióra, azért ez egy a büntetőjog nagyon erősen körül van határolva. Kit vádolunk meg, mivel, mikor lesz felőle büntetőjárás? Az, hogy ez a végtelenségig átpolitizált pozíció lett Magyarországon, az szerint az egyik legszomorúbb története az elmúlt 16 évnek.
2: És miközben ezt egy olyan legfőbb ügyész alatt sikerült elérni, aki egyébként képességek szempontjából kiemelkedett a mezőnyből, tehát a büntetőjogi tanszéken tanít, ombudsman helyettesként kiváló reputációja volt, úgyhogy akár lehetett volna egy kiváló legfőbb ügyész is.
3: Ez távolra vezet, azt hiszem, hogy ez egy másik kérdés. Részben egyetértek természetesen önnel, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiválasztási szempont volt a nemzeti együttműködés rendszerében, hogy vagy szakmailag legyen az illető alkalmatlan, vagy pedig mindenfajta integritást mellőzön. Tehát ez nem egy véletlen, hogy bizonyos pozícióban ilyen emberek kerültek, hanem erre viszont nagyon ügyelt az előző kialakult rendszer, és remélem, hogy ezt magunk mögött hagyjuk.
2: Nóra, nagyon diplomatikus, de rendkívül szakszerű és örülök, hogy itt volt.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Jön.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jogi ügyekkel folytatjuk a startot. Augusztus 25-én távozik hivatalából Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, és azt írják a lapok, és a hozzáértők azt mondják, hogy Baka András új államfő egyik első próbatétele, alkotmányos próbatétele az lesz, hogy kit milyen módon jelöl új legfőbb ügyésznek, és hogy ez mennyire fog majd tetszést aratni a kormány többségnél, azaz, hogy megválasztják-e az új jelöltet. Horváth Lórend ügyvéd, az ügyvédkör elnök a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, szervusz, hogy eljöttél, illetve köszönöm, hogy eljöttél. Igaz ez, hogy ez egy alkotmányos próbatételként fogható fel Baka András esetében?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a megközelítés abszolút valós. Tudnélik, a döntés itt most nem feltétlen politikainak kell lennie, tudnélik a köztársasági elnök fog jelölni, és az országgyűlés pedig kétharmados többséggel fogja megválasztani. Ez lehet egy politikai erőpróba a két intézmény között, vagyis hogyha nem tetszik esetleg a többségnek az, akit a köztársasági elnök jelöl, akkor elkezdődhet egy ilyen casting című műsor, ami talán nem tenne jót ennek az egész ügyészségi sztorinak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy stratégiai kérdés lesz Magyarország számára, hogy ki lesz a következő 9 évben a legfőbb ügyészünk.
1: Nyilván elszoktunk az ilyenféle jelölésektől, mert a NER esetében ez nem volt probléma, hogy a jelölő meg a parlamenti többség akarata egyezik el. Tehát mit vársz ettől, vagy hogy fog ez a gyakorlatban lezajlani?
2: Én azt gondolom, hogy Baka András, mint jogász és mint a jogi közéletnek a egyik fontos szereplője, pontosan ismeri azokat a személyeket, akik alkalmasak lehetnek erre a posztra. Tehát én arra gondolok, hogy ő körbe fog kérdezni, körbe fog nézni az ügyészségen belül, az ügyészségen kívül, és fel fog kérni egy pár olyan személyt, aki alkalmas lehet erre a pozícióra, és azt követően esetleg egyeztet a politikai pártokkal.
1: Mekkora a jelentősége annak, hogy végül is ki lesz a legfőbb ügyész? Azaz milyen dolgok múlnak a legfőbb ügyész személyén?
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pozíció ma Magyarországon a legfőbb ügyész pozíciója. Tudnélik, az ügyészséget a függetlenségre állították fel, tehát függetlenül működik a kormánytól, nincsen állami szervnek alárendelve, kormánynak alárendelve, és gyakorlatilag az igazságszolgáltatás egy olyan előszobája, amely meghatározza azt, hogy miből lesz büntetőeljárás, és miből nem lesz büntetőeljárás. Tehát ez egy stratégiai kérdés, és pontosan az elmúlt 16 évben azt éreztük, hogy ez politikai alkuknak és politikai iránymutatásnak volt alárendelve, tehát amit a politika nem akart, hogy ügy legyen, abból nem lett ügy, és amit akart, abból pedig ügy lett, még akkor is, hogyha esetleg nem volt olyan súlyú, vagy esetleg nem volt bűncselekmény. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az ügyészség függetlenségét ki tudja garantálni.
1: Ez nagyon kemény, amit most mondtál, csak nagyon finoman fejezted ki magadat, mert egyébként én is hallottam ilyen városi pletykákat és konkrét neveket említve, csak ezt nem akarom kifejteni, mert nem szeretnék bíróságra járni, de hát hogyha ez így van, akkor ez egy tízes skálán a jogállamot hova helyezi? Mert milyen szintű jogállam az, ahol a politika mondja meg, hogy miből lesz ügy, és miből nem lehet ügy?
2: Egyértelmű, hogy ez nem jogállam. Tehát el kell dönteni, ez egy stratégiai kérdés, hogy az ügyészséget hova soroljuk. Hozzáteszem, hogyha állami szerv alá lenne, kormány alá lenne, mondjuk egy igazságügyminisztérium alá lenne rendelve az ügyészség, akkor is elvárható lenne a függetlenség tőle. Tehát az, hogy a politika hatása van egy ilyen típusú szervezetre, az számomra, legalábbis jogász számára az a világ vége.
1: Bak András személyéből kiindulva, te mit gondolsz, hogy mennyire lesz harmonikus a Sándor Palota és a kormányzat össze, illetve hát együttműködése?
2: Ez egy politikai kérdés, tehát erre nem tudok egyértelmű választ adni. Azt mindenképpen meg tudom erősíteni, hogy Baka András az egyik legkiválóbb és legfelkészültebb szakember, aki erre a pozícióra elképzelhető volt.
1: És ezzel kicsit vissza, és innen visszaléphetnénk Polgár Judit ügyére, ugyanis amikor az ő neve felmerült, akkor nagyon sok jogász, igaz, hogy nagyon finoman, de érzékeltette, hogy alkotmányozás előtti időszakban egy jogászt kellene megválasztani, és szerintem sok átlagember ezt nem értette, és hát mivel finoman fogalmaztak, ezért a mai napig nem biztos, hogy értik.
2: Azt gondolom, hogy a félreértés az abból fakad, hogy a társadalom azt gondolja és azt látja a köztársasági elnökről, hogy ő állami ünnepségeket megjelenik, fogadja a nagyköveteket, ide-oda utazik, mond néha jókat karácsonykor, ekkor-akkor, de az államfői pozíció ennél sokkal összetettebb. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a tevékenységének a java része egy jogi munka. Annak ellenére, hogy van mögötte apparátus, aki fel tudja őt készíteni arra, hogy mi történik, végső döntés az övé. Tehát azt láttuk korábbi köztársasági elnököknél, például a gyermekzaklatásos ügyben, azt láttuk, hogy ott is megszületett a javaslat előzetesen, oda került a köztársasági elnök asztalára, és hozott egy rossz döntést, akár egy politikai döntést. Ha ezt szakmailag vizsgáljuk, akkor ezt a döntést nem szabad lett volna így meghozni. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a pozícióból a jelen jogi helyzetben azzal, hogy lebontunk egy jogrendszert és újraépítünk egy másikat, ebben a helyzetben szinte kizárt, hogy ne jogász legyen.
1: Hát akkor szerinted mennyire volt őszinte a kormányzat mosolya Baka András államfői megválasztásakor?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én biztos vagyok benne, hogy Baka András egy olyan morális szereplője a magyar jogi életnek, aki iránymutatást tud nagyon sok kérdésben adni, és nagy valószínűséggel, ha a kormányzatnak lesznek olyan elképzelései, amik nem férnek bele a jogállami keretekbe, azokat helyre fogja tenni.
1: Ami nyilván a jogállamnak egy pozitívum.
2: Így van.
1: A kormányzat ezt hogy fogja viselni, ez más kérdés, de hát végül is azért fizetjük őket, hogy viselje el a jogállammal járó minden macerás dolgot. Térjünk át az Alkotmánybíróság döntésére. Szerintem hát a kekvákkal kapcsolatos döntés érinti a leginkább anyagi értelemben a társadalmat, de a legizgalmasabb talán Súlyog Tamás megbízatása, illetve annak megszűnése, nem megszűnése volt. Vannak jogászok, akik azzal érvelnek, hogy ez a jogállamiság határát súroló alkotmánymódosítás volt, vagy alaptörvénymódosítás, mert egy személyre szólt, és valahogy a Fidesz is ezzel érvelt, hogy ez nem alaptörvénymódosítás, hiszen nem a nagy egészről szól, hanem egyetlen emberről. Tehát ezt meg kellett volna semmisíteni.
2: Az Alkotmánybíróság indokolásában hatáskörhiányra hivatkozott. Gyakorlatilag az összes olyan kérdésben, amit az előterjesztő feltett, azokban megállapította a saját hatáskörének a hiányát. Azt gondolom, hogy ez várható döntés volt, tehát én nem prognosztizáltam volna azt, hogy az Alkotmánybíróság ezeket a jogszabályokat megsemmisíti. Nyilván, hogy ez eredménye annak, amit a Fidesz az alaptörvényen művelt az elmúlt 16 évben, ez egy gyakorlatilag leszüreteli annak az eredményét. Leszűkítette az Alkotmánybíróság mozgásterét kizárólag az eljárási kérdések vizsgálatára. Fel sem merült az, hogy itt eljárási probléma lenne, tehát önmagában maga az előterjesztés is gyakorlatilag halálra volt ítélve, külön véleményeket olvashattunk a döntésben, és ezek a külön vélemények is ezeket a kérdéseket boncolgatják egyébként, de önmagában a döntést érdemi súlyát nem érintik.
1: Az, hogy az alkotmánybírók pozíciójának 70 év a felső korhatára, ezzel van bármi probléma? Esetleg ez is arról szólt, hogy Polt Péter gyorsan nyugdíjazni lehet?
2: Ugye itt mindig arról van szó, hogy van egy politikai akarat, amit nem feltétlen jogászok alkotnak meg, nyilván a politikusok között is vannak jogászok, és ezt követi le a maga a jogszabályváltozás, vagy a jogi keretrendszer, és itt is valószínűleg az történt, hogy számba vették, hogy hogyan lehet kicserélni az Alkotmánybíróságnak a tagjait, és ez egy módszertan arra vonatkozóan.
1: A parlamenti képviselők mandátumának 3 ciklusban maximálása, ezzel van bármi probléma?
2: Én azt gondolom, hogy tehát alkotmányjogi szempontból a jelen szerkezetben nincsen probléma, abban az esetben, hogyha itt egy újraalkotmányozás történik, és egy hosszú távú, vagy relatív hosszú távú alkotmányt sikerül létrehozni, akkor elképzelhető, hogy probléma lesz vele később.
1: Ami engem nagyon érdekelne elvi alapon, hogy mit gondolsz arról, hogy a jog van az emberért, vagy az ember a jogért, mert ugyanis Súlyog Tamás elmozdításakor abból is ki lehet indulni, hogy a Tisza párt azzal kampányolt többek között, hogy az úgynevezett Orbán bábokat elmozdítja, és pontosan, hogy szabad utat enged a jogállam visszaépítésének. És Súlyog Tamás tulajdonképpen meghallhatta volna ezt a társadalmi akaratot, hiszen a népszerűsége gyengébb volt, mint Novák Kataliné. De ő nem ezt tette, és akkor ezek után folyamodott olyan megoldáshoz a Tisza, mondta Magyar Péter, hogy ő nem fél jogászkodni, hogy egyszerűen egy mondattal elintézték Súlyog Tamást. Tehát, hogy ilyen esetben megengedhető-e, ilyen picit kétesnek is értékelhető húzás, egy nagyon kétes rendszer lebontása érdekében, vagy nem, mindenek felett a jog betűje, stb.
2: Én azt gondolom, hogy az alapkérdés az az, hogy rendszerváltásról vagy kormányváltásról van szó. Hogyha rendszerváltásról van szó, és a jogrendszerünket kell teljes mértékben elbontani, akkor teljesen egyetértek azokkal a nézetekkel, hogy ezeket a kulcsszereplőket, azokat a kulcsszereplőket, akik egyébként ezt a rendszert működtetik, és fékjei lehetnek ennek az egész lebontási folyamatnak, el kell távolítani. Én Bárándi Péterrel értek azzal egyet, hogy a legelső pillanatban meg kellett volna tenni. Tehát mondjuk vegyük a legfőbb ügyészt, akinek végignéztük most a hattyú halálát, és mi is ugye jelentős érvekkel szálltunk be ebbe a csatába, személy szerint én is, de lehet, hogy a kormányalakítástól kezdve nem kellett volna kivárni ezt az időszakot. Tehát jó lett volna ezt a pár hónapot is valahogy megsporolni, lett volna olyan jogi megoldás erre, hogy akár a második nap megszabaduljunk a legfőbb ügyésztől, és az ügyészséget rendbe tegyük, akkor már ezek az ügyek egyébként, amelyek most napirenden vannak, lehet, hogy gyorsabban haladnának.
1: A politikai értelemben vesztesek, illetve bizonyos jogászoknak van még egy érve, és ez is logikusnak tűnik, hogy ez, ami például Súlyog Tamással megtörtént, innentől bárkivel megtörténhet. Erre mit lehet mondani?
2: Nyilván, hogy ennek is van némi alapja, lehet cáfolni, de én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket egy új alkotmány rendbe fogja tenni. Tehát, hogyha ott sikerül egy olyan társadalmi konszenzuson felépülő, az összes szegmensre kiterjedő alkotmányt összeállítani társadalmi szinten, akkor én azt gondolom, hogy ez még egyszer nem következhet be.
1: Hát már pedig erre van ígéret már, mint hogy egy ilyen fajta alkotmányozásra. Horváth Lórend ügyvéd, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Én köszönöm.

0: Ma ha az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja. Boros Tamást kérdezzük.
1: Az Egyensúly Intézeti igazgatóját köszöntöm a stúdióban.
2: Jó estét.
1: Hozott egy rendkívül színvonalas, legalábbis jó minőségű papírnak látszó kiadványt, de ami
2: reméljük, hogy a tartalmas, hogy
1: igen, de ami a tartalma, az mindenképpen, hogy mondjam, indoklást igényel, hiszen egy olyan hagyományos szemléletet szeretne valamilyen módon áttörni, amely a tulajdonosi minőséget ugye preferálja a bérlakással szemben, és ezeknek az alternatíváknak a kérdéseit boncolgatják. Akkor mi az alapvető probléma? A kínálat hiánya, az árak, a hitel, a jogbiztonság, vagy az állam lakáspolitikájának a hiánya, a hivatalos politika hiánya?
2: Ebben a szakpolitikai javaslatunkban igazából első körben arra próbáltunk választ találni, hogy igazából mi a probléma, és ez a lakáspolitika területén. És ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, mindenki panaszkodik, lakhatási válságról beszél, nem csak Magyarországon, egész Európában ez egy ilyen buzzwordként terjedt, hogy lakhatási válság van, és a fiatalok nem jutnak lakáshoz. És ez szerintünk egyrészt nagyon fontos, hogy valóban megtaláljuk a problémának a gyökerét. Tehát Magyarországon a magyar lakosságnak a 89%-a a saját tulajdonú lakásban él. Tehát nagyon fontos azt megkülönböztetni, hogy Magyarországon nem az a probléma, mint Németországban, ahonnan egyébként sokszor a megoldásokat importáljuk, és sokszor a probléma leírást is importáljuk, ahol egyébként minden második ember nem a saját tulajdonú lakásában lakik. Magyarországon nem ez a kérdés. Magyarországon a legfontosabb probléma az alapvetően hogy magyar társadalom, azt így szoktam hívni, hogy házban gazdag, készpénzben szegény, tehát rendelkezünk lakástulajdonnal, a magyar lakosság elsöprő többsége a saját tulajdonú lakásában lakik, de nem tudja azt finanszírozni, nem tudja felújítani, nem tud olyan minőségű lakásban, vagy olyan méretű lakásban lakni, mint szeretne. Tehát szerintem ez az egyik első fontos probléma, hogyha a lakhatási problémát meg akarjuk oldani, akkor alapvetően ez egy szegénységi probléma és egy lakásfelújítási probléma. A másik pedig az, hogy azért az elmúlt években alapvetően, akkor lakhatási problémákat próbált megoldani a kormányzat, akkor a keresletet segítette, tehát pénzt adott magyarul a lakosságnak egy részének, hogy lakást tudjon vásárolni. Ez igazából ahhoz vezetett, hogy Magyarországon növekedett az egész Európai Unióban az elmúlt 10 évben a legtöbbet a lakásoknak az ára, és a bérleti árak, vagy a bérleti díjak is Magyarországon voltak az egyik legmagasabb növekedésnek kitettek. Szóval szerintünk a megoldás az nem a kereslet, hanem a kínálatnak a növelése. Egyszerűen több lakást kellene építeni, és elsősorban egyébként Budapesten és a megyeszékhelyeken, ugyanis ott van a legtöbb olyan munkalehetőség, amivel az emberek meg is tudnak élni.
1: Ez nyilván ugye a gazdaságot is fellendíteni, ha az építőipar találna egy folyamatos megrendelése. Ugye, ha azt nézzük, hogy hogy tekintenek az emberek a bérletre, akkor azt mondhatjuk, hogy jelenleg ez egyfajta előszobája ugye annak, hogy saját lakás. De az önök munkájából az derül ki, hogy tulajdonképpen akkor lesz igazi változás, hogyha a középosztály tolódik el a bérlet irányába.
2: Ez így van. Mi sokakkal ellentétben egyébként, tehát nem azt mondjuk, hogy az emberek inkább menjenek bérleti jogviszonyba, és ne lakást vásároljanak, hanem azt mondjuk, hogy legyen egy ugyanolyan alternatíva a bérlés, mint a lakásvásárlás. Ugyanúgy kiszámítható legyen, ugyanolyan biztonságot jelentsen, és aztán mindenki el tudja dönteni, hogy a pénztárcájának, életvitelének melyik felel meg jobban. Ma Magyarországon a bérlet, lakásbérleti piacon igazából egy teljes vagy nyugati szenáriót látunk, ahol a bérlőknek az a legnagyobb problémájuk, hogy bármikor felmondhatják a bérleti szerződésüket, bármikor felemelhetik a lakbért, bármikor megtarthatja a bérbeadó a kauciót. A másik oldalon pedig ugyanúgy a bérbeadók is iszonyatosan kitettek, mert azt gondolják, hogy ha egyébként lelakják a lakásukat, akkor nem tudják kitenni a bérlőt, és folyamatos viták vannak. Erre van egyébként összesen ebben a lakáspolitikai anyagunkban 23 konkrét szakpolitikai javaslatunk, hogy ezt a vagy nyugati viszonyt lakbér.
1: A legérdekesebb ez a bérleményregiszter, nem?
2: Igen, talán igen. Nekem is az egyik kedvencem. Ez egy ír példa, tehát ez létezik más országban. Attól, hogy más országban létezik, nem feltétlenül jó valami, ez kivételesen jó. Ez lényegében arról szól, hogy csak azokat a bérleti szerződéseket fogadja el a magyar állam és a bíróság, amit előzetesen egy regiszterbe leadtak. Mi történik most? Ha valami vita van bérbeadó és bérlők,